0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Cotton Club Singers 1995 és 2009 között működő magyar énekegyüttes volt. Alapító tagjai Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrián, Kovács Péter és László Boldizsár voltak. Fehér Gábor belépése után lettek ismertek és népszerűek országszerte. Élő koncertek és televíziós fellépések követték egymást, majd 2001-ben Kozma Orsi váltotta a szóló karrierbe kezdő Zsédenyi Adriánt. 2007. januárjában újabb személyi változás történt, a két új női énekes Mezőfi Gabriella és Bartus Patrícia lett. 2008 nyarán kilépett az utolsó alapító tagja is, ami után az együttes feloszlott, és 2009. januárjában megtartották búcsú koncertjüket.
0: Trend Night.
1: Na, hogy meg is hallgatunk tőlük egy dalt, a Cotton Club Singers következik a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Amigot formációban köteles Leander a 80-as évek szintipop zenéje iránti szeretetét önti formába. A Hősöd volt a zenekar első slágere, melyet a Love Story követett. Ez a dal egészen a Mahasz rádiós játszási lista 13. helyéig repítette az Amigodot. A zenekar első albuma 2015. októberében jelent meg Love Story címmel, melynek A38 hajón tartott lemez bemutatójáról az M2 koncertfilmet is forgatott. Zeneileg a rock és a pop keveréke elektronikus elemekkel, de még némi hagyományos magyar folkkal is. Köteles Leander mellé az ex-Leander dobos Macák Márk sorakozott fel elsőként, majd Fábri András és Cifra Miki gitárosok csatlakozásával lett teljes a csapat.
1: Trend Night.
2: És meg is hallgatunk most egy dalt az Amigottól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgoszi és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha a modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótag tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a Nap című ötödik nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub

0: és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Portissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
0: A Balkán fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar 2003 májusában alakult, és olyan zenészekből áll, akiket egytől egyig inspirált a 60-as, 70-es évek zenei világa. A zenekar alapítója Novai Gábor, a zenekar énekesnője Marót Viki. Az együttes másfél évtizedes fennállása alatt saját műfajt teremtett, amely aktuális zenei irányzatokat ötvöz a múlt század derekán született tánczenei műfajokkal, megalakulása óta töretlenül koncertezik. Működésük első éveiben állandó házi zenekara voltak a Banáhé, avagy Túlélni Bagi Nacsát című tévéműsornak, később az évek során számtalan egyéb szórakoztató, zenés, televíziós és rádiós műsor visszatérő vendége voltak.
1: Trend Night.
2: Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar érkezik már is itt a Különleges zenei válogatásban.

békés a zene, nevelő és fegyelmező hatása. Jobban beszélnek, jobban írnak, jobban olvasnak, hamarabb tanulnak még folyamatosan olvasni. Mindez a zenére megy vissza, mert az írásba például a kopta írás olyan pontosságra kényszerít, egy kicsit följebb vagy lejjebb van, egy pont már más hangon jön. Ha ezt megtanulják, átviszik ezt a rendes írásmegy. Vagy a számolás is sokkal jobban megy. Miért? Eiler megmondta.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Night.
2: A Budapest Bár következik most, azonnal, itt a különleges zenei válogatásban.

Éjjel megérkeztek Tirolba, luxus vagomba, három kicsi boci. Dísz a sintóba, a hotelbe, őket bevitte három kicsi csacsi. Zugban eladták az aranyakat, és Tirolba töltik a nyarakat. Baldahínos ágyban pihennek ők, mert olyan előkelők. És másnap délben marha sült van ebédre, és a tányérban nézve sír három gyerek.

kutykuty, mert az valami jó. Bennünket levágni sose lehet, és nem lesz belőlünk bécsi szele. Esküszöm belőlünk sosem esztek, ti gonosz emberek.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Müller Péter Iván, vagyis Sziámi, költő, dalszerző, énekes, filmrendező, kulturális szakember Budapesten született 1951-ben. 1973-ban szerezte meg a Magyar Rádió munka stúdiójában a rádiószerkesztő riporter diplomát. Ezt követően 1974-ben az Állami Artista Képzőiskolában a cirkusz és varieté rendezői képesítést. 1976-ban az ELTE bölcsészettudományi karán magyar-francia szakos tanári diplomát szerzett. 1981-ben film és televízió rendezői diplomát kapott a Színház és Filmművészeti Főiskolán. A magyar alternatív kultúra egyik meghatározó egyéniségeként tartják számon, 2012-től többek között a Müller Péter Sziámi & Friends zenekarral, Szakcsi Lakatos Bélával és Kirsner Péterrel lép fel.
0: Trend Night.
1: A Müller Péter Sziámi & Friends zenél most a különleges zenei válogatásban.
2: Én azt hiszem, a világból nagyjából semmit, semmit sem értek, soha nincs igazam, de annyit azért látok, hogy hat egy gonosz átok, a dolgok menetében nagy adag hiba van. Én is látom, hogy beteg a világ, de hátha csak nátha, és minden megy tovább.

0: 94.2 Trend FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt minden,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Balanyi Szilárd Veszprémben született 6 éves korában, édesapjától kapott hegedűjén kezdte el zeneelméleti tanulmányait a Balatonfüredi Ferencsik János Zeneiskolában. Aktív résztvevője volt az általános iskolai énekkarnak csak úgy, mint az ezzel párhuzamosan végzett zeneiskola kamarazenekarának. 1992-ben alakult meg iskolájában első zenekara, amiben ő zongorázott, illetve egy kölcsönkért szintetizátorból csavart ki furábbnál furább hangokat. Mielőtt elvégezte a gimnáziumot, 1993-ban Budapestre költözött, ahol Rátonyi Róbert tanítványa lett. A zeneművészeti főiskolára háromszori próbálkozás után sem vették fel, így feladta ez irányú terveit. 1994 tavaszán azonban éppen zongora órája volt, amikor Molnár Tamás, az akkor még alig ismert és undergroundnak számító Quimby zenekar volt szaxofonosa, azzal a szándékkal nyitott be az ajtón, hogy zongoristát találjon az együttesbe. Ez sikerült is, Szilárdot találták a legképlékenyebbnek és ezáltal a legmegfelelőbb embernek a jelentkezők közül. 2000-ben határozta el, hogy elkészíti a fejében régóta motoszkáló zenei ötletek gyűjteményét. 2001-ben elkészült a Szilárd halmazállapot, Szilárd első önálló albumának zenei anyaga, ami 2002-ben meg is jelent. 2003. március végén a halmazállapotot beszavazta a szakmai zsűri a 2003-as Arany Zsiráb díj jelöltjei közé, hazai modern rock kategóriában. Azóta is jobbnál jobb dalok és sikerek mutatják útját.
1: Trend Night.
2: Szilárdtól mindjárt meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Brandon két régi barát, Brádi Márton és Lang András közös zenei projektje. A két alkotó a rendszerváltás környékén az üzleti életben ismerkedett össze, Marci koncertszervezőként, András pedig a Pesti Est egyik alapítójaként dolgozott az éjszakában. A barátság 2013-ban fordult közös zenei munkába, András 10 év alatt írt számai közül választották ki azokat, amik jól álltak Marcinak.
1: Trend Night.
2: A Brandon következik most a különleges zenei válogatásban.

A Fúzió Group 1992-ben alakult, akkor még a Fúzió Quartet nevet viselte. Az együttes Szendőfi Péter alapította, és azóta is őt mondhatjuk a formáció vezetőjének, az együttes zenei arculatához is rengeteget hozzátesz a személye, hiszen a zenekar rendszeresen játssza Péter szerzeményeit és hangszereléseit. Az együttes stílus irányzata leginkább a Jazz Fusion irányzatba sorolható be, de az egyes számok széles spektrumon mozgó zenei irányzatokat foglalnak magukba. Az alapító Szendőfi Péter 1968-ban született Budapesten, zenész családból származik, édesapja Szendőfi Attila hangszerkészítő, édesanyja Fekete Mária karmester, egyetemi adjunktus, a Pesti Magyar Színház zeneigazgatója, valamint a Színház és Filmművészeti Főiskola tanára. Kezdetben képzőművészeti pályára készült, viszonylag korán, 16 évesen kezdett zenével foglalkozni. 1989-ben érettségizett a Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, 1992-ben pedig a Budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia jazz tanszakán szerzett képesítést. Akárcsak a legtöbb zenész, ekkora már ő is számos zenekarban kamatoztatta a tehetségét, játszott az Inline-ban, a Babos Bandben, de közreműködött Katona Klári és László Attila anyagain is. A Fúzió Group mellett 2005-ben szóló karriert is indított, ekkor adta ki első lemezét is. De egyébként a kétszeres arany dobverő Fonogram, Artisius és Emerton Díjas dobos egyike a legfoglalkoztatottabb hazai jazzdobosoknak. Első önálló lemezük 1995-ben jelent meg Life Freedom címmel, ezt követte 4 év múlva az Attitudes album. A formáció ebben az évben új taggal is bővült, mert a csapathoz csatlakozott Romhányi Áron billentyűs, ekkor változott a zenekar neve is Fúzió Groupra. 2003-ban megjelent a zenekar első koncertlemeze is, Energy címmel. A negyedik albumra, a Stickmanre 4 évet kellett várni, ezzel azonban az ország első vonalbeli muzsikusaiból álló együttes egy újabb lépést tett előre sajátos stílusának és hangzásvilágának kialakításában. A lemez érdekessége még a borítója, amely a művész édesapján,

munkáját dicséri, a borítón látható ember nagyságú acélszobrot Szendőfi Attila a kert végében ott hagyott, selejtre ítélt hulladékból alkotta meg. A figura merev, mint egy igazi pálcika ember, mégis rendkívül dinamikus és lendületes, mondják. Külön kiváló karakter, a mosolygós arca félrefésült frizurával, ami alapvető mottója lett az albumnak. Hatodik lemezük van, a Dance címmel jelent meg aztán 2014-ben. Most itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban tehát érkezik a Fúzió Group.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Grabant zenekar 2005. októberében alakult Ihász Péter, Alberkovics Péter és Tasi Csaba kezdeményezésére. Mindannyian játszottak már korábban is többféle zenekarban. 2005 és 2006-ban dalok írásával és próbákkal telt az idő, majd 2007 áprilisában első önálló koncertjüket adták a budapesti Filter Klubban. A Grabanc együttes olyan zenészekből áll, akiknek nagyon széles a zenei ízlésük, illetve zenei palettájuk, és sok mindenre nyitottak.
1: Trend Night.
2: A következő percekben pedig meg is hallgatunk egy dalt a Grabanctól, itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Trend FM. Gazdaság és kultúra.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

0: Zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Carbon Pulse együttes a 2001-es Sziget Fesztiválon debütált, első nagylemezük a Mérgezett Gulyás 2004-ben jelent meg a Crossroads Recordsnál. 2006-ban csatlakozott hozzájuk Fehér Balázs énekes, aki énekével és dalszövegeivel dobta fel az együttes zenéjét. Második nagylemezüket, a Carbon Heartot 2008-ban jelentette meg az 1G Records. Tulajdonképpen ezzel a lemezzel léptek be a magyar zenei elitbe, dalaikat előszeretettel játszották a magyar televíziók és rádiók, illetve több mint 100 000 ember töltötte le őket. Magyarország legismertebb koncertzenekaraként folyamatosan járják az országot, 2010-ben két londoni fellépésük is volt. Legutóbbi albumuk 2019. decemberében jelent meg Carbon Sun címmel, ami a zenekar 7. nagylemeze.
0: Trend Night.
1: Carbon Pulse a folytatásban, már is a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után, itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Esemény.
1: Szeptember 11-én ingyenes egészségnap lesz a 9. kerületben a Mozgásklinika és a Mozgásklinika Ferencváros közös rendezvényén. Többek között szó lesz arról, hogy hogyan hat a testsúly és a mozgáshiány a mozgásszervekre, miért vezethet a fájdalom további inaktivitáshoz, milyen pszichológiai tényezők nehezítik a változtatást, milyen szerepe lehet a megfelelő mozgásnak, táplálkozásnak és szakmai támogatásnak, hogyan tehetjük meg az első fenntartható lépéseket egy aktívabb, fájdalommentesebb élet felé. Dr. Forgács Attila klinikai szakpszichológus és gasztropszichológus a Túlsúly lélektani hatásai című előadásában az evés, a testsúly és a pszichológiai tényezők kapcsolatáról beszél. Szakmai kerekasztal beszélgetésben a mozgásszervi orvosi, táplálkozás tudományi és népegészségügyi perspektívák találkoznak, és közösen keresik majd, milyen tényezők tarthatják fenn ezt az ördögi kört, illetve hol lehet elindítani a változást. A szakmai program után kötetlenül lehet beszélgetni a mozgásklinika terapeutáival és az esemény szakértőivel. A Ferencvárosi Művelődési Központban szeptember 11-én 18 órától várnak mindenkit. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
0: Tánc.
1: A nyári szünet után újra nyit a Fono, elindulnak a táncházak. A Fono Session örömzenés alkalmai, a családi programok és a Fono szerdák is. Szeptember 12-én a táncházak éjszakájával koronázzák meg az évad kezdést. Az új évadban is várja a résztvevőket az ország legpatinásabb táncháza, a Fono Szerda, elsőként szeptember 9-től Bukovina, gazdag táncos és zenei hagyománya lesz terítéken. A bukovinai székely közösség számos archaikus zenei és táncelemet őrzött meg. Kodály Zoltán 1914-es bukovinai gyűjtései például a magyar népzene korábbi rétegeibe is betekintést engednek, a táncokon keresztül pedig egy olyan különleges kulturális örökséghez kerülhetünk közelebb, amelyet generációk őriztek és adtak tovább. Az évad kezdés csúcspontját szeptember 12-én a Táncházak éjszakája 37. országos szezon nyitó táncház hozza el. A Táncház Egyesülettel közös szervezésben megvalósuló nagyszabású közösségi ünnep minden évben egyetlen emlékezetes estével indítja a szezont. Különböző tájegységek táncai, táncoktatás, gyerek és kamasz programok, kézműves foglalkozások és mesés néprajzi programok várják a kicsiket és nagyokat egészen a hajnalig tartó táncházakig. Többek között Rábaközi, Magyar Lapádi, Felcséki, Gömöri, Kalotaszegi, Mezőségi és Szatmári cigánytáncok várják az érdeklődőket. Az ifjaknak kiemelt figyelmet szentel a program a gyerek és kamasz táncház, valamint a kézműveskedés mellett a Meseszó Egyesület interaktív mesés foglalkozással készül, az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület pedig gyermekszólisták közreműködésével és Sikentánc Szilveszter vezetésével rendhagyó néprajzórát tart. Az Időtálló Örökség című program a népi kultúra továbbadásában a fiatal generációk szerepét hangsúlyozza. A táncházak éjszakáján a különböző vidékek táncai óráról órára váltják egymást, ahogy a tájegységeket megelevenítő oktatók és táncegyüttesek is, akik segítik a tánclépésekben való elmélyedést, a hangulatot végig élő zene biztosítja. A táncházi évad egyik legemlékezetesebb eseményére kezdőket és haladókat egyaránt szeretettel várnak, tehát szeptember 12-én.
0: Kiállítás.
1: 13 kiállítással csatlakozik a mai Manóháza a fotográfia feltalálásának bicentenáriuma alkalmából a francia intézet által szervezett egy éven át tartó a Francia Fény két évszázada című programsorozathoz. Az esemény sort 3 kiállítással nyitották meg a mai Manóházban, Émile Zola, Nora Dumas, valamint az 1980-ban született Mathias Depardon fotói bemutató tárlatok már látogathatók. A 13 tárlatból álló kiállítás sorozat felöleli a 19. században született művészeti ág történetét, 2027. szeptemberéig klasszikus és kortárs alkotók munkáin keresztül mutatja be a francia fotográfia múltját, illetve jelenét. A francia fény két évszázada elnevezésű eseménysorozat részeként 26 kiállítás, előadás, szimpózium, valamint konferencia valósul meg Budapesten a Mai Manóházban, a Magyar Nemzeti Múzeumban, a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban, illetve a Kisceli Múzeumban. A fővároson kívül pedig Veszprémben és Fehérvár Csurgón is várják programok az érdeklődőket.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: 4 plusz 1 elbűvölő játszótér, ahol te is újra gyerek lehetsz. Mindegy, hogy totyogó kezét szorongatva kell játszanunk, vagy épp az anya nézd korszak pörög. A játszótéri kaland közös élmény. Csúszunk, mászunk, építsünk, mókázzunk együtt. Körbejártuk az országot, és összegyűjtöttünk 4 plusz 1 vidéki játszóteret, ahol a játék öröme tényleg korlátlan. Benkó Zoltán Szabadidőközpont, Kölyökdomb, Kecskemét. Kecskemét és térsége egyik legizgalmasabb játszóhelye a Kölyökdomb, egy akadálymentes, integrált játszótér, ahol minden gyermek számára adott a lehetőség az önfeled szórakozásra. A Szabadidőközpont 10.000 négyzetméteres területe kifejezetten úgy lett kialakítva, hogy a fogyatékossággal élő gyermekek is teljes értékű játékélményben részesülhessenek. A terület egyik oldalán fás, ligetes pihenőzóna található, ahol árnyékos padokon pihenhetünk, a Szabadidőközpont 174 hektáros parkjában pedig hosszabb sétákat is tehetünk. Bubba éneke játszótér, Hévíz. Szemünk előtt elevenednek meg a mesés elemek a Bubba éneke játszótéren, ahol fából faragott mászókákon és virágos réteken kalandozhatnak a kicsik. A város határában található játszótéren móka közben hallgathatjuk a sárgarigó fügyszót, és le is pihenhetünk egy padnál. Itt, mintha minden lassabb, mesésebb lenne. Hőségben is érdemes ellátogatni a zöld környezetben fekvő gyerekbirodalomba, ha pedig megszomjaztunk, az ivókutakból tölthetjük újra a kulacsainkat. Dunaparti játszótér, Nagymaros. Elképesztő romantika gyerekbarát köntösben, ez vár ránk a varázslatos panorámájú Dunaparti sétányon Nagymaroson. Igazi paradicsom ez a gyerekeknek. A hajós mászókától a homokozón át a kisvonatig rengeteg játék sorakozik itt. A felnőttek pedig figyelhetik a Dunán elsuhanó hajókat pihenés közben. Kalandváros, Szombathely. Szombathelyen a város szélén megbúvó kalandváros igazi élményparadicsom. Csúszdák, függőhidak, kötélpályák, ügyességi játékok és egy 27 méteres favárkomplexum is színesíti a Kalandvár tárházát. A parkban csoportfoglalkozásokat is tartanak, sőt, labdajátékokra is van elegendő hely. Plusz egy. Foli arborétum és borászat, Badacsonyőrs. Nem véletlenül viseli a balatoni édenkertje nevet a Badacsonyőrsi Foli arborétum. Ez az 5 hektáros örökzöld kert valóban paradicsomi hangulatot áraszt. A hely ráadásul kifejezetten gyerek és családbarát. Úton útfélen egyedi kerti játékokat lelhetünk fel, így amíg mi varázslatos balatoni panorámában és az illatozó szinkavalkádban gyönyörködünk. A gyerekek kúszhatnak, mászhatnak, vagy épp az óriás csúszdán döngölhetik a saját rekordjaikat.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: Trend FM 94.2.
1: Kultúrában utazunk.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó reggelt kívánok, 6 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Továbbra is bizonytalan a tartományi kormányalakítás Németországban. A CDU, az SPD, a zöldek és a baloldal is kizárta az együttműködést a Sachsen-Anhalti választáson győztes AfD-vel. Így a 83 fős parlamentben az AfD 39 mandátumot szerzett, vagyis három további szavazatra lenne szüksége a többséghez. A Sarah Wagenknecht szövetség ugyanakkor jelezte, hogy kész tárgyalni az AfD-vel, és az energiaellátásról, az oktatásról, valamint a békepolitikáról is egyeztetnének. Váji Nagy Vilmos a 2010 és 2014 közötti Orbán kormány egykori államtitkára a Partizánnak adott interjújában felfedte, hogy az elmúlt 10 évben informátorként segítette tényfeltáró újságírók munkáját. Az egykori államtitkár többi közt a Microsoft ügyről beszélt, és azt állította, hogy egy túlárazottnak tartott licenszerződés leállításával 1 milliárd forintot takarított meg az államnak, amivel komoly üzleti érdekeket sértett. Váji Nagy szerint későbbi menesztésében Tiborcz Istvánnak is szerepe volt. Péter Sándor belügyminiszter pedig korábban szintén megpróbálta elérni a távozását az Eclipse ügy miatt. A volt államtitkár azt is állította, hogy 2014-es menesztése után hosszú ideig megfigyelték és fenyegették, valamint hamis adatokat rögzítettek róla az Alkotmányvédelmi Hivatal dokumentumaiban. Moszkva válaszlépést tesz amiatt, hogy Magyarország kiutasított 10 orosz diplomatát, közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Peszkov szerint az orosz fél megfelelő választ ad Budapest döntésére, és a lépés nem marad következmények nélkül. Hozzátette, a kiutasítást negatívan befolyásolja majd az orosz-magyar kétoldalú kapcsolatok egészét. Tovább mélyült a magyar közúti fuvarozás profitválsága az idei második negyedévben. A nemzetközi fuvarozás összköltsége 12,3%-kal ugrott meg, miközben a fuvardíjak alig több mint harmadát tudták a fuvarozók áthárítani. A legnagyobb nehézséget az üzemanyagár növekedés és a forint erősödése okozta. A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének elnöke szerint az árfolyamveszteségből adódó eredmény csökkenés önmagában egy 10%-os fuvardíj emelést indokolna a cégektől. Árvai Tivadart hallják.
2: Ezres nagyságrend, akik az elmúlt mondjuk 2 évben eltűntek az alágazatból. Ugye arról nem beszélhetünk, hogy hiányzik fuvarozó, mert hiszen egyébként közben meg azt látjuk, hogy nagyon komoly verseny folyik az árualapokért, így a magyar árualapért is, vagy a nemzetközi piacokon is. Inkább azt mondanám, hogy a magyar vállalkozások versenyképességek megőrzése érdekében, hogy ők erősek tudjanak maradni ebbe az áruszűk időszakban, de ahhoz, hogy majd a fellendüléskor ott tudjunk lenni a piacon, és a magyar fuvarozók is ott legyenek. Most nagyon fontos, hogy megvédjük a hazai vállalkozásokat nem csak a külföldi konkurenciával szemben, hanem egyébként a más világpiaci hatásokkal, például az elszabaduló üzemanyagárakkal szemben.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 0,7%-os csökkenéssel 147.921 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 19,8 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,2%-kal 5005 forintra csökkent, az OTP 6,1%-kal 45.400 forintra esett, a Magyar Telekom 1,2%-kal 2538 forintra gyengült, a Richter megállt 12.580 forinton. Nagy mínuszok voltak Európában, a londoni mutató 1,4, a német 1,8, a francia 2%-os csökkenésben fejezte be. Esett Milánó is 0,8 és Madrid 1,7%-kal. Gyengüléssel zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói. A Dow Jones Indexen 0,8%-kal esett vissza, az S&P 500 0,5%-kal lett kevesebb, a technológiai Nasdaq 0,6%-ot veszített értékéből.
0: Időjárás jelentés.
1: Fokozatosan szakadozik, vékonyodik a felhőzet, általában több órára kisüt ma a nap, kevés helyen lehet inkább eső, illetve zápor. Az északnyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik, majd késő délutára nagyrészt mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul, késő estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a kategóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
3: 2026. szeptember 10-e van, csütörtök reggel 6:30. Egy újabb nap és egy újabb Reggeli Monitor kezdődik itt a Trend FM-en, a 94.2-n, a mikrofonok mögött Németh László, aki pedig velem szemben ül, és tulajdonképpen vele kellett volna kezdeni ezt az egészet, csomagolja vele. Jó reggelt!
4: Igen, mindig olyan jó megérkezni.
3: Tényleg?
4: Ilyen kitörő örömmel, ha fogadják az embert.
3: Hát így van. Mondjuk azért a technológia azt gondolom a kezünk alá játszik, de én mindig örülök, ha itt vagy. Volt egy álmom. Nem olyan, mint a Martin Luther Kingnek, de hosszú idő után álmodtam. Ez most nem tudom, miért jutott eszedbe arról, hogy rád néztem, de a következőről szólt. Tegnap volt egy olyan hír, mi is mondtuk, hogy a finomítói kapacitások nem elégségesek Európában, és hogy ezért emelkedik a dízelolajnak az ára, gyakorlatilag mondhatni azt, hogy elszakadt a benzintől. És hogy itt a kollégákkal összeálltunk álmunkban, és alapítottunk egy céget, és az volt a neve, hogy Kézműves Kerozin.
4: Nagyon jól hangzik.
3: Jó, igen, ilyen kiszériás profi üzemanyagokat állítottunk elő. Kicsi magyar, így van, és nagyon pörgött, nagyon-nagyon pörgött. Úgyhogy, na mindegy, nagyon büszke voltam magamra reggel is, hogy végre nem valami retteneteset álmodtam, hanem valami ilyet. Álomszerű lesz az időjárás?
4: Hát ma még nem, most ugye megjött a lehűlés.
3: Igen, tegnap, ha jól láttam,
4: most egy ilyen kellemes idő lesz a mai nap, most kellemes. Nem érjük el a 30 fokot, ilyen 20-néhány fokok lesznek így országszerte. A következő napokban azért lesz egy pici visszamelegedés, konkrétan holnap, de eső is jön ezzel együtt, majd utána megint ilyen 25 fok körüli csúcsokra állunk át, úgyhogy szépen lassan csúszunk bele az őszbe kellemesen.
3: Na, az teljesen jó. Jövünk a legfrissebb információkkal itt a Trend FM-en, a 94.2-n. Jó reggelt és szép napot mindenkinek, az iskolásoknak pedig kitartás. Már csütörtök van, tündéreim, mindjárt vége a hétnek.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Donald Trump amerikai elnök fejenként 5000 dolláros kifizetést ígért minden felnőtt amerikai állampolgárnak, arra az esetre, ha republikánusok a novemberi félidős választásokon a képviselőházban és a szenátusban is megőrzik többségüket. Erről ír a Market Watch.
4: Az összeget az Egyesült Államokban kellene elkölteni. A program mintegy 240 millió felnőtt állampolgárral számolva körülbelül 1200 milliárd dollárba kerülne. Trump korábban már ígért legalább 2000 dolláros vámbevételekből finanszírozott kifizetést, illetve felvetette a kormányzati megtakarításokból fedezett DOGE-osztalékot is. Ezek azonban nem valósultak meg. A mostani ígéret a novemberi választások előtt hangzott el, miközben a republikánusok jelenleg szűk 219-214-es többséggel rendelkeznek a képviselőházban.
3: Egyelőre nem tudni, mi okozta a brit országos légiforgalmi irányító szolgálat meghibásodását, hiszen ezek a szoftverek többszörösen túlbiztosítottak.
4: Az Egek Ura blog alapítója szerint egy külső adattranszfer is okozhatta, vagy akár emberi mulasztás is történhetett. Szerinte bár nem példanélküliek a hibák, ezek a számítógépes rendszerek a legmagasabb biztonsági követelményeknek felelnek meg, és nem okozhatnak csak ideiglenes fennakadásokat. Varga G. Gábort hallják.
5: Tényleg nem érdemes találgatni. Az adatfeldolgozásnak a hibája sok minden lehet. A rendszerek túl biztosítottak, de hiába vannak a legjobb rendszerek is, hogyha a rendszerek mögött nincs meg a szakszolgálati engedéllyel rendelkező megfelelő humán kapacitás, akkor sajnos bekövetkezhetnek hibák. És ugye az a légiforgalom irányítása általánosságban, tehát nem csak Nagy-Britanniában, Magyarországon, Magyarországon, Franciaországban elmondható, hogy a rendszer hatékonysága és teljesítménye mindig a komputerizált háttérrendszerek és a képzett szakszolgálati engedély birtokában meglévő irányító szakemberek kapacitásának az eredőjétől függ.
3: Továbbra is bizonytalan a tartományi kormányalakítás Németországban.
4: A CDU, az SPD, a Zöldek és a Baloldal is kizárta az együttműködést a 100 anhalti választáson győztes AfD-vel, így a 83 fős parlamentben az AfD 39 mandátumot szerzett, vagyis még három továbbira lenne szüksége a többséghez. A Sára Wagenknecht szövetség ugyanakkor jelezte, hogy kész tárgyalni az AfD-vel, és az energiaellátásról, az oktatásról, valamint a békepolitikáról is egyeztetnének.
3: A magyar PISA eredmények romlásának egyik eleme, hogy korábban idehaza kisebb volt a különbség a gyengén és a magasan teljesítő tanulók aránya között.
4: A tavalyi adatok viszont azt bizonyítják, hogy a gyengébb tanulók eredményei visszaestek, és most már a jobb tanulóké is jelentősen romlott, mondta a rádiónk által megkérdezett oktatáskutató. Szerinte az egyik legnagyobb gond, hogy idehaza a fejlett országokhoz képest nagyobb arányban függ a diákok teljesítménye a társadalmi-gazdasági háttértől. Nahalka István az oktatáspolitika jövőjéről is beszélt.
6: Óriási vitákra lehet számítani, mert olyasmiket kell felvetni, amik ősi idők óta beégtek a magyar pedagógiába és az egész társadalomba. Nem tudjuk nélkülük elképzelni az oktatást, már pedig ezeket a rendszereket is meg kell változtatni. Hogy mondjak egy olyat, ami nekem nagyon kedves, és én borzasztóan szeretném, ha történne valami ezzel kapcsolatban, meg kell szüntetni az osztályozást. Tehát ilyesmire lehet számítani. Nem tudunk másképpen előre haladni, tehát itt már nem lehet kis reformokban gondolkodni. Itt már nagyban kell gondolkodni, mert akkora a baj, akkora a válság. És ez most ez a PISA felmérés, ez világosan mutatta, hogy tényleg erről van szó, nem csak jártatjuk a számokat ezzel kapcsolatban.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,7%-os csökkenéssel 147.921 ponton zárt tegnap.
4: A részvénypiac forgalma csaknem 20 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,2%-kal 5.005 forintra csökkent, az OTP 6.0%-kal 45.400 forintra esett. A Magyar Telekom 1,2%-kal 2538 forintra gyengült, a Richter megállt 12.580 forinton.
3: Nagy mínuszok voltak Európában, már mint pénzügyi értelemben.
4: A londoni mutató 1,4, a német 1,8, a francia 1,9%-os csökkenésben fejezte be. Esett Milánó is 6,1 és Madrid 1,6%-kal.
3: Gyengüléssel zártak a New York-i értéktős, de főbb mutatói.
4: A Dow Jones indexen 0,8%-kal, az S&P 500 0,5%-kal lett kevesebb, a technológiai Nasdaq 0,6%-del esett vissza.
3: Nézzünk körül gyorsan, hogy mi történik a piacokon. Világszerte, mondjuk Ázsiában, ahol a térségben irányadó tokiói Nikkei 0,2%-os mínuszban, csak úgy, mint a hongkongi Hang Seng, az indiai Sensex 1,1%, Szingapur 0,7%-kal korrigál lefelé. A Shanghai Composite 0,3%-kal emelkedik, a dél-koreai Kospi 1,4%-kal teszi ugyanezt. A bankközi devizapiacon 1 euró 364 forint és 29 fillér, az amerikai dollárért 313 forintot és 4 fillért kérnek, egy svájci frank 386 forintba és 92 fillérbe kerül.
0: Időjárás jelentés.
4: Fokozatosan szakadozik, vékonyodik a felhőzet, általában több órára kisüt a nap, kevés helyen lehet kisebb eső, zápor. Az északnyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik, majd késő délutánra nagyrészt mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Jó reggelt és szép napot kívánok mindenkinek. Továbbra is mélyponton van a magyar közúti fuvarozás. Lassan 3 éve veszteséges a hazai ágazat. Az idei második negyedében a nemzetközi szegmensben 12,3%-kal ugrottak meg az összköltségek. A legnagyobb nehézséget az üzemanyagár növekedése és a forint erősödése okozta, amit egyelőre nem, vagy csak részben sikerült a fuvarozóknak áthárítani. Emellett a külföldi konkurencia is tisztességtelen versenyt teremt. A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára szerint az útdíjak esetében egy szigorúbb ellenőrzési hálóra lenne szükség. Árvai Tivadar arról is beszélt, hogy mentőövet várnak a magyar kormánytól. Kovács Gergő interjúja következik.
0: Reggeli Monitor.
2: Nagyon nehéz helyzetben van a nemzetközi fuvarozás. Gyakorlatilag itt a második negyed évben nagyon megugrottak a költségek, illetve hát a hazai ágazat pedig immár 11. egymást követő negyed éven működik veszteségesen. A fuvarozók száma is folyamatosan csökken. Itt a második negyed évben hogyan alakultak ezek a költségek, tehát mik azok a szegmensek, kategóriák, amik ezt nagyon fölfelé húzták?
3: Két nagyon durva hatás volt, ami érte az alágazatot, hogy az egyik a mindenki által ismert energiaválság, illetve a hormuzi szorosban kialakult helyzet miatti üzemanyagár sok. Ezt részben kompenzálták azok a kormányzati intézkedések, amelyek egy ideig védett áras szinten tartották az üzemanyagot. Az elmúlt időszakban azonban ugye mindannyian látjuk, hogy drasztikusan tovább emelkedtek ezek az árak. Az üzemanyag mellett ugyanakkor van egy másik nagyon jelentős sok, ami érte az alágazatot, ez pedig nevezetesen a forint euró árfolyam változás. Ugye a forint váratlan és nagyon drasztikus erősödése, ami részben ugye jó hír, de a fuvarozásban, illetve az euró elszámolásban működő vállalkozásoknál is kevésbé jó hír. Ez egy nagyon komoly veszteséget generált a cégeknél, amelyeknek a kompenzálása az elég nehezen oldható meg, hiszen egy nemzetközi megállapodás szerződés keretrendszerben az árfolyam az általában nem egy klauzula tárgya, hanem azt mondjuk azt, hogy csodálkozó szemekkel néz egy megbízó, hogy mit érdekli őt, hogyha a forint árfolyama változik. Ugyanakkor be kell látni, hogy a tavalyi 380-390 forintos szinthez képest a 350-360 forintos szint az egy jelentős váltási nehézséget okoz, már pedig a cégeknek a költségoldali elszámolásban jelentős mértékben forint kitettsége van, a bérektől kezdve az üzemanyagtankolás, a szervizköltségek, a rezsiköltségek, ezek mind-mind forintba jelentkeznek, ugye itt a veszteséget valahogy nekik ki kellene termelniük. Ez egyébként összességében, tehát csak az árfolyam veszteségből fakadó eredmény csökkenés, az egy 10%-os fuvardi emelést indokolna a cégeknél. Ezt egyelőre nem sikerült megvalósítaniuk, vagy csak részben sikerült megvalósítaniuk, amiből meg az következik, hogy ahogy ön is említette, a hosszú ideje, most már hónapok, lassan 2 éve akár, nullszaldóval vagy veszteségesen

0: tudják itt használni?
1: Az ugye az árfolyam vesztesség, ahol nem jelentkezett, vagy ahol a valuta ugye nem volt ekkora mozgásban az elmúlt időszakban, ott nyilván egy sokkal stabilabb árképzéssel tudtak működni, tehát mondhatjuk azt, hogy igen, ez bizonyos helyzetekben versenyelőnyt tud jelenteni a külföldi konkurencia részére, de egy nagyon fontos, amire fölhívta a figyelmet, mert ez a más területen is igaz, ugye az a probléma, hogy a külföldről érkező konkurens fuvarozók, és gondolok itt például a Romániából érkező versenytársakra, nagyon nagy szeretettel használják ki azokat a kis kapukat, amelyeknek eredményeképpen ők már valahol a szürke gazdaságban tevékenykedve próbálnak meg versenyre szert tenni, és ezekkel, tehát a jogellenes magatartásokkal szemben a jogkövető magyar fuvarozók védetlenek. Itt gondolok például az útdíjak megfizetésének a hajlandóságára, míg a magyar vállalkozások nagyon jól tetten érhetőek is egyébként, ha ők útdíj csalást követnek el. Egy külföldi fuvarozó esetében nagyon nehéz, ha sikerül is, akkor a behajtás, és ez egy jelentős költségelem a fuvarozásban. A harmadát teszi ki az összköltségeknek, hogyha ezzel tud élni egy külföldi fuvarozó, hogy ő valamilyen módon elcsalja az útdíjat, akkor ezzel önmagában egy jobb versenyhelyzet pozíció keletkezik a részére, de ez nem korrekt. Ez nem egy tisztességes versenyhelyzetből adódik. Ezért tartjuk nagyon fontosnak, hogy az útdíjak esetében egy nagyon szigorú és jól lefedett ellenőrzési háló tudjon létrejönni Magyarországon is.
0: A korábbi, hát pozitív évekhez képest most nagyságrendileg mennyi fuvarozó hiányzik az ágazatból?
1: Nyilván arra kíváncsi, hogy hányan hagyták abba a tevékenységet, ez ezres nagyságrend, akik az elmúlt mondjuk egy-két évben eltűntek az alágazatból. Ugye arról nem beszélhetünk, hogy hiányzik fuvarozó, mert hiszen egyébként közben azt látjuk, hogy nagyon komoly verseny folyik az árualapokért, így a magyar árualapért is, vagy a nemzetközi piacokon is. Inkább azt mondanám, hogy a magyar vállalkozások versenypiaci helyzetének, versenyképességének megőrzése érdekében, hogy ők erősek tudjanak maradni ebbe az áruszűk időszakban, hiszen most az Európai Unió egészére igaz egy gazdasági stagnálás, megtorpanás, de ahhoz, hogy majd a fellendüléskor ott tudjunk lenni a piacon, és a magyar fuvarozók is ott legyenek, most nagyon fontos, hogy megvédjük a hazai vállalkozásokat nem csak a külföldi konkurenciával szemben, hanem egyébként a más világpiaci hatásokkal, például az elszabaduló üzemanyagárakkal szemben, hiszen nekünk is fontos nyilván nemzetgazdasági érdek, hogy majd, amikor ez a trend megfordul, mert mindig megfordul, akkor magyar vállalkozások tudják a magyar árualapot szállítani.
0: Ha egy kicsit a jövőbe tekintünk egyébként, vannak pozitív jelek, mint például az ipari termelési mutató, ami például 3,5%-os növekedés mutatott az elmúlt hónapok visszaesése után, de például azért, ha már az elején említettük az üzemanyagárakat és a védett árat, hát most ebben megint egy ilyen krízis felé tartunk, drágulnak az üzemanyagárak, mind a benzin, mind a dízelnél az utóbbi időszakban. Tehát, hogy mennyire látszik már egy kiút az ágazatnak így a jövőre nézve, vagy egy fordulat.
1: Sajnos az építőiparnak, vagy az iparnak az enyhe megindulása még valóban egy enyhe jelenség, ez számottevően nem befolyásolja még a fuvarpiaci helyzetet. Ugyanakkor egy másik szegmens, ami viszont erősen közötti szállítás kötött, például az autóipar, az meg kimondottan kritikus helyzetben van, ez nagyon nagy mértékben befolyásolja az európai fuvarozást, így a magyar fuvarozást is, hiszen nálunk az autógyártás is egy jelentős megrendelője ennek a szegmens. Mi valóban bízunk abban, hogy egyrészt a kormányzati intézkedések, másrészt az Európai Unió egésze, vagy a világgazdaság egésze egy felfelé ívelő pályára áll a következő években, de ez a jelenlegi helyzetben olyan mély ponton vagyunk, ahonnan nagyon nehéz visszakapaszkodni, nagyon nehéz lenne visszakapaszkodni, ha most nem dob mentővet akár a kormányzat ennek az alágazatnak. És akkor, hogy visszautaljak az üzemanyagárakra, igen, ez megint egy kritikus szint felé kezd közelíteni. Ugye ismerjük a miniszterelnök úr bejelentését ebben a kérdésben, mi nagyon bízunk abban, hogy ha nem védett ár, mert nem feltétlenül jó megoldás a védett ár, hiszen az valóban esetleg ellátási problémákhoz is vezetett, de egy célzott támogatási rendszer kialakításával a fuvarozó, a logisztikai alágazat is érintettje tud lenni ennek a kompenzációs folyamatnak. Erre egyébként az Európai Unió is lehetőséget biztosított a tagországoknak idén december 31-ig, és nagyon sok Európai Uniós tagállam már megtette, hogy valamilyen formában adóvisszatérítés, útdíjcsökkentés, tehát vannak különböző eszközök, támogatja a fuvarozói költségszerkezetnek a lefele szorítását.
2: Reggeli Monitor. Olyan, mint a jó kávé. Beindítja a napot. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.

0: Reggeli Monitor.
1: Szeptemberben ismét mozikban a 25 éves Gyűrűk ura trilógia. Idehaza Budapesten több moziban is látható lesz szeptember 10 és 30-a között. Először 2022-ben vetítették újra Magyarországon az akkor 20 éves franchise-t. A Peter Jackson jóváhagyásával digitálisan felújított 4K-s rendezői változatok külön-külön és egy napon belül egymás után is megtekinthetőek. Szinkronos és feliratos vetítések közül is választhatnak az érdeklődők. Az együttes játékidő 686 perc, közel 11,5 óra, azonban betervezett szüneteket biztosítanak a filmek között. A rendező maga bábáskodott a felújításokon többféle céllal. Egyrészt a 35 mm-re forgott filmekben akadtak következetlenségek a színezés terén, ezt korrigálták. Másrészt a Hobbitok digitális munkálatai során elérhetővé váltak olyan technikák, amik az ezredforduló idején még nem, vagy csak gyerekcipőben jártak. Peter Jackson mindent az eredeti effektekből hasznosított újra, ezzel elérve azt, hogy egyszerűen csak a mai szemnek jobban nézzenek ki a trükkök, amik valójában teljesen ugyanazok maradtak.
0: Ez a Reggeli Monitor.
2: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a Reggeli Monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Tudtad, hogy a Metrodom Beat a 13. kerület egyik legkeresettebb részén a Maréna sétányon épül, csupán 300 méterre a Dunaparttól? A prémium lokáció, a magas műszaki tartalom és a színvonalas szolgáltatások, mint például az exkluzív kétszintes wellness komplexum jövő és értékálló befektetést garantálnak. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat. Életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
4: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: A fővárosban ma reggel 9 órától délután 14:30-ig lezárják a 7. kerületben a Garai teret a Murányi utcánál és a Sajó utcánál csatorna karbantartása miatt. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell számítani. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot csatornajavítás miatt. Útszűkületre kell készülni a 10. kerületben a Tavas utcában a Mádi utca felé a Méjtó utca közelében csatornajavítás miatt. Lezárták a 13. kerületben a Gömb utca Csata utca kereszteződést vízvezeték javítása miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
2: 7 óra van, önök a Trend FM-et hallják, benne a Reggeli Monitort, a mikrofonnál Németh László. Késeli Ajna Evelyn. Isten éltessen nagyon sokáig, 2001. szeptember 10-én látta meg a napvilágot a hölgy Budapesten, magyar olimpikon úszónő, Európa bajnok, háromszoros ifjúsági olimpia bajnok, junior világ és Európa bajnok. És hát előtte van még a világ. Úgyhogy reméljük, hogy nagyon sokáig velünk lesz, és ilyen szép eredményeket hoz majd mindannyiunk örömére, meg nyilván leginkább a sajátjára is. Szóval nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk neki, és sok-sok kitartást a mostani edzésekhez, hiszen azért jön a szeptember, jön majd az ősz, meg a tél, ilyenkor sokkal nehezebb korán felkelni és elindulni az uszodába, de hát nyilván ő ezt megteszi nélkülünk is. Szóval nagyon boldog születésnapot kívánunk neki. A hírszerkesztő Somodi Evelyn már itt van, jövünk is a legfrissebb információkkal.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Donald Trump amerikai elnök lehetségesnek tartja egy háromoldalú amerikai-ukrán-orosz csúcs találkozó megrendezését, miután a napokban telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.
7: Trump szerint Putyin megállapodást akar, és ha Volodymyr Zelenszkij is kész erre, lehetőség nyílhat a háború lezárására, bár szerinte a két vezető közötti személyes ellentét nehezíti a megegyezést. Az amerikai elnök arról is beszélt, hogy várakozása szerint az iráni konfliktus közvetlenül a novemberi kongresszusi választások után véget érhet, mert szerinte Teherán a háború elhúzásával próbálja befolyásolni a választás kimenetelét.
2: Donald Trump fejenként 5000 dolláros kifizetést ígért minden felnőtt amerikai állampolgárnak arra az esetre, ha a republikánusok a novemberi félidős választásokon a képviselőházban és a szenátusban is megőrzik többségüket. Erről ír a Market Watch.
7: Az összeget az Egyesült Államokban kellene elkölteni. A program mintegy 240 millió felnőtt állampolgárral számolva körülbelül 1200 milliárd dollárba kerülne. Trump korábban már ígért legalább 2000 dolláros vámbevételekből finanszírozott kifizetést, illetve felvetette a kormányzati megtakarításból fedezett Dodge osztalékot is, ezek azonban nem valósultak meg.
2: Egyelőre nem tudni, mi okozta a brit országos légiforgalmi irányító szolgálat meghibásodását, hiszen ezek a szoftverek túlbiztosítottak.
7: Az Egek Ura blog alapítója szerint egy külső adattranszfer is okozhatta, vagy akár emberi mulasztás is történhetett. Szerinte bár nem példanélküliek a hibák, ezek a számítógépes rendszerek a legmagasabb biztonsági követelményeknek felelnek meg, és nem okozhatnak csak ideiglenes fennakadásokat. Varga G. Gábort hallják.
8: Tényleg nem érdemes találgatni. Az adatfeldolgozásnak a hibája sok minden lehet. A rendszerek túl biztosítottak, de hiába vannak a legjobb rendszerek is, hogyha a rendszerek mögött nincs meg a szakszolgálati engedéllyel rendelkező megfelelő humán kapacitás, akkor sajnos bekövetkezhetnek hibák. És ugye az a légiforgalom irányítása általánosságban, tehát nem csak Nagy-Britanniában, Magyarországon, Franciaországban elmondható, hogy a rendszer hatékonysága és teljesítménye mindig a komputerizált háttérrendszerek és a képzett szakszolgálati engedély birtokában meglévő irányító szakemberek kapacitásának az eredőjétől függ.
2: Váhi Nagy Vilmos, a 2010 és 14 közötti Orbán kormány egykori államtitkára a Partizánnak adott interjújában felfedte, hogy az elmúlt 10 évben informátorként segítette tényfeltáró újságírók munkáját.
7: Az egykori államtitkár többi közt a Microsoft ügyről beszélt, és azt állította, hogy egy túlárazottnak tartott licenszbeszerzés leállításával 1 milliárd forintot takarított meg az államnak, amivel komoly üzleti érdekeket sértett. Váhi Nagy szerint a későbbi menesztésében Tiborcz Istvánnak is szerepe volt, Pintér Sándor belügyminiszter pedig korábban szintén megpróbálta elérni távozását az Eclipse ügy miatt. A volt államtitkár azt is állította, hogy 2014-es menesztése után hosszú ideig megfigyelték és fenyegették, valamint hamis adatokat rögzítettek róla az Alkotmányvédelmi Hivatal dokumentumaiban.
2: A tavainál 30-50%-kal kevesebb szőlő termett idén a szekszárdi borvidéken az aszály miatt.
7: A borvidék egészén a tavalyi hektáronkénti 80 mázsás átlagtermés mintegy 30%-os csökkenésére számítanak, egyes borászatoknál azonban a szokásos mennyiségnek csak a fele termett. A vízhiány miatt a szőlőszemek kisebbek, kevesebb mustot adnak, ugyanakkor magasabb a cukortartalmuk és koncentráltabbak, így több termelő kiváló minőségű évjáratra számít.
2: Tovább lassult a lakásárak éves emelkedése az ingatlan.com árindexe szerint.
7: Országosan havi alapon 6%-kal emelkedtek az árak, Budapesten viszont 1%-os csökkenést mértek júliushoz képest. Az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a piacon egyfajta szitáló stagnálás alakult ki. Kisebb havi emelkedéseket korrekciók követnek. Balogh Lászlót hallják.
9: Augusztusban tovább folytatódott a lakáspiaci drágulás lassulása, Budapesten pedig tavaly augusztushoz képest harmadára csökkent az éves áremelkedés mértéke. Ez azért nagyon érdekes, mert augusztusban 0,1%-os árcsökkenés történt az eladó lakások és házak esetében, és ez jól szemlélteti azt a változást, amin keresztül megy az ingatlanpiac, tehát a 2025-ös lendület már a múlté, országosan és Budapesten is folyamatosan mérséklődik a drágulás üteme. Azokon a környékeken és régiókban maradt lendületben az ingatlanpiac, ahol a lakásárak alacsonyabb szintről indultak.
0: Tőzsdehírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os csökkenéssel 147.921 ponton zárt tegnap.
7: A részvénypiac forgalma majdnem 20 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,2%-kal 5005 forintra, az OTP 6%-kal 45400 forintra esett, a Magyar Telekom 1,2%-kal gyengült 2538 forintra, a Richter megállt 12580 forinton.
2: Európában nagy mínuszok voltak.
7: A londoni mutató 1,4, a német 1,8, a francia 1,9%-os csökkenésben zárt, esett Milánó is 6 és Madrid 1,6%-kal.
2: Gyengüléssel zártak a New Yorki értéktőzsde irányadó mutatói.
7: A Dow Jones indexe 8%-kal csökkent, az S&P 500 0,5%-kal lett kevesebb, a Nasdaq 6%-kal esett vissza.
2: Nézzük, hogy mi történik most a piacokon, méghozzá Ázsiában, ahol a térségben irányadó tokiói Nikkei 2/10, a hongkongi Hang Seng szintén 2%-kal csökken, az indiai Sensex 1,1, a szingapúri börze 7%-kal áll a negatív tartományban. A dél-koreai Kospi 4/10, a Shanghai Composite szintén 4%-kal korrigál lefelé. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 364 forint és 35 fillér, egy amerikai dollárért 313 forintot és 8 fillért kérnek, egy svájci frankért 386 forintot és 92 fillért. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1%-kal erősödik, 96 dollár 13 centnél jár a kurzus, a Brent jegyzési ára 100 dollár fölött, egészen pontosan 101 dollár 6 centen, 1%-os csökkenéssel. 2%-kal korrigál lefelé az arany, unciánként 4451 dollárba kerül, a sárga nemes fém, egyelőre oldalazó mozgást látunk az árfolyamban. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Nem vállal tisztséget az LMP új vezetésében idehaza Ungár Péter, aki korábban a párt társelnöke és parlamenti frakcióvezetője is volt.
7: A párt tisztújító kongresszusán megszüntették a társelnöki rendszert és 5 fősre csökkentették az elnökséget. Az LMP új elnöke Szabó Kertner Katalin, alelnöke Vida Attila lett, mellettük Balogné Bartós Viktória, Tóth Csaba és Angyal Károly Tibor került az elnökségbe. Az LMP a 2026-os országgyűlési választáson nem állított országos listát.
2: Már 2027 végére kicsúszhat az emberi ellenőrzés alól, a mesterséges intelligencia fejlődése a legszélsőségesebb forgatókönyvek szerint. Erre figyelmeztet az Anthropic frissen felmondott kutatója.
7: A 27 éves brit szakember szerint hamarosan az emberi képességeket meghaladó rendszerek jöhetnek létre, amelyek akár informatikai rendszerek feltörésére, valamint valós hatalom és erőforrások megszerzésére is képesek lehetnek. Különösen veszélyesnek tartja, ha az emmi rendszerek képessé válnak saját továbbfejlesztésükre, ami jelentősen megnehezítheti az ellenőrzésüket. A kutató az ágazat vezető fejlesztőit azzal vádolta, hogy nem kezelik kellő felelősséggel ezeket a kockázatokat.
2: A vendégünk a stúdióban a következő órában Németh Dániel lesz, az MBH Bank Gen AI implementációs menedzsere, akivel számos a mesterséges intelligencia működését érintő témáról beszélgetünk majd.
0: Időjárás jelentés.
7: Fokozatosan szakadozik, vékonyodik a felhőzet, általában több órára kisüt a nap, kevés helyen lehet kisebb eső, illetve zápor. Az északnyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik, majd késő délutánra nagyrészt mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul, késő estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő.
0: Sporthírek a 94.2.
2: Szoboszlai Dominik góllal, csapata a Liverpool pedig az Atletico Madrid 2-1-es legyőzésével kezdett a labdarúgó bajnokok ligája nyitófordulójában. Szoboszlai mellett Kerkez Milos is kezdő volt. A Sallai Rolandot védőként foglalkoztató török Galatasaray hiába futballozott fölényben és szerzett vezetést korán, a Sporting Lisboa váratlanul egyenlített velük szemben, a folytatásban a portugálok vették át az irányítást, fordítottak és 3-1-es sikerükkel otthon tartották a 3 pontot. A Paris Saint-Germain a Slovan Bratislavát győzte le 6-1-re. A magyar, a házigazda német és a kínai után az ausztrál női kosárlabda válogatott jutott be utolsóként a negyeddöntőbe a rájátszásból a berlini világbajnokságon. Az olimpiai bronzérmes ausztrálok izgalmas hajrában verték a tavaly Európa-bajnoki harmadik olaszokat, akik 1994 után szerepeltek ismét VB-n. Az előző világbajnokságon bronzérmes ausztrál csapat a holnapi negyeddöntőben a spanyolokkal csap majd össze.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
2: Hajszá pontosan 4:08 van, önök a reggeli monitort hallják a Trend FM-en, az FM 94.2-n. A vendégem pedig ebben az órában Németh Dániel, az MBH Bank Gen AI implementációs menedzsere, akivel fiatal korunkra tekintetve megbeszéltük, hogy tegeződni fogunk, szóval szervusz, jó reggelt!
3: Szervusztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Köszönöm szépen, hogy elfáradtál hozzánk, és ugye amiről beszélgetünk, ez a generatív mesterséges intelligencia vállalati szintű bevezetés, de mielőtt ebbe belevágnánk ebbe a magvas témába, mennyire van terjedőben a mesterséges intelligencia, az AI? Tehát akkor kérdezhetném úgy is, hogy milyen a penetráció, hogy fejlődik?
3: Mondhatni, hogy folyamatosan fejlődik, és ez a technológiának a sebességével azonos. Tehát akkora maga az olló egyébként azok között, akik napi szinten vibe kódolnak, illetve azok között, akik mondjuk akár egy közösen szerkeszthető fájl megosztásával is bajlódnak, mind egyébként banki, de azt gondolom, hogy társadalmi szinten is óriási a szakadék, és azon dolgozunk, hogy ezt az ollót egy kicsit zárjuk, és folyamatosan segítsük a kollégákat abban is, hogy hogyan tudnak önálló hatékonyságot növelni, illetve hogyan tudnak olyan ötleteket hozni, amivel a banknak valós üzleti értéket hoznak.
2: Egyébként te hogy tapasztalod, akár a kollégáid, akár mondjuk család vagy barátok körében, tehát használják az AI-t?
3: Fú, ez egy kicsit hasonló ahhoz, mint amikor a Műszaki Egyetemre jártam, és megtudták, hogy informatikával foglalkozom, akkor mindenki megállított, hogy telepítek-e Windows-t, és akkor mondtam, hogy hát tudok segíteni,
2: akár
3: abban is tudok segíteni. Így van az AI-jal is, tehát hogy úton útfélen megállítanak azzal a kollégák, hogy nézd, mit vibe kódoltam, mit fogok kiadni holnap, és akkor meg fogok ezzel kapcsolatban gazdagodni, és ugyanez a baráti körömben. De ez egyébként egy kicsit fals kép, mert ez az én saját buborékom. Akik tudják, hogy ezzel foglalkozom, azok természetesen hozzám jönnek, hogy akkor ezt hogyan lehetne megközelíteni, nézem meg, hogy hol tartanak. De azért a valóság ennél egy kicsit árnyaltabb. Még egyszer mondom, a bankra, és egyébként társadalmi szinten is, amit látok, az vetítve, az, hogy az eloszlás azért a tavalyi évhez képest eltolódott oda, hogy most már szeretnének ismerkedni az emberek az AI-jal, szeretnék megnyomkodni, és nem csak mint egy Google kereső, hanem szeretnék a mindennapjaikba beilleszteni, de nem tudják, hogy hogyan tehetik ezt meg. Tavaly még ennél azért rosszabb volt a helyzet, nem is nagyon foglalkoztak vele, és legyintettek rá, hogy hát ez úgyis egy új buzzword, és akkor ezzel nem kell foglalkozni. Most már azért többnyire mindenki realizálta azt, hogy ezzel foglalkozni kell.
2: De egészen fantasztikus, tehát én csak pont az jutott eszembe, hogy talán tegnap a 12 éves fiam írt valami házi feladatot, és akkor volt benne valami kérdés biológiáról, biológia házi volt, és akkor mit tudom én, valami molekuláris kapcsolat. Hát én néztem nagy szemekkel, hogy én biztos nem tudok ebben segíteni, és akkor mondta, semmi volt, megnézzük, mit mond az AI, és akkor azt mondták, úgy is lehet, és akkor szépen rákeresett, és meg volt a történetre a válasz.
3: Ez nagyon izgalmas, igen, pont ezt látom mindenhol. Tehát,
2: de ez gyönyörű.
3: Ez gyönyörű, és én nem szeretem azt, amikor valaki valamit egy szemüvegen keresztül néz. Tehát ezt az egész AI világát is lehet egy szemüvegen keresztül nézni, hogy hú, ez zseniális. Én nekem pont az a szerepem a bankban, hogy mindig a másik oldalt kell képviselnem. Tehát ha valaki arról beszél, hogy mennyire gyönyörű, akkor az expectation-öket, az elvárásokat az emberekben le kell hoznom a földre, és mint innovátor nekem kell lenni az innovációt blokkolónak, és elmagyarázni, hogy jó, de azért légy szíves, nézz utána, keresd meg, hogy ez nem halucinálta-e a választ, vagy hogyan van. És ugyanígy vissza, tehát hogyha valaki egy kicsit szkeptikus, zárkózottabb, nekem erre nincs időm, stb., akkor nekem pont az a feladatom, hogy ebből így kimozdítsam, és pont ezen dolgozunk így a bankban a kollégákkal, illetve magával ez a négyes megközelítésünkkel.
2: Na, ez lenne pont a kérdés, hogy hogyan kerül egy bankba az AI, és mi történik ott vele? Vagy a folyamatokkal mi történik?
3: Remélem van időnk délig, mert hogy egyébként ennek nagyon hosszú evolúció van, de megpróbálom ezt összefoglalni. Amikor a ChatGPT berobbant, már akkor az innovációs vezetők látták, hogy ezzel foglalkozni kell. tehát ez megkerülhetetlen, tehát már akkor kezdtünk saját ChatGPT-t fejleszteni, elkezdtük a mindennapi működésünket felmérni, hogy hova lehetne beilleszteni, stb. Én most ennek a részleteiben nem mennék bele. Ahol most tartunk, az az, hogy a megközelítés az kettős természetesen. Van a belső hatékonyságunknak a növelése, ami akármilyen új szervezetről beszélünk, ha egy AI megalapozott szervezet, aki AI-ra építi a nulladik ponttól a működését, még ő náluk is van lehetőség javítani és optimizálni a működésen. Egy banknál hasonló módon van erre potenciál. És van az oldal, amikor az ügyfelekről beszélünk, hogy az ügyfelekhez kapcsolódóan, az ügyfeleket esetleg kiszolgálva, hogyan viszonyulunk a mesterséges intelligenciához.
2: Ja, mondtad, hogy egy csomóan megállítanak a folyosón, hogy képzeld el, ez az ötletem van, ugye, hogy mindenki épít valamit. Ez előre visz, vagy innen el lehet jutni valameddig, valamerre?
3: Mindenféleképpen. Tehát aki ezt csinálja, én őket még bíztatom, hogy csináljátok tovább. Ez az egyik legfontosabb része, hogy ne csak beszélgessünk róla, hanem tényleg használjuk. És kettő dolgot gyorsan ezzel kapcsolatban, hogy a bankban is, meg gondolom egyébként társadalmi szinten is, ezzel a tiszta clean sheetnek hívják angolul, ez a tiszta oldal problémával találkoznak, ami amikor az Excel megjelent, akkor az emberek nem tudták, hogy mire tudják használni. Mindenki mondta, hogy ezt mindenre lehet használni, és ott volt egy üres oldal, hogy jó, de mire? És ez az egyik legfontosabb pont, hogy ezt katalizáljuk a szervezetben, és segítsük ezen a hold ponton átlökni őket. A másik pedig a vibe codingot, amit már sokszor említettem, egyébként ezt Andrej Karpati 2025-ben terjesztette el, a vibe coding, amikor építeszted ténylegesen egy működő programot a telefonodra, vagy a számítógépedre úgy, hogy te így vibe-olsz, vagy így érzed ezt az egész hangulatot, és el is felejted, hogy a háttérben az AI egyébként programkódot ír, hanem te csak elmondod a célt, és elmondod azt, hogy hova szeretnél eljutni. Ez az, ami a legizgalmasabb része, és visszatérve a kérdésedre, ezt szerintem csinálni kell, nem feltétlen ezen a szinten, hogy most te programokat írsz, de mindennapi szinten így el kell kezdeni gondolkodni abban, hogy hogyan tudom beilleszteni a mindennapjaimba ezt a technológiát.
2: Mennyire lehet ezt szervezetten vagy tudatosan kezelni, mondjuk egy ilyen szervezeten belül, mint a bank? Itt most csak az jutott eszembe, hogy ugye nyilván gondolom én, meg látom is, hogy ugye van az én korosztályom, amelyik mondjuk, mit tudom én, a múlt században szocializálódott, mondjuk itt szépen, vagy a múlt évezredben, és akkor mondjuk vannak a fiatalabbak, akik mondjuk már a 21. század büszke adományai, akik kettesből indítanak, vagy inkább hármasból, és hogy teljesen másképp állnak hozzá ezekhez a dolgokhoz.
3: Kihívásos természetesen, és rá is tapintottál a lényegére ennek, mert mind horizontálisan, mind vertikálisan nagyon, nagyon sokrétű az, hogy mit kell lefednünk egyszerre. És akár ezt mondhatnám kompetencia megközelítés szempontból is, hogy most egy jogásznak is értenie kell, hogy mi ez a technológia, egy IT-snak is értenie kell, hogy ez nem csak egy technológia, hanem ezt valakinek használnia is kell a legvégén, és mondjuk egy üzleti szakértőnek is tudnia kell, hogy egyébként jogi szempontból mik azok, amiket lehet, mik azok, amiket nem, és nekünk ilyen vertikális szinteken is kezelnünk kell azt, hogy a kollégák ezzel tisztában legyenek, és még arról nem is meséltem, hogy ki milyen beosztásban van. Tehát mondjuk egy menedzsment szintű vezetőnek sokkal kevesebb ideje van ezzel foglalkozni, mondjuk egy szakértőnek a kollégák közül, akiket mondjuk el tudnak küldeni a vezetői oktatásra. Tehát mindenre is fel kell készülnünk. Éppen ezért a megközelítésünk az oktatásban egy ilyen self-service, tehát egy ilyen önkiszolgáló oktatási módszer, ami arra alapszik, hogy mindent odaadunk a kollégának. Alap elméleti dolgokat, eszközöket, eszközzel kapcsolatos oktatási anyagokat, és egy portált, ahol saját maga tudja a saját ütemében ezt megtanulni és ismerkedni vele.
2: Pont az jutott eszembe, hogy ez valószínűleg valami olyasmi jellegű ugrás lehet, én ezt fiatalon átéltem, amikor ifjú és lelkes jogászként dolgoztam egy viszonylag nagy cégnél, és hát meglepődve mondjuk így szembesültem vele, hogy a gazdasági igazgatónál nem volt számítógép. És akkor felmerültek ilyen problémák, hogy e-mail. akár, vagy vállalatirányítási rendszer, vagy egyebek. És hát, mint az UFO-ra úgy néztek rám, pedig ugye én csak egy egyszerű jogász voltam. De hogy ez már akkor megvolt, hogy ez kellene, és hát nem tudom, több évbe került, mire ezt átvittük.
3: Igen, és ez egy változás menedzsment feladat, az, hogy egy egész szervezetet transformálj át arra, hogy a gondolkodása is e körül forogjon. Ugye, aki mondjuk a mai nappal jár általános iskolába, vagy középiskolába, vagy egyetemre, őnekik ez intuíció. Tehát ugyanúgy, mint az okostelefonnál, ezt meg kell ismernünk, nekünk meg kell tanulnunk, még valakinek ez majd alapkészséget fog jelenteni. Úgyhogy nagyon, nagyon izgalmas az, hogy a kollégákhez hogyan viszonyulnak, és hogyan haladnak ez a saját oktatási és a saját hatékonyságuknak a növelésével. És azért volt maga ez a megközelítésünk az oktatás terén, mert az is tapasztalat, hogy mindenki a saját ütemében tud csak tanulni. Tehát én mondjuk egy kollégának lehet, hogy ötször mesélem el, hogy mi az az AI, meg mi az az AI eszköz. Egyszer elmesem nekem, amikor én behívom egy oktatásra, egyszer, amikor a vezető mondjuk el is küldi, hogy akkor ezzel neked van feladatod, és gyere vissza egy ötlettel. Harmadik, amikor rájön, hogy ezzel tényleg van feladata. Negyedik, amikor el is kezd vele foglalkozni. És ötödik, és ez a legizgalmasabb pont, amikor tényleg bekapcsol az agya, és olyan ötletekkel jön elő, amikre én, mint a technológia bevezetéséért felelek, nem tudok előjönni, mert nem ismerem olyan mélységeiben az ő folyamatait, az ő működését, és akkor kezdődik el egy ilyen közös, ilyen pingpongozás, egy közös, természetesen azért nem pingpongozás, hanem hogy egy konkrét folyamatok
2: gondolkodás,
3: és gondolkodás, igen. Így van. Egy igénybefogadó folyamat mentén nekünk ugye fel kell mérnünk, ez mit jelent a banknak, stb. Tehát ez már így a hallgatóság szempontjával ez lehet, hogy az unalmasabb része.
2: Németh Dániel, az MBH Bank Gen AI implementációs menedzsere a vendégünk. Folytatjuk a beszélgetést a következő fél órában.
1: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardó, az alvás szakértője.
5: Áj! Mondtam, hogy ne ide pakolj! Nem fér el a targonca a raklapoktól!
6: Főnök, ha még egy rendelés jön, a plafonra kell lógatnom az árut.
7: Tudom. Ideje költöznünk.
8: Nagyobb raktár, telephely, üzlethelyiség vagy ipari terület vállalkozásának? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
9: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
10: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
11: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
12: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
13: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
14: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
15: A fővárosban torlódásra kell készülni a budai alsórakparton a Petőfi hídnál északra és a Margit hídnál délre, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a pesti alsórakparton a Dráva utcától a Lánchídig, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, valamint a Rákóczi úton befelé a Barostértől. Lassú a haladás az M1 M7-es autópályák közös bevezető szakaszán az Egér úttal és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé szakaszonként, a Szentendrei úton befelé a Zsófia utcánál, a Szél Kálmán tér környékén, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, illetve a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt. Ma 9 órától délután 2:30-ig lezárják a 7. kerületben a Garai teret a Murányi utcánál és a Sajó utcánál csatorna karbantartása miatt. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervíz úton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell számítani. Farkas Renáta, BKK Info.
14: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
2: A Trend FM szimfonikusok az elmúlt másodpercekben egy 1967-es esemény miatt szólaltak meg. Ebben az évben, mármint 1967-ben, ezen a napon, szeptember 10-én Gibraltár lakosai a választásokon Nagy-Britannia fennhatóságát ismerték el Spanyolország helyett. Ami hát elég érdekes történet, mert alapvetően szeretik és tisztelik Spanyolországot, de hát azért mégiscsak Nagy-Britanniához akarnak tartozni, valószínűleg teljesen érthető módon. Hogyha jól olvastam, akkor nemrég már a határkerítést is lebontották, tehát kissé átjárhatóbb lett a rendszer, de igazából ami nekem nagyon-nagyon tetszik, sajnos nem személyes élmény, de láttam többször is a felvételt. Megy a busz Gibraltárban, egyszer csak kap egy piros lámpát, és elhúz előtte egy repülőgép, ami éppen a felszálláshoz készülődik. Mert hogy a sziklán annyira nincs hely, hogy ennyire takarékosan kellett építkezni. Szóval, Gibraltár, Isten éltessen benneteket nagyon sokáig. Ott ma nemzeti ünnep van, nálunk pedig hírek itt a Trend FM-en a 94.2-n, a hírszerkesztő Somodi Evelin, én pedig Németh László vagyok. Sok sikert a mai napra, mindenkinek és szép napot!
14: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Több mint 1000 milliárd forinttal csökkent idén a magyar államadósság forintban számított értéke pusztán a hazai fizetőeszköz erősödésének hatására. Ez derül ki a GKI gazdaságkutató elemzéséből.
16: A forint 2025 végéhez képest több mint 5%-kal értékelődött fel, ami mérsékelte a devizában fennálló államadósság forintban kifejezett nagyságát. A GKI ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy továbbra is fontos feladata a devizaadósságból eredő sérülékenység kezelése. Az államadósságon belüli deviza aránya 2019-es 17%-ról 2026 első negyedévének végére 33%-ra emelkedett. A GKI szerint az euró későbbi bevezetése viszont alapjaiban alakíthatja át a magyar adósságkezelést, hosszabb távon pedig gyakorlatilag megszüntetheti a magyar eszközök árfolyam kockázatát.
2: 5 emberben halt, 87-en eltűntek, miután kigyulladt egy utasszállító komp a Fülöp-szigeteki Palawan tartomány partjainál.
16: A hajó Manilából a népszerű turista célpont Koron felé tartott, amikor a partoktól mintegy 2,2 kilométerre eddig ismeretlen okból tűz ütött ki rajta. A hajó utaslistáján 117 fő és egy 17 fős legénység szerepelt, közülük a hatóságok eddig 43 embert mentettek ki.
2: Donald Trump amerikai elnök lehetségesnek tart egy háromoldalú amerikai-ukrán-orosz csúcstalálkozót, miután a napokban telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.
16: Trump szerint Putyin megállapodást akar, és ha Volodymyr Zelenszkij is kész erre, lehetőség nyílhat a háború lezárására, bár szerinte a két vezető közötti személyes ellentét nehezíti a megegyezést. Az amerikai elnök arról is beszélt, hogy várakozása szerint az iráni konfliktus közvetlenül a novemberi kongresszusi választások után vér véget, mert szerinte Teherán a háború elhúzásával próbálja befolyásolni a választás kimenetelét.
2: Továbbra is bizonytalan a tartományi kormányalakítás Németországban. A CDU, az SPD, a zöldek és a baloldal is kizárta az együttműködést a Sachsen-Anhalti választásokon győztes AfD-vel.
16: Így a 83 fős parlamentben az AfD 39 mandátumot szerzett, vagyis három továbbira lenne szüksége a többséghez. A Zára Wagenknecht szövetség ugyanakkor jelezte, hogy kész tárgyalni az AfD-vel és az energiaellátásról, az oktatásról, valamint a békepolitikáról is egyeztetnének.
2: A magyar PISA eredmények romlásának egyik eleme, hogy korábban idehaza kisebb volt a különbség a gyengén és a magasan teljesítő tanulók aránya között.
16: A tavalyi adatok viszont azt bizonyítják, hogy a gyengébb tanulók eredményei visszaestek, és most már a jobb tanulóké is jelentősen romlott, ezt mondta a rádiónk által megkérdezett oktatáskutató. Szerinte az egyik legnagyobb gond, hogy idehaza a fejlett országokhoz képest nagyobb arányban függ a diákok teljesítménye a társadalmi-gazdasági háttértől. Nahalka István az oktatáspolitika jövőjéről is beszélt.
17: Óriási vitákra lehet számítani, mert olyasmiket kell felvetni, amik ősi idők óta beégtek a magyar pedagógiába és az egész társadalomba. Nem tudjuk nélkülük elképzelni az oktatást, már pedig ezeket a rendszereket is meg kell változtatni. Hogy mondjak egy olyat, ami nekem nagyon kedves, és én borzasztóan szeretném, ha történne valami ezzel kapcsolatban, meg kell szüntetni az osztályozást. Tehát ilyesmire lehet számítani. Nem tudunk másképpen előre haladni, tehát itt már nem lehet kis reformokban gondolkodni. Itt már nagyban kell gondolkodni, mert akkora a baj, akkora a válság. És ez most ez a PISA felmérés, ez világosan mutatta, hogy tényleg erről van szó, nem csak jártatjuk a szánkat ezzel kapcsolatban.
14: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,7%-os csökkenéssel 147.921 ponton zárt tegnap.
16: A részvénypiac forgalma csak nem 20 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,2%-kal csökkent 5005 forintra, az OTP 6%-kal esett 45.400 forintra, a Magyar Telekom 1,2%-kal gyengült 2538 forintra, a Richter megállt 12.580 forinton.
2: Nagy mínuszok voltak Nyugat-Európában.
16: A londoni mutató 1,4, a német 1,8, a francia 1,9%-os csökkenésben fejezte be. Esett Milánó is 6, és Madrid 1,6%-kal.
2: Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
16: A Dow Jones indexe 0,8%-kal 52.381 pontra csökkent, az S&P 500 0,5%-kal lett kevesebb, a technológiai Nasdaq 0,6%-kal esett vissza.
2: Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euró 364 forintba és 32 fillérbe kerül, egy amerikai dollár 313 forint és 4 fillér, egy svájci frank 386 forint és 91 fillér. A közép-kelet-európai régióban irányadó lengyel zloty 84 forint 42 fillér, a cseh korona 15 forint 2 fillérbe kerül. Az eurozónán kívüli legnagyobb európai gazdaság Nagy-Britannia hivatalos fizetőeszköze az angol font 424 forintba és 29 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. Ázsiában közben negatív irányba mozdultak el a piacok. A tokiói Nikkei, amely a térségben irányadó 0,4%-kal csökkent, csak úgy, mint a Shanghai Composite Indexe, a hongkongi Hang Seng 1,3%, az indiai Sensex 0,1%-kal került lejjebb, a dél-koreai Kospi 0,2%, a szingapúri börze 0,6%-kal esik.
14: Időjárás jelentés.
16: Fokozatosan szakadozik, vékonyodik a felhőzet, általában több órára kisüt a nap. Kevés helyen lehet kisebb eső, illetve zápor. Az északnyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik, majd késő délutánra nagyrészt mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul, késő estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő.
2: Akinek esetleg van kedve és főleg ideje ellátogatni a hazai állóvizekhez, a Balaton 21 fokos, a Fertőtó 23, a Tiszató szintén 23 fokos. Ennél egy picit jobb a helyzet a tengereken, ugyanis a földközi tenger a törökországi Antaliánál 29 fokos, a Kréta szigeténél pedig 27 fokos a víz. Az Adria is 27 és 28 fok között váltakozik, illetve a Vörös-tenger 28 és 29 fokos, attól függ, hogy Egyiptomból vagy Izraelből közelítjük meg a habokat. Az Atlanti-óceán 19 fokos a portugál partoknál.
14: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
1: Vendégem a stúdióban ebben a fél órában is, Németh Dániel, az MBH Bank Gen AI implementációs menedzsere, akivel folytatjuk a beszélgetést, ami hát leginkább arról szól, vagy azt célozza, hogy a generatív mesterséges intelligenciát hogyan lehet vállalati szinten bevezetni a működésbe, a napi folyamatokba. És ugye, amíg itt hírek, de főleg zene volt, mert a zene alatt tudtunk igazából beszélgetni, akkor azt mondtad, hogy van igazából 4 szint, és hogy egyiket sem lehet átugrani. Melyek ezek, és mit lehet ez a mit rejt ez a kifejezés, hogy nem lehet átugrani őket?
2: A 4 szint alapvetően egy alapszinttel kezdődik. Ez egyfajta digitális érettség. Ugye mi is beszéltünk róla, hogy korábban jogi gyakornokként te is találkoztál azzal, hogy kollégák kockás füzetben vezetik a feladataikat. Azért itt már nem tartunk, hála Isten, a bankban sem. Sőt, ennél azért sokkal előrébb tartunk. Az MBH Bank jogelődje, az MKB Bank volt az első, aki felhőbe felköltöztette a technológiáját. Tehát, hogy egy nagyon fontos pozícióból technológiai előfeltételből indultunk, és ez igaz egyébként a digitális érettségre is, hogy ez egy befektetés, aki ezt korábban már elkezdte, és csinálja, ő neki nagyobb az előnye a mai nappal. Ránk az igaz, hogy föntről is, meg alulról is kezdeményezzük ezt a digitális képesség fejlesztését. Föntről oly módon, hogy most már talán 2 éve kezdtünk egy Digital Leap nevezetű programot, ahol főként elméleti alapokat és

0: mindenkinél alap feltétel, és ez kettő szempontból is fontos. Az egyik az az, hogy nem esik le feladat a földre, a másik pedig az az, hogy az AI abból tud dolgozni, ami le van írva. Tehát a kontextust azt neki oda kell adni. Ez az első szint, a kollégákat szinte mindenkit ezen végig kell vinnünk. A második szintje ennek az önkiszolgáló réteg, erről már egy picit meséltem. Itt tényleg az a cél, hogy a kollégáknak legyen egy olyan, hát természetesen AI alapú eszköze, amiben elmeséli, hogy ő kicsoda, ő hogy viszonyul az AI-hoz, és mi az, amire eddig használta. Ha ezeket elmeséli, akkor maga az eszköz tud neki rászabott ajánlatokat és ötleteket adni, hogy még mire tudja használni a munkában, és tudnak egyfajta egy ilyen beszélgetést folytatni az eszközzel, ami alapvetően, és nem akarom mutatni a hallgatóságot, de egy központilag felügyelt és minőségbiztosított prompt és skill katalógusból válogat. A harmadik szint az, amikor a kollégáknak beindul az agya. Ebben az önkiszolgáló rétegben ténylegesen onnantól jönnek a legizgalmasabb dolgok, hogy és őt lehet az AI-jal? És azt lehet az AI-jal? És akkor tapasztalatom alapján ez három részre bomlik egyébként, ezek az ötletek. Az első az, amit egyébként az önkiszolgáló rétegen is te is meg tudsz csinálni, úgyhogy próbáld ki. A második az, amikor nekem egy olyan chatbot kéne, ami ezekből a dokumentumokból ad választ, és akkor én, amikor a 42. ilyen beszélgetést folytatom, akkor egy picit kihívásos ugyanilyen lelkesedéssel fordulni a kollégához. Éppen ezért a bankunkban már ezt az elsőkörös igénybefogadást és ötleteket már ugyancsak egy AI fogadja be. Tehát mi nem ülünk le a kollégával beszélni, hogy neki milyen zseniális ötlete van, hanem megmondjuk neki, hogy légy szíves az eszközzel beszélgess, és ő kiinterjúvolja belőle az alap kérdéseket, úgy, mint megtérülés, kik fogják használni, hogy fog beilleszkedni a mindennapi működésbe, és a többi. Ezt követően van természetesen egy vezetői döntés, mert itt az önkiszolgáló rétegből akkor tudunk csak átengedni ötleteket, hogyha az valós üzleti értéket teremt a bankunknak, és itt jön a dedikáltság. A negyedik szinten a vezetői dedikáltság, egy szponzor, dedikált büdzsé, csapat és egyébként dedikált cél és ütemezés nélkül nem vágunk bele konkrét projektbe.
1: Cél lehet az, hogy mindenki AI fejlesztő legyen, vagy inkább másfelé érdemes elmozdulni?
0: Ez a személyes véleményem, hogy szerintem akár lehet ez is cél, mert ha megnézzük, egy kicsit visszatekintünk erre a vibe kódolás kifejezésre, már most is, akik elől tartanak ebben a technológiában, ők egyébként saját megoldásokat fejlesztenek. És a bankban is, amikor a negyedik szintre lépünk dedikált projektekre, akkor ugyancsak három szintet különböztetünk meg, és a kérdésedre az első szint a válasz, az a low-code, no-code, egyszerű drag-and-drop módon tudsz fejleszteni, és összekötögetni dobozokat, és te is fejlesztővé válsz. De az igazság, hogy egy bankban, egy pénzintézetben, egy nagyon komolyan regularizált környezetben az a legnagyobb kihívás, hogy lehetsz te fejlesztő, de otthon kitalált és összekattintott megoldásból még sosem nőtt ki banki megoldás. Tehát az, hogy ez végigmenjen mondjuk a technológiai feltételek mentén a környezeteken, megfeleljünk egy AI-eknek, minden dokumentációt be tudjunk mutatni egy MNB-nek, ezek nem gyerekjátékok, és nekem valójában onnantól indul a valós munkám, hogyha egy kolléga hoz egy kész megoldást, hogy nézd, összekattintottam valamit egy low-code, no-code megoldásban, vagy nézd, ezt az ötletet kellene lefejlesztenünk, úgyhogy neki is állhatunk, mert megkaptam a vezető jóvágyást. Én nekem onnantól indul a valós munka, mert akkor annak mindennek olyan módon és olyan skálázható, biztonságos módon kell működnie, hogy ezt ténylegesen tudjuk vállalni akár az ügyfelek felé, illetve be tudjuk mutatni az MNB-nek is.
1: Az előbb említetted ezt a bizonyos szponzor nevű kifejezést. Milyen szponzor a jó szponzor?
0: A jó szponzor nekem az, aki ott van velünk jelen. Nem az, aki mondjuk egy-két hónap havonta eljön, és mondjuk a steering committee meghallgatja, hogy hol tartunk, hanem ténylegesen ott van, aki számon kér minket, aki tisztában van egyébként a projekt céljával, ütemezésével és haladásával, és ténylegesen, ha valami nem úgy történik, ahogy ő

0: és elképzelte, akkor azt jelzi nekünk, és ha egy mondatba kellene megfogalmaznom, akkor a legjobb szponzor az, aki otthon maga is már vibe kódol, mert tudja, hogy mi a valós elvárás egyébként a technológiával kapcsolatban, ismeri egyébként a banki környezetben, hogy ez mi a realitás, hogyan, milyen ütemben lehet ezt egyébként bevezetni, és ezáltal egy nyelvet tudunk beszélni, nem kell igazi fordítóként működnöm a menedzsment és a projektcsapat között.
1: Itt is igaz az a mondás, hogy amit tavaly demónak hívtunk, vagy így ismertük meg, azt idén már használjuk, szóval hogy nagyon gyors a fejlődés?
0: Így van. Így van. Azt gondolom, hogy tavaly ott tartottunk, hogy bejött egy szállító, és ugyancsak egy menedzsment tagnak megmutatta, hogy ő milyen megoldást épített föl. Én tudtam a háttérben, hogy valójában egy LLM-re épített egy frontendet, és bepromptolt valamit, és nagyon ügyesen tud válaszolni az AI, de mai nappal már nem is kell legyen lefejlesztve, akár a meeting közben is vibe kódol valaki ott valamit, hogy nézd, ez így fog működni, tehát nagyon-nagyon gyorsan fejlődik maga a technológia, de még egyszer mondom, az, hogy mi lesz bevezetve, és mi lesz valós adatokon használatba véve, az azért komplexebb kérdés ennél.
1: Köszönjük szépen! Hölgyeim és uraim, az elmúlt egy órában Németh Dánielt hallották, ő volt a vendégünk, az MBH Bank Gen AI implementációs menedzsere.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Nagyon-nagyon köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, sok érdekes témáról beszélgettünk, és hát így elnézve a fejlődési irányokat, sok sikert és kitartást ehhez a munkához, biztos, hogy egy nagyon szép feladat.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen.
2: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Reggeli Monitor.
1: Dino délelőtt lesz vasárnap a budapesti állatkertben, ahol többek között előadást és tematikus vezetést tart majd Don Lessem, a Jurassic Park című film egyik dinoszaurusz szakértője is. A program előadásaiban a mozifilmekből ismert őskori állatokról tudhat meg érdekességeket a közönség. Az első három előadáson szó lesz többi közt arról is, hogy a hollywoodi filmek készítői miként alkották meg ezeknek az őskori állatoknak a hangját. A negyedik 11 órakor kezdődő programot és az azután következő tematikus vezetés pedig Don Lessem tartja majd a Biodomban látható életnagyságú dínók bemutatásával. Ő a vezetője a Dino Don nevű cégnek is, amely életnagyságú és hiteles megjelenésű mozgó dinoszaurusz rekonstrukciókat gyárt természettudományi múzeumok és állatkertek számára. A Biodomban látható dinoszauruszok nagyobb része is az ő felügyeletével készült.
0: Ez a Reggeli Monitor. 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
2: A Reggeli Monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Tudtad, hogy a 11. kerületi Metrodom River nem csupán egy lakópark, hanem valódi közösségi tér a családok számára? Wellness központ, autómentes tágas belső park, játszótér, baba-mama szoba, bölcsöde és önkormányzati óvoda biztosítja a gondtalan prémium életérzést. Válaszd ki új családi otthonod, akár a 4. ütem hamarosan költözhető lakásai közül. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak, használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Duna partján. További információ metrodom.hu.
4: Repülőszőnyeg, kézi, gyapjú, szőttes. Választékunk határtalan, melyben a vevő a győztes. Szőnyeget venne, vagy eladna? A megoldás a Kabiri Szőnyegház a Krisztina körúton. Keresse választékunkat és akcióinkat online is. www.kabiriszőnyegház.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Helsinki úton befelé a Nagy Sándor József utcai felüljáró után. A Stefánia úton az ajtós időrel sor előtt csak egy sáv járható, mert tűzoltók dolgoznak. A 74-es trolibusz helyett a Mexikói út, Amerikai út és az 56-osok tere között pótlóbusz közlekedik. Lassú a haladás az M1 M7-es autópályák közös bevezető szakaszán az Egér úttal és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé szakaszonként, a Szentendrei úton befelé a Zsófia utcánál, a Szél Kálmán tér környékén, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, illetve a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt. Ma 9 órától délután 2:30-ig lezárják a 7. kerületben a Garai teret a Murányi utcánál és a Sajó utcánál csatorna karbantartása miatt. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületre kell készülni, mert új gyalogos átkelő helyet létesítenek. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
6: 8 óra van, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén, 2026. szeptember 10-én csütörtökön reggel. 1898-ban, vagyis jó régen, ezen a napon szeptember 10-én Wittelsbach Erzsébet magyar királyné, azaz Sisi, a Genfi tó partján egy anarchista merénylet áldozatává vált. A sorsnak valószínűleg az iróniája, hogy ő maga már, mint Sisi királyné, soha nem adott arra okot, hogy igazából az anarchisták üldözzék, sőt, ő maga is, hát gyakorlatilag mondhatni kézzel-lábbal tiltakozott a mindenféle uralkodói előjogok, illetve a rigorózus szabályozással szemben. De hát ez már egy másik történet, ugye sajnos. Azt, hogy valakinek hogy ér véget az életének a vége, hát ő maga, nem azt mondom, hogy nem tudja befolyásolni, inkább azt mondom, hogy nem ő választja meg se az időpontot, se a helyszínt. Minden esetre az biztos, hogy a mai napig felmérések bizonyítják, hogy egy végtelen pozitív személyiségként élő a magyarság tudatában, és ez egy nagyon jó dolog. Jövünk a legfrissebb információkkal, itt a Trend FM-en a 94.2-n, a hírszerkesztő Somodi Evelin, én pedig Németh László vagyok.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Megkezdődött a Huawei elleni büntetőper egy New York-i szövetségi bíróságon.
7: Az amerikai ügyészség azzal vádolja a kínai távközlési óriást, hogy 2 évtizeden keresztül amerikai vállalatok technológiáinak és üzleti titkainak megszerzésével, valamint az amerikai pénzügyi rendszer kijátszásával építette globális üzletét. A vád szerint a Huawei 5 amerikai cég üzleti titkait próbálta megszerezni, és iráni tevékenységével kapcsolatban is félrevezette a hatóságokat. A Huawei tagadja a vádakat, és azt állítja, hogy az ügyészség elszigetelt alkalmazotti cselekményeket próbál átfogó összeesküvésként bemutatni. A per várhatóan 3 hónapig tart.
6: Donald Trump amerikai elnök fejenként 5000 dolláros kifizetést ígért minden felnőtt amerikai állampolgárnak arra az esetre, ha a republikánusok a novemberi félidős választásokon a képviselőházban és a szenátusban is megőrzik többségüket. Erről ír a Market Watch.
7: Az összeget az Egyesült Államokban kellene elkölteni. A program mintegy 240 millió felnőtt állampolgárral számolva körülbelül 1200 milliárd dollárba kerülne. Trump korábban már ígért legalább 2000 dolláros vámbevételekből finanszírozott kifizetést, illetve felvetette a kormányzati megtakarításból fedezett Dojo-osztalékot is, ezek azonban nem valósultak meg.
6: Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint éjjel csapást mértek egy Mikolajivi drónraktárra, a Csornomorszki kikötői vámterminál infrastruktúrájára, valamint 3 hajóra az odesszai kikötőhöz vezető tengeri útvonalon.
7: Eközben ukrán támadásokról is beszámoltak Oroszországban. Mahacskalában drónok okoztak tüzet a kikötői infrastruktúrában és egy színházban, Szocsiban pedig pilóta nélküli motorcsónakok támadása után 8-an sebesültek meg.
6: 5 ember meghalt, 87-en eltűntek, miután kigyulladt egy utasszállító komp a Fülöp-szigeteki Palawan tartomány partjainál.
7: A hajó Manilából a népszerű turista célpont Koron felé tartott, amikor a partoktól mintegy 2 kilométerre eddig ismeretlen okból tűz ütött ki rajta. A hajó utaslistáján 117 plusz 17 fős legénység szerepelt, közülük a hatóságok eddig 43 embert mentettek ki.
6: Egyelőre nem tudni, mi okozta a brit országos légiforgalmi irányító szolgálat meghibásodását, hiszen ezek a szoftverek túlbiztosítottak.
7: Az Egekura blog alapítója szerint egy külső adattranszfer is okozhatta, vagy akár emberi mulasztás is történhetett. Szerinte bár nem példanélküliek a hibák, ezek a számítógépes rendszerek a legmagasabb biztonsági követelményeknek felelnek meg, és nem okozhatnak csak ideiglenes fennakadásokat. Varga G. Gábort hallják.
8: Tényleg nem érdemes találgatni. Az adatfeldolgozásnak a hibája sok minden lehet. A rendszerek túl biztosítottak, de hiába vannak a legjobb rendszerek is, hogyha a rendszerek mögött nincs meg a szakszolgálati engedéllyel rendelkező megfelelő humán kapacitás, akkor sajnos bekövetkezhetnek hibák. És ugye az a légiforgalom irányítása általánosságban, tehát nem csak Nagy-Britanniában, Magyarországon, Franciaországban elmondható, hogy a rendszer hatékonyabb, hatékonysága és teljesítménye mindig a komputerizált háttérrendszerek és a képzett szakszolgálati engedély birtokában meglévő irányító szakemberek kapacitásának az eredőjétől függ.
6: A magyar PISA eredmények romlásának egyik eleme, hogy korábban idehaza kisebb volt a különbség a gyengén és a magasan teljesítő tanulók aránya között.
7: A tavalyi adatok viszont azt bizonyítják, hogy a gyengébb tanulók eredményei visszaestek, és most már a jobb tanulóké is jelentősen romlott, ezt mondta a rádiónk által megkérdezett oktatáskutató. Szerinte az egyik legnagyobb gond, hogy idehaza a fejlett országokhoz képest nagyobb arányban függ a diákok teljesítménye a társadalmi-gazdasági háttértől. Nahalka István az oktatáspolitika jövőjéről is beszélt.
9: óriási vitákra lehet számítani, mert olyasmiket kell felvetni, amik ősi idők óta beégtek a magyar pedagógiába és az egész társadalomba. Nem tudjuk nélkülük elképzelni az oktatást, már pedig ezeket a rendszereket is meg kell változtatni. Hogy mondjak egy olyat, ami nekem nagyon kedves, és én borzasztóan szeretném, ha történne valami ezzel kapcsolatban, meg kell szüntetni az osztályozást. Tehát ilyesmire lehet számítani. Nem tudunk másképpen előre haladni, tehát itt már nem lehet kis reformokban gondolkodni. Itt már nagyban kell gondolkodni, mert akkora a baj, akkora a válság. És ez most ez a PISA felmérés, ez világosan mutatta, hogy tényleg erről van szó, nem csak jártatjuk a számokat ezzel kapcsolatban.
6: Váhi Nagy Vilmos, a 2010 és 14 közötti Orbán kormány egykori államtitkára a Partizánnak adott interjújában felfedte, hogy az elmúlt 10 évben informátorként segítette tényfeltáró újságírók munkáját.
7: Az egykori államtitkár többi közt a Microsoft ügyről beszélt, és azt állította, hogy egy túlárazottnak tartott licenszbeszerzés leállításával 1 milliárd forintot takarított meg az államnak, amivel komoly üzleti érdekeket sértett. Váhi Nagy szerint a későbbi menesztésében Tiborcz Istvánnak is szerepe volt, Pintér Sándor belügyminiszter pedig korábban szintén megpróbálta elérni a távozását az Eclipse ügy miatt. A volt államtitkár azt is állította, hogy 2014-es menesztése után hosszú ideig megfigyelték és fenyegették, valamint hamis adatokat rögzítettek róla az Alkotmányvédelmi Hivatal dokumentumaiban.
6: Tovább lassult a lakásárak éves erősödése az ingatlan.com lakásárindexe szerint.
7: Országosan havi alapon 6%-kal nőttek az árak, Budapesten viszont 1%-os csökkenést mértek júliushoz képest. Az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a piacon egyfajta szitáló stagnálás alakult ki, kisebb havi emelkedéseket korrekciók követnek. Balogh Lászlót hallják.
10: Augusztusban tovább folytatódott a lakáspiaci drágulás lassulása, Budapesten pedig tavaly augusztushoz képest harmadára csökkent az éves áremelkedés mértéke. Ez azért nagyon érdekes, mert augusztusban 0,1%-os árcsökkenés történt az eladó lakások és házak esetében, és ez jól szemlélteti azt a változást, amin keresztül megy az ingatlanpiac, tehát a 2025-ös lendület már a múlté, országosan és Budapesten is folyamatosan mérséklődik a drágulás üteme. Azokon a környékeken és régiókban maradt lendületben az ingatlanpiac, ahol a lakásárak alacsonyabb szinten indultak.
0: Tőzsde hírek.
6: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,7%-os csökkenéssel 147.921 ponton zárta tegnap a kereskedést.
7: A részvénypiac forgalma majdnem 20 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,2%-kal 5.005 forintra csökkent, az OTP 6%-kal 45.400 forintra esett, a Magyar Telekom 1,2%-kal gyengült, a Richter megállt 12.580 forinton.
6: Nyugat-Európa nagy mínuszokkal zárt.
7: A londoni mutató 1,4, a német 1,8, a francia 1,9%-os csökkenésben fejezte be. Esett Milánó is 6,1 és Madrid 1,6%-kal.
6: Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
7: A Dow Jones indexe 0,8%-kal 52.381 pontra csökkent, az S&P 500 0,5%-kal lett kevesebb, a technológiai Nasdaq 0,6%-kal esett vissza.
0: Időjárás jelentés.
7: Fokozatosan szakadozik, vékonyodik a felhőzet, általában több órára kisüt a nap, kevés helyen lehet kisebb eső, illetve zápor. Az északnyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik, majd késő délutánra nagyrészt mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
6: A hazai közönség előtt szereplő Coco Gauff bejutott a legjobb négy közé az amerikai nyílt teniszbajnokság női versenyében. A 2023-as bajnok a tegnapi negyeddöntőben szett hátrányból fordítva nyert az idei Roland Garros győztes a 19 éves Mira Andreeva ellen, úgyhogy a második játszmában két meccslabdát is hárított. Az orosz játékos egyetlen labdamenetre volt attól, hogy karrierjük hatodik egymás elleni meccsén megszerezze első győzelmét. Gauff az elődöntőben azzal a kazak Jelena Rybakinával találkozik, aki hétfő óta vezeti a női teniszezők világranglistáját. A magyar, a házigazda német és a kínai után az ausztrál női kosárlabda válogatott jutott be utolsóként a negyeddöntőbe a rájátszásból a berlini világbajnokságon. Az olimpiai bronzérmes ausztrálok izgalmas hajrában verték a tavaly Európa-bajnoki harmadik olaszokat, akik 1994 után szerepeltek ismét VB-n. Az előző világbajnokságon bronzérmes ausztrál csapat a holnapi negyeddöntőben a spanyolokkal csap össze.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Nem csak a szoftverek, hanem akár emberi mulasztás is okozhatta a brit légiirányító rendszer meghibásodását. A kiber támadások ellen viszont ezek a számítógépes rendszerek magas szinten védettek, egyebek mellett erről is beszélt a Trend FM-nek az Egek Ura blog alapítója. A meghibásodás sehol sem példanélküli a világon, ilyenkor természetes, hogy más az eljárásrend, és lassul a légiközlekedés. Varga G. Gábor szerint érthető a légitársaságok növekvő elégedetlensége és kritikája. Ugyanakkor nekik nincs ráhatásuk az ilyen helyzetek megoldására, és nem is lenne kézenfekvő rájuk hallgatni. Kovács Gergő interjúja következik.
0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
2: A brit légiirányító rendszerben egy hiba keletkezett még kedden, ami óriási fennakadásokat okozott a légiirányításban. Gyakorlatilag több száz járatot kellett törölni, és ez hát még mindig tart. Rengeteg repülőtéren megbénult a légiközlekedés. Hogyan tudják, hogyan lehet ezt ilyenkor kezelni? Mert azért itt rendszer szintű problémákra is felhívták a figyelmet egyes szereplők.
3: Előjáróban el kell mondani, hogy a légiforgalom irányításban résztvevő szoftverek a legmagasabb megbízhatóságú szoftverek közé tartoznak, vagy inkább úgy is fogalmazhatnék, hogy azok a számítógépes, komputerizált rendszerek, amelyek a légiforgalom irányítást támogatják, a lehető legmagasabb megbízhatósági és biztonsági követelményeknek kell, hogy megfeleljenek. Ennek ellenére nem példanélküli az az eset, hogy mégis valamilyen hiba keletkezik a rendszerben, és amikor ezt a hibát azonosítja egy légiforgalom irányító szolgálat, akkor automatikusan életbe kell léptetnie egy olyan eljárásrendet, amely garantálja a le- és felszálló, valamint a légtéren átrepülő légijárműveknek a biztonságát. Egyszer s mind ez az eljárásrend ilyenkor rendkívüli mértékben lelassítja az irányítást, pontosabban csökkenti a légtér áteresztő képességének a kapacitását, vagyis hát a légiforgalom irányító szolgálat kapacitását. Gyakorlatilag a hiba súlyosságától függően kiveszik a komputerizált támogatást az irányításból. Ennek mértéke a hiba mértékével arányos, tehát valamikor csak részfunkciókat vesznek ki a támogatás, van, amikor pedig hát volt már arra is példa a történelemben, hogy teljes mértékben át kellett állniuk a hagyományos manuális irányításra. Az teljesen nyilvánvaló, hogy manuálisan egy légter forgalmát szabályozni, az sokkal kisebb áteresztő képességet jelent, mint akkor, amikor ezek a folyamatok meg vannak támogatva a számítógépes rendszerekkel. És így nagyjából így biztosítható az, hogy a légijárművek közötti elkülönítés az mindig megmaradjon a biztonságos szinten, a légijárműveket navigálják és koordinálják a különböző országok légterei között, és még sorolhatnám ezeket a funkciókat.
2: Azért itt több szereplő, például a Wizz Air UK is reformokat sürget, mert hogy nem az az első leállása az elmúlt időszakban a brit országos légiforgalmi irányítónak. Ezért adódik a kérdés, hogy miben más ez a rendszer, mint mondjuk más európai, vagy mondjuk akár a magyar?
3: Alapvetően a légiforgalom irányításban néhány bevett szoftver használatos, és a légiforgalom irányítók bevett eljárásrendek szerint dolgoznak. A felhasznált légiforgalom irányító rendszerek különböznek, tehát ebben egy légiforgalom irányító szolgálat tud hatékonyabb vagy kevésbé hatékonyabb lenni, de azért az egésznek az operatív és működési szabályozása az egy globálisan érvényes szabályrendszer alapján történik. Természetesen érthető, hogy a légitársaságok kritikával illetik a légiforgalom irányító szolgálatokat, különösen akkor, hogyha azoknál a zavar egyáltalán bekövetkezik, minden légiforgalom irányító zavar, az nagyon súlyos euró százezrekben mérhető, adott esetben akár euró milliókban mérhető veszteséget okoz a légitársaságoknak, ami mögött természetesen azért vannak pénzügyi garanciák, belső elszámolások, tehát a nap végén azért ennek legalább egy része meg szokott térülni, ezt is hozzá kell tenni. Na de természetes az, hogy a légitársaságok ösztönzik a légiforgalom irányító szolgálatokat a hatékonyabb, megbízhatóbb, magasabb rendelkezésre állású működésre, és hát az is a lehető legtermészetesebb dolog, hogy egy-egy leállás, üzemzavar vagy részleges probléma esetén komoly és határozott nyilatkozatokat tesznek. Ennek ellenére azt is el kell mondani, hogy a légitársaságok, teljesen mindegy melyik légitársaság, az alapvető elsőrendű partnerei a légiforgalom irányításnak, és a légitársaságoknak is tudomásul kell venni azt, hogy egy szervezet hatékonyságát növelni, azt nem lehet pontosan ugyanazok az alapelvek mentén, mint ahogy mondjuk a diszkont légitársaságok szervezik a saját életüket. Tehát noha a repülés egy jól szabályozott és biztonságos üzem, mégis el kell mondani, hogy egy diszkont légitársaságnál általánosan sokkal rapidabb döntéshozatali mechanizmusok vannak érvényben, mint egy légiforgalom irányító szolgálatnál, és azért azt hiba volna, hogyha a légiforgalom irányító szolgálatok a légitársaságok nyomásának engedve változtatnák meg saját belső működési mechanizmusaikat, szervezeti dolgaikat, mert az könnyen még több hibához és még több problémához vezet.
2: Ugye ebben a konkrét esetben nem tudjuk pontosan, hogy mi történt, annyit tudunk, hogy az adatfeldolgozó rendszerben keletkezett a hiba. Na most ez okozhatta olyan forgatókönyv, hogy esetleg itt hackerek vagy kibertámadás érte ezt a rendszert, vagy ez igazából egy ilyen túlterheltség miatt alakulhatott így ki?
3: Nagyon nehéz erre a kérdésre bármit mondani a konkrétumok ismeretében, mert az adatfeldolgozó rendszerekben bekövetkezett hiba az nagyon sok minden, és egyáltalán nem biztos, hogy ebből helyes következtetésre jut egy szakértő, mint én, de az biztos, hogy pont az a légiforgalom irányító szolgálatoknál a biztonság és a rendelkezésre állás maximumának pont az a kulcsa, hogy ezen számítógépes rendszerek a kibertámadások ellen rendkívül magas szinten védettek, az egyes rendszerek valójában akár 2-3 rendszert jelentenek, amelyek ugyanazt a funkciót töltik be, tehát duplikált működés van a végén, és hát természetesen a hardverek oldalán is túlbiztosított az egész dolog. Egyébként az adatfeldolgozásnak a hibája egy irányító szolgálat esetében lehet annak a következménye is, hogy az irányító szolgálat ugye egy adatfogadó is, és hogyha a fogadó oldalon van hiba, tehát magyarul egy adattranszferben keletkezik egy olyan probléma, ami rajtuk kívül áll, és adott esetben azt nem tudják megoldani, mondjuk valamilyen emberi szakember kapacitás hiányában. Tehát erről tényleg nem érdemes találgatni. Az adatfeldolgozásnak a hibája, az még egyszer mondom, nagyon sok minden lehet. A rendszerek túl biztosítottak, de hiába vannak a legjobb rendszerek is, hogyha a rendszerek mögött nincs meg a szakszolgálati engedéllyel rendelkező megfelelő humán kapacitás, akkor sajnos bekövetkezhetnek hibák. És ugye az a légiforgalom irányítása általánosságban, tehát nem csak Nagy-Britanniában, Magyarországon, Franciaországban elmondható, hogy a rendszer hatékonysága és teljesítménye mindig a komputerizált háttérrendszerek és a képzett szakszolgálati engedély birtok meglévő irányító szakemberek kapacitásának az eredőjétől függ.
2: Azért említetted te is, hogy nem lenne jó, hogyha itt a légitársaságoknak a panaszkodására vagy a szavára adnának, de elég nagy a felháborodás. Tehát például a Ryanair gyakorlatilag távozásra szólította fel itt a teljes vezetőséget. Gondolom én, hogy azért ezeket a szoftvereket fejleszteni, karbantartani vagy itt kijavítani, az sem megy további fennakadás nélkül akár, vagy járat csökkentések, törlések nélkül. Tehát hogy mi lehet ennek az ügynek végül is a kifutása szerinted?
3: Amennyiben ebből az ügyből az derül ki, hogy fundamentális szakmai, rendszerirányítási, cégvezetési problémák adott esetben szándékosság vagy nem törődömség vezetett oda, hogy ez a hiba előfordult, vagy ne adj Isten, egy hatósági vizsgálat azt mondja ki, hogy rendszer szintű problémák vannak a meghibásodás mögött, annak nyilván a cég irányításában, vagy a szolgálat irányításában kell, hogy legyenek konzekvenciái, beleértve a személyi konzekvenciákat is. Azt gondolom, nem érdemes kommentálni, hogy egy-egy légitársaságnak a vezérigazgatója ebben a tárgyban milyen nyilatkozatot tesz, hiszen az utasok sem szokták a légitársaság vezérigazgatókat lemondásra felszólítani akkor, amikor mondjuk egy járat 3, 5 vagy 6 órát késik.
4: Reggeli Monitor, hír és elemző műsor a Trend FM-en.

to the dewdrop.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinz Inger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk!
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: A műsor támogatója az Autovalis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovalis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovalis.com.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Helsinki úton befelé, a Nagy Sándor József utcai felüljáró után. A Stefánia úton az ajtós időre sor előtt a forgalom irányonként egy sávban haladhat, mert tűzoltók dolgoznak. A 74-es trolibusz helyett a Mexikói út, Amerikai út és a Deminszki utca között pótlóbusz közlekedik. Lassú a haladás az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttal és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé szakaszonként, a Szentendrei úton befelé a Zsófia utcánál, a Szél Kálmán tér környékén, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, illetve a 11-es főúton befelé a Pünkös fürdő utca előtt. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületre kell készülni, mert új gyalogos átkelő helyet létesítenek. Lezárták a 13. kerületben a Gömb utca Csata utca kereszteződést vízvezeték javítása miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
4: 8:30 van. Ezen a napon, szeptember 10-én, csak kicsit korábban, 1985-ben, az akkori Magyar Népköztársaság szerződést írt alá, amelynek értelmében 1986-tól a Forma 1-es autóverseny futamok Magyarországra költöztek az év egy hétvégére. Ekkor indult el a Hungaroringen a Forma 1-es sorozat, ami hát azóta is tart, 40 éve, és hát azért nagyon-nagyon nagy dolog volt ez annak idején. Nem csak az országnak, hanem gyakorlatilag az egész világnak is, mert hogy gyakorlatilag a szocialista blokkban elsőként sikerült ugye a vasfüggöny mögé importálni vagy exportálni, attól függ, honnan nézzük ezt a jelenséget, és hát azóta is nagyon népszerű a sportág. Szóval, Isten éltesse a Hungaroringet, illetve a Forma 1-et is. Jövünk a legfrissebb információkkal itt a Trend FM-en, a 94.2-n, a hírszerkesztő Somodi Evelin. Én pedig Németh László vagyok. Jó reggelt mindenkinek!
0: Hírek a Trend FM 94.2-n!
4: 9 év 4 hónap börtönbüntetésre ítélték Ecuador volt elnökét, Abdelá Busramot és fiát sikkasztás miatt.
5: A bíróság szerint a koronavírus járvány idején szükségessé vált gyógyszerek és orvosi segédeszközök beszerzésével kapcsolatban követték el a bűncselekményt. Mindkettőjükre 9640 dolláros, mintegy 3 millió forintos pénzbüntetést is kiszabtak. Az ügyben két másik vádlottat is elítéltek, egyikük több mint 13 év börtönbüntetést kapott.
4: Megkezdődött a Huawei elleni büntetőper egy New York-i szövetségi bíróságon.
5: Az amerikai ügyészség azzal vádolja a kínai távközlési óriást, hogy 2 évtizeden keresztül amerikai vállalatok technológiáinak és üzleti titkainak megszerzésével, valamint az amerikai pénzügyi rendszer kijátszásával építette globális üzletét. A vád szerint a Huawei 5 amerikai cég üzleti titkait próbálta megszerezni, és iráni tevékenységével kapcsolatban is félrevezette a hatóságokat. A Huawei tagadja a vádakat, és azt állítja, hogy az ügyészség elszigetelt alkalmazotti cselekményeket próbál átfogó összeesküvésként bemutatni. A per várhatóan 3 hónapig tart.
4: Donald Trump amerikai elnök fejenként 5000 dolláros kifizetést ígért minden felnőtt amerikai állampolgárnak arra az esetre, ha a republikánusok a novemberi félidős választásokon a képviselőházban és a szenátusban is megőrzik többségüket, erről ír a Market Watch.
5: Az összeget az Egyesült Államokban kellene elkölteni. A program mintegy 240 millió felnőtt állampolgárral számolva körülbelül 1200 milliárd dollárba kerülne. Trump korábban már ígért legalább 2000 dolláros vámbevételekből finanszírozott kifizetést, illetve felvetette a kormányzati megtakarításokból fedezett dócsosztalékot is. Ezek azonban nem valósultak meg.
4: Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az éjszaka csapást mértek egy mikolájevi drónraktárra, a Csornomorszki kikötő Iván terminál infrastruktúrájára, valamint 3 hajóra az odesszai kikötőhöz vezető tengeri útvonalon.
5: Eközben ukrán támadásokról is beszámoltak Oroszországban. A Hacskalában drónok okoztak tüzet a kikötői infrastruktúrában és egy színházban, Szocsiban pedig pilóta nélküli motorcsónakok támadása után 8-an sebesültek meg.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,7%-os csökkenéssel 147.921 ponton zárt tegnap.
5: A részvénypiac forgalma csaknem 20 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek az előző záráshoz képest. A MOL 1,2%-kal 5005 forintra csökkent, az OTP 6%-kal 45.400 forintra esett, a Magyar Telekom 1,2%-kal 2538 forintra gyengült, a Richter megállt 12.580 forinton.
4: Nagy mínuszok voltak Nyugat-Európában.
5: A londoni mutató 1,4, a német 1,8, a francia 1,9%-os csökkenésben fejezte be, esett Milánó is 6,1 és Madrid 1,6%-kal.
4: Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
5: A Dow Jones 8,1, az S&P 500 0,5%-a, a technológiai Nasdaq 6,1%-kal lett kevesebb.
4: Nézzük, hogy mi történik most Ázsiában, ahol a térségben irányadó tokiói Nikkei 1,1%-kal csökken, a hongkongi Hang Seng 1,5%, a Shanghai Composite 0,4%-kal korrigál lefelé. A szeuli Kospi 1,1%, a Szingapur 0,7%-kal került lejjebb, az indiai Sensex minimálisan mozdult el a pozitív irányba, 0,3%-kal erősödik jelenleg. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 363 forintba és 89 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 312 forintot és 63 fillért kérnek, egy svájci frankért 386 forintot és 65 fillért kell fizetni. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 0,5%-kal csökkent, 95 dollár 53 centre, a Brent jegyzési ára 100 dollár 39 centen áll hordonként, azaz 159 literenként. Egy uncia arany 0,4%-os csökkenés mellett 4459 dollárba kerül a világpiacon, és amiről még nem beszéltünk, a holland gáztőzsdén, egy megawatt órányi energiahordozó az október végi határidő szállításban 78 euró és 38 euró cent jelenleg.
0: Időjárás jelentés.
5: Fokozatosan szakadozik, vékonyodik a felhőzet, általában több órára kisüt a nap, kevés helyen lehet kisebb eső, zápor, az északnyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik, majd késő délutánra nagyrészt mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ a gazdaságról, kultúráról. A stúdióban Nagy Károly és Németh László.
1: Illetve hát a stúdiótól egy kicsit messzebb van Nagy Károly, aki élőben jelentkezik a Coop Ralliról. Szervusz, jó reggelt!
2: Szervusz, jó reggelt mindenkinek!
1: Egy kicsit mutassuk be magát a rendezvényt, mit lehet, illetve érdemes tudni róla. Én azt olvastam, hogy 20 évvel ezelőtt tartották az első Coop Rallit.
2: Ez így van, tehát a 20. jubileumi Coop Ralli van most. Ez a Coop élelmiszer csoportnak egy, hát fogalmazunk úgy, hogy éves rendezvénye. Ilyenkor találkoznak a beszállítóikkal, a különböző élelmiszerfeldolgozóipari cégekkel, és új felújított boltokat is bemutatnak ezen a rendezvényen. Ez egy kétnapos, egyébként több száz kilométeres utazásos rendezvény. Mindig van általában 8-9 helyszín, amit megtekint egyébként a több száz fős, mondjuk úgy, hogy Coop Ralli mezőny. És a rally elnevezés azért az ne tévessze meg senkit, itt nem versenyzésről van szó, hanem különböző ügyességi dolgokat hajtanak végre a mezőny tagjai, és ez egyfajta, mondjuk úgy, hogy játékos élelmiszeripari egyeztetés a Coop csoporton és a beszállítókon keresztül. És hát amiért ez a rendezvény alakult, az, hogy egyrészt propagálja a magyar élelmiszert, a lehetőleg minőségi élelmiszert, és de tulajdonképpen egyfajta ilyen pozitív PR rendezményről van szó.
1: Sokan vagytok egyébként?
2: Hát mi a sok, két hotelt töltünk meg.
1: Ez teljesen hibátlan.
2: Igen, ez egy kb. Ilyen 3-400 fős mezőny a magyar sarkalom. Jó hangulatú rendezvényről van szó egyébként, és ami most egy kicsit 20. jubileumi évad mellett különlegessé teszi ezt a rendezvényt, az az, hogy hát ugye most kormányváltás volt, és újak a kormányzati szereplők, még a minisztérium is új, mert agrár és élelmiszergazdaságért felelős minisztériumnak nevezik, több olyan államtitkársága lesz, amely magáit az élelmiszer termelésért felelős, és beszéltem az első nap végén Búza államtitkára, Búza Lászlóval, aki például azt ígérte az új kormányzati struktúrában, hogy az élelmiszergazdaságért még jobban tenni kíván majd a kormányzat. Az előző is tett egyébként különböző programokkal, különböző fejlesztési programokkal, a mostani viszont már a minőségi élelmiszerekre koncentrálna. Példaként azt mondta az államtitkára, hogy ez tarthatatlan, hogy a mentes élelmiszerekből laktózmentes, gluténmentes Magyarország teljes importra szorul, és ezen például nagyon szeretnének változtatni majd különböző fejlesztésekkel, gyárfejlesztésekkel, vagy éppen növényi olajmagvat miért nem lehet gyártani Magyarországon. Tehát egy csomó minden változás várható, persze ez nem egy perc alatt, de új megközelítést ígért az új kormányzat.
1: Szóba került esetleg az asszály, illetve az energiahelyzet?
2: Igen, szóba hoztam az interjúban, mert itt nyilván az kerül szóba, amit megkérdezel. Azért itt mindenki a jobbik arcát akarja mutatni. Senki nem titkolta, hogy az asszály vagy az energiahelyzet problémát okozott számára. Tegnap például voltunk az Olympus Kft-nél nagy Nyárlőrincen, bocsánat, és ott szóba került az, hogy a három műszakot két hétre egy műszakra kellett csökkenteni, aztán szó volt például a Fornettinél is arról, hogy különböző napelemekkel, különböző vízgazdálkodási praktikákkal hogyan csökkentették a kibocsátásokat, úgyhogy abszolút szó volt róla, és hát természetesen okozott ez a problémát, és okoz is, úgyhogy mindenki koncentrál a korábbi feladatához képest is jobban egy kicsit arra, hogy hogyan spóroljon az energiával.
1: Rajtuk kívül, akiket említettél, merre jártatok még, vagy merre jártok?
2: Hát voltunk tegnap még a Fornettinél, Kecskeméten, aztán Szegeden voltunk a Szólemizózigánténél, ami a Bonna Farmhoz tartozó cég, egy tejgyártással, különböző tejtermékekkel kapcsolatos dolgokat állítanak elő, és végül a Coop megmutatta az egyik automata boltját, na az nagyon érdekes volt. A második ilyen boltot alakították ki Szegeden, és tulajdonképpen applikáció letöltésével és QR kód rendszerrel 0-24 órában tudsz vásárolni. Egészen pontosan van egy normál nyitvatartása a boltnak, és amint a normál nyitvatartásból kilép a bolt, automatává válik, és akkor aki letölti az applikációt, fényképes regisztrációt csinál, meg természetesen bankkártya adatait megadja, mert azért az fontos. Szóval ő tud vásárolni a nyitvatartási idő után is. Ebből két ilyen bolt van Szegeden a Coop csoportnál, de tervezik azt, hogy további ilyen boltfejlesztések lesznek majd, és nem kizárt, hogy például a vidéki településeken így oldják majd meg a hosszabb nyitvatartást, vagy azt, hogy egyáltalán tudjanak boltot üzemeltetni.
1: Amikor, mert ugye mondtad, említetted, hogy beszélgettél viszonylag hosszabban az Agrártárca egyik képviselőjével.
2: Államtitkárával
1: még hozzá. Akkor szóba került esetleg az, hogy ugye említette ezeket a gluténmentes, laktózmentes termékeket, hogy ezeket miért nem állítják elő eddig Magyarországon? Mert ugye igény az úgy néz ki, hogy lenne rá, sőt egyre nagyobb.
2: Hát ez egy jó kérdés, hogy miért nem látott ebben senki üzletet. Valószínűleg arról van szó, hogy nem érte még el talán azt a kritikus tömeget, ami megéri egy önálló élelmiszeripari feldolgozó céget kialakítani. Hát azért Magyarország ugye nem akkora piac, és

0: Hogyan látják a következő egy évet az iparági szereplők? Erről esetleg esette valamilyen szó?
1: Hát óvatosan fogalmaz mindenki, mert most épp jó az infláció, most épp jó a talán egy kicsit kezd erősödni a vásárlói erő, de hát azért azt mindenki említette, hogy mit köthetne jobban a gazdaság, és azért mindenki örülne egy kicsit a magasabb forgalomnak. Erre példaként azt mondta a Coop-nak az egyik vezetője, hogy az automata boltjuk az 20%-kal megneveli az átlag forgalmát a boltnak, ezért nagyon-nagyon örülnének, hogyha minden ilyen minden boltot lehetne automatizálni, hát nyilván erre sok pénz kéne, de már pár százalék forgalom emelkedésnek örülnének az élelmiszeripari szektorban, a kereskedők, meg az előállítók is. Tehát azért olyan nagyon rózsásan nem látja most a gazdasági helyzetet senki, de nyilván azért egyfajta bizakodás van azzal kapcsolatban, hogy ha más nem jövőre, azért elindulhatnak egyrészt különböző programok, másrészt meg talán a jövő év az jobb lesz. Hát akkor mindenképpen, hogyha nem lesz ekkora asztály, meg ekkora energiakrízis, mint ami most volt nyáron.
0: Arról lehet-e tudni esetleg valamit, hogy merre mentek ma tovább?
1: Megnézzük a HEL-nek a szikszói gyárát, talán ott is beszámolnak majd valami fejlesztéssel. Aztán megnézzünk egy újabb felújított kóboltot, megyünk egy húsipari üzembe, és megyünk még a Várda Drinkhez, Kisvárdára.
0: Ez a HEL lesz biztos, hogy érdekes lesz, mert ha jól tudom, akkor az is valamilyen nagy részben automatizált üzem.
1: Hát pár évvel ezelőtt már volt ott kóprali állomás, és már akkor nagyon durván automatizált volt. Hát nem tudom még mennyire lehet ezt még erőteljesebben automatizálni. Emlékeim szerint ott egy másodpercenkénti 50 darabos előállítás van, tehát gyakorlatilag úgy működik az automata gyártósor, mint hogyha elindítasz egy géppuskát. Tehát ilyen nagyon brutális számok vannak, és gyártási volumen, hogy ezt hogy lehet még feljebb pörgetni, hát azt nem tudom, nyilván mindig mindent lehet akár új gyártósorokat is beüzemelni. Még nem tudom, hogy ez megtörtént, mert most megyünk majd oda.
0: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben önök Nagy Károlyt hallották élőben a Coop Rally-ról. Vigyázz magadra! Kellemes élményeket kínálunk, és hát természetesen várunk vissza mi is, meg a hallgatók is.
1: Köszönöm, minden jót mindenkinek!
0: Szép napot, szervusz!
2: Reggeli Monitor, a legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Dijon, des bars, Paris, sur Marne, des coups, d'un soir, dix fois, trop tard, plus tôt, open bar, c'est bon, c'est marre, les grands boulevards, Paris, sur Marne.

0: Reggeli Monitor.
1: Antológia jelenik meg mai kortárs dalszerzők szövegeiből. Mások mellett Betonhofi, Kóli, Pogány Induló, Bongor, Indigo és Cseri Hanna is szerepel a Hallunk titeket címmel megjelenő könyvben. Összesen 10 népszerű előadó írásait, dalszövegeit a szerkesztők 5 ciklusba rendezték, mindegyik mellé magyarázó széljegyzetek kerültek. A mintegy 170 oldalas antológiában olvasható szövegek túlnyomó többsége a hip-hop műfajban vált dallá, de számos más stílus és megközelítés különböző hátterű szerzők sorakoznak a kiadványban. Közös bennük az őszinteség, amellyel a 2020-as évek Magyarországáról mesélnek, olyan társadalmi problémákról is, mint a szegénység, a bűnözés, a függőség, a politikai önkény vagy a korrupció, miközben a szerzők egymásra is utalnak. A Hallunk titeket című kötet Edinger Katalin szerkesztésében jelenik meg, bemutatója a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon lesz.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardó, az alvás szakértője.
3: A műsor támogatója az Autovallis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovallis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovallis.com.
4: Tudtad, hogy a Metrodom Green nem csak a nevében zöld? Energiahatékony okos otthonok, innovatív megoldások és kényelmes közösségi terek várnak a 9. kerületi Millenniumi Városközpontban. Találd meg álmaid otthonát a Metrodom legzöldebb lakóparkjában. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodom.hu.
5: Repülőszőnyeg, kézi, gyapjú, szőttes. Választékunk határtalan, melyben a vevő a győztes. Szőnyeget venne, vagy eladna? A megoldás a Kabiri Szőnyegház a Krisztina körúton. Keresse választékunkat és akcióinkat online is. www.kabiriszőnyegház.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: A fővárosban torlódásra kell készülni a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északra és a Margit hídnál délre, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a pesti alsó rakparton a Dráva utcától a Lánchídig, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, valamint a Rákóczi úton befelé a Baross tértől. Ma 9 órától délután 2:30-ig lezárják a 7. kerületben a Garai teret a Murányi utcánál és a Sajó utcánál csatorna karbantartása miatt. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, valamint a Törökvész úton a Pusztaszeri útnál a Bég utcánál vízvezeték javítása miatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot csatornajavítás miatt. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületre kell készülni, mert új gyalogos átkelő helyet létesítenek. Útszűkületre kell készülni a 10. kerületben a Tavas utcában a Mádi utca felé a Méjtó utca közelében csatornajavítás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
7: 2026. szeptember 10-e van, csütörtök reggel, 9 óra. Önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. 1989-ben ezen a napon Horn Gyula, akkori külügyminiszter, későbbi miniszterelnök, a Magyar Televízió a Hét című műsorában jelentette be a magyar kormány döntését, ami arról szólt, hogy éjfélkor megnyitották a magyar határokat az eltávozni kívánó NDK állampolgárok előtt, azaz szabadon távozhattak minden olyan államba, amely hajlandó számukra a be- vagy átutazást engedélyezni. Hát ez egy történelmi tett volt, akkor még itt voltak ugye a szovjet testvérek Magyarországon némi nemű haderővel. Minden esetre a nyugat olyannyira elismerte Horn Gyula akkori szerepét ebben a döntésben, ami már hát nem az ő egyszemélyi döntése volt, hanem igazából egy egész kormányé, de hát nyilván ezt ő közvetítette, hogy Németországban még utcát is elneveztek róla, Wertheim városában, a Reinhardshof városrészben, még életében egyébként, van egy Julius Horn Strasse, vagy Strasse Julius Horn. És hát Magyarországon is, Budapesten a 13. kerületben egy Horn Gyula sétány őrzi az ő nevét, illetve szellemiségét. A hírek következnek itt a Trend FM-en, a 94.2-n, a hírszerkesztő Somodi Evelin, én pedig Német László vagyok. Szép napot mindenkinek!
0: Hírek a Trend FM 94.2-n!
7: Csak nem az esetek felében pályázatok nélkül döntöttek diplomaták szolgálatáról, Szijjártó Péter minisztériumában, erről közölt írást a 444.hu.
8: A Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2022 és 26 között 919 esetben pályázat nélkül kijelöléssel döntöttek arról, kitöltsön be egy külügyi szolgálati pozíciót, derült ki a tárcától kikért közérdekű adatokból. A vizsgált időszakban összesen 3200 pályázatot írtak ki, és 1500 pozíciót pályázati úton töltöttek be. A népszerű állomás helyeken is gyakori volt a kijelölés. Észak-Amerikában 58 diplomatát, így 47-et pályázattal neveztek ki. Európában pedig több mint 300 kijelölésre és 390 sikeres pályázatra került sor. A lap forrásai szerint előfordult, hogy egy álláshelyet meghirdettek, és többen is jelentkeztek rá, végül mégis egy kijelölt személy kapta meg a pozíciót.
7: Több mint 1000 milliárd forinttal csökkent idén a magyar államadósság forintban számított értéke, pusztán a hazai fizetőeszköz erősödésének hatására, ez derül ki a GKI gazdaság kutató elemzéséből.
8: A forint 2025 végéhez képest több mint 5%-kal értékelődött fel, ami mérsékelte a devizában fennálló államadósság forintban kifejezett nagyságát. A GKI ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy továbbra is fontos feladata a deviza adósságból eredő sérülékenység kezelése. Az államadósságon belüli deviza aránya 2019-es 17%-ról 2026 első negyedévének végére 33%-ra emelkedett. A GKI szerint az euró későbbi bevezetése viszont alapjaiban alakíthatja át a magyar adósságkezelést, hosszabb távon pedig gyakorlatilag megszüntetheti a magyar eszközök árfolyam kockázatát.
7: Vályi Nagy Vilmos a 2010 és 14 közötti Orbán kormány egykori államtitkára a Partizánnak adott interjújában felfedte, hogy az elmúlt 10 évben informátorként segítette tényfeltáró újságírók munkáját.
8: Az egykori államtitkár többi közt a Microsoft ügyről beszélt, és azt állította, hogy egy túlárazottnak tartott licenszbeszerzés leállításával 1 milliárd forintot takarított meg az államnak, amivel komoly üzleti érdekeket sértett. Vályi Nagy szerint későbbi menesztésében Tiborcz Istvánnak is szerepe volt, Pintér Sándor belügyminiszter pedig korábban szintén megpróbálta elérni a távozását az Eclipse ügy miatt. A volt államtitkár azt is állította, hogy 2014-es menesztése után hosszú ideig megfigyelték és fenyegették, valamint hamis adatokat rögzítettek róla az Alkotmányvédelmi Hivatal dokumentumaiban.
7: A tavainál 30-50%-kal kevesebb szőlő termett idén a szekszárdi borvidéken az asszály miatt.
8: A borvidék egészén a tavalyi hektáronkénti 80 mázsás átlagtermés mintegy 30%-os csökkenésére számítanak, egyes borászatoknál azonban a szokásos mennyiségnek csak a fele termett. A vízhiány miatt a szőlőszemek kisebbek, kevesebb mustot adnak, ugyanakkor magasabb a cukortartalmuk és koncentráltabbak, így több termelő kiváló minőségű évjáratra számít.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
7: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-os erősödés mellett 148.158 ponton áll. A részvénypiac forgalma 7 perccel nyitás után átlépte a 300 millió forintot. 3%-kal erősödik a MOL 5020 forinton áll, az OTP 1%-kal került feljebb 45.450 forintra. A Richter 3%-kal erősödött, és jelenleg 12.620 forinton tartózkodik, a Magyar Telekom 4%-kal korrigált felfelé 2548 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza egy euróért 364 forintot és 12 fillért kérnek. Egy amerikai dollár 312 forint 90 fillér, egy svájci frank 386 forint és 47 fillér. Nyugat-Európában a hangulat mondjuk így, hogy kissé negatív, a londoni FTSE 6%-kal, a frankfurti DAX 2%-kal csökken, Párizs 3%-kal áll a negatív tartományban. Milánó 1%, Madrid 2%-kal korrigál felfelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 3%-kal csökken, $95.73 jár a kurzus, a Brent jegyzési ára 4%-os mínuszban, $100.76 hordonként. Egy uncia aranyért 1%-os erősödés mellett $4.468.30 kérnek a világpiacon. További híreink következnek. Tovább mélyült a magyar közúti fuvarozás profitválsága az idei második negyedévben.
8: A nemzetközi fuvarozás összköltsége több mint 12%-kal ugrott meg, miközben a fuvardíjak alig több mint harmadát tudták a fuvarozók áthárítani. A legnagyobb nehézséget az üzemanyagár növekedés és a forint erősödés okozták. A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének elnöke szerint az árfolyam veszteségből adódó eredménycsökkenés önmagában egy 10%-os fuvardíj emelést indokolna a cégeknél. Árvai Tivadart hallják.
9: Ezres nagyságrend, akik az elmúlt mondjuk két évben eltűntek az alágazatból. Ugye arról nem beszélhetünk, hogy hiányzik fuvarozó, mert hiszen egyébként közben azt látjuk, hogy nagyon komoly verseny folyik az árualapokért, így a magyar árualapért is, vagy a nemzetközi piacokon is. Inkább azt mondanám, hogy a magyar vállalkozások versenyképességek megőrzése érdekében, hogy ők erősek tudjanak maradni ebbe az áruszűk időszakban, de ahhoz, hogy majd a fellendüléskor ott tudjunk lenni a piacon, és a magyar fordulók is ott legyenek. Most nagyon fontos, hogy megvédjük a hazai vállalkozásokat nem csak a külföldi konkurenciával szemben, hanem egyébként a más világpiaci hatásokkal, például az elszabaduló üzemanyagárakkal szemben.
7: Az öngyilkosságok 80-90%-a jó eséllyel megelőzhető lenne a mentális betegségek időbeni felismerésével, megfelelő pszichiátriai kezeléssel és a környezet támogatásával. Ezt mondta Tóth Mónika Ditta, a Semmelweis Egyetem adjunktusa az öngyilkosság megelőzésének világnapján.
8: A szakértő szerint az öngyilkosságra készülők mintegy háromnegyede valamilyen formában jelzi kilátástalanságát, ezeket a jeleket azonban a környezet gyakran nem ismeri fel. Magyarországon az 1980-as évek évi 4-5000 esetéhez képest harmadára csökkent az öngyilkosságok száma. A 2020-as években évente mintegy 1600 esetet regisztráltak, de az ország mutatói továbbra is az unió legrosszabbjai közé tartoznak. A 116-123-as ingyenes lelkisegélyvonal évente mintegy 200 000 hívást fogad, miközben a kék vonal adatai szerint a fiatalok körében egyre több életveszélyes krízishelyzettel találkoznak.
7: 9 év és 4 hónap börtönbüntetésre ítélték Ecuador volt elnökét, Abdallah Bucaramot és fiát sikkasztás miatt.
8: A bíróság szerint a koronavírus járvány idején szükségessé vált gyógyszerek és orvosi segédeszközök beszerzésével kapcsolatban követték el a bűncselekményt. Mindkettőjükre $9,640, mintegy 3 millió forintos pénzbüntetést is kiszabtak. Az ügyben két másik vádlottat is elítéltek, egyikük több mint 13 év börtönbüntetést kapott.
7: Egyelőre nem tudni, mi okozta a brit országos légiforgalmi irányító szolgálat meghibásodását, hiszen ezek a szoftverek túlbiztosítottak.
8: Az Egekura blog alapítója szerint egy külső adattranszfer is okozhatta, vagy akár emberi mulasztás is történhetett. Szerinte bár nem példanélküliek a hibák, ezek a számítógépes rendszerek a legmagasabb biztonsági követelményeknek felelnek meg, és nem okozhatnak csak ideiglenes fennakadásokat. Varga G. Gábort hallják.
10: Tényleg nem érdemes találgatni. Az adatfeldolgozásnak a hibája sok minden lehet. A rendszerek túl biztosítottak, de hiába vannak a legjobb rendszerek is, hogyha a rendszerek mögött nincs meg a szakszolgálati engedéllyel rendelkező megfelelő humán kapacitás, akkor sajnos bekövetkezhetnek hibák. És ugye az a légiforgalom irányítása általánosságban, tehát nem csak Nagy-Britanniában, Magyarországon, Franciaországban elmondható, hogy a rendszer hatékonysága és teljesítménye mindig a komputerizált háttérrendszerek és a képzett szakszolgálati engedély birtokában meglévő irányító szakemberek kapacitásának az eredőjétől függ.
11: Időjárás jelentés.
8: Fokozatosan szakadozik, vékonyodik a felhőzet, általában több órára kisüt a nap, kevés helyen lehet kisebb eső, zápor. Az északnyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik, majd késő délutánra nagyrészt mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
7: Szoboszlai Dominik góllal, csapata a Liverpool pedig az Atletico Madrid 2-1-es legyőzésével kezdett a labdarúgó bajnokok ligája nyitófordulójában. Szoboszlai mellett Kerkez Milos is a kezdő csapatban volt. A Sallai Rolandot védőként foglalkoztató török Galatasaray hiába futballozott fölényben és szerzett vezetést korán. A Sporting Lisboa váratlanul egyenlített, a folytatásban pedig a portugálok átvették az irányítást, majd 3-1-re győztek. A Paris Saint-Germain a szlovákiai Slovan Bratislavát győzte le 6-1-re. A magyar, a házigazda német és a kínai után az ausztrál női kosárlabda válogatott is bejutott, utolsóként a negyed döntőbe a rájátszásból a berlini VB-n. Az olimpiai bronzérmes ausztrálok izgalmas hajrában verték a tavaly Európa-bajnoki harmadik olaszokat, akik 1994 után szerepeltek ismét világbajnokságon. Az előző VB-n bronzérmes ausztrál csapat a holnapi negyed döntőben a spanyolokkal csap össze.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyam mozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem.
1: A vonalban itt van velünk Rigó Gábor, a Gránit alapkezelő portfólió menedzsere. Szervusz Gábor, jó reggelt!
2: Jó reggelt, üdvözlöm én is a hallgatókat.
1: Mire számítanak ma a piacok? Ugye Európából várunk híreket.
2: Igen, igazából az európai piacokat ma mindenképpen az LKB kamat döntése fogja mozgatni. Igazából itt nem is a kamatemelés vagy kamatvágás ténye, itt a piaci szereplők elég erősen azt várják, és egyébként az LKB döntéshozóinak az előzetes nyilatkozataiból mindenki arra számít, hogy egy 25 bázispontos kamatemelést fognak most végrehajtani 9. hó, tehát a mai napon. Ezzel ugye már 5,5%-ra felemelve, vagy 2,5%-ra felemelve azon a kamatot. Itt a nagyobb kérdés az, hogy még ugyebár a októberben és decemberben lesz egy-egy kamatdöntés, és az, hogy az LKB döntéshozói hogyan fognak nyilatkozni majd az utána tartott sajtótájékoztatóba, hogy az inflációs nyomást, amit főleg itt az irán-amerikai konfliktus és az energiahordozók áremelkedése váltott ki, abból ők úgy, hogy gondolják azt, hogy még hány kamatvágás, hány kamatemelés lehet itt az év utolsó részében, illetve a jövő év elején is, most már talán erről is kell egy kicsit beszélni. Egyébként az október végi kamatdöntésre még nem várnak kamatemelést, viszont a decemberire már szinte biztosan vár kamatemelést. A piac jelenleg ilyen 94%-os valószínűségre árazzák azt, hogy a mai után még decemberben még egy kamatvágás lesz az eurózónában.
1: Mi történik az Egyesült Államokban közben?
2: Igen, és az Egyesült Államokban is ugyebár kamatdöntésre készülnek, ugyebár jövő héten lesz a kamatdöntőülés csak Amerikába. Ott egyébként így megoszlanak a vélemények a kamatemelés és a kamatvágás, vagy a kamattartás szempontjából. 61%-ra gondolja jelenleg a piac azt, hogy kamatot fog emelni a Fed, és ennek lehet egy fontos támpontja nagyjából itt egyébként az utolsó fontosabb száma, még ugyebár lesz egy inflációs adatholmat, de talán ami ugyebár a PCR indexben fontosabban szerepel, amit a Fed kiemelten néz itt a kamatdöntések szempontjából, az ma lesz egy termelői árindex, egy termelői árindex lesz a mai napon, fog megjelni majd délután 13:30-kor, tehát amerikai idő szerint reggel is. Ez azért fontos, mert ha itt esetleg egy nagyobb irányú növekedés, egyébként akkora növekedés nem vár még jelenleg a piaci szereplők, de itt azért, hogyha ez egy magasabb szám lenne, akkor a szinkronban azzal, ami előző héten még a munkaerőpiacon történt, hogy ez egy jobb adat lett, azért az olyan jeleket sugározhatna a Fednek, hogy valójában akár egy kamatemelést is be tudnak vállalni, hiszen az inflációs nyomás az inkább erősödik, a munkaerőpiac oldalára pedig nem érkezik nyomás arra mutatóan, hogy itt a kamatokat nem lehetne tovább emelni.
1: Köszönjük szépen az elmúlt percekben Rigó Gábort, a Gránit alapkezelő portfólió menedzserét hallották. Szép napot és eredményes hetet neked, szervusz!
2: Köszönöm, további szép napot!
0: Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyam mozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem.

0: lesz. Reggeli
1: Monitor. Szeptemberben ismét mozikban a 25 éves Gyűrűk ura trilógia. Idehaza Budapesten több moziban is látható lesz szeptember 10 és 30-a között. Először 2022-ben vetítették újra Magyarországon az akkor 20 éves franchise-t. A Peter Jackson jóváhagyásával digitálisan felújított 4K-s rendezői változatok külön-külön és egy napon belül egymás után is megtekinthetőek. Szinkronos és feliratos vetítések közül is választhatnak az érdeklődők. Az együttes játékidő 686 perc, közel 11,5 óra, azonban betervezett szüneteket biztosítanak a filmek között. A rendező maga bábáskodott a felújításokon többféle céllal. Egyrészt a 35 mm-re forgott filmekben akadtak következetlenségek a színezés terén, ezt korrigálták. Másrészt a Hobbitok digitális munkálatai során elérhetővé váltak olyan technikák, amik az ezredforduló idején még nem, vagy csak gyerekcipőben jártak. Peter Jackson mindent az eredeti effektekből hasznosított újra, ezzel elérve azt, hogy egyszerűen csak a mai szemnek jobban nézzenek ki a trükkök, amik valójában teljesen ugyanazok maradtak.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat. És már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
3: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
4: 9:30 van, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. 1960-ban egy Greyshot nevű brit városban született Colin Firth, Oscar, BAFTA és Golden Globe díjas angol színész, aki a büszkeség és balítélettel lett ismert, aztán ő játszott a Mr. Darcy-t ebben a sorozatban, és szintén Darcy szerepében a Bridget Jones naplójában is láthattuk, illetve hát Oscar-díjat kapott a Király beszédében nyújtott alakításáért. Ezúton is gratulálunk neki, és nagyon boldog születésnapot kívánunk. Eszméletlen, hogy elment az idő, hogy Colin Firth már 66 éves. De hát nem látszik rajta, és reméljük, hogy még sokáig nagyon szép és nagyon komoly szerepekben, alakításokban láthatjuk őt viszont. A hírek következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n, a hírszerkesztő Somodi Evelin, én pedig Németh László vagyok.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Csak nem az esetek felében pályázat nélkül döntöttek diplomaták szolgálatáról Szijjártó Péter minisztériumában. Erről közölt cikket a 444.hu.
5: A külgazdasági és külügyminisztériumban 2022 és 26 között 919 esetben pályázat nélkül kijelöléssel döntöttek arról, hogy kitöltsön be egy külügyi szolgálati pozíciót, derült ki a tárcától kikért közérdekű adatokból. A vizsgált időszakban összesen 3177 pályázatot írtak ki, és 1500 pozíciót pályázati úton töltöttek be. A népszerű állomáshelyeken is gyakori volt a kijelölés. Észak-Amerikában 58 diplomatát, így 47-et pályázattal neveztek ki, Európában pedig 326 kijelölésre és 393 sikeres pályázatra került sor. A lap forrásai szerint előfordult, hogy egy álláshelyet meghirdettek és többen is jelentkeztek rá, végül mégis egy kijelölt személy kapta meg a pozíciót.
4: Váhi Nagy Vilmos a 2010 és 14 közötti Orbán kormány egykori államtitkára a Partizánnak adott interjújában felfedte, hogy az elmúlt 10 évben informátorként segítette tényfeltáró újságírók munkáját.
5: Az egykori államtitkár többi közt a Microsoft ügyről beszélt, és azt állította, hogy egy túlárazottnak tartott licenszer beszerzés leállításával 1 milliárd forintot takarított meg az államnak, amivel komoly üzleti érdekeket sértett. Váhi Nagy szerint későbbi menesztésében Tiborcz Istvánnak is szerepe volt. Pintér Sándor belügyminiszter pedig korábban szintén megpróbálta elérni a távozását az Eclipse ügy miatt. A volt államtitkár azt is állította, hogy 2014-es menesztése után hosszú ideig megfigyelték és fenyegették, valamint hamis adatokat rögzítettek róla az Alkotmányvédelmi Hivatal dokumentumaiban.
4: A tavainál 30-50%-kal kevesebb szőlőtermet idén a szekszárdi borvidéken az asszály miatt.
5: A borvidék egészén a tavalyi hektáronkénti 80 mázsás átlagtermés mintegy 30%-os csökkenésére számítanak, egyes borászatoknál azonban a szokásos mennyiségnek csak a fele termett. A vízhiány miatt a szőlőszemek kisebbek, kevesebb mustot adnak, ugyanakkor magasabb a cukortartalmuk és koncentráltabbak, így több termelő kiváló minőségű évjáratra számít.
0: Tőzsdehírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 300%-os erősödés mellett 147.969 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti az 1,2 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 3%-kal erősödik, 5.020 forinton jegyzik, az OTP 2%-kal került feljebb 45.480 forintra, a Richter 0,5%-os mínuszban 12.520 forinton, a Magyar Telekom 2%-kal csökken és 2534 forinton forog a budapesti értéktőzsde parkettjén. A Bitcoin 3%-kal került lejjebb 78.012 dollárra és 24 centre. A Brent jegyzi, elnézést, nem a Brent, az majd később jön, az Ethereumot 2468 dolláron és 3 centen jegyzik 1%-os mínuszban. A bankközi devizapiacon idehaza egy euró 364 forintba és 20 fillérbe kerül, egy amerikai dollár 312 forint 87 fillér, egy svájci frank 386 forint és 65 fillér. Nézzük, hogy mi a helyzet Nyugat-Európában. Úgy néz ki, hogy van feltámadás, mert hogy a londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX szintén 1%-kal erősödik. A párizsi CAC 4/10, Milánó 6%-kal korrigál felfelé, a madridi IBEX szintén 6%-kal áll a pozitív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 200%-kal drágult, 96 dollár 7 centre, a Brent jegyzési ára 101 dollár 13 centen áll 1%-os mínuszban. 2%-kal csökken az arany, unciánként 4453 dollárba és 10 centbe kerül jelenleg a sárga nemes fém. További híreink következnek, itt a Trend FM-en a 94.2-n. Tovább mélyült a magyar közúti fuvarozás profitválsága az idei második negyedévben.
5: A nemzetközi fuvarozás összköltsége 12,3%-kal ugrott meg, miközben a fuvardíjak alig több mint harmadát tudták a fuvarozók áthárítani. A legnagyobb nehézséget az üzemanyagár növekedés és a forint erősödése okozta. A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének elnöke szerint az árfolyamveszteségből adódó eredménycsökkenés önmagában egy 10%-os fuvardíj emelést indokolna a cégeknél. Árvai Tivadart hallják.
6: Ezres nagyságrend, akik az elmúlt mondjuk két évben eltűntek az alágazatból. Ugye arról nem beszélhetünk, hogy hiányzik fuvarozó, mert hiszen egyébként közben meg azt látjuk, hogy nagyon komoly verseny folyik az árualapokért, így a magyar árualapért is, vagy a nemzetközi piacokon is. Inkább azt mondanám, hogy a magyar vállalkozások versenyképességének megőrzése érdekében, hogy ők erősek tudjanak maradni ebbe az áruszűk időszakban, de ahhoz, hogy majd a fellendüléskor ott tudjunk lenni a piacon, és a magyar fuvarozók is ott legyenek. Most nagyon fontos, hogy megvédjük a hazai vállalkozásokat nem csak a külföldi konkurenciával szemben, hanem egyébként a más világpiaci hatásokkal, például az elszabaduló üzemanyagárakkal szemben.
0: Időjárás jelentés.
5: Fokozatosan szakadozik és vékonyodik a felhőzet, és általában több órára kisüt a nap. Kevés helyen lehet kisebb eső, illetve zápor. Az északnyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik, majd késő délutára nagyrészt mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul.
4: A Balaton jelenleg 21, a Fertőtó 23, a Tiszató pedig szintén 23 fokos. A tengereken valamilyenvel jobb a helyzet, a Côte d'Azur a francia partoknál 27 fokos, illetve szintén a földközi tenger a törökországi Antáliánál 29 fokos. Az Adriában 27, illetve 28 fok közötti értékeket mérnek, a bulgáriai Várnánál a fekete tenger 25 fokos.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Bár nem lóg ki Magyarország a PISA-teszt alapján az OECD országok átlagából, mégis figyelmeztetőek az eredmények, és drasztikus változásokra van szükség az oktatásban, ezt mondta a rádiónk által megkérdezett oktatáskutató. Nahalka István szerint a szövegértés rész globálisan rosszabb lett szinte minden országban, idehaza speciális a helyzet, más fejlett országokhoz képest nagyobb arányban függ a diákok teljesítménye a társadalmi-gazdasági háttértől. A szakértő emellett az oktatási hivatal funkciójáról és az oktatáspolitika előtt álló kihívásokról is beszélt. Kovács Gergő interjúja következik.
0: Reggeli Monitor.
2: Megjelentek a tavalyi 15 éves tanulók hasznos kompetenciáját vizsgáló PISA felmérések adatai. Nagyon érdekes mindenképpen, hogy teljesítettek a magyar diákok, mert az oktatásügyi miniszter szerint az eredmények hát egyfajta globális válságát mutatják az oktatásnak. Na most magyar szempontból mi ebből lefelé vagy inkább felfelé lógunk ki?
3: Nem lógunk ki a nagyon általános képből a tendenciákat tekintve. Rosszabb lett az eredményünk valamivel, és hogyha van valamilyen lelógás, kilógás, akkor az inkább csak szövegértésből van, mert hát először fordul elő az, hogy az OECD országokban tapasztalható teljesítménynél a miénk az szignifikánsan, tehát statisztikailag jellemzően rosszabb lett. Ez nem fordult még elő a PISA mérések történet. Tehát ennyi az, hogy kilógunk valamennyire, de hát egyébként a nagyjából az OECD országok átlagán teljesítünk. Az OECD országok is, sőt, hát nem csak az OECD országok, hanem nagyon sok ország a világban ugyanúgy romlik, tehát a teljesítmények általánosan romlanak a világban, és a miénk is sajnos.
2: Mi állhat egyébként e mögött, a globális visszaesés mögött?
3: Más és más. Vannak olyan dolgok, amik közösek, és egyaránt jelentik okát a magyar teljesítményromlásnak is, meg más országok teljesítményromlásának is, de aztán van, ahol elválik ez a kettő. Közös az, hogy én elfogadom ezt, nem én találtam ki, mások mondják, de teljesen jogos, hogy a digitális eszközöknek a nagyon gyakori használata az, hogy a gyerekek ma inkább képekben gondolkodnak, inkább a filmszerű, képszerű információhordozókat használják, szemben az olvasással, az elmélyült olvasásnak az ázsiója az nagyon visszaesett, keveset olvasnak a gyerekek. Ezt el kell fogadni, hogy ez biztosan az okok között van. De igazából ez a szövegértésbeli eredménycsökkenésnek a

0: hogy a társadalmi egyenlőtlenségek játszanak nagyon negatív szerepet az oktatási eredmények alakulásában, és itt konkrétan is meg lehet mondani, hogy mik azok a folyamatok, elsősorban kettőt lehet ilyet mondani, amelyek szerepet játszottak az utóbbi időben. Az egyik és a nagyobbik, a jelentősebb folyamat a kettő közül az a bevándorló, illetve a menekült tanulók arányának a jelentős növekedése a fejlett nyugati országokban. A fejlett nyugati országokban különösen jelentős a visszaesés. Tehát ott, hogy mondjam, hogyha nem nagyon ideillő a szó, de mégis csak ezt mondom, hogy látványos a visszaesés a mindhárom területen, és látványosan növekedett ezeknek a gyerekeknek az aránya is a PISA tesztet kitöltők között. Ezt az adatok világosan mutatják. 2015 után következett be ez a nagyon jelentős növekedés, és hát onnantól van tulajdonképpen ez a csökkenés, és hát tart tovább, mert ugye egyre növekszik ezeknek a gyerekeknek az aránya a PISA tesztet kitöltők között. A másik hasonló ehhez, hogy az iskolát korán elhagyóknak az aránya az Európában jelentősen csökkent az elmúlt évtizedekben. Ez egy nagyon pozitív folyamat egyébként, de a PISA eredményekre az a negatív hatása, hogy olyan gyerekek is megírják a PISA tesztet, akik régebben nem írták meg. Tehát rosszabb felkészültségük van, gyengébb tudásuk van, és ezzel rontják tulajdonképpen az eredményeket. Az amúgy nagyon pozitív folyamat, az itt hát egy kicsit negatívba fordul. Ez a másik olyan ok, ami hát az egyenlőtlenségek okán befolyásolja a PISA eredményeket. Na most az az érdekes ebben, hogy nálunk viszont ez a két ok nem játszhat szerepet. Nálunk nincsenek igazából menekült gyerekek, és a bevándorló gyerekek azok vannak, nem nagy arányban ők sem, tehát egy pár százalék csak, nagyon kevesen vannak, de ráadásul ők jobb teszteket írnak, nem szövegértésből, hanem másik két tesztből, a PISA felmérésben jobb teszteket írnak, mint a tőzsgyökeres magyar gyerekek. Úgyhogy nálunk ez a tényező egyáltalán nem működik, és a másik sem működik, mert nálunk a korai iskola elhagyás, tehát amikor túl korán, már 15 éves koruk előtt kikerülnek az iskolából a gyerekek, annak az ilyeneknek az aránya az hosszú évtizedek óta, talán 3 évtized óta tulajdonképpen nagyjából ugyanannyi. A korai iskola elhagyóknak az aránya az Magyarországon 11-12% körül van, és ez nem változott egyáltalán. Tehát nálunk nem tudjuk magyarázni ezekkel a tényezőkkel a csökkenést, nálunk mást kell mondani, és hát nagyon egyértelműen azt tudjuk mondani, nem én mondom csak, hanem sok más szakember is, hogy ami 2010-ben bekövetkezett az oktatásban Magyarországban, tehát egy nagyon jelentős irányváltás történt, az okozza ezeket a jelenségeket. A magyar oktatás teljesítménye, színvonala határozottan romlik azóta, azoknak a oktatáspolitikai döntéseknek az eredményeként, amik 2010 óta bekövetkeztek.
1: Na most itt nagyon sok minden elhangzott, és beszéltünk az elején ugye a szövegértésről kimondottan, és mi a helyzet a másik két kategóriával, tehát a matematikával és a természettudományokkal, mert hogy ez ugye ezt is méri. Az érdekelne engem, hogy van-e valamilyen jó hír ezekben az eredményekben, tehát így a jövőre nézve?
0: Hát jó hírről nem nagyon lehet beszámolni. A matematikából is jelentősen csökkent az eredményünk. Természettudományokból kevésbé, tehát ott nem is szignifikáns az az eltérés, ami a 3 évvel ezelőtti mérés, és tehát a 22-es és a 25-ös mérés között van. Matematikából viszont igen, és szövegértésből is szignifikáns ez az eltérés. Matematikából és természettudományból az OECD-től való eltérés, tehát az OECD átlagától való eltérésünk az nem szignifikáns. Tehát gyakorlatilag az OECD átlagán teljesítünk még mindig. Ez hosszú ideje így van ezen a területeken. De hát a csökkenés az meg, hogy az OECD átlag maga is jelentősen csökken. Tehát ahogy az csökken, mi is ugyanúgy csökkenünk, és közben ez nem változik meg a különbség közöttünk. Nem tudok igazából semmi jóról beszámolni ezzel kapcsolatban, csupa negatív jelenség van. Ahhoz nagyon jelentős változás tárgyalásoknak kellene bekövetkezni, hogy ez a trend megforduljon.
1: Most itt a PISA-teszttel kapcsolatban egyébként van egy irányváltás, hát ugye nem csak azért, mert hogy felállt egyébként egy oktatásügyi minisztérium is ugye a kormányváltás után, mert Lannert Judit miniszterasszony a felmérés után azt is külön kiemelte, hogy a magyar szülők egyre kevesebbet beszélnek a gyerekeikkel az iskoláról, ezért a szülők megszólítására is egy külön munkacsoportot állítanak fel

0: A minisztériumban ugyanezt történik egyébként az online zaklatások terén, ehhez is egy külön szakmai munkacsoportot állítanak fel a minisztériumban. Ezek mennyire lehetnek hatékonyak, mennyire lehet ez egy jó ötlet, jó irány így a jövőre?
1: Sok ilyen lépés, és ezeknél még hathatósabb lépések is, hogyha valóban megtörténnek, akkor az jelenthet változást a magyar oktatásügyben. Ezekre bizalomépítés érdekében is szükség van, ezekre a lépésekre sok mindent ki kell próbálni. A szülőket egyébként is érdemes egyre közelebb hozni azokhoz a kérdésekhez, problémákhoz, amik jellemzik a magyar oktatást. A szülők nélkül nem fog menni egész egyszerűen. A szülőkkel szövetséget kell kötnie az iskolának. Együtt tudjuk csak megváltoztatni ezt a helyzetet, ezért is nagyon jó, hogyha ezen a területen is előrelép a minisztérium. De nagyon sok hasonló dologra van szükség, és hát néhány olyan lépésre, amelyek nagyon jelentősek lesznek. Magyarországon oktatási reform, oktatási modernizálás, egy kicsit komolyabb szót használjak, a 60-as évek óta tulajdonképpen nem volt. Változtatgattunk egy kicsit, kitaláltunk ilyen iskolatípust, olyan iskolatípust, kicsit változtattuk a gyerekek arányát ezekben, és ilyen kis változtatások történtek, de valójában komolyan nem nyúltunk hozzá a rendszerekhez, a működésmódokhoz, az intézményekhez. Ezt végre el kell kezdeni, és hát fájdalmas dolgok lesznek ebben. Tehát óriási vitákra lehet számítani, mert olyasmiket kell felvetni, amik hát ősrég óta, ősi idők óta beégtek a magyar pedagógiába és az egész társadalomba. Nem tudjuk nélkülük elképzelni az oktatást, már pedig ezeket a rendszereket is meg kell változtatni. Hogy mondjak egy olyat, ami nekem nagyon kedves, és én borzasztóan szeretném, ha történne valami ezzel kapcsolatban, meg kell szüntetni az osztályozást.
0: Ez egy elég drasztikus lépés lenne, emellett milyen érvek szólnak?
1: Ezért hoztam példának. Tehát ilyesmire lehet számítani. Nem tudunk másképpen előre haladni, tehát itt már nem lehet kis reformokban gondolkodni. Itt már nagyban kell gondolkodni, mert akkora a baj, akkora a válság. És ez most ez a PISA felmérés, ez világosan mutatta, hogy tényleg erről van szó, nem csak jártatjuk a szánkat ezzel kapcsolatban. Egyébként az osztályzás megszüntetése azért sokszor felmerült már, sőt, tehát voltak erre próbálkozások is, azért gondoljunk bele, hogy 2010-et megelőzően, közvetlenül megelőzően az alsó tagozaton nem volt osztályozás, meg nem volt buktatás, úgyhogy volt erre már példa, de az is elbukott, mert tényleg nagyon nagyok lesznek a viták ezekkel a változtatásokkal kapcsolatban, és meg kell győzni a társadalmat, meg kell győzni a pedagógusokat egy csomó mindenről, és ez fájdalmas lesz sokszor, és nagyon nehéz, de hát a cél érdekében meg kell próbálni.
0: Milyen lehet mindezek fényében, akár a PISA-teszt fényében annak a megítélése, hogy hát lemondotta az oktatási hivatal vezetője? Egyáltalán ennek a posztnak itt a változások korában az oktatás körül van-e presztízse, létjogosultsága, ezt is át kéne alakítani? Hát erről mit gondol?
1: Nem tudom, mi a terve az oktatáspolitikának az oktatási hivatallal. Nem gondolom, hogy meg kéne szüntetni, de nem vagyok ebben sem biztos, mert hát lehet, hogy ki lehet találni jobb szisztémát. Intézményrendszer átalakítására mindenképpen szükség van, és abba esetleg beleférhet olyan új szisztéma, ami jobb, mint ez a mostani. De az oktatási hivatalban fontos funkciók voltak, vannak, most is jelentős szerepet játszik az oktatási rendszer működésében, tehát egy hivatali rendben működő és az oktatásban a fogaskereket mozgató rendszerről van szó, amely funkciókat mindenképpen valahova telepíteni kell, tehát egyetlen vagyok benne biztos, hogy meg kell szüntetni az oktatási hivatalt. Az pedig, hogy régi vezetője lemondott, hát ő már nagyon régóta dolgozik a oktatási minisztérium mindenféle változataiban, és hát az előző időszakban is ott tevékenykedett, és hát kiszolgálta azt a rendszert, amelyik pont azt az oktatáspolitikát vitte, amiből ilyen PISA eredmények születnek. Tulajdonképpen egy hatalom váltásnál ez félig meddig érthető dolog. Lehet, hogy lehetett volna vele együtt működni a jövőben, lehet, hogy nem. Én ebben nem látok bele, őszintén szólva. Értem a lemondás indokait, úgyhogy regisztráltam, és nincs nekem ebben semmi szerepem, csak megértettem a dolgot.
2: Reggeli Monitor, hír és elemző műsor a Trend FM-en.
3: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Infláció, GDP vagy épp államháztartási hiányadat. reggeli képbehelyező, Gránit alapkezelő, az érték nem magától terem. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Áj, áj, áj! Mondtam, hogy ne ide pakolj! Nem fér el a targonca a raklapoktól!
5: Főnök, ha még egy rendelés jön, a plafonra kell lógatnom az árut.
6: Tudom, tudom. Ideje költöznünk.
7: Nagyobb raktár, telephely, üzlethelyiség vagy ipari terület vállalkozásának? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
8: Repülőszőnyeg, kézi, gyapjú, szőttes. Választékunk határtalan, melyben a vevő a győztes. Szőnyeget venne vagy eladna? A megoldás a Kabiri Szőnyegháza Krisztina körúton. Keresse választékunkat és akcióinkat online is. www.kabiriszőnyegház.hu.
3: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
9: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
10: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
11: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
10: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
12: A fővárosban akadozik az előrejutás a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton befelé a Barostértől, valamint a Kiskörúton az Asztóriánál mindkét irányban. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, az Üllői úton befelé a Nagykörútnál, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, illetve a Szél Kálmán tér környékén. Lezárták a 7. kerületben a Garai teret a Murányi utcánál és a Sajó utcánál csatorna karbantartás miatt várhatóan délután 2:30-ig. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervíz úton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell számítani. Hétköznapokon este 7:30-től másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Farkas Renáta, BKK Info.
3: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
13: Nem tudom, ez mekkora ünnep, de 1913-ban ezen a napon nyitották meg az első fizetős autópályát az Amerikai Egyesült Államokban. Azért ez egy nagyon komoly évforduló. Akkor még ez a fizetőkapus rendszer volt, ami igazából a horvát testvéreknél ugye látjuk, hogy mennyire működőképes bizonyos forgalom mennyiség alatt, mert aztán fölötte meg eléggé meg tudja bolondítani az ott tartózkodásnak az első óráit. De hát reméljük, hogy ebben is lesz majd valami fejlődés. 10 óra van, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. A mikrofonok mögött a hírszerkesztő Somodi Evelin, én pedig Németh László vagyok.
3: Hírek a Trend FM 94.2-n.
13: Az SFE alapítvány új kuratóriumának feladata az alapítvány felszámolása és az egyetem társadalmi legitimitásának visszaszerzése. Ezt mondta Kovács András Bálint, a kuratórium új elnöke.
14: Szerinte a 2020-as átalakítás óta sem a szenátus, sem az oktatói gárda, sem a rektor nem élvezi a közvélemény és a hallgatók megfelelő bizalmát. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kuratórium az egyetemi autonómiát tiszteletben tartva kíván változásokat elérni. Az átvilágítás során az oktatók szakmai kompetenciáját, az esetlegesen elmaradt tanórákat, valamint azt is vizsgálják, miért nincs még akkreditálva az egyetem. Kovács András Bálint arról is beszélt, hogy kuratóriumi tagságra pályázott, de maga sem tudja, végül milyen döntési folyamat eredményeként lett a testület elnöke.
13: Csak nem az esetek felében pályázat nélkül döntöttek, diplomaták szolgálatáról Szijjártó Péter minisztériumában. Erről közölt cikket a 444.hu.
14: A Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2022 és 26 között 919 esetben pályázat nélkül kijelöléssel döntöttek arról, kitöltsön be egy külügyi szolgálati pozíciót, derült ki a tárcától kikért közérdekű adatokból. A vizsgált időszakban összesen 3177 pályázatot írtak ki, 1500 pozíciót pályázati úton töltöttek be. A népszerű állomás helyeken is gyakori volt viszont a kijelölés. Észak-Amerikában 58 diplomatát így, 47-et viszont pályázattal neveztek ki, Európában pedig 326 kijelöléssel, 393 sikeres pályázatra került sor párhuzamosan. A lap forrásai szerint előfordult, hogy egy állás helyet meghirdettek, és többen is jelentkeztek rá, végül mégis egy kijelölt személy kapta meg a pozíciót, nem olyan, aki pályázatot adott be rá.
13: A magyar PISA eredmények romlásának egyik eleme, hogy korábban idehaza kisebb volt a különbség a gyengén és a magasan teljesítő tanulók aránya között.
14: A tavalyi adatok viszont azt bizonyítják, hogy a gyengébb tanulók eredményei visszaestek, és most már a jobb tanulóké is jelentősen romlott, mondta a rádiónk által megkérdezett oktatáskutató. Szerinte az egyik legnagyobb gond, hogy idehaza a fejlett országokhoz képest nagyobb arányban függ a diákok teljesítménye a társadalmi-gazdasági háttértől. Nahalka István az oktatáspolitika jövőjéről is beszélt.
1: Óriási vitákra lehet számítani, mert olyasmiket kell felvetni, amik ősi idők óta beégtek a magyar pedagógiába és az egész társadalomba. Nem tudjuk nélkülük elképzelni az oktatást, már pedig ezeket a rendszereket is meg kell változtatni. Hogy mondjak egy olyat, ami nekem nagyon kedves, és én borzasztóan szeretném, ha történne valami ezzel kapcsolatban, meg kell szüntetni az osztályozást. Tehát ilyesmire lehet számítani. Nem tudunk másképpen előre haladni, tehát itt már nem lehet kis reformokban gondolkodni. Itt már nagyban kell gondolkodni, mert akkora a baj, akkora a válság. És ez most ez a PISA felmérés, ez világosan mutatta, hogy tényleg erről van szó, nem csak jártatjuk a számokat ezzel kapcsolatban.
13: A tavainál 30-50%-kal kevesebb szőlő termet idén a szekszárdi borvidéken az aszály miatt.
14: A borvidék egészén a tavalyi hektáronkénti 80 mázsás átlagtermés mintegy 30%-os csökkenésére számítanak. Egyes borászatoknál azonban a szokásos mennyiségnek csak a fele termett. A vízhiány miatt a szőlőszemek kisebbek, kevesebb mustot adnak, ugyanakkor magasabb a cukortartalmuk és koncentráltabbak, így több termelő kiváló minőségű évjáratra számít.
13: Csütörtöktől pénztárgép portál néven működik tovább a NAV korábbi félreértésekre is lehetőséget adó KOBAK elnevezésű portálja, amelyen az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyeket lehet intézni.
14: A felületen kézzel is teljesíthető a szeptember 1-én elindult nyugta adatszolgáltatás. A névváltozás a rendszer működését nem érinti, a meglévő felhasználók, jogosultságok, hozzáférések és adatok változatlanul megmaradnak, így az érintetteknek nincs teendőjük. A korábbi KOBAK webcím továbbra is használható, onnan a rendszer automatikusan az új pénztárgép portálra irányítja a felhasználókat.
13: Tovább lassult a lakásárak éves emelkedése az ingatlan.com árindexe szerint.
14: Országosan havi alapon 6%-kal nőttek az árak, Budapesten viszont 1%-os csökkenést mértek júliushoz képest. Az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a piacon egyfajta szitáló stagnálás alakult ki. Kisebb havi emelkedéseket korrekciók követnek. Balogh Lászlót hallják.
15: Augusztusban tovább folytatódott a lakáspiaci drágulás lassulása, Budapesten pedig tavaly augusztushoz képest harmadára csökkent az éves áremelkedés mértéke. Ez azért nagyon érdekes, mert augusztusban 0,1%-os árcsökkenés történt az eladó lakások és házak esetében, és ez jól szemlélteti azt a változást, amin keresztül megy az ingatlanpiac, tehát a 2025-ös lendület már a múlté, országosan és Budapesten is folyamatosan mérséklődik a drágulás üteme. Azokon a környékeken és régiókban maradt lendületben az ingatlanpiac, ahol a lakásárak alacsonyabb szinten indultak.
13: Tovább mélyült a magyar közúti fuvarozás profitválsága az idei második negyedévben.
14: A nemzetközi fuvarozás összköltsége 12,3%-kal ugrott meg, miközben a fuvardíjak alig több mint harmadát tudták a fuvarozók áthárítani. A legnagyobb nehézséget az üzemanyagár növekedés és a forint erősödése okozta. A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének elnöke szerint az árfolyamveszteségből adódó eredménycsökkenés önmagában egy 10%-os fuvardíj emelést indokolna a cégeknél. Árvai Tivadart hallják.
16: Ezres nagyságrend, akik az elmúlt mondjuk két évben eltűntek az alágazatból. Ugye arról nem beszélhetünk, hogy hiányzik fuvarozó, mert hiszen egyébként közben meg azt látjuk, hogy nagyon komoly verseny folyik az árualapokért, így a magyar árualapért is, vagy a nemzetközi piacokon is. Inkább azt mondanám, hogy a magyar vállalkozások versenyképességek megőrzése érdekében, hogy ők erősek tudjanak maradni ebbe az áruszűk időszakban, de ahhoz, hogy majd a fellendüléskor ott tudjunk lenni a piacon, és a magyar fuvarozók is ott legyenek. Most nagyon fontos, hogy megvédjük a hazai vállalkozásokat nem csak a külföldi konkurenciával szemben, hanem egyébként a más világpiaci hatásokkal, például az elszabaduló üzemanyagárakkal szemben.
13: Az öngyilkosságok 80-90%-a jó eséllyel megelőzhető lenne a mentális betegségek időbeni felismerésével, megfelelő pszichiátriai kezeléssel és a környezet támogatásával. Ezt mondta Tóth Mónika Ditta, a Semmelweis Egyetem adjunktusa az öngyilkosság megelőzésének világnapján.
14: A szakértő szerint az öngyilkosságra készülők mintegy 3/4 valamilyen formában jelzi kilátástalanságát, ezeket a jeleket azonban a környezet gyakran nem ismeri fel. Magyarországon az 1980-as évek évi 4-5 ezer esetéhez képest harmadára csökkent az öngyilkosságok száma. A 2020-as években évente mintegy 1600 esetet regisztráltak, de az ország mutatói továbbra is az unió legrosszabbjai közé tartoznak. A 116-123-as ingyenes lelkisegélyvonal évente mintegy 200 ezer hívást fogad, miközben a kék vonal adatai szerint a fiatalok körében egyre több életveszélyes krízishelyzettel találkoznak.
13: Kanadában tárgyal Volodymyr Zelenszky az egyeztetések középpontjában Ukrajna légvédelmének megerősítése és a téli időszakra való felkészülés áll.
14: Az ukrán elnök szerint arról is szól ez, hogyan növelhetik Ukrajna ellenálló képességét és biztosíthatják hosszabb távon az ország védelmi kapacitásait. Mark Carney kanadai miniszterelnök megerősítette, hogy Ottawa továbbra is támogatja Ukrajna védelmét és újjáépítését, és közölte, hogy Kanada idén már 2,8 milliárd dollár katonai segítséget nyújtott Kijevnek. A két ország korábban a védelmi ipari együttműködés, köztük a dróngyártás erősítéséről is tárgyalt.
3: Tőzsde hírek.
13: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3%-os erősödés mellett 148.373 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte az 1,7 milliárd forintot. 3%-kal erősödik a MOL, 5.020 forinton áll a kurzus, az OTP 6%-kal jött feljebb 45.690 forintra. A Richter 12.580 forinton stagnál, a Magyar Telekom 2.538 forinton ugyanezt teszi, vagyis szintén stagnál. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 363 forint és 92 fillér, egy amerikai dollár 312 forint 72 fillér, egy svájci frank 386 forint és 29 fillér. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE és a frankfurti DAX 1%-kal csökken, a párizsi CAC 2%-kal erősödik, Milánó és Madrid egyaránt 0,5%-kal korrigál felfelé. Az észak-amerikai könnyűolaj, a VTI hordonként 3%-kal erősödött, 96 dollár 34 centre, a Brent jegyzési ára hordonként 101 dollár 32 centen áll. 1%-kal csökkent az aranyára, a sárga nemesfém unciánként 4454 dollárba és 70 centbe kerül.
3: Időjárás jelentés.
14: Fokozatosan szakadozik, vékonyodik a felhőzet, általában több órára kisüt a nap, kevés helyen lehet kisebb eső, illetve zápor. Az északnyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik, majd késő délutánra nagyrészt mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul, késő estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő.
3: A legfrissebb híreinket hallották! Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Iránytű a gazdasági és kulturális útvesztőben. A mikrofonnál Németh László.
1: A vonalban pedig itt van velünk Szájfó Omár közel-kelet kutató. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Több mindenről szeretném kérdezni, de ami most hirtelen eszembe jutott, ez a bizonyos jemeni helyzet. Egy picit világítsuk meg a hátteret azoknak, akik annyira nincsenek képben. Ugye ez nagyon sokáig két ország volt, ugyanúgy, mint Németország.
2: Így van. A legújabb jemeni fejlemények elsősorban Szaúd-Arábiát érintik negatívan, hiszen jemeni irányból a huszi lázadók Szaúd-Arábiát lőtték rakétával. Ahogy ön is mondja, ez valóban tehát egy hosszabb történetnek a kezdete. Ha nagyon röviden össze akarnánk foglalni, akkor azt mondhatnánk, hogy északnyugat Jemenben élnek a huszik, akik a síta iszlámnak egy szektájához tartoznak, és alapvetően nekik a 90-es évektől nagyon erős politikai ambícióik vannak, Iránnal részleges szövetségben működnek, amely ugyebár Szaúd-Arábiának a nagy riválisa, és ez most az elmúlt időszakban az Egyesült Államok és Irán közötti háború kapcsán különös jelentőséget nyert. Szaúd-Arábia korábban 2015-től egy 7 éves háborút, sikertelen háborút vívott a húszikkal szemben. Sokáig utána tűzszünet volt, most úgy tűnik, hogy a harcok újra kiindultak részlegesen összefüggésben az iráni fronttal.
1: Ugye Szaúd-Arábia a helyi kormányerőket támogatja, és hogyha jól tudom, akkor ezt a kormányt ismeri el a nemzetközi közösség Jemen érvényes vagy működő kabinettjének. Ezzel együtt furcsának tűnik, hogy Szaúd-Arábia, ahol hát mondhatnánk azt, hogy korlátlan pénzügyi források állnak rendelkezésre, több éve háborúzik egy felkelő csoporttal, és nem tud eredményre jutni.
2: Szaúd-Arábia a levegőben meglehetősen erős, tehát kétségtelenül nagy károkat tudott okozni, de ne felejtsük el, hogy ez alapvetően hegyvidék. A másik probléma az, hogy itt alapvetően Szaúd-Arábia végsősorban a lakossággal vívott háborút, hiszen a huszik egy törzsszövetséget vonnak be, mondhatjuk így, ideológiai mázzal. Tehát az ő támogatóik társadalmilag végsősoron a törzsek tagjai közül tevődnek ki, akik a helyi lakosságot jelentik. Ilyen módon kigyomlálni őket onnan meglehetősen nehéz, legalábbis költséges. Szaúd-Arábia éppen ezért gyakorlatilag be is fagyasztotta ezt a háborút, most azonban a húszik újraindították, leginkább megint csak a maguk belső törzsi dinamikái miatt, hiszen anyagiaknak a szűkében vannak. Azt szeretnék végső soron elérni, hogy az ön által is említett nemzetközileg elismert kormány a maga olajbevételeiből részesítse őket is, illetve szeretnék elérni, hogy Szaúd-Arábia is esetleg vegyen részt különböző finanszírozásokban, fizessen nekik háborús jóvátételt.
1: Mi lehet a vége ennek a konfliktusnak? Tehát ez hosszú távon befagy majd, vagy előbb-utóbb valaki felülkerekedik a másikon, és akkor mindenféle radikális megoldásokkal megoldja a helyzetet?
2: Az a 7 éves háború, ami 2015-ben kezdődött, megmutatta azt, hogy alapvetően fegyveres megoldás itt nehezen elképzelhető, folyhat természetesen akár évtizedeken át is a vér, lehetnek emberi veszteségek, anyagi károk, de végső soron egy tényleges katonai megoldás nem kivitelezhető. A mostani front és a háború mostani, hát nem mondhatjuk, hogy háború újraindul, de végső soron az, hogy eldörrentek újra a fegyverek, leginkább az iráni fronttal vannak összefüggésben. A huszi lázadók Iránnal szövetségben működnek, ugyanakkor nem távirányítással működnek, tehát ők a maguk megfontolásai mentén folytatnak különböző katonai stratégiákat, de az irániak természetesen bátorították most a húszikat arra, hogy szúrjanak oda a Szaúd-Arábiának, amely ugyebár az Egyesült Államoknak a legfontosabb regionális szövetségese, Irán pedig ilyen módon akár nyomást gyakorolni az Egyesült Államokra és a környező arab országokra is, hogy szüntesse be Amerika a háborút.
1: Tételezzük fel egy pillanatra, hogy béke van, mármint ott a térségben. Milyen a jemeni gazdaság helyzete békében? Mi az, amiből ott élnek az emberek?
2: Jemennek van olajkincse, de ez meglehetősen egyenetlenül van eloszolva az ország területén. A húszi régiókban összességében meglehetősen gyenge a gazdaság. Amiből ott bevétel lehet, és ami most az elmúlt időszakokban megint csak felértékelődött, az az átmenő hajóforgalomnak. Tehát ott az Adani-öbél felé haladó, a Bab-el-Mandeb szoros felé felé haladó nemzetközi hajóknak a megvámolása. Az elmúlt években ebből a húsziknak jelentős bevételei voltak. Ennek is volt köszönhető, hogy a támadásokat hosszú időre abbahagyták itt a hajók ellen. De összességében Jemennek a gazdasága meglehetősen gyenge. Beszélhetünk itt mezőgazdaságról, ennyit feldolgozóiparról, de nem szabad figyelmen kívül hagyni a klimatikus hatásokat sem, hiszen Jemenben évtizedek óta nagyon súlyos vízhiány van.
1: Az idegenforgalom valamilyen szinten szóba jöhet, hogyha esetleg tényleg béke lesz?
2: Egy ideális világban ez természetesen szóba jöhetne, hiszen Jemen tele van olyan kincsekkel és olyan UNESCO örökségekkel, amikre méltán kíváncsiak lehetnének az emberek, de hát ez az elmúlt évtizedeknek a polgárháborúi erősen visszavetették ennek a potenciáját, hogy erre rá tudjanak építeni. Jemenben vannak legalább azért olyan műemlékek és olyan szépek, mint mondjuk a szomszédos Ománban, de azért látjuk azt, hogy a stabilitás az elsődleges feltétele annak, hogy a turizmus fel tudjon pörögni, Jemenben pedig pont ez hiányzik.
1: Nézzük akkor, hogy mi történik most Iránban, illetve a Hormuzi szoros környékén. Melyek az aktuális fejlemények?
2: A tengeri háború végső soron eszkalálódott látványosan az elmúlt pár napban, ugyanakkor a háború még mindig nem tért vissza, tegyük hozzá szerencsére, abba a kinetikus szakaszba, ami az a kezdetét követő hónapokban volt meghatározó. Tehát végső soron az Egyesült Államok és Irán is a hadműveleteket immár a Hormuzi szorosra és a vizekre koncentrálja. Az Egyesült Államok 5 iráni olajszállítóhajót semmisített meg a saját állításai szerint. Erre Irán egy széleskörű megtorlást jelentette, és amerikai hadihajókat támadtak, illetve egy amerikai támaszpontot is Jordániában. Ez az eszkaláció még mindig alapvetően ellenőrzés alatt van, tehát korlátozva van, tehát egyik félnek sem érdeke az, hogy visszatérjenek a háborúnak a korábbi időszakára. Ami miatt most ez konkrétan elkezdődött, az a Hormuzi szoroson áthaladó hajóforgalom ellenőrzése körüli vita. Tehát az Egyesült Államok szeretné, hogyha a forgalom visszatérne, és szeretné, hogyha valamelyest ő is rálátna a folyamatokra. Irán ezzel szemben szeretné, hogyha ebből számára lennének gazdasági előnyök. Az amerikai és iráni, hát nem tárgyalások, de végső soron közvetítőkön keresztüli egyeztetések elsősorban a szoros közepén haladó, hagyományos hajóútvonalat érintik. Az elmúlt időszakban azonban Omán és Irán elkezdtek egyeztetni alternatív útvonalról is, amely iráni és ománi vizeket érintene. Ez azonban az Egyesült Államok számára nem egy szimpatikus elképzelés, hiszen ezzel végső soron kihagynák őt ebből a projektből. Ugyanakkor Irán számára sem elfogadhatóak az amerikai feltételek, tehát végső soron, ami eszkalációt most látunk, ez emiatt alakult ki.
1: Ezek szerint akkor Omán, mint ilyen kisebbik szomszéd, vagy kisebbik testvér próbál valamilyen üzleti gazdasági megoldást találni?
2: Omán alapvetően az elmúlt évtizedekben egyfajta békéltetőként pozícionálja önmagát különböző közel-keleti konfliktusokban, így most ebben is. Ugyanakkor természetesen Ománnak sincs ellenére, hogyha neki anyagi bevétele haszna származik a Hormuzi szoroson való áthaladó hajóforgalomból. Eddig egyébként ott nem szeret senki vámot, ebből senkinek nem volt konkrétan haszna, az elkövetkező időszakban lesz. Mindenki egyetért abban, a mindenki alatt értjük itt az amerikaiakat, az irániakat, de akár az omániakat is, hogy a jövőben be kell ezt árazni. Akkörül nincs egyetértés, hogy ki mennyit fog ebből kapni.
1: Az amerikai elnök az elmúlt hetekben ugye számos érdekes nyilatkozatot tett, ebből nekem az egyik megragadta a figyelmemet, ez valahogy úgy hangzott, hogy felhívja az iráni népet az ellenállásra, és hát gyakorlatilag arra bátorította őket, hogy keljenek fel a saját kormányuk ellen. Van ennek valamilyen realitása, azon kívül, hogy ő ezt elmondta?
2: A jelenlegi helyzetben nem sok. Ne felejtsük el, hogy tavaly decemberben indult egy széleskörű tüntetés sorozat Iránban, amire a karhatalom meglehető brutalitással sújtott le. Tehát minimális becslések szerint 3000, maximális becslések szerint közel 30 ezer ember életét vesztette, itt a pontos számok nem ismertek egyébként. Tehát ami iráni ellenzékiség, vagy akár aktivizmusra való hajlam volt, az akkor úgy végső soron megszűnt. Tehát a mostani időszakban az iráni társadalom nem áll készen arra, hogy tiltakozzon, különösen mivel a háború során végső soron az iráni politikai elit újra rendezte a sorait, és immár kijelenthetjük, hogy nem a mollahok azok, akik leginkább dominálnak a politikában, hanem a különböző tábornokok a forradalmi gárda részéről. Tehát Irán, noha továbbra is teokrácia, egyre inkább hasonlít egy katonai diktatúrához, amit egy hunta vezet. Ilyen körülmények között az embereknek nem nagyon van kapacitásuk, vagy kedvük arra, hogy ellenkezzenek, mert ez nagyon súlyos következménye lehet, különösen egy háborús kontextusban, amikor ez még az árulás vágyát is maga után vonhatná. Természetesen az országnak a régi új vezetői tisztában vannak azzal, hogy a gazdasági helyzet az nem kik dolgozik. Tehát itt középtávon az idei évre például 80%-osnak belőtt infláció nagyon is erodálhatja a rezsimnek az erejét, növelheti a társadalmi feszültséget, és ha nem is most vagy az elkövetkező hónapokban, de végső soron középtávon olyan elégedetlenségeket szülhet, amik nagyon nagy kihívást jelentenének a rezsimnek.
1: Ugyancsak kihívást jelenthet a vízhelyzet is, hiszen azt olvastam, hogy hosszú hónapok teltek el egyetlen csepp csapadék nélkül.
2: Igen, a tavalyi évben Teheránban nem esett eső gyakorlatilag, és az ország tartományainak a felében is hozzávetőleg hasonló volt a helyzet. Ez egy általános probléma, amit infrastruktúra fejlesztéssel lehetne megoldani, de hát a jelenlegi helyzetben erre nem igazán van kapacitás. Tehát a különböző víztartály teherautókon keresztül való eljuttatás az emberekhez, ez végsősorban már része az iráni mindennapoknak.
1: Említette az előbb a forradalmi gárdát, hogy kell elképzelni ezt a szervezetet, ez a hadsereggel párhuzamosan működő testület?
2: A forradalmi gárda több egy erőszakszervezetnél. Az iráni gazdaságnak hozzávetőleg felét és legalább ekkora részét az olajexportnak ők tartják a kezükben. Ez egy nagyon széles gazdasági érdekcsoport egyben, aki egyébként annak idején az irak-iráni háború után az újjáépítést is véghez vitte. Tehát őt emellett továbbá a seregbe is delegáltak különböző vezetőket, nem csak a forradalmi gárdáról van szó, itt több mint 200 ezer taggal, hanem a hozzáköthető paramilitáris szervezetről, a Basijról, amelynek hozzávetőleg 400 ezer tagja van, tehát itt egy olyan széles erőről van szó, amely fizikailag is jelen tud lenni, fizikailag is fent tudja tartani a hatalmát Irán utcáin, ugyanakkor gazdaságilag is hatalmas potenciállal rendelkezik. Tehát itt mondhatjuk azt, hogy minden állami struktúrának, vagy állami intézménynek megvan a tükörképe a forradalmi gárdán belül. Ezek jelentős részben együttműködnek, részlegesen riválisok egymással, de itt egy olyan előpólusról van szó, amivel Irán kapcsán mindenképpen számolni kell, különösen most a háború nyomán, amikor is gyakorlatilag megerősödött a pozíciójuk, és mondhatjuk, hogy ők azok, akik az országot irányítják.
1: Hogyha esetleg lenne egy amerikai fegyveres beavatkozás a szárazföldön, akkor ők beleállnának ebbe a konfliktusba?
2: Hát egészen biztosan, de ne felejtsük el, hogy azért erre nagyon kevés az esély. Tehát Donald Trump sem vetette fel ennek a lehetőségét, hogy itt ők szárazföldön induljanak meg. Hát ahhoz olyan embermennyiségre lenne szükség, amit jelenleg, tehát itt 100 000-es nagyságrendben kellene az Egyesült Államoknak katonákat oda vezényelnie, úgyhogy a térségben hozzávetőleg ilyen 20 000-en vannak most különböző amerikai támaszpontokon. Ennek nagyon súlyos ára lenne, onnantól kezdve, hogy a katonák fizikailag ott vannak, célponttá válnak, ez politikailag, gazdaságilag semmilyen szempontból nem felvállalható az Egyesült Államok számára, különösen, mivel végső soron övék a légifölény. Tehát most nem azért nem hajtanak végre az amerikaiak különböző légitámadásokat belső területeken Iránban, vagy pontosabban korlátozottan hajtanak csak végre, mert nincs kapacitásuk, hanem azért, mert egyszerűen így olcsóbban tudnak eredményt elérni.
1: Köszönjük szépen, az elmúlt percekben önök Szaifó Omár közel-kelet kutatót hallották. Szép napot kívánok önnek, viszont hallásra.
2: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: Reggeli Monitor, a legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digi Turismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digi Turismo. Indulhatunk! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
3: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
4: A Reggeli Monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
5: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohács szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi Cimmel Sugár Rezső monumentális ősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél 11 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Az SFE Alapítvány új kuratóriumának feladata az alapítvány felszámolása és az egyetem társadalmi legitimitásának visszaszerzése. Ezt Kovács András Bálint mondta, a kuratórium új elnöke. Szerinte a 2020-as átalakítás óta se a szenátus, sem pedig az oktatási gárda, illetve a rektor sem élvezi a közvélemény és a hallgatók megfelelő bizalmát. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kuratórium az egyetemi autonómiát tiszteletben tartva kíván változtatásokat elérni. Az átvilágítás során az oktatók szakmai kompetenciáját, az esetlegesen elmaradt tanórákat, illetve azt is vizsgálják, miért nincs még akkreditálva az egyetem. Kovács András Bálint arról is beszélt, hogy kuratóriumi tagságra pályázott, de maga sem tudja végül, milyen döntési folyamat eredményeként lett belőle a testület elnöke. Több mint 1000 milliárd forinttal csökkent idén a magyar államadósság forintban számított értéke, pusztán a hazai fizetőeszköz erősödésének hatására. Ez már a GKI gazdaságkutató elemzéséből derül ki. A forint 2025 végéhez képest több mint 5%-kal értékelődött fel, ami mérsékelte a devizában fennálló államadósság forintban kifejezett nagyságát. A GKI ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy továbbra is fontos feladat a devizaadósságból eredő sérülékenység kezelése. Az államadósságon belüli devizaarány a 2019-es 17%-ról 2026 első negyedévének végére 33%-ra emelkedett. A GKI szerint az euró későbbi bevezetése viszont alapjaiban alakíthatja át a magyar adósságkezelést, hosszabb távon pedig gyakorlatilag megszüntetheti a magyar eszközök árfolyam kockázatát. A tavainál 30-50%-kal kevesebb szőlő termett idén a szekszárdi borvidéken az asszály miatt. A borvidék egészén a tavalyi hektáronkénti 80 mázsás átlagtermés mintegy 30%-os csökkenésére számítanak, egyes borászatoknál a szokásos mennyiségnek csak a fele termett. A vízhiány miatt a szőlőszemek kisebbek, kevesebb mustot adnak, ugyanakkor magasabb a cukortartalmuk és koncentráltabbak, így több termelő kiváló minőségű évjáratra számít. Csütörtöktől Pénztárgép portál néven működik tovább a NAV korábbi Kobak portálja, amelyen az online és az e-pénztárgépekhez hasonló ügyeket lehet intézni. A felületen kézzel is teljesíthető a szeptember 1-én indult nyugtaadat szolgáltatás. A névváltozás a rendszer működését nem érinti, a meglévő felhasználók, jogosultságok, hozzáférések és adatok változatlanul megmaradnak, így az érintetteknek nincs teendőjük. A korábbi Kobak webcím továbbra is használható, onnan a rendszer automatikusan az új pénztárgép portálra irányítja a felhasználókat. Megkezdődött a Huawei elleni büntető per egy New York-i szövetségi bíróságon. Az amerikai ügyészség azzal vádolja a kínai távközlési óriást, hogy 2 évtizeden keresztül amerikai vállalatok technológiáinak és üzleti titkainak megszerzésével, valamint az amerikai pénzügyi rendszer kijátszásával építette globális üzletét. A vád szerint a Huawei 5 amerikai cég üzleti titkait próbálta megszerezni, és iráni tevékenységével kapcsolatban is félrevezette a hatóságokat. A Huawei tagadja a vádakat, és azt állítja, hogy az ügyészség elszigetelt alkalmazotti cselekményeket próbál átfogó összeesküvésként bemutatni. A per várhatóan 3 hónapig tart.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os erősödés mellett 148.481 ponton áll, a részvénypiac forgalma pedig másfél órával nyitás után átlépte a 2,2 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 6%-kal erősödik, 5.035 forinton áll, az OTP 7%-kal került feljebb 45.700 forintra. 1%-os pluszban a Richter 12.590 forinton, a Telekom szintén 1%-kal bővült 2.540 forintra. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE ebben a pillanatban 2%-os mínuszban, a frankfurti DAX szintén 2%-kal csökken, a párizsi CAC40 1%-kal erősödik, Milánó 0,5%-kal, Madrid 4%-kal korrigál felfelé.
0: Időjárás jelentés.
1: Fokozatosan szakadozik, vékonyodik a felhőzet, és általában több órára ki fog sütni a nap. Kevés helyen lehet kisebb eső, zápor, a szél viszont megerősödik. A hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. Ennyi fért a mai reggeli monitorba, megköszönöm figyelmüket, így 10:30 után 6 perccel. A szerkesztő Kecső Richárd, a hírszerkesztő Somodi Evelin nevében nagyon szép napot kívánok Önöknek. Németh Lászlót hallották, a reggeli monitor legközelebb holnap reggel 6:30-kor jelentkezik. M. Szűcs Péter várja majd Önöket. Viszont hallásra, kellemes rádiózást!
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 6:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó napot kívánok, 11 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. A teljes belügyi ágazatot érintő bérrendezésre van szükség, amelyről a 2027-es költségvetés tárgyalásakor születhet végleges döntés, közölte Pósfai Gábor belügyminiszter. A javaslatcsomag része a 2008 óta változatlan illetményalap emelése, a pótlékok növelése, valamint a jelentős létszámhiánnyal küzdő térségekben egy külön települési pótlék alkalmazása. Pósfai szerint jelenleg 12 ezer szakember, köztük mintegy 9 ezer rendőr hiányzik az ágazatból, miközben több mint ezren jelezték, hogy visszatérnének a szolgálatba. A miniszter beszélt a belügyminisztérium és háttérintézményeinek átvilágításáról is, amelynek nyomán már több ügyben feljelentést tettek. A tárca emellett a TAO rendszer átalakítását és a politika, illetve a sportvezetés szétválasztását is tervezi. Vályi Nagy Vilmos a 2010 és 2014 közötti Orbán kormány egykori államtitkára a Partizánnak adott interjújában felfedte, az elmúlt 10 évben informátorként segítette tényfeltáró újságírók munkáját. Az egykori államtitkár többi közt a Microsoft ügyről beszélt, és azt állította, hogy egy túlárazottnak tartott licenszbeszerzés leállításával 1 milliárd forintot takarított meg az államnak, amivel komoly üzleti érdekeket sértett. Vályi Nagy szerint későbbi menesztésében Tiborcz Istvánnak is szerepe volt, Péter Sándor belügyminiszter pedig korábban szintén megpróbálta elérni a távozását az Eclipse ügy miatt, mesélte el. A volt államtitkár azt is állította, hogy 2014-es menesztése után hosszú ideig megfigyelték, illetve fenyegették, valamint hamis adatokat rögzíthettek róla az Alkotmányvédelmi Hivatal dokumentumaiban. 9 év és 4 hónap börtönbüntetésre ítélték Ecuador volt elnökét, Abdalá Bucaramot és fiát sikkasztás miatt. A bíróság szerint a koronavírus járvány idején szükségessé vált gyógyszerek és orvosi segédeszközök beszerzésével kapcsolatban követték el a bűncselekményt. Mindkettőjükre 9640 dolláros, mintegy 3 millió forintos pénzbüntetést is kiszabtak. Az ügyben két másik vádlottat is elítéltek, egyikük több mint 13 év börtönbüntetést kapott. Donald Trump amerikai elnök lehetségesnek tart egy háromoldalú amerikai-ukrán-orosz csúcs találkozót, miután a napokban telefonon egyeztetett Vladimir Putyin orosz elnökkel. Trump szerint Putyin megállapodást akar, és ha Vladimir Zelenszkij is kész erre, lehetőség nyílhat a háború lezárására, bár szerinte a két vezető közötti személyes ellentét nehezíti a megegyezést. Az amerikai elnök arról is beszélt, hogy várakozása szerint az iráni konfliktus közvetlenül a novemberi kongresszusi választások után véget ér, mert szerinte Teherán a háború elhúzásával próbálja befolyásolni a választás kimenetelét.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 9%-ot emelkedik 149.205 pontra. A részvénypiac forgalma már közelíti az 5,1 milliárd forintot. A tegnapi negatív zárással ellentétben a bluechipek mindegyike emelkedik most, a Magyar Telekom 3%-kal 2546 forintra, a Richter 4%-del megy feljebb 12.630 forintra, az OTP 0,5%-os pluszban 45.640 forint, a MOL 2,4%-ot emelkedik 5.125 forintra. Európában vegyes az összkép, de csak enyhe mozgásokról beszélhetünk, a londoni FTSE és a német DAX 0,2%-ot gyengül, 0,2%-del emelkedik a francia CAC-on, 0,5%-a plusz az olasz és 0,4%-a a spanyol börze esetében. A bankközi deviza piacon az euró értéke 363 forint, az amerikai dollárért 311 forintot és 93 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
2: Fokozatosan szakadozik, vékonyodik a felhőzet, általában több órára kisüt a nap, kevés helyen lehet kisebb eső, illetve zápor. Az északnyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik, majd késő délutára nagyrészt mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul, késő estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, Önök az Egészségkód című műsort hallják 2026. szeptember 10-én 11 óra 6 perckor. A mikrofonnál pedig Kutasi Judit. A mesterséges intelligencia ma már néhány másodperc alatt válaszol a kérdéseinkre, összefoglal bonyolult szövegeket, segít a tanulásban, az információ keresésben, sőt akár egészségügyi, jogi vagy pénzügyi kérdésekben is tanácsot adhat. De mit értünk AI vakság alatt, miért bízunk meg ennyire magabiztosan a fogalmazó rendszerben? Honnan tudhatjuk, hogy a valódi információkat kapjuk-e meg, vagy csupán egy valószínűnek hangzó, vagy jól hangzó választ, és hogyan használhatjuk úgy a mesterséges intelligenciát, hogy közben ne adjuk fel a saját mérlegelésünket és a felelősségünket. Erről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban Kármán Dániel, a Generali Biztosító Digital Transformation and Design Lab területének vezetője, Head of AI. Örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
4: Én is köszönöm, hogy meghívtatok, üdvözlöm a hallgatókat.
3: Hát gondolom, régóta foglalkozol ezzel a területtel, és hát látod azt, hogy az emberek hogyan állnak ehhez a kérdéshez. Azt mindenképpen szögezzük le, hogy a mesterséges intelligencia válaszai választékosak, logikusnak tűnnek, rendkívül magabiztosan hangzik az, amit kapunk, amit elénk rak egy pillanat alatt. Miért társítjuk ösztönösen ezt a magabiztosságot hitelességgel, miközben a kettő egyáltalán nem feltétlenül függ össze?
4: Rögtön válaszolok erre is, viszont szerintem itt elhangzott egy nagyon fontos dolog, hogy régóta foglalkozok ezzel. Nagyjából 2022, amikor megjelent a ChatGPT, onnantól beszéltünk erről. Természetesen az AI, mint fogalom már sokkal régebben is volt, a generális is foglalkozott vele, de pont ez adja szerintem ennek a témának most a nagy fontosságát, hogy nagyon gyorsan robbant be, nagyon elterjedt a dolog, és ezért vannak veszélyei a dolognak. Miért bízunk meg benne? Azért bízunk benne, amit te is említettél, rendkívül magabiztosan válaszol. Ugye alapvetően ez a lényege, hogy a kérdéseinkre egy magabiztos választ adjon, ő a kvázi legjobb választ, amit az ő tudása szerint meg tud adni, azt összeállítja nekünk. Alapvetően is én azt gondolom, hogy ez a normális emberi működés, ha valaki magabiztosan mond valamit, vagy valaki elkezdi mondani, hogy egy részről más részről, nyilván az elsőnek fogunk hinni, az elsőben bízunk meg jobban, mert hogy szeretnénk egyértelmű választ kapni valamire. Sokkal nehezebb olyat elfogadni, amikor valaki kvázi kérdéseket tesz föl nekünk, és nekünk kellene jobban utána menni. Ennyiben az AI megkönnyíti a helyzetünket, és ahogy említettem, egyébként ebben van a veszélye is.
3: Hát igen, 3-4 év az nagyon kevés.
4: Az nagyon kevés,
3: a, olyan szempontból, hogy kialakuljon ez a fajta önértékelésünk, és egyáltalán a ChatGPT-hez vagy az AI-hoz fűződő viszonyunk. Ugye a kampányatok középpontjában az úgynevezett AI-vakság áll, amire már utaltam a beszélgetésünk elején. Mit jelent pontosan ez a kifejezés, és milyen hétköznapi helyzetekben érhető tetten?
4: Igen, AI-vakságnak pontosan ezt, amiről az előbb beszélgettünk, nevezhetjük, amikor abban, amit az AI ad nekünk, abban kritika nélkül megbízunk.
3: Vakon megbízunk.
4: Igen, köszönöm nagyon szépen. Így van, ahogy mondod. Ez lehet az is egyébként, hogy mi megkérdezzük, és adott esetben rögtön el is fogadjuk a válaszát, de olyan is lehet, hogy social médiában, vagy bárhol AI által generált tartalmat kritika nélkül elhiszünk, és teljesen egyértelműnek vesszük. Ugye ez az, ami a veszélye a dolgoknak.
3: És majd beszélünk a legveszélyeztetettebbekről is mindjárt. Amire én még kíváncsi vagyok, hogy ugye a kampány egyik legerősebb állítása, hogy az AI nem gondolkodik, mégis hatással lehet ugye a döntéseinkre. Mit jelent ez? Ez a bizonyos nem gondolkodik kifejezés, nem úgy gondolkodik, mint mi emberek, ugye?
4: Pontosan, igen. Nyilván ez egy annyiban egy érdekes kérdés, hogy mit nevezünk gondolkodásnak. Ha azt nevezzük gondolkodásnak, hogy valaki kérdésekre képes válaszolni, összetudja szedni az információkat, rendszerezni tudja, és egyébként ebből egy megfelelő választ tud előállítani, akkor ilyen szempontból az AI gondolkodik. De az AI nem olyan szempontból gondolkodik, hogy nincsenek érzései, nincsen felelősségtudata, meg akar neked felelni, és egyébként ismer téged, és olyan választ szeretne adni, amit te egyébként elfogadsz tőle, de hogy kvázi új dolgot ilyen szempontból nem fog létrehozni, ő meglévő dolgokat, amiket a saját adatbázisában elér, azokat összegez neked, azokból ad egy általa jónak tartott választ.
3: Most mielőtt még jobban belemegyünk a részletekbe, szerintem tényleg beszéljünk arról, hogy kikre kell leginkább odafigyelni, tehát nem véletlenül vágtatok ebbe bele.
4: Igen. Alapvetően azt gondolom, hogy első körben mindenkire oda kell figyelni. Tehát, hogy én szerintem mindannyian tudunk olyan példát hozni, amikor annyira jónak tűnt egy adott válasz valamilyen kérdésünkre, amikor elhittük az AI-nak, aztán kiderült, hogy mégsem.
3: És hogyha rávilágítottunk, akkor azt mondta, hogy bocsánat, tévedtem.
4: Igen.
3: Neked van igazad.
4: Igen. Pontosan. Így van, igen. Tehát egyébként ilyen szempontból nagyon kulturáltan el lehet vele beszélgetni.
3: Esetleg van egyébként olyan kutatásotok, ami megerősíti azt, hogy kik a legveszélyeztetettebbek?
4: Igen, idén nyáron egy 1000 fős reprezentatív mintán végeztünk egy kutatást AI témakörben. Nagyon érdekes adatokat adott ez. Lényegében mindenki hallott már az AI-ról ezek alapján, és a 40%-a a válaszadóknak azt mondta, hogy ő egyébként ért is hozzá, és jól ért hozzá. Az látszódik, hogy legnépszerűbb téma természetesen az információkeresés, az összes megkérdezett 60%-a már egyébként használta ilyenre, és ezen belül is akár egészségügyi kérdésekre, akár pedig pénzügyi befektetési kérdésekre is jelentősen használják. Egészségügyi kérdésben a megkérdezettek 50%-a már tett föl ilyen kérdést az AI-nak, és egyébként ezek egy része meg is bízott abban, amilyen választ kapott. A pénzügyi témában pedig körülbelül a negyede a megkérdezetteknek. De azért én kettő olyan részt hoznék ide, vagy kettő olyan szegmest, akik nagyon veszélyeztetettek. Az egyik az, aki azt gondolja, hogy az AI mindenben jó. Tehát egész egyszerűen szerintem mindannyian ismerünk ilyen embereket, akik mindent elhisznek az AI-nak. Őket nagyon erőteljesen fel kell világosítanunk arról, hogy ez nincsen így. És nem szabad az egész életet az AI-ra építeni. Az AI nagyon-nagyon hasznos társ a mindennapokban, de nem egy kizárólagos társ.
3: De gondolom, itt az életkor, a digitális jártasság, sok minden felmerülhet.
4: Így van. Igen. Pontosan. Viszont ha már életkor szóba jött, ugye nyilván a gyerekek azok, akik extrém veszélyeztetettek ilyen szempontból, mert hogy egyrészt ők már nekik ez a természetes. Hiszen aki most kezd el telefont használni, internetet használni, stb., nem látta, hogy van egyébként AI nélküli élet is. Mert egész egyszerűen ebben szocializálódtak, és ez szerintem egy nagyon érdekes gondolat, hogy mondjuk akár 5 évvel ezelőttig is, az volt egy nagyon-nagyon hasznos skill, hogy hogyan keres. Mert hogy annyi információ volt elérhető, és ebből hogy választ ki azt, ami egyébként helyes, hogy választ ki, amire neked valóban szükséged van. Igazából ez megváltozott. Jelen pillanatban erre már nincsen szükség, hogy tudják keresni, hiszen ott vannak a különböző generatív AI-os alkalmazások. Egy darab kérdéssel bármire választ kaphatsz. Az lesz most már a nagyon hasznos skill, hogy tudod ezeket a válaszokat ellenőrizni, és egyébként megmondani, hogy ez valóban igaz, vagy nem igaz, vagy egy kicsit finomítani kell, és erre kell egyébként azt gondolom, főleg a gyerekeket minél előbb megtanítani.
3: Igen, erre akartam rávilágítani, hogy ha már gyerekek, akkor az AI használata kapcsán, akik még mielőtt elkezdik a tanulást, meg az információszerzést, akkor kell velük ez ügyben foglalkozni? Tehát mikor van az a pillanat, amikor már befogadóak, még nem túl korai, de nem késő az információ átadás. Ez egy nehéz kérdés.
4: Ez egy nagyon nehéz kérdés. Nem is érzem azt, hogy egyébként erre feltétlenül a pontos választ meg tudom adni, de azt gondolom, hogy onnantól kezdve, hogy a gyerek megkapja az első digitális eszközét, és elkezdi használni az internetet, mint ilyet, és most nevezzünk mindent internetnek, ami online folyik, onnantól megvan az a felelősségünk, hogy ezekre a kérdésekre rá kell világítani, és ahogy egyébként én azt gondolom, hogy minél nagyobb lesz egy gyerek, annál jobban mondjuk a szüleinek a véleményét kétségbe vonja, ugyanígy el kell mondani, hogy nyugodtan kétségbe vonhatod az AI-nak a véleményét is. Az AI-tól nyugodtan kérdezhetsz annyit, amennyit szeretnél, ő nem fog úgy elfáradni, mint a szülők, mint a tanárok, nem fog megsértődni ezen.
3: Lehet, hogy türelmesebb is lesz.
4: Türelmesebb is lesz, így van, tehát ilyen szempontból neki az összes kérdést nyugodtan föl lehet tenni, ezt a végtelenségig lehet vele csinálni.
3: Ugye a legveszélyeztetettebbek kapcsán a gyerekek merültek fel, de hát azt gondolom az idősek is ide tartozhatnak, és igazából azt hoznám be a beszélgetésbe, hogy egészen más következménye lehet egy pontatlan receptnek vagy utazási tippnek, mint mondjuk egy hibás egészségügyi, jogi vagy pénzügyi tanácsnak. Melyek azok a területek, illetve melyek azok az élethelyzetek, amelyekben különösen veszélyes lehet kizárólag az AI válaszaira támaszkodni?
4: Alapvetően szerintem egyszerűen úgy lehet megfogalmazni, hogy minden olyan helyzet, amikor a döntésnek súlya van. És ez egy ilyen szempontból akár egy utazási terv is lehet olyan, mert hogy ott is tudsz rosszul választani, sok pénzed, sok időt, stb. Múlhat rajta, de természetesen vannak kiemelt területek, kettőt ezek közül említettél is, nyilván az egyik az egészségügy, a másik pedig a különböző pénzügyi befektetési dolgok. Én egy harmadikat hoznék még ide, ez a jogi kérdések, amik mind olyanok, hogy nagyon jó válaszokat lehet kapni, de nem szabad kizárólag az AI-ra hagyatkozni. És például az egészségügy példájából tudnék hozni egy dolgot. Azt szerintem nagyon jól meg lehet kérdezni tőle, hogy itt van a vérvételemnek az eredménye, mit jelent ez a sor. És akkor azt azért nagy magabiztossággal el tudja mondani. Hogyha abból egyébként valami negatív jön ki ránk nézve, akkor viszont már ne az AI-t kérdezzük meg, vagy ne csak az AI-t kérdezzük meg arról, hogy akkor mit csináljak.
3: Tehát van egy egészséges határ mondjuk az öndiagnosztizálás, meg az egészségügyi tanácsadás között, ha
4: pontosan,
3: jól értem.
4: Igen. Tehát ahol idáig szakemberhez fordultunk, ott forduljunk a később ebben szakemberhez. Igazából ilyen szempontból azért nem új ez a dolog, hiszen régen is a Google-ben, Dr. Google-t megkérdeztük arról, hogy mi bajunk van, meg hogy vagyunk. Az ugyanolyan veszélyes volt csak a Google-nek hinni, mint most csak az AI-nak hinni. Nyilvánvalóan azért tanulnak az orvosok, hogy sokkal magabiztosabb és szakértőbb választ adjanak nekünk.
3: És hogy azt mondtad, hogy már nem az a fontos, hogy hogyan keressünk, hanem hogy hogyan ellenőrizzük az információkat. Hogyan ellenőrizhetjük akkor az AI válaszait? Tehát milyen jelek esetén érdemes gyanakodnunk, és mikor elengedhetetlen mondjuk más források, vagy ahogy te is említetted, a szakembert bevonni?
4: Alapvetően szerintem az, amikor túl jól hangzik a válasz. Az egészen biztosan olyan, amikor el kell kezdenünk gyanakodni, vagy amikor mi is azt érezzük, hogy nincsen egy jó válasz az adott kérdésünkre, amikor már eleve azért fordultunk az AI-hoz, mert azt szeretnénk, hogy több oldalról megvilágítsuk a kérdést, több oldalról legyen megvizsgálva az, hogy mi is a helyes válasz. Nem is biztos, hogy van egy helyes válasz, és hogyha ezekre a kérdésekre az AI egyébként azt mondja, hogy de ez van, ez csináld, akkor egyértelműen érdemes gyanakodni, hogy ez nem biztos, hogy így jól van. És tovább menve az, hogy viszont mi a jó válasz, az egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Mert hogy szerintem abban a világban élünk, ahol nincsen egy helyes válasz általában a dolgokra. Mert hogy mindenki a saját közegének, a saját kulturális, meg hasonló nézeteinek megfelelően dönt arról, hogy ő mit fogad el egy valós igazságnak. Én azt gondolom, hogy ezekhez a csatornákhoz, ahova eddig is fordultunk, érdemes oda menni, és pont az a lényeg, hogy minél több oldalról meg tudjuk vizsgálni a dolgokat, annál kevésbé leszünk veszélyeztetettek az AI-vakság témájában.
3: De én azt gondolom, a hallgatókban is biztos felmerül a kérdés, hogy első pillantásra meglepő lehet, hogy egy biztosító indít edukációs kampányt az AI-vakság témakörében. Hogyan kapcsolódik össze a mesterséges intelligencia használata a kockázatkezelésével, illetve a károk megelőzésével, mert itt jöttök ti be a képbe.
4: Igen. Ez eleve szerintem egy érdekes téma, mert hogy a biztosítókat azért szerintem elsősorban úgy tekintik az ügyfelek, hogy amikor káron van, majd akkor foglalkozik velem a biztosító. Nyilván mi ennél azért felelősségteljesebben állunk az ügyfelekhez, meg állunk az értékekhez, és azt szeretnénk, hogy ne is következzen be akár. Úgyhogy pont egyébként ebben a két témában, amiről már beszéltünk, akár az egészségügyi dolgoknál, akár pedig a pénzügyi döntéseknél érezzük azt, hogy edukálnunk szükséges az ügyfeleket, és el kell nekik mondani azt, hogy mi itt voltunk idáig is, ezután is itt leszünk, és mondjuk egy pénzügyi döntésnél ne csak és kizárólag az AI hozza meg a döntést, hiszen ott vannak a mi felkészült szakembereink, és velük együtt, akár természetesen az AI segítségével jöjjenek létre ezek a döntések, mert mi azt gondoljuk, és ebben hiszünk, hogy együtt az ember bevonásával fog megtörténni az, ami egyébként valóban jó személyre szabott az ügyfeleinknek. Nem olyan régen egy konferencián hallottam ezt a kifejezést, és most angolul fogom mondani. Insurance will be a people's business forever. És én ebben hiszek. Tehát, hogy a nem fogjuk tudni a biztosítási döntésekben az emberi tényezőt kiváltani.
3: És egyébként meg mindenképpen kétszer húzzuk alá a prevenciót, mint fontos szempontot. A generál is úgy tudom, vagy gondolom, hogy használ mesterséges intelligenciára alapuló megoldásokat. Hol segítheti valóban a munkát, a ti munkátokat akár az AI, és mely döntéseket nem szabad, vagy nem engedtek át teljesen?
4: Alapvetően én azt gondolom, hogy most még bőven ott vagyunk, hogy semmit nem szabad kritika nélkül elfogadni. Tehát nagyon jól feltanítható AI-os alkalmazások vannak, de mégis meg kell maradni a jelen pillanatban végül az embernek a végső döntésnél. Ez most egyébként igaz is részünkre. Ahol tud nekünk segíteni, az a különböző csalás vizsgálatoknak a része, a dokumentumfeldolgozások, e-maileknek a feldolgozása. Tehát elsősorban olyan esetek, ahol nagy mennyiségű adat van, és ezt az adatot kell valahogy feldolgozni. Nyilván erre egy megfelelően képzett AI az sokkal gyorsabban, és hasonlóan jó eredménnyel képes, mint ahogy azt egy ember megtenni, sőt egy csomó esetben egész egyszerűen emberi kapacitás az nem is lenne az adott adatmennyiség feldolgozására képes.
3: Most ami még fontos a beszélgetésünk kapcsán, vagy fontos lehet az a felelősség, felelősségi határok, és ez onnan jut eszembe, hogyha egy AI rendszer hibás javaslatot ad, amiről mi beszéltünk, hogy ez azért előfordulhat, az ember pedig ez alapján dönt, akkor ugye könnyen elmosódhat az, hogy ki a felelős, hol van itt a határ, a fejlesztői a felelősség, az AI-t alkalmazó szolgáltatói, vagy a felhasználói.
4: Erre nincs helyes válasz jelen pillanatban. Ugye azt szerintem láthatjuk, hogy amikor használunk egy AI-os alkalmazást, akkor nagyjából az összes kiírja, hogy egyébként az ő által adott válaszok, azok AI által generált válaszok, ezeknek a helyessége az nem 100%-os, lehetséges, hogy valamilyen hibát vétett, ezzel lényegében kvázi a felelősséget megpróbálják ezek az eszközök magukról levinni, és sok szempontból én azt gondolom, hogy ez is lesz a jövő. Tehát nagyon nehéz lesz majd felelősségre vonni ezeket az eszközöket, mert hogy nagyon banális példa, nyilván az atomenergiát lehet jó és rossz célra is használni, az emberen, a felhasználón múlik ez. Nyilván itt bejövünk mi a képbe, mi, akik mondjuk adott esetben vagy saját magunk használunk föl különböző jelös megoldásokat belsőleg a biztosítói ügymenetben, vagy adunk oda egyébként az ügyfeleknek különböző AI-os lehetőségeket, hogy mi olyan környezetet teremtsünk, ami az általunk legbiztonságosabbnak vélt környezet, amiben minimális a hibázásnak a lehetősége, de én azt gondolom, hogy nagyon sokára jön el, ha egyáltalán valamikor az az idő, amikor kimondhatjuk, hogy nulla a hibázásnak a lehetősége.
3: Egyébként mennyire csökkentheti a kritikus gondolkodást azt, hogyha nagyon az AI-ra hagyatkozunk?
4: Népszerű ez a kérdés, hogy mennyire csökkenti a kritikus gondolkodást. Alapvetően akkor biztosan csökkenti, hogyha azok, amikről most beszéltünk, az nem történik meg, és elhiszünk mindent, AI vakságban szenvedünk, és nem is próbáljuk meg kritikával kezelni az AI-nak a válaszait. De másik oldalról, ha viszont ilyen szempontból tudatosan viselkedünk, akkor pont, hogy akár még erősítheti is a kritikus gondolkodásunkat, mert például jobban utána nézünk dolgoknak. Nagyon sok múlik azon, hogy mikor, hogyan és mire használjuk egyébként az adott eszközt. És egyébként itt a felelősség témakörében azért szeretnék behozni még egy dolgot, mert hogy az egy szerintem teljesen logikusan felvethető kérdés, hogy a biztosító, aki ugye kockázatokkal foglalkozik, ő biztosít tana-e ilyet, vagy biztosítani fog-e, vagy már biztosít-e olyat, hogy az AI hibából eredő károknak a megtérítése. Jelen pillanatban a Generali egyébként nem csinál ilyet, viszont nemzetközi példa már van rá. Tehát lehet kötni egy német biztosítónál olyan felelősségbiztosítást, aminél tehát a saját AI-os rendszeréd által elkövetett hibák után kárkifizetés van, az elmaradt bevétel után tudnak fizetni, vagy pedig egyébként adott esetben különböző ilyen brand meg népszerűség csökkenésért lehet fizetni. Nyilván jelen pillanatban ez még egy nagyon új dolog, ahogy maga az egész témakör nagyon új, de én azt látom, hogy erre szükség lesz. Tehát, hogy ugye ez egy valós kockázat, ezzel együtt élünk, ha a biztosító így tekint magára, és a generál így is tekint magára, hogy az ügyfelei kockázatait próbálja csökkenteni, akkor előbb-utóbb valamilyen választ adni kell.
3: És hát onnan indultunk, hogy a generáli mesterséges intelligenciával kapcsolatos stratégiájának kialakítását és megvalósítását koordinálod, teljesen benne vagy a témába. Záró kérdésként, hogyha néhány egyszerű szabályt vagy tanácsot kellene megfogalmazni a hallgatóknak, hogy hogyan, mire figyeljenek, akkor az AI felhasználóknak mi az, amit mindenképpen érdemes betartaniuk?
4: Én három dolgot mondanék. Tehát az első az, hogy mindenképpen ellenőrizd le, amit az AI mondott. Ugye az elején nem feltétlenül volt így, de most már alapvetően mindegyik eszköz forrás megjelöléssel megy tovább.
3: Meg hogy megerősíti-e más ezt az információt akár?
4: Így van. Igen, tehát ugye ez lenne a másik, hogy adott esetben újabb kérdéssel is pontosan ugyanezt a választ adja. Nyugodtan visszakérdezhetsz az AI-jal, hogy biztos vagy benne, hogy ez a helyes válasz, és én már futottam bele olyanban, amikor azt mondta, hogy igen. Tehát, hogy általában el lehet őt bizonytalanítani, de volt, amikor maga biztosan azt mondta, hogy igen. És a legutolsó dolog az pedig egész egyszerűen az, hogy amikor elbizonytalanodtál, akkor ne feltétlenül az AI-hoz menjél, hanem menjél egy szakemberhez ezzel kapcsolatban, mert a végső jó választ azért a szakemberektől várhatjuk. Például itt a pénzügyi kérdéseknél nagyon fontos kiemelni, hogy az AI nem tud releváns pénzügyi tanácsot adni, tehát ha valamilyen kérdésed van, akkor előzetesen nyugodtan lehet hozzá fordulni, de a biztos választ, azt a választ, ami teljesen rád van szabva, aki ismer téged, az például egy biztosító esetében a személyes tanácsadó lesz. Úgyhogy ezért mindenféleképpen azt kérjük mindenkitől, hogy a személyes biztosítási tanácsadóhoz forduljon a végső döntés meghozatal előtt.
3: Akkor legyen mára ez a végszó, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
4: Én is köszönöm szépen.
3: Kármán Dániel, a Generali Biztosító Digital Transformation and Design Lab területének vezetője, Head of AI volt ma az Egészségkód vendége.
0: Egészségkód. A test és a lélek jelzései. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó napot kívánok! 11:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Az SFE alapítvány új kuratóriumának feladata az alapítvány felszámolása és az egyetem társadalmi legitimitásának visszaszerzése. Ezt mondta Kovács András Bálint filmesztéta, a kuratórium új elnöke. Szerinte a 2020-as átalakítás óta sem a szenátus, sem az oktatói gárda, sem a rektor nem élvezi a közvélemény és a hallgatók megfelelő bizalmát. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kuratórium az egyetemi autonómiát tiszteletben tartva kíván változásokat elérni. Az átvilágítás során az oktatók szakmai kompetenciáját, az esetlegesen elmaradt tanórákat, valamint azt is vizsgálják, miért nincs még akkreditálva az egyetem. Kovács András Bálint arról is beszélt, hogy kuratóriumi tagságra pályázott, de maga sem tudja végül, milyen döntési folyamat eredményeként lett a testület elnöke. Több mint 1000 milliárd forinttal csökkent idén a magyar államadósság forintban számított értéke, pusztán a hazai fizetőeszköz erősödésének hatására, derül ki a GKI gazdaságkutató elemzéséből. A forint 2025 végéhez képest több mint 5%-kal értékelődött fel, ami mérsékelte a devizában fennálló államadósság forintban kifejezett nagyságát. A GKI ugyanakkor arra figyelmeztet, továbbra is fontos feladat a devizaadósságból eredő sérülékenység kezelése. Az államadósságon belüli deviza aránya 2019-es 17%-ról 2026 első negyedévének végére 33%-ra emelkedett. A GKI szerint az euró későbbi bevezetése viszont alapjaiban alakíthatja át a magyar adósságkezelést, hosszabb távon pedig gyakorlatilag megszüntetheti a magyar eszközök árfolyam kockázatát.
0: Tőzsdehírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 1,2%-ot erősödik 149.649 pontra, a részvénypiac forgalma 7 milliárd forint, a vezető papírok mindegyik emelkedik, a MOL 3,4%-kal 5175 forintra, az OTP 9%-kal 45810 forintra, a Richter 6%-os pluszban 12660 forint, a Magyar Telekom 0,5%-ot emelkedik 2550 forintra. Európában vegyes az összkép, 2%-ot gyengül a londoni FTSE és a német DAX, 1/10 a plusz a francia CAC-nál, 0,4-del jön feljebb a spanyol és 0,5%-kal az olasz bőrze. A bankközi deviza piacon az euró értéke most 363 forint 67 fillér, az amerikai dollárért 312 forintot és 56 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
2: Fokozatosan szakadozik, vékonyodik a felhőzet, általában több órára kisüt a nap. Kevés helyen lehet kisebb eső, illetve zápor. Az északnyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik, majd késő délutánra nagyrészt mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
3: Ez itt még mindig az Egészségkód. Témánk az autizmus, illetve az autizmus spektrum zavar. Mit jelent ez az érintettek, illetve a szűkebb és tágabb környezetük számára a mindennapokban? Illetve azt is megnézzük ma az Egészségkódban, hogy hol és hogyan tud segíteni a szakember. Vendégem a stúdióban Fináli Magyar Judit, klinikai szakpszichológus, az Autizmus Alapítvány pszichiátriai ambulancia munkatársa. Örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat.
4: Köszönöm szépen, üdvözlöm a hallgatókat.
3: Valamint itt van velünk a mai napon is Kovács Róbert, a Semmelweis Prémium ügyvezető. Szervusz, Robi, örülök, hogy itt vagy.
5: Szervusz, Judit, én is köszöntöm a hallgatókat.
3: Mit értsünk pontosan autizmus spektrum alatt, mert hogy ez nagyon sokszor elhangzik, de mégis azért sokan nincsenek tisztában vele.
4: Igen, az autizmus spektrumzavar az tulajdonképpen az idegrendszeri fejlődésnek egy sajátos útja. Nagyon sokáig zavarként tekintettünk erre, ugye a BNO-ban, a betegségek nemzetközi osztályozásában autizmus spektrum zavar néven szerepel ez a fejlődési sajátosság. Ma már sokkal színesebben tekintünk erre a képre, egy neurodiverzitásként, ami azt jelenti, hogy mindannyian nagyon sokfélek vagyunk emberek különböző idegrendszeri sajátosságokkal, és az autizmus spektrum zavarba tartozó embereknek különböző területeken vannak tartós minőségi eltérések a fejlődésük.
3: Nagyon óvatosan említettem az elején a számot, hogy minden hányadik embert érint. Egy picit ezt, hogyha nyilván nem is pontos számokban, de rakjuk rendbe, hogy
4: igen,
3: mik a trendek.
4: Igen. Most már azt látjuk, hogy több, mint az emberek 1%-a érintett. Ebben vannak különböző kutatások, van, ahol minden 60-70. Embert lehet diagnosztizálni. Magyarországon nagyjából ilyen 1%-ra tesszük, tehát nagyjából olyan 100 000 ember érintett.
5: Ez az 1%, ez 5-10-20-50 éve is ennyi volt, vagy ennek a másságnak a felszínre jövetelét az elősegítette, hogy úgy változik a társadalom, változik a kultúra, változik az egymás iránti fogékonyság, jobban kezelünk ilyen helyzeteket, uh-huh. Szóval ez mindig 1% volt, vagy adott esetben ez a modern kornak uh-huh. egy kicsit is a terméke?
4: Igen, tehát azt gondoljuk, hogy nagyjából hasonló volt az előfordulási gyakoriság mindig, de azok a száma, akiket diagnosztizálunk, vagy detektálunk, tehát fölismerünk, azoknak a száma sokkal több lett az elmúlt évek során. Ez azért van, mert a tudomány, a diagnosztikai rendszerünk, az autizmus spektrum zavarról való tudásunk az sokkal szélesebb és összetettebb lett, és sokkal több érintett személy kerül szakemberek köré, kezébe, és születik diagnózis. De nem gondoljuk azt, hogy effektíve több uh-huh. ember érintett.
5: Mennyire korán ismeri ezt fel ma a tudomány?
4: Uh-huh. Egész pici életkortól már lehet diagnosztizálni, vagy elindulni egy diagnosztikai úton, amikor egy szülő azt érzi, hogy valami más, valami nem úgy alakul a fejlődésében a gyermeknek, ahogy azt ő érzi, vagy ahogy azt gondolná. Tehát ha van egy ilyen első megérzés, már mindenképp érdemes elindulni. Ugye már a védőnők szűrő kérdéseiben is vannak olyan tételek, amik az autizmus spektrumzavarnak a korai jeleire kérdeznek rá. Tehát az egy tévhit, hogy 2-3 éves kor előtt nem lehet diagnosztizálni, vagy elindulni egy ilyen úton. Az biztos, hogy 4 és 5 éves kor között szokott a leginkább szem elé kerülni, vagy leginkább látványos lenni az a tünet, kép, ami az autizmusra jellemző.
3: Nyilván ebben sok minden benne van, a szülők edukálatlansága, miért lennének egyébként edukáltak ezen a területen, de milyen korai jelekre érdemes figyelni?
4: Igen, tehát azt nem mondtam, hogy tulajdonképpen mi ennek a spektrumnak, vagy mi ennek az eltérő viselkedésnek a sajátossága, vagy fejlődésnek a sajátossága. Itt egy autisztikus diádról beszélünk, tehát két alapvető terület érintett a fejlődésben. Az egyik az a reciprok szociális interakciók és reciprok kommunikáció minőségi eltérése.
3: És tehát akkor ezt forgassuk
4: el. Igen, tehát ez a kölcsönös, társas kommunikáció. Tehát amikor beszélgetünk egymással, amikor kapcsolódunk egymáshoz, akkor van egy ilyen természetes folyamata annak, hogy hogyan olvasom le a másik mentális állapotát, hogy mit érezhet a másik, mit fog csinálni a következő pillanatban a másik, mire gondol, ha nem is mondja ki szavakkal. Tehát van egy ilyen gondolatolvasási képessége a neurotipikusan fejlődő embereknek, és az autizmus spektrumzavarral érintetteknél ez nem tud annyira gördülékenyen, olyan automatikusan, olyan finoman működni. Ez ilyen mentalizációs nehézségnek is nevezzük, és ez a kommunikációnak is, a kapcsolódásnak minden területére hatással tud lenni, akár egy egyszerű small talk, egy beszélgetés nehezebb lehet, illetve az elvontabb tartalmak, a vicceknek a megértése, vagy egy társaságban való barátkozás, kapcsolódás nehezített lehet. Nyilván attól is függ, hogy ebben a multidimenzionális spektrumon hol helyezkedik el az ember. A másik ilyen nagyon fontos terület, ugye a diádból a másik, ez pedig a szűkkörű, sztereotíp, repetitív érdeklődés, aktivitás, viselkedés, ami pedig magyarra lefordítva arra vonatkozik, hogy a viselkedés, szervezés, tervezés, ez rugalmatlanabbul működik. Valahogy a környezethez való alkalmazkodás, a viselkedés megszervezése, a váratlan helyzetekhez való alkalmazkodás, ez sem olyan automatikus, hanem egy picit rigidebb és merevebb, és ide tartozik azért az érdeklődésnek is meg a játéktevékenység eltérése, tehát nagyon gyakori, hogy egy bizonyos érdeklődés az nagyon kiemelté válik egy ember számára.
3: Beszéljünk a kialakulásáról, ugye itt ez egy genetikailag örökölhető, korábban ugye betegségnek neveztük, most ugye inkább másként beszélünk róla, ezekről a diagnózisokról, vagy egy kicsit utalnék arra, amit Robi korábban mondott, hogy itt a mai modern világunk, vagy a környezeti tényezők mennyire befolyásolják.
4: Igen, tehát alapvetően genetikai okokra lehet visszavezetni. Az autizmussal élő gyermek már magzatként is autizmussal él a hasunkban, hogy milyen környezeti hatások vannak, amik esetleg a genetikára hatással lehetnek, ezt nagyon sokat vizsgálják. Amit eddig sikerült tényleg alátámasztani és bizonyítani, tehát az idősebb apáknak nagyobb esélye lesz a gyermekük autizmusban érintett. Ez egy ilyen statisztikai összefüggés, hogy pontosan mik az összefüggések, vagy ez csak egy együttjárás, azt nem tudjuk.
3: Tehát
4: még
3: egyetlen okot nem lehet megjelölni.
4: Nem. Tehát itt több száz génnek a különböző kombinációjáról van szó. Igazából még a tudomány nem tudta teljesen detektálni, hogy pontosan mi az a együttállása a génállományunknak, ami ezt okozza, de valószínű, hogy nem is egy konkrét ilyen együttállás van, hanem ez egy nagyon színes kép. És azt látjuk kutatásoknál, hogy az agyfejlődés strukturálisan is, meg a funkcionálisan is lehet látni sajátosságokat autizmussal érintett embereknél, de hogy ezek is nagyon színesek, és nem feltétlenül mindenkinél egyformán kimutathatóak.
5: Hogyha egy szülő vagy akár egy védőnő felfedezi vagy detektálja ennek az állapotnak a meglétét, akkor tudományi állása szerint milyen megoldások vannak arra, nem szándékosan nem terápiát akartam mondani, hogy esetleg a negatív hatások a legkevésbé befolyásolják az ilyen típusú gyermekeknek a felnövekedését, vagy a tanulási képességeit, hogy hogyan zajlik ez a gyakorlatban?
4: Igen, tehát hogy azt gondoljuk, hogy amint felmerül, hogy esetleg valami eltérés van a fejlődésben. Nagyon fontos, hogy minél hamarabb diagnózisra kerüljön sor és ellátásba kerüljön az adott gyermek, mert hogy a korai intervenció az nagyon hatásos tud lenni, és megelőzhető egy csomó későbbi nehézség, tehát mindenképpen el kell jutni egy kivizsgálásig, aminek több útja is lehet. Van, hogy mondjuk egy óvoda jelzi, vagy az iskola, és a pedagógiai szakszolgálatba kerül először az érintett gyermek, aztán később tovább küldhetik pszichiátriai kivizsgálásra, és bármely pszichiátrián lehet elvileg autizmus diagnózist kapni, tehát hogy erre felkészültek a pszichiátriai központok, és vannak speciális magán és állami hely, ahol pedig fókuszáltan azokat a gyerekeket, vagy fiatalokat, vagy akár felnőtteket is lehet fogadni, akiknél gyakorlatilag már egy előszűrés volt, és az autizmus irányába történik a diagnózis, ilyen az alapítvány is, ahol én dolgozom, oda úgy kerülnek vizsgálatra, hogy már fölmerült, hogy az autizmus fönnállhat, nem egy általános kivizsgálásról beszélünk, hanem egy specifikus kivizsgálásról.
3: Igen, ezt szerettem volna kérdezni, hogy hogyan történik ez a kivizsgálás, hogyan képzeljük el?
4: Igen, ennek van egy protokollja, ami különböző ajánlásokat foglalnak magukban. az fontos, hogy teamben dolgozunk, tehát van mindig pszichiáter, nyilván gyerekeknél gyerekpszichiáter, felnőtteket is ugyanúgy vizsgálunk, ott felnőtt pszichiáter, gyógypedagógus, pszichológus kollégák dolgoznak együtt. Nagyon fontos mindig a hosszmetszeti kép, tehát a fejlődés menetnek a feltérképezése egészen születéstől addig az életkorig, ahol éppen tart a vizsgált személy, és a keresztmetszeti kép, tehát hogy mi egy vizsgálati helyzetben hogyan látjuk, mit látunk az emberen, vagy a gyereken, és tehát általában van egy nagyon részletes interjú, egy fejlődésmenet feltérképezése a szülőkkel, vagy a legközelebbi hozzátartozókkal, és megvizsgáljuk nyilván az érintett gyereket. Van ebben egy struktúrálatlanabb, informálisabb vizsgálati rész, illetve vannak diagnosztikai vizsgáló eszközök, amik standardebb módon vizsgálják az autizmus tüneteit, és ezeket a tüneteket vesszük gorcső alá, és vizsgáljuk meg, hogy jelen vannak-e, vagy sem. És az még nagyon fontos, hogy több helyről jöjjön az információ, tehát hogyha van lehetőség, akkor pedagógiai véleményeket kérünk, ha voltak korábbi vizsgálatok, akkor azoknak a leleteket bekérjük, a leírásokat.
3: Gondolom, szülőkonzultáció.
4: Igen, tehát a szülőkkel mindenképpen ugye felvesszük az anamnézist, tehát a fejlődésmenetet, és megnézzük esetleg, hogy közösségben hogy viselkedik egy gyermek, ha van videófelvétel, akkor azt is tudjuk elemezni, tehát nagyon sok helyről próbáljuk összeszedni az információt, és általában azért egy ilyen 3-4 alkalom, mire megszületik egy diagnózis.
3: Na most mondjad.
5: Az ilyen típusú gyermekeknek általában is vannak, vagy nem is tudom, hogy kérdezem, szóval így ettől függetlenül is vannak tanulási problémái, vagy ezek a tanulási problémák inkább abból generálódnak, hogy a kommunikáció megy nehézkesebben nekik, akár verbálisan, akár nonverbálisan.
4: Igen, ez nagyon fontos, hogy ugye azt mondtam, hogy nagyon sok színű azért az autizmus spektrum zavar, és nincs két egyforma érintett, és nagyon-nagyon függ attól, hogy kinek milyen nehézségei vannak, vagy akár erősségei, attól függően, hogy milyen az intellektusa, hogy milyen a támogatási szükséglete, tehát hogy mennyire tud autonóm önálló lenni, vagy mennyire szorul a környezete segítségére, hogy milyen a verbális képessége, mert nagyon sok, tehát gyakori a megkésett beszédfejlődés, vagy a beszédfejlődés elmaradása, milyen a személyisége, és milyen a környezeti hatások, tehát mennyire támogató a környezet, vagy mennyire protetikus, vagy mennyire akadálymentes a környezet, és mindettől függ az, hogy mennyire tud jól boldogulni, vagy pszichés jól létben lenni egy adott gyermek, és ezektől is függ az, hogy egyéb probléma fölmerül-e. Gyakoribb a tanulási nehézség, egyéb tanulási nehézség autizmusnál, mint a neurotipikus gyerekek, hát mondjuk már nem neurotipikus, akiknek már van diszük, tehát hogy mint a nem autizmusan élő gyerekeknél, tehát gyakoribbak a disz, diszek, tehát diszkalkulia, diszgráfia, illetve az ADHD az, ami most már látjuk, hogy nagyon sokszor együtt jár az autizmussal, tehát más nehézségek is tudnak társulni, de nem törvényszerű.
3: Nézzük már azért meg a tévhiteket is, hogy rengeteg tévhit él. Igen. Az autizmus

0: hamisított adatokat, de jobb is nem beszélni róla, hogy ne terjedjen a köztudatba ez a történet, mert ez nagyon, nagyon sok szülőt bizonytalanságba tud vinni. Milyen tévhitek vannak még? Ugye az, hogy az autizmus szó, az az autósz önmagába fordulás szóból ered, ezt így a 20. század elején lett ez az elnevezés, aztán később így az 1940-es évek során születtek meg az első fogalmak, az autizmus, vagy az autizmus leírása, és akkor azért még egy nagyon másfajta működésmódot hívtunk autizmusnak. Azokat a gyerekeket diagnosztizálták így, akik nem kommunikálnak a környezetükkel, egyáltalán nem vesznek fel mondjuk szemkontaktust, nem tudnak beszélni, ilyen repetitív mozgásokat végeznek, pörögnek, forognak, repkednek, és ez a kép élt sokáig bennünk, aztán később a Rémennek a figurája.
1: Igen, az eső ember figurájával azonosítottuk.
0: Igen, az eső ember figurájával. És
1: ami egy remek film, de ugye minden autizmussal élőre nem alkalmazható.
0: Igen, tehát pont ezek az úgynevezett savan, ezek a szigetszerű képességek is ugye a Rémennél megvannak, hogy ránéz a gyufára, és látja, meg tudja számolni ránézés, hogy ott hány darab van. Tehát, hogy ez azért nem így van jelen, hanem mondom, egy sokkal színesebb kép, és még régen, főleg az értelmileg akadályozott intellektuális képességzavarral szenvedő autizmussal élőket diagnosztizáltuk, ma már azt látjuk, hogy az épp intellektusúból van több, csak őket inkább az elmúlt 5-10 évben kezdtük felismerni. Ami még egy tévhit, hogy fiúkat érint. Igazából ugyanannyi fiú és lány érintett, fiúk gyakrabban kerülnek, vagy gyakrabban kapnak diagnózist, mert egyrészt abból indulunk ki, hogy a fiú vagy egy lány nem lehet érintett, és ezért ők sokszor más diagnózist vagy téves diagnózist kapnak, és sokszor sokkal később kapnak diagnózist, akár fiatal felnőtt korban, illetve eleve a lányok azért egy picit szociálisabbak eleve, és jobban kompenzálnak, maszkolnak, tehát jobban tudnak úgy csinálni, mintha neurotipikusok lennének, de attól még belül ugyanolyan nehéz nekik, meg fárasztó úgy csinálni, mintha nem lennének autizmussal élők, és ez aztán később nagyon sok egyéb nehézséget tud okozni, meg egyéb pszichés nehézségeket, ez a maszkolás. Tehát lányok is ugyanúgy érintettek, és jó, hogyha tudjuk, hogy ez létezik.
1: Az nagyon fontos, hogy ezek a dolgok így napvilágra kerültek, vagy kimondta. Én arra lennék kíváncsi, hogy a magyar társadalom hol tart az elfogadás tekintetében?
0: Hát én azt gondolom, hogy ez egy komplex kérdés, hogy általában így a másság, vagy a nem tipikussággal kapcsolatosan azt gondolom, hogy egy picit el vagyunk késve, ha csak abból indulunk ki, hogy hány kerekesszékes embert látunk az utcán, hogy amikor én külföldön jártam, akkor meglepődtem, hogy Angliában ennyivel több a sérült. Nem, csak ki tudnak menni az utcára, mert akadálymentesített a környezet. Szóval itt is nyilván él egy csomó látássérült, hallássérült, csak mondjuk nincsenek ott az iskolákban, meg nincsenek ott a munkahelyeken, mert nem akadálymentes a környezet, és ugyanígy mondjuk vannak olyan országok, ahol azt mondják, hogy azt a gyereket, akit ki lehet mozdítani, akár ágyban fekve is, de kimozdítható lakásból, az menjen iskolába, és integrálva menjen iskolába. És Magyarországon meg sokszor intézetbe, vagy olyan szegregált helyre kerülnek, ahol nem találkozunk velük. Tehát nincs már a kezdettől fogva egy kapcsolatunk az eltérő fejlődésű emberekkel. Tehát úgy vagyunk szocializálva óvodáskortól, hogy nincsenek velünk együtt.
1: És ugyanígy a gyerekeink se találkoznak akkor nagy számban.
0: Így van, és ezért persze kialakul egy ilyen idegenkedés, vagy hogy nem tudom, hogyan kéne segíteni, átkelni az úton egy fehérbotos embernek, hogyan szólítsam meg, mit mondjak. Szóval, hogy ez egy ilyen szocializációs nehézség, és azért azt gondolom, hogy egy picit már jobb az autizmus tekintetében. Van nagyon sok olyan szervezet, akik alulról építkező saját civil szervezetet építenek érintett személyek, akik próbálják az ilyen edukatív feladatokat ellátni, beszélni róla. Van most már autizmus világnapja, megünnepelve van autizmus himnusz, vannak különböző rendezvények, ahol ez szóba kerül, és van már néhány olyan rendezvény, vagy akár ilyen szolgáltató, akik figyelnek arra, hogy legyen egy autizmus nap, amikor az ingereket mondjuk visszaveszik boltokban, vagy kiállításokon, és akkor kifejezetten, vagy akár színházban a környezetet egy picit adaptálják.
1: Hát itt az érzékenyítés és az elfogadás a két legfontosabb kulcs, szó, úgy érzem, és ezért is fontos, hogy itt az egészségkódban is beszélünk erről. Amire még kíváncsi lennék, hogy önök például, mint alapítvány, mi mindenben tudnak segíteni? Tehát ugye itt beszéltünk arról, hogy a diagnózis felállításában minden

0: mindenképpen, de hogyha itt a szülőkről, a pedagógusokról, vagy egyáltalán a társadalom olyan rétegeiről beszélünk, akik közvetlenül nincsenek egyből kapcsolatban egy autizmus spektrum zavarban érintettel, akkor ő hozzájuk is szólnak?
1: Igen, tehát nagyon sok kiadványunk, anyagunk van, amik elérhetőek, van egy könyvkiadója is az alapítványnak, vannak képzéseink pedagógusoknak, vannak szülőtréningek, illetve akit mi diagnosztizálunk, őt gondozásba vesszük, ez azt jelenti, hogy élethosszantartó, bármeddig kontrollvizsgálatra, konzultációra lehet hozzánk jönni. Sokszor tanácsoljuk azt, hogy akár pedagógus, akár vele foglalkozó pszichológus, szakember, vagy családtag eljöhet konzultálni, tanácsadást kérni tőlünk. Egy-egy élethelyzetben, amikor egy új életszakasz van, akkor tudunk javaslatokat tenni, megoldást keresni.
0: Hogyan csapódik le egy-egy diagnózis, mert ez egy borzasztó nehéz élethelyzet, és erről nem beszéltünk, amikor szembesül például a szülő, vagy egy nagyszülő azzal, hogy a családban érintett van.
1: Igen. Tehát ez mindenképpen az egész családot megbolygatja, nem csak az adott gyerekről szól lesz, hanem az egész családról, és az egész társadalomról egy diagnózis, tehát a tágabb környezetet is ugyanúgy érinti. Nagyon jó lenne, hogyha automatikusan minden családnak államilag finanszírozottan járhatna egy családterápiás, rövid, akár pár alkalmas konzultációs lehetőség, vagy terápiás lehetőség.
0: Mert ez egy borzasztó nehéz élethelyzet.
1: És megsegítés.
2: De és nem is rövid.
1: Igen. Akár testvércsoportok legyenek, mert azért nagyon nehéz mondjuk egy tipikusan fejlődőnek egy autizmussal élő testvér mellett felnőni, ez is kihívásokat rejthet magában. Szóval jó lenne, hogyha az egész család kaphatna ellátást nálunk, sincs erre kapacitás, ahogy máshol sem, igen, csak nagyon szűk
0: keretek között.
1: Van egy terápiás centrumunk, ahol néhány szakember nagyon szűkösen tud fogadni terápiára családokat, vagy érintett személyeket.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt ma, és azt gondolom, hogy tényleg jó, hogy erről beszéltünk, mert egy picit talán közelebb hoztuk a témát a társadalomhoz. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm a lehetőséget.
0: Fináli Magyari Judit, klinikai szakpszichológus, az Autizmus Alapítvány Pszichiátriai Ambulancia munkatársa volt ma a vendégünk. Kovács Róberttel, a Semmelweis Premium ügyvezetőjével együtt kérdeztük őt, és megköszönöm az önök figyelmét, egészségkot, legközelebb egy hét múlva Kutasi Juditot hallották, viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.
3: Ez volt az Egészségkód. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről? Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trend FM podcast csatornáján. Podcast gyár by Trend FM. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban.

0: Minket a gazdaság szórakoztat.
1: Trend FM 94.2. 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó napot kívánok, dél van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Csak nem az esetek felében pályázat nélkül döntöttek diplomaták szolgálatáról Szijjártó Péter minisztériumában, erről közölt cikket a 444.hu. A Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2022 és 26 között 919 esetben pályázat nélkül kijelöléssel döntöttek arról, kitöltsön be egy külügyi szolgálati pozíciót, derült ki a tárcától kikért közérdekű adatokból. A vizsgált időszakban összesen 3200 pályázatot írtak ki, 1500 pozíciót pályázati úton töltöttek be. A népszerű állomáshelyeken is gyakori volt a kijelölés. Észak-Amerikában 58 diplomatát, így 47-et pályázattal neveztek ki. Európában pedig 326 kijelölésre, 393 sikeres pályázatra került sor. A lap forrásai szerint előfordult, hogy egy állás helyett meghirdettek, és többen is jelentkeztek rá, végül mégis egy kijelölt személy kapta meg a pozíciót. Lemondott önkormányzati képviselői mandátumáról Egri Attila, a Fidesz-KDNP 8. kerületi frakció vezetője. A Józsefvárosi Fidesz közlése szerint Egri 2003 óta vett részt a kerület önkormányzati munkájában, ahol képviselőként, bizottsági vezetőként és alpolgármesterként is dolgozott. A párt a lemondás okát nem részletezte, közölte ugyanakkor, hogy tiszteletben tartja Egri döntését. A tavainál 30-50%-kal kevesebb szőlőtermet idén a szekszárdi borvidéken az aszály miatt. A borvidék egészén a tavalyi hektáronkénti 80 mázsás átlagtermés mintegy 30%-os csökkenésére számítanak. Egyes borászatoknál azonban a szokásos mennyiségnek csak a fele termett. A vízhiány miatt a szőlőszemek kisebbek, kevesebb mustot adnak, ugyanakkor magasabb a cukortartalmuk, illetve koncentráltabbak is, így több termelő kiváló minőségű évjáratra számít.
0: Tőzsde hírek.
2: 1,2%-kal emelkedik a budapesti értéktőzsde részvényindexe, 149.708 ponton a BUX. A részvénypiac forgalma 7,8 milliárd forint. A vezető papírok mindegyik emelkedik, legkisebb mértékben viszont a Richter, ami csak 0,1-del jön feljebb, 12.590 forintra. A Magyar Telekom 0,5%-os pluszban 2550 forint, 0,8-del emelkedik az OTP 45.780 forintra, a MOL 3,8%-os pluszban 5185 forinton. Európában továbbra is vegyes az összkép, és ezt csak enyhe mozgások alakítják. 0,2-del gyengül a londoni, illetve a frankfurti index, a párizsi CAC-on 0,1%-os pluszban 0,5%-ot emelkedik Milánó, és 0,4%-ot Madrid ebben a pillanatban. A bankközi devizapiacon az euró értéke 363 forint 67 fillér, az amerikai dollárért 312 forintot és 54 fillért kell fizetni. Kanadában tárgyal Volodymyr Zelenszkij. Az egyeztetések középpontjában Ukrajna légvédelmének megerősítése és a téli időszakra való felkészülés áll. Az ukrán elnök szerint arról is szó lesz, hogyan növelhetik Ukrajna ellenálló képességét, és biztosíthatják hosszabb távon az ország védelmi kapacitásait. Mark Carney kanadai miniszterelnök megerősítette, hogy Ottawa továbbra is támogatja Ukrajna védelmét és újjáépítését, illetve közölte, hogy Kanada idén már 2,8 milliárd dollár katonai segítséget nyújtott Kijevnek. A két ország korábban a védelmi ipari együttműködés, köztük a dróngyártás erősítéséről is tárgyalt. Továbbra is bizonytalan a tartományi kormányalakítás Németországban. A CDU, az SPD, a zöldek és a baloldal is kizárta az együttműködést a Sachsen-Anhalti választáson győztes AfD-vel, így a 83 fős parlamentben az AfD 39 mandátumot szerzett, vagyis három továbbira lenne szüksége a többséghez. A Zara Wegenech szövetség ugyanakkor jelezte, hogy kész tárgyalni az AfD-vel, illetve az energiaellátásról, az oktatásról, valamint a békepolitikáról is egyeztetnének.
0: Időjárás jelentés.
2: Fokozatosan szakadozik, vékonyodik a felhőzet, általában több órára kisüt a nap. Kevés helyen lehet kisebb eső, illetve zápor, az északnyugati szelet élénk helyenként erős lökések kísérik, majd késő délutánra nagyrészt mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul, késő estére 15 és 23 fok közé hüll a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Olá Andrea könyvajánlója a Trend FM-en.
3: Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Olyan regényt hoztam mára, amely időnként olyan, mintha egy krimit olvasnánk, hiszen a gonosz nyomában járunk, figyeljük, hogy a főhős és kollégái miként próbálják minden tudásukat latba vetve megmenteni egy ártatlan ember életét. Csak hogy itt egy alattomos betegséget kell leküzdeni a történet szereplőinek. Mielőtt az íróval beszélgetni kezdünk, olvasok egy rövid részletet a fülszövegből. A 80-as években járunk, Léna épp most végzett az orvosi egyetemen, és egy vidéki kórházban kezd dolgozni. A csendes tehetséges lány kemény időszak elé néz, azt nem hitte, hogy szusszanásnyi ideje sem lesz. Vizitek, kezelések, ügyeletek hosszú sora várja, no meg a mentős gyakorlat, ami éles helyzeteket, ugyanakkor szívdobogtató pillanatokat is hoz. A betegségek útvesztőjében a lányban lassan kikristályosodik, hogy mi az, ami mindennél jobban érdekli. A kardiológia. Lenyűgözi az új technológia, a szívultrahang, úgy érzi, megtalálta az útját. Ám az, hogy valakiből milyen szakember lesz, nem csak a képességein vagy a szorgalmán múlik. 35 évvel később a kórházi élet, a rengeteg változás ellenére is sok tekintetben ugyanolyan, mint egykor volt. Áronnál, a kedves és intelligens fiatal srácnál súlyos betegséget állapítanak meg, és aki meggyógyíthatja, nem más, mint a kiváló hematológus Léna. Csak hogy a cél eléréséhez a doktornőnek számos nehézséggel, köztük a fiú családjával is meg kell küzdenie, amelynek során felbukkan az életében valaki, akit soha többé nem akart látni. Eddig a részlet tehát a fülszövegből, Diagnózisa orvos, ez a könyv címe, és Wallaher Magdolna ebben a regényben úgy mutatja meg a hivatását, ahogyan mi kívülállók egyébként soha nem láthatnánk. Kezdjük azzal ezt az interjút, hogy a szerző orvosként miért kezdett írni, és miért nem önéletrajz lett ez a könyv.
4: Én világéletemben írtam dolgokat, tehát alapvetően ez egy kifejezési forma volt mindig is, hogyha foglalkoztatott valami, akkor azt leírtam, mikor, mit, levelet, novellát, versikét, ahogy éppen jött. Aztán hát így mostanára így összeállt ez a történet, tehát az írás az nekem mindig benne volt az életembe, hogy miért nem önéletrajz. Hát egyrészt azért, mert tartózkodó személyiség vagyok, tehát így nehéz nekem, hogy így konkrétan saját magamról beszéljek. A másik, hogy nem tudom, hogy ki mennyire venné jó néven, hogyha így nevesítve írnék róla dolgokat, úgyhogy eredetileg nem is a saját nevemen akartam, de aztán erre rábeszéltem magam, de ez így nehéz volt.
3: Az ember érzi, hogy nagyon sok őszinte mondat van benne, tehát hogy végül is ez a karakter, aki a főhős ennek a regénynek, jó részt ön, ugye?
4: A gondolkodása az egyértelműen az enyém, maga az életrajz azért az már nem, tehát vannak benne elemek, amik tényleg hasonlítanak, vagy úgy voltak, de azért az én pályafutásom az egy kicsikét másként alakult.
3: Mesél arról, hogy ki ez a főhős, tehát hogyan építette föl, és miben nem hasonlít arra?
4: Hát abban nem hasonlít, hogy nekem nem így volt a munkahelyem, tehát több munkahelyem volt. Ami igaz benne, az az, hogy én is foglalkozom, nekem három szakvizsgám van, tehát belgyógyászat, kardiológia, hematológia, tehát olyan helyeken dolgoztam hosszú ideig, 7 munkahelyem volt, abból 4 nagy kórház, meg a mentő, tehát sokkal több helyen dolgoztam, mint amennyiben a regénybeli szereplő. A gondolkodása, meg a tapasztalatai az nyilván az enyém. a karakterek között is vannak olyanok, akik erősen hasonlítanak olyan karakterekre, akik tényleg voltak körülöttem, de ők nem olyan sokan vannak, több a fiktív karakter benne. Hát sok ilyen típusember, ez most ilyen rosszul hangzik, de vannak ilyen típusok a szakmában, például az ügyes fiú, aki így általában az élet királya, tehát ilyen ügyesen tud csinálni dolgokat, látványos, stb. Ilyen kollégám sok volt nagyon, kedves hölgyek is sokan vannak nagyon, aztán ezek az új generációs, nagyon csinos, nagyon okos lányok, akik ilyen tudományos kutatók, tehát ezeket a figurákat sok embernek a karakteréből, hogy mondjam, csinált egy eszenciát belőle az ember. Aztán a kis történetek, epizódok között azért vannak olyanok, amik tényleg úgy történtek, vannak olyanok, amik részbe történtek úgy.
3: Mi a helyzet ennek a főhősnek, Lénának, az orvosnak a vágyaival? Tulajdonképpen ahogy folyik a történet, megismerjük az ő múltját, egy-egy új impulzus behív régi emlékeket, és akkor elmeséli azt, hogy egyáltalán hogyan került ennek a pályának a közelébe, miért indult el erre, milyenek voltak az egyetemi évek, és így tovább. Ebben van-e közös, és akkor azt is szeretném, hogyha mesélne Lénáról, hogy őt mi köti az orvosi pályához.
4: Igen, hát ezek a dolgok tényleg így voltak, tehát az én egyetemista korom is erről szólt, hogy a belgyógyászat az nagyon bejövős volt, hogy úgy mondjam. Uh-huh. Az a történet egyébként, erről a pulykacsontos eset, az tényleg így történt. Az egy ilyen nagyon nagy hatású eset volt, és az a férfi, a mentor, akiről ezt mintáztam, ő tényleg egy ilyen ikletett pedagógus volt, és ez a két dolog így együtt, hogy maga a munka, meg az eset is nagyon érdekes volt, és a kollégám is nagyon tudta megszerettetni, és nagyon tudta ezt átadni, ezt a dolgot. Én úgy hiszem, hogy írtam is ilyesmit a könyvbe, hogy kicsit olyan volt, mint a szerelem, az ilyen hirtelen ráismerés, hogy igen, szeretnék belgyógyász lenni, mert ez annyira cool, ez annyira jó. Ez a rész a mai napig megvan, ez az, amit szeretek benne, tehát a munkának minden problémája ellenére. Ez a része az, amit mindvégig szerettem, meg szeretek most is.
3: Meg kell magyaráznunk a hallgatóknak a pulykacsontos esetet, mert ők még esetleg nem olvasták.
4: Hát egy olyan eset, amikor történt egy meglehetősen bizarr kórkép, amikor nem jutottunk hozzá tisztességes kórelőzményhez, és ezt nem pótolták a vizsgálatok, és végül tragikus végkifejlet lett belőle, ami elkerülhető lett volna akkor, hogyha bizonyos információknak a birtokába vagyunk. Uh-huh. Ugye azt kell róla tudni, hogy történt ott egy gyomortükrözés, és tudni kell azt, hogy a gyomortükrözésnél, amikor nagyon vérzik valaki, akkor 40% a tévedési esély egyszerűen azért, mert nem lehet látni a vértől. Uh-huh. Tehát ez történt, nem lehetett látni a pulykacsontot, ami ott volt, de ha tudjuk azt, hogy lenyelte a pulykacsontot, és célzottan keresik, akkor másként történhetett volna.
3: Erről, hogy milyen pontosan írja le az eseteket, meg azt, hogy mit csinál orvosként Léna ezekben a helyzetekben, erről majd mindjárt beszélünk, csak még térjünk vissza az ő történetéhez. Ugye a belgyógyászat végül is elcsábította őt, pontosan. De a kardiológia volt az álma. Egyáltalán hogyan került az orvosi pálya közelébe, arról is beszéljünk. Tehát, hogy mi az, ami elindította ezen az úton, mert a családban nem volt feltétlenül ennek gyökere.
4: Hát annyi gyökere azért volt, hogy nagybátyám ő korbonszlop volt, és hát ugye az nem volt egy nagyon hívogató dolog, mert családi ebédnél elmesélte a nagymamámnak, hogy milyenek voltak a szomszédasszonyának az epekövei a bontasztalon, tehát annyira nem volt kedvcsináló. De ez a másik elem, amit tényleg igaz, tehát a motorbaleset az tényleg igaz, tehát az konkrétan a pécsi klinika volt, építőtáborban voltunk, és a fél úton be kellett volna jöjjek. Szilágy puszta nevű helyen voltunk, ott nem volt semmiféle tömegközlekedés 76-ban, és volt ott egy motoros fiú az egyik műszak is, hogy majd ő bevisz. Hát nem mertem neki megmondani, hogy én nem nagyon félek a motoroktól, tehát ez nem lesz jó ötlet, de nem volt semmi más lehetőség. És hát akkor igen, ez így történt pontosan, tehát az a rész az tényleg így igaz. Annyira emlékszem, hogy ott volt a tábor, egy doki, mindannyian nagyon oda voltunk, értem, minden ilyen kis szőke sebész, és akkor meglátta, hogy mit csináltam, ez volt az első szó, hogy de hülye vagy. És akkor utána aztán, ez tényleg úgy van, ahogy írtam is, hogyha valakin így segítenek, és 16 évesen az ember nagyon fogékony az ilyesmire, akkor egy kicsit így fölmagasztosul ez a tevékenység, kedvet kap hozzá. Úgyhogy ez a része, ez igaz. Tehát egy-két ilyen elem tényleg van benne, ami tényleg úgy történt.
3: Nagyon fontos a regényben az önbizalom kérdése, hogy egy orvostanhallgató és aztán egy orvos életében milyen pontok jelentenek oszlopokat, hogy akkor igen, itt megerősítettek engem, és akkor én erre tudok alapozni, és én elhiszem, hogy én jó vagyok ebben a szakmában, és mi az, ami tönkre tudja tenni ezt.
4: Ez nagyon érdekes, de azt kell, hogy mondjam, hogy ebbe a dologba az orvosi egyetem nem jól csinálja ezt. Tehát én mindenkitől azt hallom, és én magam is azt tapasztaltam, hogy ha bár nem voltak rossz indulatúak, tehát az én alma máterem az a Debreceni Egyetem, én oda nagyon szerettem járni, de hogy nem volt egy önbizalom építő az egész kurzus, tehát mindig a hibákat keresték. Én gondolom, hogy az lehet az alapkoncepció, hogy mert hogy az orvosok ne tévedjenek, de hát ilyen nincs, tehát emberből vagyunk, mindig lesznek tévedések, mindig lesznek hibák, arról nem beszélve, hogy az emberi szervezet nem is olyan egyszerű, mint az egyszer egy. Tehát ezzel a fajta ilyen kekeckedéssel tényleg csak az embert szorongóssá, vagy önbizalom hiányossá tették, és akkor ugye ezt elkezdte az egyetem, utána kikerül az ember a praxisba, és akkor jönnek a betegek, akiknek aztán tényleg semmi nem elég, tehát negatív visszajelzéseket, tehát ha nem tud másonfogást találni, akkor miért úgy néztem rá, stb. Tehát nem az a szakma, ami építi az embernek az önbizalmát, az az igazság. Ezzel együtt, ha ez nincs az embernek egészségesen, akkor nem tud megmaradni. Tehát, hogyha van egy belső tartásom, és azt mondom, hogy ennyi vagyok, ennyit tudok, és nekem ez egy nagyon fontos kulcsgondolat, hogy és a lehető legjobb tudásom szerint megcsináltam azt, amit én meg tudok csinálni. Ha magamnak ezzel el tudok számolni, akkor megvan ez a jó érzés, hogy oké, kihoztam magamból azt, amit lehetett. Sose hasonlítom magam máshoz, tehát ez nem úgy működik, hogy most jobb vagyok, mint más, vagy hogy mit szól a külvilág, hanem mindig ez a referencia, hogy van ez a szituáció, ki tudom-e hozni belőle azt a maximumot, amire én képes vagyok. Ha ki tudom, akkor jó, akkor az ad egy biztonságérzetet.
3: Mennyiben nehezíti ezt, hogy az ember magabiztos legyen, az a hierarchia, ami az orvostársadalomban van, vagy akár a kórházakban van?
4: Attól függ, hogy az ember mennyire ad a külső visszajelzésekre. Tehát, hogyha az embernek van egy egészséges önbizalma, én azt gondolom, hogy ezt a család alapozza meg valószínűleg, meg az első iskolák. Tehát, hogyha a családban és az első iskolákban az ember biztonságban érezte magát, mint hogy én biztonságban éreztem magam, akkor nem törik meg annyira. De azért nagyon sok esetet láttam, hogy kikapott valaki egy rossz felettest, nem megfelelő közegbe került, és hát ott, aki egy picit is bizonytalanabb, vagy egy picit is jobban alapoz a külső visszajelzésekre, azokat azért úgy rendesen meg lehet törni. Ennek a történetnek az a lényege, hogy egyébként nem érdekelné különösebben Lénát, hogy mit mond a főnök, csak hogy tőle függ, hogy mit lehet utána nekik csinálni. Tehát kicsit, hogyha valaki így értő szemmel olvassa, akkor azért ez senki ebből a történetből, hogy nem szabadna, hogy egy embernek ekkora hatásköre legyen, hogy egymagába impulzív alapon tudjon dönteni bárkiről is. Az orvoslásban ez a mai napig is így, hogy ki vagyunk szolgáltatva mindenkori főnököknek, tehát ha egyébként nem is lenne az ember ilyen megfelelő stípus, mint ahogy én aztán nagyon nem vagyok az, de hogy egész egyszerűen kénytelen vele, hogyha bizonyos karrierelemeket építeni akar. Én nekem például ezért is nem lett, hogy mondjam, ilyen szabályszerű klinikai karrierem, mert én erre alkalmatlan vagyok.
3: Itt ebben a történetben ugye a pályakezdő Léna, amikor még el kellene dönteni, hogy akkor most abban a kórházban marad, ahol ez a bizonyos felettese van, vagy elmegy, vagy egyáltalán milyen irányban folytatja majd a munkát. Egy ilyen meghatározó ember az egész karrierjét befolyásolja.
4: Sajnos ez így is van, tehát gyakorlatilag ezekben az osztályokon a főnökök döntenek arról, hogy mit lehet. Hallottam például barátomtól, Svédországban ez úgy van, hogy ott 8 évig lehet valaki főnök. Ez nálunk is nagyon jó lenne, tehát ugyanúgy, mint a politikában, hogy tényleg, hogy ne kapjanak ilyen teljhatalmat. Mert ebből mi következik, mint minden hierarchikus rendszerben, hogy aki ügyesebben igazodik a hierarchiába, az tud előrébb jutni, igaz? És nem biztos, hogy ő lesz a legjobb. És ugye ehhez tartozik, tehát az önbizalmunkkal a bizalom kérdése is, hogy miért is ment el Léna, holott végül is tulajdonképp majd, hogy nem megkövették, azért, mert tovább nem tudott bízni abban a helyben. Tehát amikor a bizalom elvész, akkor onnantól nem érdemes maradni. Én azt hiszem, hogy sok hasonló történet lehet valószínűleg az egészségügyben, tehát a hierarchikus rendszerek azok nem túl jók.
3: A regényben úgy találjuk ezt a szálat, hogy van egy kapcsolódási pont Léna jelenkori történetével. Ezt most nem mondjuk el, hogy mi, szerintem nem mondjuk el, nagyon izgalmas, de hogy tulajdonképpen a könyv úgy indul, hogy van egy eset, ami végigkíséri a regényt. Egy fiatal emberrel találkozik Léna, amikor már kiderül, hogy mi az a szakterület, ami neki fontos, ugye?
4: Igazából egyébként ez fordítva volt, ez a koncepció. Nagyon érdekes, hogy ahány emberrel beszélek erről, mindenki más-más lát benne, de hogy az én alapkoncepcióm az volt, kicsit akkor még visszatérve a kezdetekhez, hogy igazából nem így indult ez a könyv, hanem ez úgy kezdődött, hogy 2020-ban ugye be voltam zárva a Covid osztályra, rögtön az első hullámban, nem túl hosszan, de azért az izoláció az hosszú volt, és akkor elkezdtem így Covid naplót írogatni, hogy mi minden történik, hát azért nagyon sok minden volt a járványkezelésben, ami erősen frusztrálta az embert, és így ezeket így elkezdtem leírogatni magamnak. Hát és akkor így kedvet kaptam a dologhoz, és ez kezdett kerekedni, hogy akkor most jó lenne valami olyat, ami azért publikálható is. Hát és így belecsúsztam ebbe, hogy én tulajdonképpen azt szeretném megmutatni, amit én szeretek ebbe a dologba, hogy milyen maga ez az orvoslás. Ugye rengeteg sorozat van róla, rengeteg könyv van róla, de amennyire én tudom, mindig is mindenki ilyen külső szemszögekből mutogatja ezt meg, tehát azt, hogy hogyan látszik kívülről, mi az, ami látványos, többnyire azért csak kulisszának használják, és a szereplőknek a magánélete dominál. Nem nagyon láttam én még olyasmit, amiben azt mutatják meg, hogy valójában ez a munka, ez micsoda, és hogy ez azért nem úgy van, mint hogy az emberek gondolják, hogy bármikor, bármire képesek vagyunk. Szóval magyarán azt akartam megmutatni, hogy milyen az orvosi munka, és úgy gondoltam, hogy legjobban ezt úgy lehet megmutatni, hogyha végigkísér az ember egy konkrét beteget, hogy mit csinálok vele, hogy csinálok vele, és akkor ez meg megjött ez az ötlet, hogy oké, de nézzük meg akkor azt is, hogy hogyan lesz az az orvos, aki képes ezekre a dolgokra, tehát mit kell neki ahhoz csinálni, hogy idáig eljusson, úgyhogy így alakult ki a koncepció. Tehát a egész egyáltalában nem onnét indult az életrajzi elemtől, hanem ez volt a fókusz, tehát maga a kezelés, maga az orvosi munka.
3: Kellett azon gondolkodni, hogy mi legyen ennek a fiatalembernek a problémája? Tehát mi az a betegség, amit így végig lehet kísérni? Most a leukémia ugye az egy mindenki által ismert és retegett betegség.
4: Hát az a nagy helyzet, hogy ezzel kapcsolatban is így bosszantott az, amik így a piacon vannak erről, tehát love story meg hasonlók, tehát hogy nem egyszerűen nem mondanak igazat erről. Ilyen romantikus dolgokat írogatnak róla, tehát nem mutatják azt meg, ami történik ezzel a pácienssel. És engem ez egyébként régóta foglalkoztatott, ugye én 16 évet dolgoztam hematológián, sok ilyen beteget láttam, kezeltem is jó párat, és azt hiszem, hogy nekem ez az a betegség, amit így a leggonoszabbnak érzek. Azért, mert szenvednek is fizikailag, de ezen túlmenően az a bizonytalanság, hogy egy leukémiás betegnek nincs az, mint ami mondjuk van egy daganatban, hogy na most megoperálod, most megkapod a kemoterápiát, stb. Tehát ilyen pontos dolgokat tud neki az ember mondani, és akkor föntartja vele a reményt, mert a remény meg a biztonság érzet a két legfontosabb dolog egy betegnek. A leukémiások meg így egyik napról a másikra élnek túl, mindig történhet velük valami, és egész egyszerűen nem tudják, hogy mit hoz nekik a jövő, tehát ez így pszichésen egy rettenetes szenvedés lehet, és ehhez képest ezek a betegek ilyen tündérek voltak, tehát fegyelmezettek voltak, sose panaszkodtak, mosolyogtak, tehát ilyen nagyon megható volt az egész. Engem ez azóta, hogy én oda kerültem, tulajdonképp foglalkoztatott. Egyszer, még az nagyon régen volt, amikor a másik szakvizsgámra készültem, akkor volt egy ilyen fél év ilyen kényelmes gyakorlat, és akkor ott pont találtam valami novella pályázatot, és írtam is erről egy novellát, de hát mondanom se kell, hogy nem nyertem bele semmit, de ez még 2004-ben volt, tehát igazából ez régi dolog, hogy ez a betegség foglalkoztat, úgyhogy ebben a könyvben így összeért sok minden, ami már így régóta érdekelt, vagy régóta jelenlődött.
3: Nem volt az kockázatos, most idézőjelben mondom ezt, hogy ennyire pontosan leírja az orvosi részeket, a szakifejezésekkel, a munkafolyamatot, hogy mikor éppen mi történik. Ugye lehetett volna az, hogy egy regénybe hogy illeszkedik ez?
4: Hát ez maga a cselekmény, tehát ez maga a fő cselekményszál, egyébként izgalmasabb, mint bármi. Ez egy olyan fajta történet, ami erős hatással van az emberre, tehát akkor is, hogyha valaki olyan szerencsétlen, hogy ő a páciens, de akkor is, hogyha ő az orvos, vagy ő a nővér. Nálunk például ezek a betegek a nővérekkel nagyon jó kapcsolatokat alakítottak. Itt volt olyan is, aki férjhez is ment utána a gyógyult beteghez. És ugye ezt is kevesen tudják, hogy átültetése volt annak a betegnek, és az átültetés után nagyon esendőek így immunológiai szempontból.
3: Csontvelő átültetés.
4: Csontvelő átültetés, tehát teljesen izolálni kell minden, és akkor a nővérke sütötte neki a kenyeret, takarította naponta a lakást, tehát mindent, amit a sterilitásért csinálni kell. Az is egy gyönyörű történet volt. Szóval ez tényleg egy olyan történet, ami így megérinti az embert. Ennek a könyvnek ez a vezérszálat, a többi az már csak úgy jött hozzá.
3: Igen, de hogy miért gondolta, hogy ezt elbírja egy regény, hogy ennyire szakmai is legyen egyúttal?
4: Ezt a páromnak szoktam mindig mondani, mert ő is mindig azt mondja nekem, hogy mit tetszik az embereknek, meg stb. mondom, Atti, a kreatív működés az nem ilyen, tehát ezt sokszor sokan elmondják, hogy olyat írjál, ami neked tetszik, tehát úgy írd meg, ahogy neked tetszik, aztán, hogy kinek fog tetszeni, meg kinek nem, az majd kiderül, de hogy ezt nem lehet igényre csinálni, mint egy pár cipőt, vagy nem tudom én akármit, tehát az embernek ez belülről jön az írás, tehát én csak úgy tudok írni, ahogy én jónak érzem. Hát én ezt most így éreztem jónak. Ettől autentikus egyébként, hogy én azt teszem ki, amilyen én vagyok, meg amit én gondolok az egészről, aztán nézzük meg, hogy ki tud velem jönni. Hogyha nem tudnak sokan velem jönni, akkor így jártam, akkor fiúk, ha jönnek velem, akkor megörülök neki.
2: Hát egy pillanatig nem kapcsolódik le az ember a történetről attól, hogy ott vannak ezek a szakifejezések.
4: Ezt mondta, de ez meg a tempó kérdése, tehát azt tudomásul kell venni, hogy egy fölgyorsult világban élünk fragmentált figyelemmel, tehát ahhoz, hogy egy könyvnek jó legyen a ritmusa, tehát az egyik ilyen nagy trükk benne, hogy kicsit olyan kell legyen, mint a beszélt nyelv. Tehát, hogyha attól szofisztikáltabb, hosszabbak a mondatok, tagolatlanabbak, akkor elengedi a figyelmet. A másik, hogy ugye az ember kellő arányba váltogatja a párbeszédeket és a narratív részeket, ügyel nagyon arra, hogy filmszerű legyen, tehát hozzáteszek olyan leírásokat, vagy mondatokat, amitől így látják az emberek maguk előtt ezt a dolgot. Hát van ennek egy csomó trükkje, hogy csinálja az ember. Csak lényege az, hogy a tempó, tehát hogy nem szabad azt, hogy most egy bekezdést én annak szentelek, hogy leírom, hogy hogyan is mennek mondjuk a HLA vizsgálatok, hanem csak azt a fél mondatot, amiből így a lényegét megértik. Azért gondolom, hogy jó sikerült ez, mert nem is kellett hozzá lábjegyzet, mert először gondoltam, hogy lehet, hogy kell hozzá, de mindenki, aki olvasta, azt mondta, hogy érthető és világos.
3: Diagnózisa orvos. Vallaher Magdolnával beszélgetünk első regényéről. Néhány perc szünetet tartunk, azután folytatjuk majd.
0: Könyvben utazom. Olá Andrea könyvajánlója a Trend FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardó, az alvás szakértője.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Jó napot kívánok, 12:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. A költségvetési hiány további csökkentéséről és az euró magyarországi bevezetéséről is szó volt a 64. közgazdász vándorgyűlés nyitó napján Egerben. Kármán András pénzügyminiszter szerint a kormány célja a gazdaságpolitika iránti bizalom helyreállítása, a hiányt pedig nem adóemelésekkel, hanem az állami működési kiadások, a túlárazott szerződések és a versenyeztetés nélkül nyújtott támogatások visszavágásával csökkentenék. Hangsúlyozta, hogy a takarékosság nem érintheti az egészségügyet, az oktatást és a szakképzést, a költségvetési konszolidációt pedig az uniós források és az élénkülő külső kereslet is segítheti. Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke pedig arról beszélt, hogy az euró gyors bevezetése helyett annak sikerességére kell helyezni a hangsúlyt. Szerinte a közös valuta átvétele gazdaságtörténeti lépés lenne, de a Maastrichti kritériumok teljesítése önmagában nem garantálja a gazdasági sikert. Olyan csatlakozásra van szükség, amely az euró bevezetése után is biztosítja Magyarország fenntartható gazdasági felzárkózását és a jólét növekedését. Több mint 10%-kal emelkedett az Intel részvény árfolyama a keddi kereskedésben, ami több kedvező fejlemény mellett Donald Trump egyik közösségi médiás bejegyzése is támogathatott, erről ír a privátbankár.hu. Az amerikai elnök egy Intelre utaló mesterséges intelligenciával generált képet osztott meg, miközben az amerikai állam korábban dollármilliárdokért vásárolt részesedést a chipgyártóban. Az árfolyamot erősíthette az a piaci értesülés is, hogy az Intel októbertől mintegy 10%-kal emelheti egyes processzorainak árát, valamint hogy a Northland Security 120 dolláros célár mellett felül teljesítőre javította a részvény besorolását. A befektetői hangulatot az Intel új chipgyártási technológiájának felfutása is javítja, amely lehetőséget teremt arra, hogy más amerikai technológiai óriások is a vállalat üzemeiben gyártassanak csipeket.
0: Tőzsdehírek.
4: Amerika majd később kezdi el a kereskedést, Európában pedig enyhe mozgások láthatók a parketten. A londoni FTSE 2,1%-kal gyengül, akár csak a német DAX index, a párizsi CAC-on 0,1-del megy feljebb, az olasz bőrze 0,5%-os pluszban, a spanyol bőrze 0,4%-ot emelkedik. A budapesti értéktőzsde részvényindexe 1,2%-os emelkedés után 149.692 ponton, a részvénypiac forgalma 10,2 milliárd forint. A vezető papírok többsége emelkedésben, a MOL 3,5%-kal ugrik 5180 forintra, az OTP 1,1%-kal 45.900 forintra, gyengül a Richter 0,3%-ot 12.540 forintra, a Magyar Telekom 0,2%-os pluszban 2542 forinton. A bankközi devizapiacon a dollár értéke most 312 forint 78 fillér, az euróért 363 forintot és 61 fillért kell fizetni. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az éjszaka csapást mértek egy mikolaivi drónraktárra, a Csornomorszki kikötői vámterminál infrastruktúrájára, valamint három hajóra az odesszai kikötőhöz vezető tengeri útvonalon. Eközben ukrán támadásokról is beszámoltak Oroszországban. Mahacskalában drónok okoztak tüzet a kikötői infrastruktúrában, illetve egy színházban. Szocsiban pedig pilóta nélküli motorcsónakok támadása után 8-an megsebesültek.
0: Időjárás jelentés.
4: Fokozatosan szakadozik, vékonyodik a felhőzet, általában több órára kisüt a nap, kevés helyen lehet kisebb eső, illetve zápor. Az északnyugati szelet élénk helyenként erős lökések kísérik, majd késő délutára nagyrészt mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. Késő estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Olá Andrea könyvajánlója a Trend FM-en.
5: Könyvben utazom, Olá Andrea vagyok, és a regény, amelyről beszélünk, különös címet kapott, Diagnózisa orvos. A szerző Valaher Magdolna, aki belülről hitelesen mutatja meg, milyen valójában ez a szép, ám igazán embert próbáló hivatás. Ahogyan a műsor elején mondtam, együtt nyomozhatunk a főszereplő orvossal, amikor éppen egy leukémiás fiatalember életét próbálja megmenteni, de feszült pillanatokkal más módon is találkozhatunk, például amikor a fiatal orvos Léna a mentőknél vállal plusz munkát, mutatok egy részletet erről. Megérkeztünk a kopottas, hámlóvakolatú külvárosi házba. A csengő nem szólt, némi habozás után belöktem a kertkaput, és végig siettem a kerti utacska rendezett kocka kövein. Az ápoló utánam szólt, hogy várjak, de türelmetlen voltam, nem hallgattam rá, benyitottam a ház ajtaján. A kredenccel, tűzhellyel, falvédővel berendezett, nagyanyáim korát idéző konyhában középen állt a konyhaasztal. Mellette egy hokedlin fiatal férfi csörgött, csíkos pizsamában, és szélesen mosolygott. Ott, szemében furcsa fényel, amit nem tudtam hová tenni. Addig elmebeteget csak a kórházi gyakorlatokon láttam, fogalmam sem volt, hogyan kell velük bánni. Egy valamire emlékeztem, amit a gyakorlatvezetőm kitartóan mantrázott, beszéljünk velük szépen, mert attól megnyugszanak. Nagy önbizalommal indultam feléje, magamban a mondandómat fogalmazgattam, nem figyeltem a részletekre. Már majdnem az asztalhoz értem, amikor a hátam mögül váratlanul kirobbant az ápoló. Előre zúdult, és teljes 185 centijével lecsapott a férfi csuklójára. Megmarkolta és maga felé húzta, erősen szorítva. Most már én is láttam, amit eddig nem vettem észre. A férfi kezében hosszú, hegyes pengéjű kés csillogott, gonoszul, a fiatalember arca eltorzult, a mosolya elpárolgott, keményen erőlködött, hogy kiszabadítsa a kezét. De az ápoló nem engedett. Fokozta a szorítást, egyre szűkebb présbe vonta a petyhűt, sápadt ujjakat, míg azok végül engedtek, és a kés csörömpölve hullott a konyha fekete-fehér kocka köveire. Az ápoló nagyot fújt, közben a sofőr is odaérkezett, táskával a kezében, és egy hevederrel villám gyorsan a székhez kötözték a páciens csuklóit egymáshoz rögzítve. Most már dolgozhatsz, mondta az ápoló, és hátralépett. Valaher Magdolnával beszélgetünk tehát tovább a Diagnózisa orvos című regényéről.
1: Könyvben utazom.
6: Hogyan alakult az ki, hogy milyen esetek, milyen helyzetek kerüljenek bele, amikor egy orvos veszélyben lehet. Ugye erről az ember nem tud, hogy egyébként, hogyha a körzetben van az orvos, hogy kikhez kell kimenni, hogyha mentős, akkor mi történhet. Ez hogyan alakult, hogy milyen sztorikat hív be ebbe a regénybe, és hogy ezek valósak-e?
7: Mentős sztorik azok egyébként nagyjából igen, tehát a késes sztori az igaz. A csillés égéses sztorinak is az a része, hogy tényleg kigyulladt a csilla, többi az érzelmi része az már nem, de a csilla égés az igen. És ugye az extra utarén terhesség, a méhen kívüli terhesség, amivel kezdődik a mentős rész, az is úgy volt. ebbe a dologba az embernek följöttek a meghatározó emlékek, tehát ez is például egy olyan nap volt, emlékszem, egy nagyon ügyes mentőtiszt volt, ez Debrecenben volt még ez a fiú, hogy aznap már ugye ehhez az esethez másodszor ment a mentő, és először még nem volt olyan könnyű fölismerni, másodszor se volt könnyű, de ennek a mentőtisztnek sikerült, és egy óriási történet volt, mert hát ugye ott nagyon sokat számít az időfaktor. Tehát azt kell mondjam, hogy inkább az ilyen nagy hatású emlékek törtek föl, mikor így írogattam.
6: Itt egy fiatal nőhöz hívták kétszer a mentőt egy nap, igen. És nem derült ki, hogy mi a problémája, csak rosszul volt.
7: Első alkalommal azt gondolták, hogy vesekül, ami teljesen érthető és valid, tehát nem olyan egyszerűek ezek a dolgok. És hogy ugye én akkor voltam 5 éves, tehát akkor az embernek még semmi tapasztalata nincs ebbe, tehát ami most már nekem is lehet, hogy egyszerű lenne, de hogy akkor nagyon lenyűgözött ez. Egyáltalában a mentők, tehát a mentőknek a munkája az egészen lenyűgöző, tehát azt gondolom, hogy az le a kalappal.
6: Ezektől, a döntési helyzetektől az, hogy mi mindenre kell figyelni, hogy milyen apróságon múlik egy ember élet, a könyve olyan, mintha egy ilyen orvosbolygón lennénk. Tehát, mintha teljesen az ember kiszakadna a való életéből, és egy egészen új világot ismerne meg, mert ezt nem tudjuk.
7: Hát pont ezt akartam volna megmutatni, hogy egyszer lássák már az emberek így belülről, hogy tényleg, hogy ne az legyen már közbeszéd, hogy most milyen hosszúak az előjegyzési listánk, és a többi. Mert ugye lehet ezt ilyen szolgáltatásként kezelni az egész. És ugye csak az a baj, pont a valódi beteg ebben most így nagyon elsikkad. Tehát itt szeretném, hogyha egy kicsit mindenki így megérteni azt, hogy ez nem erről szól, hogy én mondjuk le akarok vetetni egy szemölcsöt, és hogy arra hány hónap múlva kerül sor, vagy hogy akarok egy kontrollvizsgálatot, és mennyit kell várnom rá, hogy nem erről szól ez a történet. Tehát ez a történet a valódi nagy problémákról szól, és azokból van bőven, és valahogy úgy kéne ezt az egész rendszert megcsinálni, hogy azért ezeknek legyen gyorsítósáv, meg vörös szűjek. Tényleg. Tehát ezt akartam én megmutatni, hogy valójában ez teljesen másról szól, mert tényleg, hogy most már az egészségügyi elterelapadlás, de hogy egyáltalán nem arról beszélgetnek, ami a lényeg. Mert az egészben ez a lényeg, hogy ezt a munkát kell végezni, de ebben mindenkinek partnernek kéne lenni, tehát a társadalomnak is partnernek kéne lenni benne.
6: Ott vagyunk Lénával minden pillanatban, az első orvosi éveitől kezdve végig, amikor már rutinos szakember, és nagyon jó, hogy folyamatában látjuk az elmúlt évtizedeket. Ugye érinti Lénát sok dolog, ami történt az egészségügyben. Itt van például a paraszolvencia kérdése. És nagyon érdekes, hogy nem egy ilyen erkölcsi felsőbbrendűség beállítja ezt a karaktert, hanem egy ilyen elfogadó helyzetben, mert mit tudna más?
7: Nem lehetett másként megélni, egyszerűen nem lehetett. Ugye azt is kevesen tudják, hogy többek között minket például továbbképzési kötelezettségek is terhelnek, azt se fizeti senki, tehát fél éves távol létet, hogy finanszírozok abból az 5000 forintos fizetésből, sehogy nyilván. Így sem, tehát amit leírtam, hogy így sem gazdagodtunk meg, tehát szó sincs róla. Annak mondjuk nagyon örülök, hogy ennek vége. Ha nincs a Covid, na ezt az egyet köszönhetjük a Covidnak, hogyha nincs a Covid, és nem arról szól a történet, hogy nem lehet vezényelgetni az orvosokat, ugye, mert az eredeti munkaszerződések alapján nem lehetett vezényelgetni, hát ki kellett valamit találni, ami miatt ki lehet minket vezényelgetni, ez volt az egészségügyi szolgálati jogviszony az emelt fizetése, ha nincs a Covid, soha nem kapunk normális bért. Meg vagyok róla győződve, legalábbis az előző kurzus alatt biztos, hogy nem.
6: Igen, hát itt többször visszatér az a motivum, hogy tényleg a pénztelenség, tehát csak a munka, a fiatal Léna esetében is, csak a munka éjjel-nappal, a plusz feladatok, és az, hogy nem esik jól elfogadni azt a borítékot, de nem nagyon van más lehetőség.
7: Ez az egy történt jó dolog ebből elmúlt 16 évben.
6: Hogy ez megszűnt?
7: Igen, de hogy ez is mondom, emiatt volt, hogy valahogy el kellett adni ezt a vezényelgetősdit. Bepánikoltak ott akkor, tehát látták azt, hogy nincs ember, valakit a Covid-osztályra küldeni kell, de magától az ember nem fog oda menni meghalni, tehát valami ellenértékkel.
6: És akkor így viszont ki lehetett iktatni ezt a mindenkinek abba, megalázó...
7: Igen, abban a pillanatban ezt el lehetett felejteni. Én szoktam mondani a betegeimnek, néha most már nagyon ritkán van még, hogy még mindig hoznak csokit vagy ilyeneket, és akkor, hogy de hát ez csak csoki. De mondom, nem az a lényeg, hogy csoki vagy pénz, hanem hogy olyat kultúra, tehát hogy le kellene szokni erről, jó? Tehát meg kéne bízni, tehát nincs szükség ezekre a dolgokra.
6: Azért, amit szintén nem látunk belülről, amikor Léna fiatalként szembesül ezzel, hogy ezt azt hoznak neki, meg pénzt, meg boríték, meg étel, meg mikor mit, és hogy meghallja, hogy mindezt hogyan adják a betegek. Meglepő volt ezzel szembesülni.
7: Hát igen. Eredetileg a munkacím az valami olyasmi lett volna, amiben benne volt, hogy kulisszák mögött. Tehát tényleg így ez az egésznek a lényege, hogy lássátok, hogy milyen ez a rendszer, milyen ez a munka. Örülök neki, hogyha sikerült ezt jól megláttad.
6: Abszolút átjön. Ugye mentősként körzetben és kórházban is dolgozik Léna, és azt mondja egy helyen ez a főhős, hogy a mentőknél érezte először azt, hogy csapatban dolgozik.
7: Ebben a dologban azt hiszem lehet mondani, hogy teljes mértékben azonosulok Lénával, tehát az én életemben is ott éreztem legerősebben ezt a csapatdolgot. Hát ezért, mert hogy egész más egy kórházban vagy egy rendelőben dolgozni, ott is vannak fizikai veszélyek, de azért nem úgy, mint amikor az ember terepre megy. Azért volt nekem olyan mentőiskolám, akinek beszakították mentés közben baltával a fejét, idegsebészeti műtétre került, tehát ott tényleg az embernek az egymás hátát fedezni kell. Ott a sofőr, a pilóta, az pont ugyanúgy részt vesz a mentésben, mint az orvos, meg az ápoló. Tehát az egy ilyen nagyon bajtársias közeg. Hát az egy fizikailag veszélyes dolog tud lenni az a mentő. Engem is ütöttek meg mentős praxis alatt, tehát kimentem, az volt, hogy földön fekvő eszméletlen. Letérdeltem mellé, hogy megnézem, és akkor fogta magát, behúzott egyet, ez egy ilyen fiatal pasi volt. Meg tudnék még ilyeneket mesélni, na mindegy, szóval a mentő az egy... Meg amikor nincsen veszély, akkor meg azért, mert mindenkire szükség van. Tehát ez a másik dolog, amit így mindig hangsúlyozok, hogy az orvosok azok nem ilyen piedesztálon álló szentek, ez abszolút csapatmunka. Tehát a nővérek, az asszisztensek, a mentőápoló, a mentősofőr, mindenki ugyanúgy hozzátartozik, tehát egyedül az ember semmi ebbe a szakmába. Tényleg.
6: Fölmerül itt ebben a történetben is, hogy eljön az az időszak, amikor nagyon sok kollégája Lénának más utat választ. Pont az anyagi okok miatt azt mondja, hogy elmegy a gyógyszeriparba, vagy elmegy külföldre, vagy számos más utat is választhat, de hogy elhagyja a pályáját. Léna esetében miért nem történt ez meg?
7: Erre azt tudom mondani, mert az ember szerette annak azt a részét, amit csinált. Tehát nekem ennek a melónak az a jó része, amikor bejön a páciens, elmondja, hogy mi a problémája, összerakom a képet, és megpróbálom kitalálni, hogy mi legyen vele. Ez a része, ez így lenyűgöző, tehát ezt a mai napig szeretem.
6: Ezt megkérdezhetem, hogy konkrétan most hol dolgozik?
7: A rendelőintézetben dolgozom, kardiológus vagyok egyébként.
6: Tehát akkor nem a hematológia maradt, hanem a kardiológia?
7: Nem. Hát ennek megint sok oka van. Ugye így a 2000-es éveknek a közepén azért a kórházakban már így áramlott nagyon a helyzet, és akkor az ember azt mondta, hogy na jó, akkor ideje lenne megpróbálkozni valami mással. Akkor elmentem egyszer. Az tartott 2 évig, és nagyon hiányzott a kórház. Akkor visszajöttem, akkor még egy kicsit dolgoztam kórházba, és akkor jött a Covid. És hát azt olyan nagyon rosszul kezelték, és annyira leromlott ez az egész, hogy azt mondta az ember, hogy na, jobb a béke, meg az autonómia, úgyhogy akkor... És hát ez már a kardiológia volt, tehát a hematológia sokkal jobban centrumokhoz kötött, tehát azzal sokkal kisebb a mozgástér, mert annak ugye ritka betegségek, hál' Istennek, és ez így van jó, mert elég gonosz betegségek, de a nagy centrumokhoz kötődik azoknak a kezelése, tehát azokkal nem nagyon lehet így rendelőintézetben, meg városi kórházakban, meg ilyen helyeken mit kezdeni.
6: Tehát ami a Lénának a nagy szerelme vagy álma volt a kardiológia az ön életében, akkor ez visszatért.
7: Igen, azért
6: ez
7: mondom, hogy azért ez nem egészen önéletrajz, tehát igen, tehát én végül is így végeztem. Bár a mai napig hiányzik a hematológia olyan szempontból, hogy ott nagyon jól lehetett a betegekkel bizalmi kapcsolatot fönntartani, mert azok hosszú kezelések. Tehát egy kardiológia szakrendelés milyen bejön egy évbe egyszer arcról, meg se ismerem, mert nem látom egyszerűen eleget hozzá. Tehát nincs benne ez a fajta ilyen személyes elem, de a hematológián, amikor bejött egy 8 ciklusos kezelésre valaki, akkor azt 8-9 hónapon keresztül követtem, utána ellenőriztem időnként, de azokat az ember egy kicsit így megismerte, tehát ővelük egy ilyen sokkal szorosabb kapcsolatot lehetett kialakítani. És az nagyon jó volt, tehát ebbe az orvos-beteg kapcsolatban, ugye ezért nagyon hibás koncepció ez a fogyasztásként való értelmezés, mert a bizalom az a legfontosabb, tehát amelyik beteg nem tud megbízni az orvosába, az tényleg bújja az internetet, megy A-tól B-ig, és nem érzi azt a biztonságot, hogy most jó kezekben van. Tehát szerintem az lenne egy ilyen alapelem, úgy kellene dolgozni, de az nem elég, hogy mi úgy dolgozunk, tehát a struktúrát is úgy kéne építeni, hogy mondjuk ne 30 perc jusson egy első beteg vizsgálatra, úgy tokkalmonóval, mert ott nem tudok. Szóval, hogy ez a bizalmi kapcsolat kialakuljon. Szerintem ez lenne a legfontosabb ahhoz, hogy ez jó működjön, ezért érzi magát ebben most rosszul mindenki. És

0: az élet, tehát pontosan érezzük ennek a betegségnek a súlyát, a doktornő Léna felelősségét, és mindig látjuk ennek a fiatal embernek a reakcióit is.
1: Hát nekem a hematológián tényleg nagyon jó főnököm volt. Na, ő az a típus orvos volt, aki ugye az életét tényleg odaadta, tehát ő már a reggeli első kávét is oda bent itta meg. Tőle ezt így meg lehetett tanulni, és ott tényleg jó ékkor volt azon az osztályon. A hematológia is ilyen tím munka, mert ugye vérkészítmények vannak, reakciók vannak, sürgős dolgok vannak, tehát ha bent van néhány leukémiás beteg egy osztályon, azokat többé-kevésbé mindenki ismeri, nem csak a kezelő orvos, és mindenkinek így adódik dolga vele.
0: Időnként olyan, mintha az ember egy ilyen nyomozós történetben lenne benne.
1: Mert olyan, én azt szeretem benne, mert olyan, és hogy ugye ez nehéz, tehát egyik ezzel a modern egészségügyelben ez a fogyasztói szemlélet, a másik meg ez, hogy nagyon megpróbálják így protokollosítani. Most az a rossz hírem, hogy sajnos ez nem AI, és sajnos ez nem informatika, ezt nem lehet protokollosítani, mert az emberek olyan váratlan dolgokat tudnak produkálni. Csak egyet mesélek, azt azóta is sajnálom, hogy ezt nem írtam meg cikkbe, de hát akkor éppen egy vidéki kórházba dolgoztam, eszembe sem volt cikket írni.
0: Mert a következő regénybe bekerült.
1: Kapott egy infarktus, egy 50-valahány éves hölgy volt, és hát ugye az infarktusnak van egy csomó banális, meg néhány kevésbé banális oka, de hogy arra senki nem gondolt, amit a korbonztanul végül megtaláltak, hogy volt neki egy melanómája, egy ilyen festéksejtes rákja, és hogy annak egy áttéte volt a koszorúéren. Hát semmi protokollban nincs benne az ilyesmi, hogy most azt akkor daganatellenes kezeléssel kéne kezelni. Tehát azért mondom, hogy az emberi szervezet az nagyon-nagyon bonyolult, és pont ez a jó benne, hogy ilyen izgalmas. Tehát a test meg annak a működése izgalmas. Kicsit tényleg olyan lehet, hát én ugye detektív nem voltam, de kicsit ilyen lehet a detektív munka. Tehát én tényleg így dolgozom, tehát próbálok összeszedegetni mindent, amit csak lehet. Nagyon örülök neki egyébként, hogy ezeket akkor sikerült ezek szerint jól átadni, mert alapvetően így ez lett volna a cél, hogy így mindenki értse, hogy milyen ez. Azért pont egy ilyen esetet választottam egyébként, szóval, hogy olyan szereplőt, akivel mindenki, Isten igazából tud azonosulni, mert kivált ki nagyobb empátiát, mint egy ilyen fiatal gyerek. Tehát, hogy úgy gondoltam, hogy magának ennek a páciensnek a személye így behúzza az aggodalmakba az olvasót.
0: Megszületett ez a regény, és nyilván nagyon sokan azt mondják, hogy rendben, én ezt olvasnám tovább.
1: Hát, ezzel meg az történt, hogy én ezt hallottam már író emberektől, de eddig nem tudtam elképzelni, hogy milyen ez, hogy amikor írnak egy könyvet, akkor így elkezdenek a fejükbe élni a karakterek. Na, ez velem is megtörtént, tehát leeraktam a tollat, és akkor úgy éreztem, hogy nekem még lenne róluk mondandóm, Andrisról, Dalmáról, meg a többiekről. Úgyhogy igen, már most majdnem, hát kétharmad készültségben van a következő. Ez nem pont folytatás, hanem ez egy kicsit ilyen szélesebb tabló, tehát ezzel a csapattal, és még egy picit kibővített csapattal egy egészen másmilyen történet, ahol benne lesz Léna, aki úgy szintén mesél így az orvoslásnak a mindennapjairól, de most már nem csak arról, hanem a többiekről is mesél, és lesz még egy másik narrátor, hát ezt nem akarom elszpoilerezni, és ő lesz a másik főszereplő, akivel viszont történik valami egészen drámai, és akkor ez így párhuzamosan fut ez a két szál, úgyhogy ez lesz a következő.
0: Andris és Dalma két kollégája, igen, akik igen, fontosak Lénának.
1: Igen, igen. De azért mondom, hogy ők ilyen prototípusok. Andris az a fajta orvosok, ilyen a manuális orvosok, tehát ugye ilyenek sokan vannak, a fiúk között sok van ilyen, akinek nagyon jó kézügyessége van, és nagyon jól tudja ezeket a beavatkozásokat csinálni. Megszúrni valakit, vagy a szívkatétereket csinálni, vagy a gyomortükrözéseket, tehát ilyen típusú orvos nagyon sok van, akik tényleg nagyon ügyesek, nagyon manuálisak, tehát rengeteg ilyet ismerek. És a Dalma pedig lenne az az új generációs hölgy, akik már, hát többé-kevésbé ilyen nagyon, hogy mondjam, képzettek, tehát ők már azért a digitális világnak a kezdetébe értek bele, tehát nagyon tudnak keresni, irodalmat kutatni, nagyon jó képzett, nagyon ügyes lányok.
0: Mivel több évtizedet kísérünk végig Lénával, az orvosi pálya régen nyilván más volt, az ő karrierje elején más volt, mint most. Mennyire volt cél, hogy a regényben ezt megmutassa, hogy mennyit változott az egészségügy?
1: Cél volt, én ebben a dologban nagyon hiszek, szintén egyik kedvenc írónak, a Sophie Oksanennek a hitvallásába, hogy az irodalom, tehát hogy az írónak van egyfajta ilyen erkölcsi kötelezettség, hogy így dokumentálják a kort, amiben élnek. Szerintem ez fontos egyébként. Tehát ha belegondol az ember, hogy mennyire tudnánk örülni, pont most voltunk az Attila kiállításon, és ugye Attiláról nagyon nem lehet semmit tudni, ez az egy szerencsénk, hogy ott volt az a becsületes Priscos rétor, aki elment és megírta, hogy milyen volt. Ha az nem lett volna, akkor semmit nem tudnánk Attiláról gyakorlatilag. Hát ki tudja, majd 1000 év múlva ki lesz kíváncsi arra, hogy a 80-as évek milyenek voltak. De most viccet félretéve, tehát szerintem fontos. Az se rossz, hogyha valaki

0: fikcióír, de úgy, úgy gondolom, hogy a jó irodalomnak van ez a feladata, hogy így egyfajta ilyen kordokumentáció.
1: Van egyébként olyan a pályáján, ami most ilyen izgalmas kihívás?
0: Hát nem igazán. Én már nem vagyok abban a korban, tehát azt hiszem, hogy ezzel nem árulok egy titkot, hogy inkább most már az írás irányába szeretnék fejlődni. Úgy gondolom, hogy az orvosi pályán eljutottam idáig, és ez most így nekem elég, tehát ebben már további fejlődési lépéseket nem tervezek. De ez nem azt jelenti, hogy a szakma nem nagyon perspektívikus. Ha most, mit tudom én, 5 vagy 10 évvel fiatalabb lennék, akkor oda mennék vissza megint, hogy az ultrahangot nagyon sok ilyen új technológia van. Ugye nekünk évente egyszer van egy ilyen nagy ultrahangos konferencia Szegeden, és ott szokott lenni ilyen hands-on. Tavaly például bemutatták a G-nek egy ilyen Pioneer nevű készülékét, ami ilyen alapú szoftver, nagyon lenyűgöző.
1: Szívultrahangról beszélünk.
0: Szívultrahang, igen. Tehát nyilván, hogyha én még lennék, mit tudom én, 15 vagy 10 évvel fiatalabb, mint most, és úgy gondolnám, hogy a szakmába akarok még további fejlődési lépéseket, akkor továbbra is az ultrahangba próbálnék. Egyre újabb és újabb technológiák vannak, más mérünk, másféleképp mérünk. Most azért ott tart már a rendszer, hogy olyan nagyon sok mérést csinál egy ilyen készülék, hogy ezt már AI-val kell elemezni, tehát ehhez már kevés a emberi elme. És akkor ugye most ezt mutatgatják, hogy melyik ilyen képalkotó eszköznél milyen olyan markereket lehet majd felhasználni, amik relevánsak lesznek így prognosztikai szempontból. Szóval, ha én most akarnék fejlődni, akkor a képalkotó területen gondolnám ezt továbbra is. Azért most már 63 éves vagyok, tehát most egyszerűen ezt érzem, hogy így szeretnék szabadabb életet. Ebből jó lenne lassacskán meg egy kicsit visszabenni, és egy kicsit így más vizekre elvezni. Ugye ez a könyvnek az intrója ezzel kezdődik, hogy annyira vágynék én már egy kis szabadságra, nem tudom, hogy lehetne ezt összeegyeztetni, hogy szeretem én a munkámat, de annyira vágynék szabadidőre, ami nekem nincs, és nem is volt sose, vagy nagyon minimális. Végleg biztos nem fogom sose abba hagyni, tehát azt úgy én is nehezen tudom elképzelni, de az írás ilyen valódi flow élmény nekem.
2: Diagnózisa orvos. Wallaher Magdolnával beszélgettünk a regényéről és a hivatásáról. A könyv az Animus kiadó gondozásában jelent meg. Én köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. A Spotify-on a Könyvben utazom csatornáján újra hallgatható ez az interjú is. Találkozunk egy hét múlva. Olá Andreát hallottátok.
3: Ez volt a Könyvben utazom Olá Andreával. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea.
1: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: Monitor. A mikrofonnál Péli Nagy Kata.
2: Pontosan 13 óra van, köszöntöm Önöket, ez a Trend FM napközbeni hír összefoglalója. Péli Nagy Kata vagyok, nézzük röviden először a híreket. A költségvetési hiány további csökkentéséről és az euró magyarországi bevezetéséről is szó volt a 64. közgazdász vándorgyűlés nyitónapján Egerben. A teljes belügyi ágazatot érintő bérrendezésre van szükség, amelyről a 2027-es költségvetés tárgyalásakor születhet végleges döntés, ezt közölte Pósvai Gábor belügyminiszter. Az SZFE alapítvány új kuratóriumának feladata az alapítvány felszámolása és az egyetem társadalmi legitimitásának visszaszerzése, mondta Kovács András Bálint, filmesztéta, a kuratórium új elnöke. És végül csak nem az esetek felében pályázat nélkül döntöttek diplomaták szolgálatáról Szijjártó Péter minisztériumában. Erről közölt cikket a 444. Most pedig következzenek a részletek.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: A költségvetési hiány további csökkentéséről és az euró magyarországi bevezetéséről is szó volt a 64. közgazdász vándorgyűlés nyitónapján Egerben. Kármán András pénzügyminiszter szerint a kormány célja a gazdaságpolitika iránti bizalom helyreállítása, a hiányt pedig nem adóemelésekkel, hanem az állami működési kiadások, a túlárazott szerződések és a versenyeztetés nélkül nyújtott támogatások visszavágásával csökkentenék. Hangsúlyozta, hogy a takarékosság nem érintheti az egészségügyet, az oktatást és a szakképzést, a költségvetési konszolidációt pedig az uniós források és az élénkülő külső kereslet is segítheti. Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke viszont arról beszélt, hogy az euró gyors bevezetése helyett annak sikerességére kell helyezni a hangsúlyt. Szerinte a közös valuta átvétele gazdaságtörténeti lépés lenne, de a Maastrichti kritériumok teljesítése önmagában nem garantálja a gazdaság sikert. Olyan csatlakozásra van szükség, amely az euró bevezetése után is biztosítja Magyarország fenntartható gazdasági felzárkózását és a jólét növekedését. A teljes belügyi ágazatot érintő bérrendezésre van szükség, amelyről a 2027-es költségvetés tárgyalásakor születhet végleges döntés, ezt közölte Pósvai Gábor belügyminiszter. A javaslatcsomag része a 2008 óta változatlan illetmény alapemelése, a pótlékok növelése, valamint a jelentős létszámhiánnyal küzdő térségekben egy külön települési pótlék alkalmazása. Pósvai szerint jelenleg 12 ezer szakember, köztük mintegy 9 ezer rendőr hiányzik az ágazatból, miközben több mint 1000-en jelezték, hogy visszatérnének a szolgálatba. A miniszter beszélt a belügyminisztérium és háttérintézményeinek átvilágításáról is, amelynek nyomán már több ügyben feljelentést tettek. A tárca emellett a TAO rendszer átalakítását és a politika, illetve a sportvezetés szétválasztását is tervezi. Az SZFE alapítvány kuratóriumának feladata az alapítvány felszámolása és az egyetem társadalmi legitimitásának visszaszerzése, mondta Kovács András Bálint, filmesztéta, a kuratórium elnöke, új elnöke. Szerinte a 2020-as átalakulás óta sem a szenátus, sem az oktatói gárda, sem pedig a rektor nem élvezi a közvélemény és a hallgatók megfelelő bizalmát. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kuratórium az egyetemi autonómiát tiszteletben tartva kíván változásokat elérni. Az átvilágítás során az oktatók szakmai kompetenciáját, az esetleges elmaradt tanórákat, valamint azt vizsgálják, hogy miért nincs még akkreditálva az egyetem. Kovács András Bálint arról is beszélt, hogy a kuratóriumi tagságra pályázott, de maga sem tudja végül, milyen döntési folyamat eredményeként lett a testületnek az elnöke. Csak nem az esetek felében pályázat nélkül döntöttek diplomaták szolgálatáról, Szijjártó Péter minisztériumából. Erről közölt cikket a 444. A külgazdasági és külügyminisztériumban 2022 és 26 között 919 esetben pályázat nélkül kijelöléssel döntöttek arról, hogy kitöltsön be egy külügyi szolgálati pozíciót. Ez derült ki a tárcától kikért közérdekű adatokból. A vizsgált időszakban összesen 3177 pályázatot írtak ki, 1502 pozíciót pályázati úton töltöttek be, a népszerű állomáshelyeken is gyakori volt a kijelölés. Észak-Amerikában 58 diplomatát, így 47-et pályázattal neveztek ki. Európában pedig 326 kijelölésre és 393 sikeres pályázatra került sor. Alapforrásai szerint előfordult, hogy egy állás helyet meghirdettek, és idő és többen is jelentkeztek rá, végül mégis egy kijelölt személy kapta meg a pozíciót. Több mint 10%-kal emelkedett az Intel részvényárfolyama a keddi kereskedésben, amit több kedvező fejlemény mellett Donald Trump egyik közösségi médiás bejegyzése is támogatott. Az amerikai elnök egy Intelre utaló mesterséges intelligenciával generált képet osztott meg, miközben az amerikai állam korábban dollármilliárdokért vásárolt részesedést a chipgyártóban. A befektetői hangulatot az Intel új chipgyártási technológiájának felfutása is javítja, amely lehetőséget teremthet arra, hogy más amerikai technológiai óriások is a vállalat üzemeiben gyártassanak chipeket.
0: Tőzsde hírek.
2: És ha már cégekről, részvényekről volt szó, akkor nézzük, hogy mi a helyzet a budapesti értéktőzsdén. Mondanám, hogy vegyes képet mutatnak a vezető részvények. A Richter van csökkenő tendenciában, 0,4%-os esést könyvelhetett el, igazából ez majdhogy nem stagnálás, 12.530 forinttól állnak a Richter részvények. Emelkedik viszont a MOL, az OTP és a Magyar Telekom. A MOL 3%-ot emelkedett, 5.155 forinton áll a papír, az OTP 0,4%-ot, 45.610 forintot érnek a papírok, a Magyar Telekom pedig 0,2%-ot erősödött, 2.544 forinttól lehet kereskedni jelenleg a papírokkal. A BUX 0,7%-ot emelkedett nyitás óta, 149.020 a pontjai a BUX-nak jelenleg az értéke. És nézzük, hogy hogy áll a forint az euróhoz képest. 1 euróért 364 forint 23 fillért kell adni jelenleg. Donald Trump amerikai elnök fejenként 5000 dolláros átszámítva 1,5 millió forintos kifizetést ígért minden felnőtt amerikai állampolgárnak arra az esetre, ha a republikánusok a novemberi félidős választásokon a képviselőházban és a szenátusban is megőrzik a többségüket. Az összeget az Egyesült Államokban kellene elkölteni. A program mintegy 240 millió felnőtt állampolgárról számolva körülbelül 1200 milliárd dollárba kerülne. Korrigált az olajár reggel, de a Brent hordonkénti ára továbbra is 100 dollár felett van, miután az amerikai hadsereg 5 iráni tartályhajót semmisített meg. A Goldman Sachs szakértője szerint egyre nagyobb az esélye annak, hogy az olajár 120 dollár fölé emelkedik, amennyiben a kereskedelmi hajózás elleni támadások tovább fokozódnak. Elemzők szerint egyre biztosabb, hogy a jövőben vámot szednek a szoroson való átkelésért. A beárazás már zajlik, hogy ki részesedik ebből az üzletből, az még nem dőlt el, minden esetre Omán bejelentkezett.
3: Humán alapvetően az elmúlt évtizedekben egyfajta békéltetőként pozícionálja önmagát különböző közel-keleti konfliktusokban, így most ebben is. Ugyanakkor természetesen Ománnak sincs ellenére, hogyha neki anyagi bevétele haszna származik a hormozi szoroson való áthaladó hajóforgalomból. Eddig egyébként ott nem szeret senki vámot, ebből senkinek nem volt konkrétan haszna. Az elkövetkező időszakban lesz. Mindenki egyetért abban, ha mindenki alatt értjük itt az amerikaiakat, az irániakat, de akár az omániakat is, hogy a jövőben be kell ezt árazni, akkörül nincs egyetértés, hogy ki mennyit fog ebből kapni.
2: Omar Szajfót hallották. A gyermekbarát digitális környezetre fókuszál a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 15. média és internet konferenciája. A szervezet alapító elnöke elmondta, hogy a kétnapos eseményen csaknem 40 elismert szakértő tart előadást, pszichológusok, kiberbiztonsági szakértők, médiaszakemberek, újságírók, influencerek és nyelvészek mellett a digitalizációs államtitkár is elfogadta a meghívásukat. Edvi Péter külön kiemelte a mesterséges intelligencia rohamos térnyerését, őt hallják most.
4: A mesterséges intelligenciáról ezen a konferencián több előadás is szól, de nem a technikáról, meg mire lehet használni, és mennyi pénzt lehet belőle csinálni, hanem sokkal inkább a hatásról beszélünk, hogy milyen hatással van a gyerekekre, milyen hatással van a családokra. A másik pedig, hogy a közösségi a média hatásáról beszélünk, hogy a gyerekekre, családokra milyen hatással van, és hát sajnos ott is azt látjuk, hogy nagyon rossz a helyzet. Először is a gyerekeket nagyon beszippantja, másik oldalról nem szabályozza, tehát a politika, a szabályozás legalább 10 évvel van lemaradva.
0: Időjárás jelentés.
2: Fokozatosan szakadozik, vékonyodik a felhőzet, általában több órára kisüt a nap, kevés helyen lehet kisebb eső, záporeső. Az északnyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik, majd késő délutánra nagyrészt mérséklődik a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul, késő estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Monitor. A mikrofonnál Péli Nagy Kata.
1: A mikrofonnál pedig nem csak én vagyok, hanem Gáspár András kollégám is, az M4 Privátbankár lapigazgatója, aki az EGRI közgazdászvándorgyűlésről jelentkezik be hozzánk. Háló András, ugye itt van?
2: Háló, szép jó napot, fia, valóban itt vagyok.
1: No, hát ugye azt már tudjuk, hogy a pénzügyminiszter és a jegybank elnök, tehát Kármán András már megszólalt, és Varga Mihály is természetesen, és alapvetően nem csak a gazdaságról és a gazdasági növekedési kiáltásokról, hanem természetesen az euró bevezetésének lehetőségeiről, feltételeiről is szó volt. Azt gondolom, hogy azért időpontot, bevezetés időpontját még talán nem mondták.
2: Igen,
1: mit
2: valóban,
1: mondtak, akkor igen.
2: Hát ennek örültünk volna, hogyha elhangzik egy pontos dátum, de hát erre azért nem kerül sor, óriási meglepetés lett volna, hogyha mondjuk valamit kijelölnek. Minden esetre az oda vezető utat azt úgy igyekeztek felvázolni, azt hiszem, a gazdaságpolitikai vezetők. Varga Mihály jegybank elnök előadásával kapcsolatban volt egy titkos remény, egy kis szustorgás itt már a helyszínen is, akár a beszéd előtt, hogy felmerült a lehetőség, hogy esetleg elárulja azt, vagy bejelenti a jegybanki inflációs célnak a módosítását a jegybank elnök. Ugye jelenleg a 3% plusz-minusz 1%-os toleranciásában van a jegybank inflációs célja, és hát az utóbbi időben azért ennek a felülvizsgálatáról már sok szó esett, a jegybank is mondta, hogy dolgozik rajta, vagy tervezi ilyet, de egyelőre mégsem jelentette be, hát ezt elárulhatom, hogy ez az, ami nem volt még a pontos időponton kívül, a jegybank inflációs cél megváltozásának a bejelentése nem volt, de ezzel együtt is azért Varga Mihály jegybank elnökként nagyon jól áttekintette is. Tulajdonképpen egyfajta receptet adott ahhoz, hogy mi kell az euró sikeres euróbevezetéshez. Úgy fogalmazott, hogy nem gyors, hanem inkább sikeres euróbevezetésre van szüksége Magyarországnak, aminek a feltételei között nem csak az szerepel, hogy teljesítsük azokat a bizonyos Maastrichti kritériumokat, hanem sokkal inkább az, hogy a kritériumok teljesítése közben egy olyan fenntartható növekedési pályát állítson be Magyarország, ami együtt jár a versenyképességünk növelésével is, mert hogy erre egyébként az euróbevezetéstől függetlenül is szükség van. Az is látott az ő előadásán, illetve hát az is kiderült belőle, hogy az infláció nem fog múlni az euróbevezetés, mert jelenleg a 4 Maastrichti kritérium közül az infláció az egyetlen, amit Magyarország egyébként teljesít. A másik 3 téren vannak azért még teendőink. Úgyhogy most tulajdonképpen az időszak van az uniós tagságunk kezdete óta, amikor is köteleztük magunkat arra, hogy valamikor majd be fogjuk vezetni az eurót, hogy a politikai akarat megvan az euró bevezetésére, de a gazdasági lehetőségeink egyelőre nincsenek meg, de azért a pálya az viszonylag úgy tűnik, hogy már látszik, hogy mi az, amit be kell járni. Ezen az előadáson és az ezt követő panelbeszélgetésen is azért úgy lehetne összegezni a legfontosabb mondani valót, hogy az előnyök és hátrányok mérlegelésével együtt Magyarország számára azért minden bizonyan meg fogja érni az euró bevezetést. Tehát az már nem tűnik kérdésesnek szakmai berkekben, hogy egyáltalán szüksége van-e Magyarországnak az euró bevezetésére. Úgy tűnik, hogy azok az előnyök, amik ezzel járnak, azok mindenképpen meghaladják az esetleges hátrányokat. Egy olyan jellegű biztosítást vagy biztonságot jelentett maga az eurózóna tagság mindenféle válságokkal, káreseményekkel, vagy akár rossz gazdaságpolitikai döntésekkel szemben is, ami egy olyan fontos védvonal, ami Magyarországnak elengedhetetlenül szükséges, az valószínűleg a középtávon is már, hogy egy ilyen igazi felzárkózás történhessen meg az európai átlaghoz.
1: Na most gondolom, hogy Kármán András pénzügyminiszter aztán folytatta ezt a gondolatmenetet, hogy mi az, ami tud teljesülni, meg mi az, ami nem, és egyáltalán most hogy áll a pótköltségvetés, a jövő évi költségvetési kilátások, a gazdaság. Tehát én azt gondolom, hogy a két szakembernek nem volt igazából ellentétes véleménye a dolgok folyamatáról.
2: Így van. Kármán András egy kicsit borúsabb képpel jött, már nem az euró bevezetést illetően, hanem inkább igyekezett felvázolni azt, hogy egyáltalán milyen helyzetben van most a magyar gazdaság, mi a kiindulási helyzet. Úgy is kezdte az előadását, hogy hát ő nem jó híreket hozott egyébként, de azért mégiscsak volt benne abszolút előremutató és hasznos információ. Hozzáteszem, mind a két előadásra igaz volt az, és ezt abszolút pozitívunként emelném ki, hogy egy rendkívül szakmai, sok ábrával, sok számmal, sok adattal alátámasztott előadást hallottunk Orga Mihálytól és Ármán Andrástól is, a közel múltban azért nem feltétlenül volt ez mindig így hasonló körökben, de ez egy nagyon örvendetes fordulat volt. Kármán András arról beszélt elsősorban, ami hát tulajdonképpen az euróbevezetésnek feltétele, a bizalom helyreállításáról leginkább, mert ő úgy értékelte, hogy az előző kormányzás alatt, az előző gazdasági kormányzás alatt szétesett a költségvetési politika, és maga az egész költségvetés nem olyan alapokon nyugvó dokumentum volt, amire nyugodtan támaszkodhatott volna az egész gazdaság, és azt mondta, hogy ez a deficit, ez a bizalomdeficit az, aminek az árát nagyon erősen meg kell fizetni a Magyarországnak, például azokba a kamatfelárakba, amit a magyar államadósság refinanszírozásakor meg kell fizetnünk. Úgyhogy sokat beszélt arról, hogy ennek mostantól vége, a pótköltségvetésre elmondta, hogy ez már végre tényleg őszinte és stabil alapokon nyugszik, ezért ő meglátása szerint az, hogy a piaci bizalom egyébként erősödött Magyarország iránt, ez meglátszik, hogy a deviza árfolyamon, illetve a magyar kötvényhozamokon is, amik azért jó irányba mozdultak el. Beszélt arról is, hogy a költségvetés nem csak most, hanem a jövőben is egy bizalmat érdemlő szilárd alapokon nyugvó dokumentum lesz, nem lesz ez folyamatosan módosítgatva. Minden, ami a költségvetéssel történik, az majd a parlament előtt történik, nem pedig ilyen hajnalban megjelenő, vagy éjszaka megjelenő hajnalban életbe lépő közlönyökben. És ez megkérte arra is a jelenlévő közgazdászokat egyébként, hogy segítsék a kormányt ezekbe a folyamatokba, észrevételekkel is, és különböző gondolatokkal, annak érdekében, hogy a jövőben is működhessen ez a dolog.
1: András, még elhallgatnálak egy ideig, és a hallgatók is elhallgatnának még egy ideig, és fognak is, mert hogy holnap reggel még a reggeli monitorban be fogsz jelentkezni azokról a hírekről, amik mondjuk ezután fognak történni ott az EGRI közgazdász vándorgyűlésen. Nagyon szépen köszönöm, Gáspár Andrást hallották, az M4 privátbankár lapigazgatóját. További jó figyelést, jegyzetelést neked ott. Köszönöm szépen.
2: Jövök a friss hírekkel, viszont hallás.
1: Mi pedig folytatjuk, méghozzá azzal, hogy holtpontra jutottak az Irán és az Egyesült Államok közötti béketárgyalások. Láthatóan, és a jelenleg a háború a Hormuzi szorosra koncentrálódik. Mivel az átjáró egyelőre továbbra is lezárva marad, a múlt héten ismét meredeken emelkedtek az olajárak. A Brent típusú kőolaj a nemzetközi referencia fajta ára hordonként $100 fölé emelkedett, és ezen a szinten stabilizálódott. Az év eleje óta a Brent ára mintegy 50%-kal emelkedett. A helyzetről pedig Szajfó Márt hallják.
3: Mi történik most Iránban, illetve a Hormuzi szoros környékén? Melyek az aktuális fejlemények?
4: A tengeri háború végső soron eszkalálódott látványosan az elmúlt pár napban. Ugyanakkor a háború még mindig nem tért vissza, tegyük hozzá szerencsére, abba a kinetikus szakaszba, ami a kezdetét követő hónapokban volt meghatározó. Tehát végső soron az Egyesült Államok és Irán is a hadműveleteket immár a Hormuzi szorosra és a vizekre koncentrálja. Az Egyesült Államok 5 iráni olajszállítóhajót semmisített meg a saját állításai szerint. Erre Irán egy széleskörű megtorlást jelentett be, és amerikai hadihajókat támadtak, illetve egy amerikai támaszpontot is Jordániában. Ez az eszkaláció még mindig alapvetően ellenőrzés alatt van, tehát korlátozva van, tehát egyik félnek sem érdeke az, hogy visszatérjenek a háborúnak a korábbi időszakára. Ami miatt most ez konkrétan elkezdődött, az a Hormuzi szoroson áthaladó hajóforgalom ellenőrzése körüli vita. Tehát az Egyesült Államok szeretné, hogyha a forgalom visszatérne, és szeretné, hogyha valamelyest ő is rálátna a folyamatokra. Irán ezzel szemben szeretné, hogyha ebből számára lennének gazdasági előnyök. Az amerikai és iráni, hát nem is tárgyalások, de végső soron közvetítőkön keresztüli egyeztetések elsősorban a szoros közepén haladó hagyományos hajóútvonalat érintik. Az elmúlt időszakban azonban Omán és Irán elkezdtek egyeztetni alternatív útvonalról is, amely iráni és ománi vizeket érintene. Ez azonban az Egyesült Államok számára nem egy szimpatikus elképzelés, hiszen ezzel végső soron kihagynák őt ebből a projektből. Ugyanakkor Irán számára sem elfogadhatóak az amerikai feltételek, tehát végső soron, ami eszkalációt most látunk, ez emiatt alakult ki.
3: Ezek szerint akkor Omán, mint ilyen kisebbik szomszéd, vagy kisebbik testvér próbál valamilyen üzleti, gazdasági megoldást találni?
4: Omán alapvetően az elmúlt évtizedekben egyfajta békéltetőként pozícionálja önmagát különböző közel-keleti konfliktusokban, így most ebben is. Ugyanakkor természetesen Ománnak sincs ellenére, hogyha neki anyagi bevétele, haszna származik a hormozi szoroson való áthaladó hajóforgalomból. Eddig egyébként ott nem szeret senki vámot, ebből senkinek nem volt konkrétan haszna, az elkövetkező időszakban lesz. Mindenki egyetért abban, a mindenki alatt értjük itt az amerikaiakat, az irániakat, de akár az omániakat is, hogy a jövőben be kell ezt árazni, akkörül nincs egyetértés, hogy ki mennyit fog ebből kapni.
3: Az amerikai elnök az elmúlt hetekben ugye számos érdekes nyilatkozatot tett, ebből nekem az egyik megragadta a figyelmemet, ez valahogy úgy hangzott, hogy felhívja az iráni népet az ellenállásra, és hát gyakorlatilag arra bátorította őket, hogy keljenek fel a saját kormányuk ellen. Van ennek valamilyen realitása, azon kívül, hogy ő ezt elmondta?
4: A jelenlegi helyzetben nem sok. Ne felejtsük el, hogy tavaly decemberben indult egy széleskörű tüntetés sorozat Iránban, amire a karhatalom meglehető brutalitással sújtott le. Tehát minimális becslések szerint 3000, maximális becslések szerint közel 30 000 ember életét vesztette. Itt a pontos számok nem ismertek egyébként. Tehát ami iráni ellenzékiség, vagy akár aktivizmusra való hajlam volt, az akkor úgy végső soron megszűnt. Tehát a mostani időszakban az iráni társadalom nem áll készen arra, hogy tiltakozzon, különösen mivel a háború során végső soron az iráni politikai elit újra rendezte a sorait, és immár kijelenthetjük, hogy nem a mollakok azok, akik leginkább dominálnak a politikában, hanem a különböző tábornokok a forradalmi gárda részéről. Tehát Irán, noha továbbra is teokrácia, egyre inkább hasonlít egy katonai diktatúrához, amit egy hunta vezet. Ilyen körülmények között az embereknek nem nagyon van kapacitásuk, vagy kedvük arra, hogy ellenkezzenek, mert ez nagyon súlyos következménye lehet, különösen egy háborús kontextusban, amikor ez még az árulás vágyát is maga után vonhatná. Természetesen az országnak a régi új vezetői tisztában vannak azzal, hogy a gazdasági helyzet az nem nekik dolgozik. Tehát itt középtávon az idei évre például 80%-osnak belőtt infláció nagyon is erodálhatja a rezsimnek az erejét, növelheti a társadalmi feszültséget, és ha nem is most, vagy az elkövetkező hónapokban, de végső soron középtávon olyan elégedetlenségeket szülhet, amik nagyon nagy kihívást jelentenének a rezsimnek.
1: Az elmúlt percekben Szajfó Omárral, a Migráció Kutató Intézet vezető kutatójával Németh László beszélgetett.
0: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
1: Most pedig Fellegi Tamás van a vonal túlsó végén. Halló Tamás, ugye itt vagy velünk?
5: Szia, itt vagyok. Jó napot kívánok hallgatóknak is.
1: Na, kérünk szépen egy gyors körbenézést a budapesti értéktőzsde környékén.
5: A piacokon általában nincs ma nagy mozgás, leginkább azért talán, mert várják az Európai Központi Bank kamatdöntő ülését, ahol kamatemelést várnak, tehát véletlenül akkor lesznek komolyabb reakciók. Ami a budapesti értéktőzsdét illeti, itt majdnem hasonló a helyzet, de azért van egy papír, ami nagyon vágtat, mégpedig a MOL 3%-kal emelkedik 5155 forintig nagy forgalom mellett. Ennek elsődleges oka az lehet, hogy immár az osztalék fizetés tudható, szeptember 25-én lesz. Ugye korábban lett volna tavasszal, de hát akkor kérte a kormány, illetőleg még. Hát gyakorlatilag igen, a mostani kormány kérte, hogy halasszák az osztalék fizetést, mert ugye a tulajdonviszonyok ott még rendezetlenek voltak, az MCC tulajdonában volt a MOL, hát most már az állam tulajdonában 15%, így az állam kapja az osztalékot, minden rendezett. Nyilván az osztalék megmozgatja a befektetők fantáziáját, és így emelkedik ma a papír. Az OTP is emelkedik 0,64%-a 45.690 forintig. Itt azt kell tudni, hogy az OTP-nek is van 5% körül részesedés a MOL-ba, tehát ez is lehet egy hatás, de ennyit, hát ugye más hatásoktól is emelkedett. A Richter 0,16%-kal csökkent 12.560 forintig, a Telekom pedig 0,32%-kal emelkedik 2.546 forintig, tehát ezekben a papírokban nincs olyan különös mozgás. mint említettem, a nemzetközi piacok is kivárnak. Ami érdekes még, az az olajár, az tovább emelkedett, tulajdonképpen elérte a 100 dollárt, hát a WTI típus, tehát az amerikai WTI típus 97,4 dollár hordonként, a Brent a 102,11, tehát az az átlag a 100 körül van, ez nem egy túl kedvező dolog. Az arany 0,73%-a csökken 4428 dollárra, és akkor utolsóként megnéznénk a forintot. A forint az euróhoz képest 363,88, elenyésző elmozdulása a tegnapi naphoz képest.
1: Nagyon szépen köszönöm, az elmúlt percekben Fellegi Tamás részvényelemzőt hallották. Tamás, köszönöm szépen, veled majd még beszélünk az LKB kamat döntést követően, addig is jó munkát neked, viszont hallásra.
5: Köszönöm szépen, szia!
1: Ez volt a Trend FM napközbeni hírösszefoglalója. Péli Nagy Kata szerkesztő műsorvezetőt hallották, de már itt van a hírszerkesztő kollégám, Kecső Rihárd, aki folytatja majd a műsort, Somodi Evelin pedig eddig válogatta és szerkesztette nekünk a híreket. Én megköszönöm a figyelmüket, a viszonthallásra.
0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en.
6: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: 13 óra 30 perc, jó napot kívánok! A mikrofonnál Kecső Rihárd, jövök az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. A költségvetési hiány további csökkentéséről és az euró-magyarországi bevezetéséről is szó volt a 64. közgazdászvándorgyűlés nyitónapján Egerben. Kármán András pénzügyminiszter szerint a kormány célja a gazdaságpolitika iránti bizalom helyreállítása, a hiányt pedig nem adóemelésekkel, hanem az állami működési kiadások, a túlárazott szerződések és a versenyes és nélkül nyújtott támogatások visszavágásával csökkentenék. Hangsúlyozta, hogy a takarékosság nem érintheti az egészségügyet, az oktatást és a szakképzést, a költségvetési konszolidációt pedig az uniós források és az élénkülő külső kereslet is segítheti. Varga Mihály, Magyar Nemzeti Bank elnöke arról beszélt, hogy az euró gyors bevezetése helyett annak sikerességére kell helyezni a hangsúlyt. Szerinte a közös valuta átvétele gazdaságtörténeti lépés lenne, de a maastrichti kritériumok teljesítése önmagában nem garantálja a gazdasági sikert. Olyan csatlakozásra van szükség, amely az euró bevezetése után is biztosítja Magyarország fenntartható gazdasági felzárkózását és a jólét növekedését. A teljes belügyi ágazatot érintő bérrendezésre van szükség, amelyről a 2027-es költségvetés tárgyalásakor születhet végleges döntés. Ezt Pósfai Gábor belügyminiszter mondta. A javaslatcsomag része a 2008 óta változatlan illetményalap emelése, a pótlékok növelése, valamint a jelentős létszámhiánnyal küzdő térségekben egy külön települési pótlék alkalmazása. Pósfai szerint jelenleg 12 ezer szakember, köztük mintegy 9 ezer rendőr hiányzik az ágazatból, miközben több mint ezeren jelezték, hogy visszatérnének a szolgálatba. A tárcavezető beszélt a belügyminisztérium és háttérintézményeinek átvilágításáról is, amelynek nyomán már több ügyben feljelentést tettek. A tárca emellett a TAO rendszer átalakítását és a politika, illetve a sportvezetés szétválasztását is tervezi. Csaknem az esetek felében pályázat nélkül döntöttek diplomaták szolgálatáról Szijjártó Péter minisztériumában. Erről közölt cikket a 444.hu. A külgazdasági és külügyminisztériumban 2022 és 26 között 919 esetben pályázat nélkül kijelöléssel döntöttek arról, hogy kitöltsön be egy külügyi szolgálati pozíciót. Ez derült ki a tárcától kikért közérdekű adatokból. A vizsgált időszakban összesen 3177 pályázatot írtak ki, 1502 pozíciót pályázati úton töltöttek be. A népszerű állomás helyeken is gyakori volt a kijelölés, Észak-Amerikában 58 diplomatát, így 47-et pályázattal neveztek ki, Európában pedig 326 kijelölésre és mintegy 400 sikeres pályázatra került sor. A lap forrásai szerint előfordult, hogy egy álláshelyet meghirdettek, és többen is jelentkeztek rá. Végül mégis egy kijelölt személy kapta meg a pozíciót.
0: Tőzsdehírek.
7: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,2%-kal erősödik, 149.697 pontra. A részvénypiac forgalma 11,7 milliárd forint, a vezető részvények pedig pluszban. A MOL 3,2%-os pluszban 5.165 forinton, az OTP 1,2%-kal erősödik 45.920 forintig, a Richter 2.1%-os emelkedés mellett 12.600 forinton, a Magyar Telekom pedig 4.1%-kal van magasabban 2.548 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 363 forintot és 90 fillért, 1 dollárért 313 forintot és 10 fillért kérnek. Európában vegyes a kép, a londoni FTSE 0,3%-os mínuszban, a frankfurti DAX gyakorlatilag stagnál. A párizsi kakaron 0,2%-ot erősödik, a milánói tőzsde 0,4%, a madridi IBEX pedig 0,3%-os pluszban tartózkodik.
0: Időjárás jelentés.
7: Fokozatosan szakadozik, vékonyodik a felhőzet, általában több órára kisüt a nap, kevés helyen lehet kisebb eső, zápor. Az északnyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik, majd késő délutánra nagyrészt mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul, késő estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő. Köszönöm figyelmüket, a folytatásban Kultúrtrend magazin következik itt a Trend FM-en, majd hírekkel 2 órakor várom önöket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en. Esemény.
8: Szeptember 11-én ingyenes egészségnap lesz a 9. kerületben a Mozgásklinika és a Mozgásklinika Ferencváros közös rendezvényén. Többek között szó lesz arról, hogy hogyan hat a testsúly és a mozgáshiány a mozgásszervekre, miért vezethet a fájdalom további inaktivitáshoz, milyen pszichológiai tényezők nehezítik a változtatást, milyen szerepe lehet a megfelelő mozgásnak, táplálkozásnak és szakmai támogatásnak, hogyan tehetjük meg az első fenntartható lépéseket egy aktívabb, fájdalommentesebb élet felé. Dr. Forgács Attila klinikai szakpszichológus és gasztropszichológus a Túlsúly lélektani hatásai című előadásában az evés, a testsúly és a pszichológiai tényezők kapcsolatáról beszél. Szakmai kerekasztal beszélgetésben a mozgásszervi, orvosi, táplálkozás, tudományi és népegészségügyi perspektívák találkoznak, és közösen keresik majd, milyen tényezők tarthatják fenn ezt az ördögi kört, illetve hol lehet elindítani a változást. A szakmai program után kötetlenül lehet beszélgetni a mozgásklinika terapeutáival és az esemény szakértőivel. A Ferencvárosi Művelődési Központban szeptember 11-én 18 órától várnak mindenkit. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
0: Tánc.
8: A nyári szünet után újra nyit a Fono, elindulnak a táncházak, a Fono Session örömzenés alkalmai, a családi programok és a Fono szerdák is. Szeptember 12-én a táncházak éjszakájával koronázzák meg az évad kezdést. Az új évadban is várja a résztvevőket az ország legpatinásabb táncháza, a Fono Szerda, elsőként szeptember 9-től Bukovina, gazdag táncos és zenei hagyománya lesz terítéken. A bukovinai székely közösség számos archaikus zenei és táncelemet őrzött meg. Kodály Zoltán 1914-es bukovinai gyűjtései például a magyar népzene korábbi rétegeibe is betekintést engednek, a táncokon keresztül pedig egy olyan különleges kulturális örökséghez kerülhetünk közelebb, amelyet generációk őriztek és adtak tovább. Az évad kezdés csúcspontját szeptember 12-én a Táncházak Éjszakája 37. országos szezonnyitó táncház hozza el, A Táncház Egyesülettel közös szervezésben megvalósuló nagyszabású közösségi ünnep minden évben egyetlen emlékezetes estével indítja a szezont. Különböző tájegységek táncai, táncoktatás, gyerek és kamasz programok, kézműves foglalkozások és mesés néprajzi programok várják a kicsiket és nagyokat egészen a hajnalig tartó táncházakig. Többek között Rába közi magyar, lapádi, felcséki, gömöri, kalotaszegi, mezőségi és szatmári cigány táncok várják az érdeklődőket. Az ifjaknak kiemelt figyelmet szentel a program a gyerek és kamasz táncház, valamint a kézműveskedés mellett a Meseszó Egyesület interaktív mesés foglalkozással készül, az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület pedig gyermekszólisták közreműködésével és Sikentán Szilveszter vezetésével rendhagyó néprajzórát tart. Az Időtálló Örökség című program a népi kultúra továbbadásában a fiatal generációk szerepét hangsúlyozza. A táncházak éjszakáján a különböző vidékek táncai óráról órára váltják egymást, ahogy a tájegységeket megelevenítő oktatók és táncegyüttesek is, akik segítik a tánclépésekben való elmélyedést, a hangulatot végig élő zene biztosítja. A táncházi évad egyik legemlékezetesebb eseményére kezdőket és haladókat egyaránt szeretettel várnak, tehát szeptember 12-én.
0: Kiállítás.
8: 13 kiállítással csatlakozik a mai Manóháza a fotográfia feltalálásának bicentenáriuma alkalmából a Francia Intézet által szervezett egy éven át tartó a Francia Fény két évszázada című programsorozathoz. Az esemény sort 3 kiállítással nyitották meg a mai Manóházban, Émile Zola, Nora Dumas, valamint az 1980-ban született Matthias Depardon fotói bemutató tárlatok már látogathatók. A 13 tárlatból álló kiállítás sorozat felöleli a 19. században született művészeti ág történetét. 2027. szeptemberéig klasszikus és kortárs alkotók munkáin keresztül mutatja be a francia fotográfia múltját, illetve jelenét. A Francia Fény két évszázada elnevezésű esemény sorozat részeként 26 kiállítás, előadás, szimpózium, valamint konferencia valósul meg Budapesten a Mai Manóházban, a Magyar Nemzeti Múzeumban, a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban, illetve a Kisceli Múzeumban. A fővároson kívül pedig Veszprémben és Fehérvár Csurgón is várják programok az érdeklődőket.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
9: 4 plusz 1 elbűvölő játszótér, ahol te is újra gyerek lehetsz. Mindegy, hogy totyogó kezét szorongatva kell játszanunk, vagy épp az anya nézt korszak pörög. A játszótéri kaland közös élmény. Csúszunk, másszunk, építsünk, mókázzunk együtt. Körbejártuk az országot, és összegyűjtöttünk 4 plusz 1 vidéki játszóteret, ahol a játék öröme tényleg korlátlan. Benkó Zoltán Szabadidőközpont, Kölyökdomb, Kecskemét. Kecskemét és térsége egyik legizgalmasabb játszóhelye a Kölyökdomb, egy akadálymentes, integrált játszótér, ahol minden gyermek számára adott a lehetőség az önfeledt szórakozásra. A Szabadidőközpont 10 000 négyzetméteres területe kifejezetten úgy lett kialakítva, hogy a fogyatékossággal élő gyermekek is teljes értékű játékélményben részesülhessenek. A terület egyik oldalán fás, ligetes pihenőzóna található, ahol árnyékos padokon pihenhetünk, a Szabadidőközpont 174 hektáros parkjában pedig hosszabb sétákat is tehetünk. Bubba éneke játszótér, Hévíz. Szemünk előtt elevenednek meg a mesés elemek a Bubba éneke játszótéren, ahol fából faragott mászókákon és virágos réteken kalandozhatnak a kicsik. A város határában található játszótéren móka közben hallgathatjuk a sárgarigó fügyszót, és le is pihenhetünk egy padnál. Itt, mintha minden lassabb, mesésebb lenne. Hőségben is érdemes ellátogatni a zöld környezetben fekvő gyerekbirodalomba, ha pedig megszomjaztunk, az ivókutakból tölthetjük újra a kulacsainkat. Dunaparti játszótér, Nagymaros. Elképesztő romantika gyerekbarát köntösben, ez vár ránk a varázslatos panorámájú dunaparti sétányon Nagymaroson. Igazi paradicsom ez a gyerekeknek. A hajós mászókától a homokozón át a kisvonatig rengeteg játék sorakozik itt. A felnőttek pedig figyelhetik a Dunán elsuhanó hajókat pihenés közben. Kalandváros, Szombathely. Szombathelyen a város szélén megbúvó kalandváros igazi élményparadicsom. Csúszdák, függőhidak, Kötélpályák, ügyességi játékok és egy 27 méteres favárkomplexum is színesíti a kalandvártárházát. A parkban csoportfoglalkozásokat is tartanak, sőt, labdajátékokra is van elegendő hely. Plusz egy. Folyi arborétum és borászat, Badacsonyőrs. Nem véletlenül viseli a balatoni édenkertje nevet a Badacsonyőrsi Folyi Arborétum. Ez az 5 hektáros örökzöld kert valóban paradicsomi hangulatot áraszt. A hely ráadásul kifejezetten gyerek és családbarát. Úton útfélen egyedi kerti játékokat lelhetünk fel, így amíg mi varázslatos balatoni panorámában és az illatozó szinkavalkádban gyönyörködünk, a gyerekek kúszhatnak, mászhatnak, vagy épp az óriás csúszdán döngölhetik a saját rekordjaikat.
0: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 2 óra, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Megduplázza az alap- és innovatív kutatásokra szánt forrást a kormány. Horváth Péter tudománypolitikai és innovációs államtitkár Szegeden jelentette be, hogy a Nemzeti Kutatási Innovációs Hivatal jelenlegi 103 milliárd forintos alapját 3 év alatt 225 milliárd forintra emelik. A politikus szerint ez a magyar tudomány és innováció történetének egyik legnagyobb forrásbővítése lehet. A cél az is, hogy a kutatási, fejlesztési és innovációs kiadások GDP arányos szintje a jelenlegi 1,3%-ról 2%-ra emelkedjen. Illegális migráció elleni küzdelem, emelkedő energiaárakkal szembeni összehangolt fellépés és az Európai Unió következő 7 éves költségvetése. Ezek a mai pozsonyi V4 csúcs találkozó legfontosabb témái, ezt mondta Magyar Péter kormányfő. Úgy fogalmazott, örül, hogy a visegrádi négyek újra hangsúlyosabb szerepet képviselhetnek az uniós döntéshozatalban. Az eseményen részt vesz Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák kormányfő is. Tuzson Bencét és Kósa Lajost is meghallgatja az MNB korábbi működését és ahhoz kapcsolódó visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A már elfogadott munkarend szerint a vizsgálóbizottság működése során 2 korlát érvényesül. A vizsgálat nem irányulhat egyedi büntetőjogi felelősség megállapítására és nem veheti át az igazságszolgáltatás szerepét. A jelentést 2026. december 31-éig be kell nyújtani. Az SZFE alapítvány új kuratóriumának feladata az alapítvány felszámolása és az egyetemi társadalmi legitimitásának visszaszerzése. Ez Kovács András Bálint filmesztéta, a kuratórium új elnöke mondta. Szerinte a 2020-as átalakítás óta sem a szenátus, sem az oktatói gárda, sem a rektor nem élvezi a közvélemény és a hallgatók megfelelő bizalmát. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kuratórium az egyetemi autonómiát tiszteletben tartva kíván változásokat elérni. Az átvilágítás során az oktatók szakmai kompetenciáját, az esetlegesen elmaradt tanórákat, valamint azt is vizsgálják, miért nincs még akkreditálva az egyetem. Kovács András Bálint arról is beszélt, hogy kuratóriumi tagságra pályázott, de maga sem tudja, végül milyen döntési folyamat eredményeként lett a testület elnöke. Lemondott önkormányzati képviselői mandátumáról Egri Attila, a Fidesz-KDNP 8. kerületi frakció vezetője. A Józsefvárosi Fidesz közlése szerint Egri 2003 óta vesz részt a kerület önkormányzati munkájában, ahol képviselőként, bizottsági vezetőként és alpolgármesterként is dolgozott. A párt a lemondásokat nem részletezte, közölte ugyanakkor, hogy tiszteletben tartja Egri döntését. Megkezdődött a Huawei elleni büntető per egy New York-i szövetségi bíróságon. Az amerikai ügyészség azzal vádolja a kínai távközlési óriást, hogy 2 évtizeden keresztül amerikai vállalatok technológiáinak és üzleti titkainak megszervezésével, valamint az amerikai pénzügyi rendszer kijátszásával épített globális üzletét. A vád szerint a Huawei 5 amerikai cég üzleti titkait próbálta megszerezni, és az iráni tevékenységével kapcsolatban is félrevezette a hatóságokat. A Huawei tagadja a vádakat, és azt állítja, hogy az ügyészség elszigetelt alkalmazotti cselekményeket próbál átfogó összeesküvésként bemutatni. A per várhatóan 3 hónapig tart.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os csökkenés mellett 149.524 ponton áll. A részvénypiac forgalma 12,1 milliárd forint. A vezető részvények között egyedül a Richter van mínuszban 1%-kal 12.570 forinton. A MOL 3,3%-os a Raliban 5.170 forinton. Az OTP 8%-kal emelkedik 45.780 forintig. A Magyar Telekom pedig 3%-os pluszban 2.546 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 364 forintot és 40 fillért, 1 dollárért pedig 313 forintot és 80 fillért kérnek. Nézzük Európát, ahol vegyes a kép összességében, bár csak a londoni mínuszban, londoni FTSE-ban mínuszban 0,3%-kal, a frankfurti DAX egy pár pontos pluszban, a párizsi kakaron 0,2, a milánói tőzsde 0,4, a madridi IBEX pedig 0,3%-kal erősödik.
0: Időjárás jelentés.
1: Fokozatosan szakadozik, vékonyodik a felhőzet, általában több órára kisüt a nap, kevés helyen lehet kisebb esőzápor. Az északnyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik, majd késő délutánra nagyrészt mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul, késő estére 15 és 23 fok közé hull a levegő. A fővárosban 22 fok van. Köszönöm figyelmüket, hírekkel legközelebb 14:30-kor, és a folytatásban Digiturizmot rendefemen.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk!
2: Köszöntöm kedves nézőinket, illetve hallgatóinkat, ez a Digiturizmo. A jövő ugyanis, ha nem vették volna észre a kedves közönség tagjai, már elkezdődött. Két műsorvezető lesz a mai adásunkban is, az egyik Marsal Szilvi.
3: A másik pedig Mihálovics Andris.
2: És hogy el ne felejtsem, már a 35. milyen műsort hallhatják a rádióban. A mai vendégünk Feni Gágota, turizmuskutató, eddig oké, de az a különleges benne, hogy a digitális nomadizmusnak a egyik szakértője. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Köszönjük szépen.
4: Köszönöm a meghívást.
2: Falazzunk egy kályhát, ahogy szoktam volt mondani, és dekódoljuk a digitális nomád kifejezést. Ez azt jelenti, hogy egy laptoppal a hóna alatt hátrafelé nyilazva letiporja fél Európát?
4: Majdnem, bár számomra azért nem arról van szó, hogy itt az a digitális nomád, aki egyszer Baliról megnyitja a laptopját. És akkor először azt emelném ki, hogy számomra, mert nincs rá egyetlen mindenki által elfogadott definíció. Sőt, jelenleg a digitális nomadizmus pont ettől szép, ettől érdekes, hogy nehéz egy bármilyen korábban megszokott klasszikus kategóriába belehelyezni. A szakirodalom gyakorlatilag 30 éve próbálja eldönteni azt, hogy elsősorban távmunkásról, turistáról, életmódmigránsról vagy kulturális jelenségről van szó. És ha azt nézzük, akkor valójában mindegyikből van benne valamennyi, úgyhogy a fogalom ezért is nehezen definiálható, illetve hát maga az életstílus is abból él, hogy átlépi a régi kategóriáknak a határait.
2: Ez a munkához kötődik? Tehát valami halvány szállon, tehát kell benne lennie munkaügyi elemnek az ő tevékenységében?
4: Ugye ez az ismérrendszer, próbáltam én is megfogni, hogy azért valahová tegyük őket relatíve a több más ugye hasonló kategóriákhoz képest. Úgyhogy alapvetően igen, van 5 ismérv, és az első ezek közül, amit én mindenképpen kiemelnék, az, hogy kell, hogy legyen valamiféle távolról digitális eszközökkel végzett jövedelemszerző munkájuk, mert vannak nagyon hasonló kategóriák, például a szürke nomád, aki mondjuk egy visszavonult, nyugdíjas, szintén körbeutazza a világot, vagy mondjuk egy hátizsákos turista szintén akár évekig utazgatnak meg takarított jövedelemből, de a munka az az egyik elsődleges ismérv számukra.
2: Mi a különbség akkor a digitális nomád és a sima távmunkás között? Én mondjuk, ha lakóhelyemen, fővárosi lakóhelyemről Sárospatakra lemegyek egy hónapra, és onnan dolgozom, az már digitális nomadizmusnak valamiféle igen gyenge kezdeménye?
3: Akkor én jobbat mondok rögtön, tehát, hogy itt vagyok én, aki ugye a fővárosi agglomerációban lakom, viszont a Balaton mindesztináció a munkahelyem. Én minek számítok?
4: Még egyelőre távmunkásnak. Tehát pont erről van szó, ugye, hogyha akár én is egy mondjuk londoni cégnek dolgozom 10 éven keresztül remote, attól még én távmunkás vagyok. De a digitális nomadizmushoz az kell, hogy ugye ezt a rugalmasságot, ezt a helyrugalmasságot én mobilitásra váltsam. Tehát maga a távmunka az egy technológiai lehetőség, a digitális nomadizmus pedig az életmód konfiguráció, egy életvezetési stratégia. És így az, hogy hordozhatod a laptopot magaddal, az nem tesz még nomáddá. Ugye a kérdés az, hogy az életed is elkezdte mozogni vele.
3: Erre úgy, mondtad hogy... ezt az életmód migráns kifejezés? Ez ilyen érdekes, még sose hallottam.
4: Az életmód migráns fogalom se takarja le őket, mert alapvetően ott, hogy A-ból B-be való elmozdulás, de igen, valóban ott az életminőség javítása a cél. Inkább talán, ami most így elméleti formákban megyünk bele, az az életmód mobilitási forma, de itt is az életmód egy lényeges tényező.
2: Hogy jött létre ez a dolog? Tehát mikor robbant be a köztudatba, és mi volt ennek az oka? Csak tehát nem ugye, a COVID hozta ezt is.
4: Nyilván a COVID volt az, ami rálépett a gázpedára, de nyilván a technológiai feltételek, azok már léteztek a pandémia előtt is. Alapvetően ugye kellett egy technológiai stack, ami ugye ezt lehetővé teszi, és ennek azért van három sarkalatos pontja az, hogy ugye az eszközeink hordozhatóak legyenek, hogy platformizáció, tehát munka, akár szociális kapcsolatok, lakhatás, stb. Ezek ugye platformok segítségével foglalhatóak, elérhetőek legyenek, illetve egyfajta digitális bizalom. Tehát az, hogy most már nem óckodunk attól, hogy online szerződjünk, online dolgozzunk, online, akár olyanokkal üzleteljünk, akiket még ugye személyesen nem is láttunk. Viszont a technológiai fejlődés mellett azért egy társadalmi réteg is hozzákapcsolódik, és a COVID igazából ebben segített nagyon sokan. Hiszen nagyon sokan elkezdték átgondolni azt, hogy pontosan mit is jelent számukra a munka, valóban van-e esetleg elsődleges létjogosultsága az élet megszervezésében, és sok felismerés következett arról, hogy nem biztos, hogy ugye az élet meghatározó tényezője, tehát nagyon sokan elkezdtek egy kicsit úgymond life hacking, egy ilyen életstílus redesignba fogni, és megkérdőjelezni azt, hogy nem feltétlenül kell ugyanott élni, nem feltétlenül ugyanabban a ritmusban kell dolgozni, ahogy eddig tettük, és ugye ezzel kapcsolatban a munkát adott esetben minden más elé tenni. Úgyhogy a COVID az egy legitimmé tette mondjuk így azt, hogy ki lehet mondani, hogy nekem fontos a rugalmasság az életemben, a jólét, az időn feletti kontroll, és egyszerűen az, hogy milyen életet építek a munka köré. A COVID, amit még egyébként nagyon felerősített, az a magány. Ugye ez egy olyan dolog, amit még a mai napig is élünk, tehát ennek úgymond sajnos nincs vége. Nyilván a digitális technológiával kapcsolatban azért jött egy ilyen csalódási pont, mert azért a Zoom rájöttünk, hogy nem ad teljes értékű társadalmi infrastruktúrát. Úgyhogy a digitális nomádizmusban ez is egy érdekes dolog, hogy ők nagyon-nagyon nagy hangsúlyt tesznek a közösség formálása. Digitális nomád hubok, digitális nomád közösségek. Ezek mind létező dolgok egy igazi desztinációban, ami vonzza őket. Tehát a járvány az igazából egyszerre mutatta meg azt, hogy milyen könnyen válhat ugye mobilabbá a munkánk, de azért van benne nagyon sok paradoxon is, ami miatt ugye az emberek átértékelték, hogy a mobilitás az mégiscsak fontos, mert egyszer meg is mutatta, hogy mozdulatlanná válhat az ember.
2: Ez egy kényszer, vagy egy szabad választás?
4: Szuper kérdés, ez is egy paradoxon, és alapvetően a digitális nomadizmus legszebb, számomra a legvonzóbb tényezője, ez a nagyon sok ellentmondást, amit ők navigálnak. Egyrésztről van egy felfogás, miszerint mégiscsak egy mobil elitről van szó. Ugye a magasabb kereslet, a klasszikus motiváló tényező, hogy földrajzi arbitrást, egy geoarbitrást tudnak elérni, ugye magasabb jövedelemmel, alacsonyabb költségű desztinációkban. Ez mind arra utal, hogy egy kiváltságos rétegről van szó. Ugyanakkor akár a COVID, vagy a COVID utáni időszak, ugye most beszélhetünk itt a K-alakú gazdasági alakulásról is, gyakorlatilag elindított egy olyan ollónyitást, amiben vannak már olyan, igenis, ugye nyugati társadalmak is, ahol a megélhetési költségek egyszerűen olyan magasak lettek, hogy nehéz gyakorlatilag saját vagy helyi lakosként ott megélni. És gyakorlatilag ez indított el egy adaptációt, egy mondjuk nem feltétlenül arról van szó, hogy szükséglet, de egy újragondolást itt is.
2: Ez az értelmiségiek játszótere, vagy vannak kék galérosok is, akik digitális nomádnak foghatóak fel? Van egy ismerősöm, ő turbinákat szerel a világ különböző pontjain, és ő azt csinálja, hogy oda kiköltözik egy-két hónapra, és mikor befejezik a munkát, akkor hazaköltözik, pihen egy kicsit, majd a világ másik felére. Ez már digitális nomádnak tekinthető valahol?
4: Alapvetően nem, mert ugye ő egy...
2: Mert nem digitálisan
4: nem digitális dolgozik. Egyrészt más, meg ő ugye ő egy globális nomád kategóriába tartozik. Ebből a szempontból ő azért megy oda ki, hogy ugye munkát végezzen, tehát a munka indítja előtt, és nem az, hogy ő egy olyan éles stílus szeretne élni, amiben a változatossága a fő szempont. Ugyanakkor maga az, hogy kvázi kéggalérus munkák létezhetnek, megint ez felfogás kérdése, de azért látunk erre példát, mert most már nagyon sok esetben összefonódnak azért digitális eszközökkel végzett munkák. Gondoljunk itt csak például egy életvezetési tanácsadóra, egy fitness coachra. Azért sok esetben, ugye különösen a COVID alatt ezek kaptak online teret. Tehát ha egy fitness coach például kialakítja azt az ügyfélkört, akit online tud működtetni, online tart tréningeket, online tart tanácsadást, akkor igazából ő működhető Tájföldről, és Malajziából, és Baliról, és akkor ő is gyakorlatilag digitális nomáddá válik ezáltal.
2: Magyarország, mint küldő ország, sok magyar digitális nomád van?
4: A statisztikai szempontból ugye nagyon nehéz a digitális nomádokat követni, tehát ez semmiképpen egy számszerű alátámasztása, vagy nincs számszerű alátámasztása az én kijelentésemnek.
2: Csak azért sejtem, hogy viszonylag kevesen lehetnek, mert azt mondtad, hogy egy ilyen tehetős értelmiségi réteg, aki viszonylag nagy jövedelemre tesz szert, és azt alacsony rezsii országokban jobban el tudja költeni, akkor ebből arra következtetek, hogy Magyarország inkább fogadó sem, mint küldő ország. Nem tudom, jó-e a logika?
4: Alapvetően én nagyon sok magyar digitális nomáddal találkoztam, jártam Keltemben. Most lehet, hogy ez pont egy ilyen kis buboréknak az eredménye, de meglepően sokan vannak kint, pont talán a folytán ugyanhogy nem elégedettek az életük valamelyik területével, és ezt úgy gondolják, hogy újra szeretnék tervezni. Tehát ahhoz képest, hogy mekkora ugye az mi népességünk, relatíva azért elég sok. A statisztikák nyilván nem ezt mutatják, tehát azért ott van egy nagyon erős Egyesült Államokbeli kvázi küldő ország szerep. De Budapest ugyanakkor rajta is van a digitális nomád hubok térképén, tehát mindenképpen egy fogadó országként, egy fogadó városként, inkább így mondom, mert Magyarország nem, Budapest igen, tehát egy fogadó városként egy kifejezetten kedvelt desztináció, és érdekességképpen különösen a férfiak körében.
3: Akkor én rögtön bejebb is mennék, és akkor azt kérdezném, hogy a Balaton milyen helyet foglal el az országos mobilitás szempontjából?
4: Hát alapvetően most a digitális nomádok kapcsán.
3: Igen.
4: Tehát továbbra is azért ugye arról van szó, és azért is emeltem ki ugye ezt a Magyarország-Budapest szeparációt, hiszen továbbra is egy Budapest súlyos látogató közönségről van szó.
3: De a COVID idején például ugye fogták az emberek, és tömegesen költöztek le, vagy vásároltak nyaralót a balatoni desztinációban.
4: És a mai napig egyébként működnek co-living szállások, amik azért alapvető infrastruktúrális, vagy ilyen szociális infrastruktúrális feltételei a digitális nomadizmusnak. Tehát egy-két ilyen co-living szállás működik egyébként a Balaton környékén, Káptalantúdiban, Vázsonyban, de ugye ehhez nincs egy rendszer szervezve, és ez kvázi a mi valahol Budapestnek is a problémája. Tehát lehet, hogy az alapinfrastruktúra megvan, szuper jó internet, egy-két coworking iroda, már egy-két co-living szállás, de pont ez a közösségi elem, amit kiemeltem, ez nincs összeszervezve egy ökoszisztémában. Nincsenek közösségi menedzserek, akik facilitálják gyakorlatilag a belső közösségépítést a nomád közösségben. Tehát lehet, hogy egyszerre itt van 150 ezer nomád egy városban, de nem tudnak egymásról, nem tudnak programozni, nincsenek közös társ vagy úgymond belépési pontok. Tehát, hogyha jön egy új nomád, akkor ő nem tudja pontosan, hogy oké, akkor melyik meetupra kell elmennem ahhoz, hogy még hasonló gondolkodású emberekkel találkozzak. Úgyhogy ez az, ami nincs megszervezve, és ugye ehhez kell azért valamilyen szempontból egy felülről jövő kezdeményezés, tehát ezt nem tudják minden esetben alulról megszervezni. Bár azért próbálkoznak, mert vannak a régióban szuper jó példák, ha most már erre elvesztünk, akkor egy párat ilyet mondok, azért Bulgáriában például Banszkó. Ugye ez klasszikusan azért alapvetően egy hegyi sí destináció, de ott létrejött egy coworking iroda, aztán ők elkezdtek közösségi programokat szervezni, látták, hogy erre van igény, nyilván Bulgária ugye adja az alapvető feltételeket, ami a megélhetést, infrastruktúrát illeti, és szépen lassan elértek odáig, hogy így alulról szerveződve kialakítottak egy fesztivált, ami minden nyáron megrendezésre kerül, és most már több mint 1000 digitális nomád megy oda évente, ami azért Banszkó méretéhez képest azért egy viszonylag nagyobb hozzátétel, és ugye ráadásul, ami ebben szép, hogy ezek szezonon kívüli látogatások, ugye ezek kifejezetten nyárra helyeződnek, miközben ugye ott nem feltétlenül van annyira kereslet. Úgyhogy a digitális nomádok ebből a szempontból nagyon-nagyon jól tudják kezelni úgymond egy-egy régiónak a problémáját. Nem véletlenül Olaszországban, Japánban is próbálkoztak ezzel, hogy előregedő városokat, falvakat, régiókat próbálnak meg felhúzni. Már csak az, hogy egy másfajta réteg, társadalmi réteg érkezik, az is már szuper, ugye diverzitás szempontjából, de hogyha megvan hozzá ez a közösségépítő facilitátor funkció, akkor ugye nem csak, hogy magát a belső kohéziót tudják megépíteni, de gyakorlatilag a közösséget átjárhatóvá teszik a külső, tehát a helyi közösség számára is, és ott jönnek igazából ki a hozzáadott.
2: Lassan itt a szünet, úgyhogy egy kérdést még azért járjunk körbe, ezt megelőzem, mert aztán majd a szünet után visszatérünk arra, hogy mi kell a digitális nomádoknak, meg ugye a turizmusban ő nekik mekkora szerepük van, de hogy ez tömeges jelenség lehet, vagy ez megmarad egy szűk elitnek a kiváltságának? Ez mit mutatnak a trendek?
4: Én azt mondom, hogy maga a címke, az nis marad, az egy szűk réteg marad, de azok a trendek, amiket ők leírnak, amiket ők képviselnek, az viszont tényleg tömeges jelenségé válhat. Tehát maga a működésmód, mert ide emelném a posztmodern társadalom gondolatát. Nem feltétlenül lesz mindenki nomád, de több ember akar majd időszakosan máshonnan dolgozni, hosszabban tartózkodni, más otthont, vagy második otthont használni, workationre menni, vagy akár egy projekt kedvéért ideiglenesen átköltözni, és ugye itt bejön akár a közösségkeresés, és így tovább. Úgyhogy lehet, és talán ez az a jó kifejezés, hogy egyre több ember életében lesznek nomád epizódok, 3 hónap külföld, workation, 1 év remote, sabbatical, stb. Úgyhogy a jövő talán kevésbé arról szól, hogy élünk, inkább arról, hogy az életünk melyik szakaszában hol élünk.
2: Oké, na most szusszanunk egy keveset, hogy emészszék a hallgatók arról, vagy azokat, amiről beszélgettünk, de nem sokára jövünk vissza pár perc múlva a Feni Gágot a turizmus kutatóval és a digitális nomadizmus kérdéskörével. Nem menjen túl messze senki a rádiókészülékektől.
0: Most megszakítjuk a túrát, de a digiturizmó folytatódik a szünet után.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél háromkor, jó napot kívánok! A mikrofonnál Kecsőri Hárd, jövök az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. Jogi lépéseket tesz a kormány a megszüntetett szuverenitásvédelmi hivatal egykori vezetőinek közpénzköltései miatt. A vezetők több millió forintos fizetésük és juttatásaik mellett hivatali VIP bankkártyákkal is fizettek megkérdőjelezhető tételeket. Több elszámolás hiányosan érkezett be, és előfordult, hogy szabadság alatt magáncélú költéseknél is használták a hivatali bankkártyát. A nyáron megszüntetett hivatal 2025-ben mintegy 120 munkatárssal és 6,2 milliárd forintos éves költségvetéssel működött. A kormány szerint az intézmény teljes egészében központi költségvetési támogatásból gazdálkodott. Átalakulhat az uniós közbeszerzési rendszer. A tervek szerint egyszerűbbé válnának az eljárások, és a legalacsonyabb ár helyett az ár és a minőség együttes értékelését helyeznék előtérbe. A minőségi szempontoknak legalább 30%-os út kellene képviselniük az értékelésben. A tervezet lehetőséget adna arra, hogy a közbeszerzők figyelembe vegyék a nemzetbiztonsági, kiberbiztonsági és közbiztonsági kockázatokat. A becslések szerint a reform évente 650 millió euróval csökkentheti az adminisztratív terheket. A parlament jövő kedden választja meg az új alkotmánybírókat. A képviselők döntenek a szakképzésre szóló törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgáltatók történeti levéltáráról szóló javaslatról, valamint az alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények módosításáról is. A dugódi valószínűleg megoldaná a főváros finanszírozási problémáit. Egyebek mellett erről beszélt a Népszavának a főpolgármester. Karácsony Gergely szerint nagyjából 50 milliárd forintos kiesés jelent, hogy még semmilyen normatíva nem érkezett a fővároshoz a szolidaritási hozzájárulás miatt, még az előző kormánnyal kialakult jogvita miatt. Hozzátette azt is, Budapest perelheti a Tisza kormányt a szolidaritási hozzájárulás miatt, ha nem sikerül megállapodniuk a finanszírozásról. Az állami számvevőszék felszámolná a sporttaó jelenlegi rendszerét. Az ÁSZ azt javasolja, hogy vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy az évente mintegy 125 milliárd forint a sport támogatás elbírálása kizárólag a sportpolitikáért felelős döntéshozók hatáskörébe kerüljön. A magyar állam 16 év alatt mintegy 1700 milliárd forintnyi társasági adóbevételről mondott le a sport javára.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9%-os erősödés mellett 149.212 ponton. A részvénypiac forgalma 12,5 milliárd forint. A vezető részvények között a Richter mínuszban 4%-kal 12.530 forinton. A MOL 3,5%-os pluszban 5.180 forinton. Az OTP 4%-kal erősödik 45.580 forintig. A Magyar Telekom pedig 1%-os erősödéssel 2.540 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 365 forintot és 90 fillért, 1 dollárért 315 forintot és 30 fillért kérnek. Európában most mínuszba fordultak a mutatók, kivéve Milánót, ott 1%-a plusz. A londoni FTSE 0,5%, a frankfurti DAX 0,3%, a párizsi CAC-ról 1%-kal gyengül, a madridi IBEX gyakorlatilag stagnál. Az olajárak emelkednek, a Brent 104 dollár 40 cent, az észak-amerikai könnyűolaj, a VTI 99 dollár 30 centbe kerül jelenleg. A idehaza jelenleg a mai napon változatlanul maradtak az üzemanyagárak, és sem a 95-ös benzin, sem a gázolaj nem változott. A benzinért átlagosan 6,26, a gázolajért pedig 701 forintot kérnek literenként.
0: Időjárás jelentés.
1: Fokozatosan szakadozik, vékonyodik a felhőzet, általában több órára kisüt a nap, kevés helyen lehet eső, kisebb zápor. Az északnyugati szelet érénk, helyenként erős lökések kísérik, majd késő délutánra nagyrészt mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul, késő estére 15 és 23 fok közé hűl a levegő. Köszönöm figyelmüket, hírekkel legközelebb majd 3 órakor.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Digiturizmo. Folytatódik a Trend FM előremutató turisztikai magazinja.
2: Újra itt vagyunk, ez a Digiturizma, a jövő elkezdődött, és vendégünk továbbra is Fenig Ágot, a turizmus kutató, akinek a kutatási területe a digitális nomadizmus. Ott hagytuk abba, hogy nagyjából dekódoltuk azt, hogy mit jelent ez a kifejezés, körbejártuk rendesen, viszont ezeknek a hatásai még érdekelnének bennünket. Például turisztikai szempontból termeszhető hatása van annak, hogy ha egy ország digitális nomádok szempontjából vonzóvá teszi magát, vagy vonzóvá válik valamilyen ok miatt?
3: Igen, nyilván a turizmus számára azért egy releváns csoportról van szó, és itt pont visszakapcsolódnék ahhoz, amivel befejeztük az előző részt, hogy van egyfajta posztmodern turisztikai réteg kialakulóban, és a digitális nomádok gyakorlatilag az ő előfutárai lesznek. Tehát a posztmodern turizmusnak pont az a lényege, hogy a munka, a szabadidő és a mobilitás az gyakorlatilag összefonódik, és nagyon nehéz ezeket elválasztani. Nagyon sok újfajta turisztikai ágról hallunk manapság, például ilyen a bleasure. De ezek nem kapcsolhatók ehhez a trendhez, pont azért, mert ők szekvenciálisan értelmezik továbbra is a munkát és a szabadidőt. És azáltal ugye, hogy visszük magunkkal a munkánkat, és próbálunk egyszerre élni, ez a fajta posztmodern jelleg egyre inkább beköltözik a hétköznapjainkba. Úgyhogy a digitális nomádok egyrészt adnak egy előképet erről, másrészt pedig olyan trendekkel találkoznak már ma, ami mondjuk holnap a társadalom egy réteg, vagy szélesebb rétegének is már fontos lehet. Gondolok itt például, ugye beszéltünk a lifehackingnek a kérdéséről, hogy hogyan dizájnoljuk újra az életünket. De ugye ennek lehetnek kisebb szösszenete is, travel hacking, milyen praktikus tippjeink, gyakorlataink vannak arra, hogy egy utazást okosabban, olcsóbban, vagy ugyanazon az áron, de mondjuk luxus körülmények között töltsünk. Ugye digitális nomádok erre szuper jó gyakorlatokat találtak ki. Vagy megyünk komolyabb területek felé, biohacking, hogyan optimalizáljuk a teljesítményünket, az egészségünket, és akár szülői szempontból is, mert tipikus vagy hát egy klasszikus ugye Instagram kép, hogy egy szóló, utazó, 28 éves programozó hátizsákkal, ő a digitális nomád. De ugye továbbra is nem erről van szó. Tehát demográfiai szempontból azért mi látunk, most több konkrét számokat említve, körülbelül fele a nomádoknak azért olyan 30-39 között van, 30-39 év között, és 40%-uk 40 év feletti. Tehát nyilván ezekben az élet szakaszokban már beköszön a család kérdése. Amerikai statisztikák vannak egyelőre, de több mint 20% gyerekekkel utazik. 11%-uk valamiféle házi állattal. Úgyhogy amikor erről beszélünk, akkor például a szülői módszerek is beköszönnek gyakorlatilag új trendként. A világ, vagy world schooling, ugye a világiskola kérdése, hogy vajon az intézményesített rendszer ad-e több tapasztalatot, vagy én, mint szülő, eldönthetem-e azt, hogy az utazás alatt szerzett tapasztalatokkal próbálom ugye a gyermekem életét gazdagítani, uh-huh. vagy ezáltal ugye őt valamilyen módon ugye tanítani. Uh-huh. Úgyhogy nagyon-nagyon sok újfajta kérdést vetnek fel.
2: Mi kell ahhoz, hogy egy digitális nomád egyetlen elgondolkodjon egy országon vagy városon a tekintetben, hogy na, én ezt megnézem magamnak. Nyilván bomba biztos internetes sávszélesség és működés az elengedhetetlen. De ezen felül.
3: Alapvetően én úgy gondolkodnék, vagy hát próbálok úgy gondolkodni, hogy van egy nomád érettség, egy desztinációs érettségi létre, és az első szint amit sokan talán nomád barátnak neveznek, az az, hogy ugye egyáltalán el lehet jutni az országba, van megfelelő vízumfeltétel, ne adj Isten digitális nomád vízum, ami tényleg digitális nomádoknak szól, megfelelő jogi környezet és szabályozás. Aztán egy második szintje ennek, ugye, amit említettél, az infrastruktúra, gyors internet, lakhatás, coworking, közlekedési hálózatok, ez kvázi ez a nomád kész desztináció, és a harmadik szint, amire sok desztináció nem jut el, és itt akadnak meg, hogy vonzóvá tegyék magukat, és ez a közösség. Tehát megint csak visszajön ez a szerep, hogy a nomádoknak a közösségre elsősorban azért van szükségük, mert ők viszik ugye a munkájukat, életüket magukkal, és nem arról van szó, ugye, hogy elválasztják ezt a kettőt. Tehát az ahhoz, hogy egy hétköznapi működést, a kvázi otthoni rutinokat ők bárhol, bármikor újra tudják teremteni, ahhoz az kell, hogy pici horgonyokat építenek maguk köré. És egy ilyen horgony, ez a szociális kapcsolódásnak a érzete. Ez pedig ugye a közösség által lehet. Arról nem beszélve, hogy maga a közösség sok esetben egyébként információforrás. Hová kell menni? Mit kell csinálni?
2: Tudsz egy jó éttermet?
3: Kivel legyek ott? Tehát ugye azért ez a fajta folytonosság, társadalmi folytonosság, amit megteremtenek. És vannak jó példák, tehát nem arról van szó, hogy nincs ilyen desztináció, de tényleg itt gyakorlatilag történik a nagy választóvíz.
4: A nomádok között mi a kommunikációs csatorna? A szokásos
2: közösségi
4: területe?
2: Média?
3: Alapvetően van egy szakmai, meg ugye egy kapcsolati háló. A szakmai hálónál a közhiedelemmel ellentétben ez nem az Instagram, tehát nyilván a nagy közmédiában, vagy aki éppen ugye armchair, tehát mint én, ülök a karosszékben, és úgy akarok digitális nomád lenni, ugye az Instagram egy nagyon szép, inspiráló felület, de azért szakmai kapcsolatokra azért továbbra is a LinkedIn az, ami megfelelő. És ami pedig ugye az internális közelebbi kapcsolatokat jelenti, ott pedig egyértelműen a már meglévő úgymond ilyen desztinációs tribe-oknak, a Slack, WhatsApp kommunikációs csatornája, és ott szimplán gyakorlatilag chat beszélgetések folynak ajánlásokkal, de ugye ezek zömében zárt közösségek. Úgyhogy most csak érdekességképpen például ugye megnézzük a Facebook csoporton, hogy hány digitális nomád Budapest csoport van. Van egy pár, 56, 60, 70 tagot számlálva, tehát hogy nem ezek lesznek azok a csoportok, azok a platformok, ahol ők kommunikálnak egymással.
2: Jó fizető vendég egy digitális nomád? Tehát egy országnak megéri rájuk célzott intézkedésekkel, infrastruktúrával készülni?
3: Az ő titkuk ugye abban rejlik, hogy hosszabb ideig maradnak. És az, hogy egy desztináció mennyit tud ebből kihozni, az ugye megint a menedzsmenten, és ebből a szempontból már hadd beszéljünk szerintem desztinációs architecture-ről, tehát építészetről, egy konkrét tervezésről, ezen múlik. Nyilván az, hogy ők valamennyit költenek, az adott hosszabban maradnak, többet fognak költeni, ez ugye szimpla matek. De az, hogy az ő hosszabbi tartózkodásukból kihozzuk-e azt, hogy ők kapcsolódnak-e a helyi közösséghez, hogy történik-e tudásátadás, történik-e esetleg olyan önkéntes részvétel, amire egyébként nagyon nyitottak, akár ugye ökológiai szempontból, akár szociális szempontból. Ez alapvetően a desztinációnak a céltudatosságától függ.
4: De mi hogyan tudunk desztináció szakemberek lőni rájuk?
3: Hát ugye amikor már itt vannak, az első szempont az, hogy legyen egy hozzáférésünk hozzájuk. És ugye a legegyszerűbb az, hogyha valamilyen szempontból ugye ezeket a közösségeket pont, hogy szakemberek tudják létrehozni, legalábbis ugye segítséget adnak, platformot adnak. Mm-hmm. Tehát például egy közösségi menedzser, aki egyébként klasszikusan mondjuk egy coworking helyen talán megtalálható, de azért desztinációban ritkán van ilyen szerepkör. Tehát egy közösségi menedzsernek pont az a feladata, hogy megszervezze azokat az online és offline platformokat, helyi rendszerességű eseményeket, ahol kifejezetten ugye összehívják a nomádokat. Nyilván a belépési pont is szempont, tehát hogyha már van mondjuk egy olyan weboldal, gyakorlatilag egy ilyen kis enciklopédia, amivel ugye tudnak információkat adni a nomádok számára, akkor ugye ez már egy könnyebb belépési pont a destinációnak is, hogy elérje őket. Nyilván nem fog feliratkozni mindenki feliratkozni egy hírlevélre, de azért nagy eséllyel fognak segíteni abban, hogy ezek a kapcsolatok össze legyenek gyűjtve. És akkor ugye innen indulhat el, hogyha már megvan ez a pont, akkor innen indulhat el az, hogy egy sokkal stratégiaibb szerveződés is épül rá, mert akkor már nem csak rendszeres programokat tartunk nekik, meg nem csak azt segítjük, hogy ők megtalálják egymást, de ugye akkor el tudjuk kezdeni bevonni a helyi partnereket. Akkor lehet akár partner-támogató hálózatokat is létrehozni, aki mondjuk egy helyi kávézó, akkor én nem tudom, a helyi nomád közösségemnek adok 10% kupont, vagy egyáltalán a hozzáállás, ugye a kávézókban ez is eltér, hogy megengedik-e, van-e nomád barát részleg, vagy nincs nomád barát részleg, ugye itt a számítógép barát, vagy nem, mert azért nyilván ott is a turnover, a forgalom a lényeg.
2: Hát valahol furán néznek az emberre, hogyha egy kávé meg egy croissant mellett egy fél délelőttet eltört, mert arra van berendezkedve a vendéglátó, hogy pörögjön a biznisz, az alatt hány vendég ülhetne le és kávézhatna még így az van. Az egy ember ott kotlik a laptopján, értem én ezt. Mennyire van esélye a általános és most a nemzetközi köztudatra célzok abban nem lévő turisztikai attrakcióknak. Most mondok egy példát, hogy ott van például Szabolcs-megye, ami még nagyon sok esetben a magyaroknak a turisztikai térképen sincs, pedig vannak olyan előnyei, hogy például nagyon nyugodt, hogy ott még viszonylag érintetlen a természeti környezet, hadd ne soroljam. A lényeg, hogy például fel lehet-e kelteni a nomádoknak az érdeklődését a helyi értékeknek a kidomborításával, vagy a nomádok már csak olyan emberek, hogy általában fővárosról fővárosra ugrálnak, és nem szívesen mennek le mondjuk Somogyba, vagy Szabolcs-Szatmár-Beleg megyébe, ha Magyarországot veszik alapul.
3: Neked kéne mutató, hogy pályára lépnek.
2: Jaj, nagyon kedvesen hozzá arra.
3: De ugye pont ez is egy olyan része, amit, hogyha okosan használ a desztináció, akkor gyakorlatilag erről szól ez, hogy el lehet őket vinni nagyon-nagyon könnyen egy ugye rurális térségre, egy úgymond kihalt térségre, hiszen valahol sok esetben keresik is direkt a digitális detoxot, tehát, hogy vannak azért ilyen fázisok is a nomád életmódban, de ha nem is ott a közösség, tehát ezek a rural co-living szállások például ebből táplálkoznak, hogy ott van a közösség, az nagyon él, és gyakorlatilag a helyi infrastruktúrát használják. Hogy mondjak egy példát erre, digitális nomád falu, az első európai digitális nomád falu pont a Dosszolón jött létre, nem tudom, erről hallottatok-e erről a városról, esetleg van-e elképzelésetek, hogy hol van a világban?
2: Hát Európát már most, hogy így mondtad de ezt a példát, én az olaszokat érzem ilyennek, ahol ugye 1 euróért lehet házat venni elhagyatott olasz falvakban, azzal, hogy onnan kell dolgozni. Azt gondolnám, hogy például ez egy ilyen digitális nomádoknak tett gesztus.
3: Pont az szóval Madeirán van egyébként. Uh-huh. De hogy ugye pont az a lényeg, hogy fogalma sincs az embernek az egész városról. Mégis, hogyha egy digitális közösségbe ezt bedobod, hát mindenki fogja tudni, hogy ott van egy digitális nomád falu. Mert hogy ugye fogták a meglévő szállásokat, tehát nem építettek semmi, nem volt zöldmezős beruházás, nem kellett nekik semmi. Egy dolgot csináltak egy ingyenesen elérhető coworking teret, és betettek egy community managert, egy közösségi managert, aki megszervezte nekik a programokat, meg egyáltalán ugye a kapcsolódási pontokat, Slack csatornát hozott létre. Tehát azért nem kell itt óriási dolgokra gondolni. De ugye ez a közösség, ez elindult, elkezdett építkezni, tudták, hogy oda lehet menni, vannak más nomádok, oda vonzották egymást, és gyakorlatilag 2021 óta úgy működik, hogy több ezres, tehát várólisták vannak arra, hogy a szállásokra ugye be tudjanak jutni. Uh-huh. Tehát így lehet például egy ilyen pici falvat, aminek egyébként nem feltétlenül van saját óriási attrakciós ereje, digitális nomád hábbá tenni. És pont az elvonulás, pont a természet közeliség az, ami itt a vonzerő lesz.
2: Akkor lehet a digitális nomádoknak ilyen kiegyenlítő szerepe? Akár a szezonalitás tekintetében, akár a költések tekintetében, akár a regionális különbségek tekintetében, tehát ezért is érdemes lehet rájuk építeni?
3: Abszolút, abszolút. És akkor igen, itt megint azért hozzá kell tenni a caveat részét, hogy ehhez megint kell egy felülről jövő kontroll. Tehát, hogyha most hirtelen itt van a pici Szabolcs-megyei falu, és megjelenik ott 3000 digitális nomád, akkor az elég nagy feszültségben lesz a helyi közösség átlagos kultúrája.

0: testcserét szervezni. Uh-huh. Úgyhogy igen, de megfelelő menedzsment mellett.
1: Uh-huh. Én megint kicsit visszatérnék a Balatonhoz, hogy mit tudunk a Balaton körül lévő nomádokról. Vannak-e adatok, vagy statisztikák, vagy kik ők, profilleírás?
0: Hát, I wish. Legalábbis engem még nem ütött szembe, uh-huh. de csak ilyen tényleg feelingre. Alapvetően ugye jelen pillanatban, ahogy én tudom, 2-3 ilyen co-living szállás működik. Nem óriási kapacitásokról van szó, tehát 10-20 fős szállásokat képzeljünk el. Vannak hozzá ugye co-working terek tervezve. Közösségi programok teréről és pont erről a közösség szervezésről erős háttér nincs. Nyilván ott a saját szálláson vannak lehetősége, de ugye ez nincs összeszervezve uh-huh. megint a helyi ökoszisztémával. Tehát azért, mert ugye ott adott esetben ugye még lehetne is ugye program, de ugye borászat, stb., akár nyilván ugye a termáleszközök, ugye ezek nagyon szép vonzó lehetőségek lennének, de ezek nincsenek egy ilyen struktúrába tervezve. Inkább én azt látom, hogy vannak kifejezetten digitális nomádokra szakosodott, mondjuk úgy, hogy utazás szervezők, utazási irodák, és ők alkalomszerűen hoznak csoportokat uh-huh. Magyarországra, és akkor szerveznek egy ilyet össze, de azért ezek zömében Budapestre koncentrálódnak megint.
2: Oké, hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt jártál nálunk. Hogyha tippet kérnénk tőled, hogy a digitalizáció és a turizmus témakörében szerinted téged személy szerint mi az, ami legjobban érdekel, mi az, amit szívesen hallgatnál mondjuk egy következő adásban, akkor arra mit mondanál?
0: Engem az olyan témák érdekelnek, ahol nincs kényelmes válasz. Úgyhogy mondok,
2: hát ez most egy olyan beszélgetés volt, többször jelezted, igen.
0: Lehet-e az utazás terápia, gondolok erre. Ugye egyre többen használják a mobilitást újrakezdésre, burnout után, gyász, szakítás uh-huh. feldolgozására, de hol van a határ, a valódi transformáció, és aközött, hogy egyszerűen magunkkal visszük ugyanazokat a problémákat ugye az adott helyszínre. Uh-huh.
2: Hát érdekes felvetés, nem tudom még, hogy fogjuk megzenésíteni, de meg fogjuk próbálni. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt jártál nálunk, és további sok sikert kívánunk.
0: Köszönöm szépen. Hölgyeim
2: és uraim, Fenning Ágota, turizmuskutató, a digitális nomadizmus egyik hazai szakértője volt a mai vendégünk. Remélem hasznosan telt velünk ez a néhány perc. Köszönjük szépen a figyelmet, búcsúzik a két műsorvezető, Marsall Szilvi.
1: És Mihálovics Andis.
2: Mindenkinek nagyon szép napot kívánunk, a viszontlátásra a jövő héten is.
1: Viszontlátásra.
3: A digiturizmó most elköszön, de a digitalizáció nem áll meg. Jövő héten csütörtökön újra, ugyanitt várjuk Önöket előremutató turisztikai beszélgetésekkel. A műsorszám Magyarország kormánya és az Európai Bizottság társfinanszírozásában megvalósuló DIMOB Plus 1.2.2 program támogatásával jött létre.

0: clap your hands now.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
2: Melyik a legjobb fotós mobil?
3: Biztonságos-e a felhő?
2: Kell okos óra a nagymamának?
3: Megzabolázhatóak a techóriások?
2: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
3: Melyik a világ legjobb tévéje?
2: Milyen egy jó fejhallgató?
1: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 3 órakor pontban jó napot kívánok. A mikrofonnál Kecső Rihárd az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. A piaci várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal emelte irányadó kamatait az Európai Központi Bank. A döntés alapján a betéti kamat 2,5%-ra, az irányadó refinanszírozási kamat 2,65%-ra, az aktív oldali rendelkezésre állás kamata pedig 2,95%-ra nő szeptember 16-ától. Az EKB előző júliusi ülésén még változatlanul hagyta a kamatszinteket. Legutóbb júniusban módosítottak, akkor szintén 25 bázispontos emelésről döntött a kormányzó tanács. Korrigált az olajár reggel, de a Brent hordonkénti ára továbbra is 100 dollár felett van, miután az amerikai hadsereg 5 iráni tartályhajót semmisített meg. A Migrációkutató Intézet szakértője szerint egyre nagyobb az esélye annak, hogy az olajár 120 dollár fölé emelkedik, amennyiben a kereskedelmi hajózás elleni támadások tovább fokozódnak. Elemzők szerint egyre biztosabb, hogy a jövőben vámot szednek a szoroson való átkelésért, a beárazás zajlik, hogy ki részesedik ebből az üzletben még nem dölt el, minden esetre Szaifon Omárt hallják, aki Omárral is beszélt.
5: Omán alapvetően az elmúlt évtizedekben egyfajta békéltetőként pozícionálja önmagát különböző közel-keleti konfliktusokban, így most ebben is. Ugyanakkor természetesen Ománnak sincs ellenére, hogyha neki anyagi bevétele haszna származik a Hormuzi szoroson való áthaladó hajóforgalomból. Eddig egyébként ott nem szedett senki vámot, ebből senkinek nem volt konkrétan haszna, az elkövetkező időszakban lesz. Mindenki egyetért abban, ha mindenki alatt értjük itt az amerikaiakat, az irániakat, de akár az omániakat is, hogy a jövőben be kell ezt árazni, akkor nincs egyetértés, hogy ki mennyit fog ebből kapni.
4: 25 ember meghalt, miután kigyulladt egy külföldi teherhajó a kelet-kínai Qingdaoban. A kínai állami hírügynökség szerint a hajó a Peihai hajógyárban javítás alatt állt, amikor tűzötött ki rajta. A fedélzeten 42-en tartózkodtak, köztük 12 embert sikerült kimenekíteni, 5 sérültet pedig kórházba vittek. A tüzet délutánra eloltották, a mentési munkálatok azonban folytatódnak. Xi Jinping kínai elnök a baleset okainak feltárását és a hasonló esetek megelőzését sürgette. Jogi lépéseket tesz a kormány a megszüntetett szuverenitásvédelmi hivatal egykori vezetőinek közpénzköltései miatt. A vezetők több millió forintos fizetésük és jutatásaik mellett hivatali VIP kártyákkal is fizettek megkérdőjelezhető tételeket. Több elszámolás hiányosan érkezett be, és előfordult, hogy szabadság alatt magáncélú költéseknél is használták a hivatali bankkártyákat. A nyáron megszüntetett hivatal 2025-ben mintegy 120 munkatársal és 6,2 milliárd forintos éves költségvetéssel működött. A kormány szerint az intézmény teljes egészében központi költségvetési támogatásból gazdálkodott.
1: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 148.838 ponton, egy 6%-os emelkedéssel áll. A részvénypiac forgalma 13,3 milliárd forint. A vezető részvények nagyrészt vegyesen teljesítenek most. A MOL 3,4%-on erősödik 5175 forintra, az OTP egy 10%-os pluszban 45460 forinton, a Magyar Telekom egy 10%-kal emelkedik 2540 forintra, a Richter 3,1%-os pluszban 12540 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 365 forintot és 20 fillért, 1 dollárért 314 forintot és 70 fillért kérnek. Európában nincs jó hangulat most, mínuszban mindenki. A London 4/10, Frankfurt 6/10, Párizs szintén 4/10, a milánói tőzsde 1/1%-os, a madridi IBEX pedig 2%-os csökkenéssel áll. Fél óra múlva nyit a Wall Street, a tegnapi napot a három mutató mínuszban zárta, a Dow Jones 8/10, az S&P 500 0,5%, a Nasdaq pedig 6/10%-ot gyengült.
1: Időjárás jelentés.
4: Fokozatosan szakadozik, vékonyozik a felhőzet, általában több órára még a nap is kisüt, kevés helyen lehet kisebb eső vagy zápor. A szelet élénk helyenként erős lökések kísérik, majd délutánra nagy rész mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul, késő estére 15 és 23 fok közé hűl majd le.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Melyik a legjobb fotós mobil?
3: Biztonságos-e a felhő?
2: Kell okos óra a nagymamának?
3: Megzabolázható a kategóriások?
2: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
3: Melyik a világ legjobb tévéje?
2: Milyen egy jó fejhallgató?
1: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.

0: Melyik a legjobb fotós mobil?
1: Biztonságos-e a felhő?
0: Kell okos óra a nagymamának?
1: Megzabolázhatóak a techóriások?
0: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
1: Melyik a világ legjobb tévéje?
0: Milyen egy jó fejhallgató?
2: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt az iFater, én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában vastagon technológiával fogunk foglalkozni, a többes szám, mint ahogy mindig most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Pepi.
4: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
3: A mai adás egy kicsit rendhagyó, ugyanis rögtön a témával, a Smartfater blokkal kezdünk, ahol megnézzük, hogy mik voltak az idei berlini IFA kiállítás legérdekesebb mozzanatai. Lesz itt akciókamera, amit mobiltelefonból vehetünk ki, kihajtható telefonok és laptopok, úgyhogy az gondolom, hogy mindenképpen egy jó kis betekintés a közeljövőbe. A hírekben arról beszélünk, hogy hát nagyon úgy néz ki, hogy az LG TV-k sokkal, de sokkal többet hallgatóznak szó szerint, mint amennyit megtehetnének. Egy picit arról is, hogy fölkerült az űrbe az első európai műhold, úgyhogy úgy néz ki, hogy a SpaceX egy kis EU-s konkurenciát kapott, majd arról is beszélünk, hogy jön a Starlink Mobile Magyarországra és a környező nyugat-balkáni országokba is, az USA-n kívül először. A műsor legvégén pedig megnézünk egy majdnem videókamerát, ami a keresztségben az Instax Mini Evo Cinema nevet kapta, ami félig meddig videókamera, de leginkább egy retro életérzés sugalló Super 8-as videókamerára hajazó Instax fényképezőgép, úgyhogy azt gondolom, hogy ma is érdemes lesz velünk maradni.

0: Smart Fotel. Okosabb, aki iFotert hallgat. Súlyos, megdöbbentő vagy épp szórakoztató témák.
1: A berlini IFA Európa legnagyobb össznépi technológiai kiállítása. Ugye a mobiltelefonok leginkább átköltöztek az év elején tartandó barcelonai Mobile World Kongresszre, de azért az IFA-n is találunk jó néhány telefon, és itt is meg lehet fogdosni különböző mobil eszközöket, de alapvetően ez inkább olyasmi, mint a Las Vegas-i CES, csak annál azért egy kisebb és kevésbé show jellegű olyan kiállítás, ahol a gyártók elhozzák a legfrissebb olyan technológiai fejlesztéseket, amiket akár megvehetünk a közeljövőben, de sok olyan is van, amiket nem. Ezen fogunk most egy picit gyorsan végig gyalogolni, hogy mik voltak azok a termékek, amiket mi érdekesnek tartunk, és menjünk csoportosan, megnézzük a táblagépeket, telefonokat, okos otthonokat, notebookokat és egyebeket is. Úgyhogy kezdjük is a telefonokkal, hiszen a legtöbbször azért itt nálunk is telefonok és tabletek vendégeskednek, ahol jócskán voltak újdonságok, mint ahogy az egyik ilyen a Xiaomi 18 Fold, egy széthajtható Xiaomi telefon.
2: És ez nem újdonság a gyártótól nyilván, hiszen ők is egyébként már benne vannak ebben a kategóriában, viszont a 18 Fold az abból a szempontból érdekes és formabontó, hogy beállt az új trendbe, amit lehet vitatkozni, hogy az Apple Ultra-ról szóló pletykák hoztak el, vagy mondjuk a Huawei a Pure sorozattal Kínában mutatott be először, vagy éppen globális szinten, hogy a Samsung a Z Fold 8-al alig egy szűk hónapja, ez pedig az új képarány, a 4-3-as, illetve 16-9-es belső-külső kijelző arány, amikkel ezek a készülékek dolgoznak, sokkal tabletesebb érzetet adva kinyitott állapotban, és hát a Xiaomi 18 Fold ezt hozta el, és mindezek mellé még azért sikerült a gyártónak annyi meglepetést okodni, hogy nem Qualcomm lapka készletre épített, mint ahogy eddig sokszor, hanem saját fejlesztésű XR03-ra hallgató központi egységével mutatkozott be ez a készülék, illetve mindezek mellé egy 6000 mAh-s akkumulátort is belegyömöszöltek a készülékházba, és még ehhez képest is sikerült megtartani a három szokásos, tehát nagylátószögű, telefotó és ultranagylátószögű kamera modulokat, úgyhogy egy igen érdekes csomagot kaptunk, a legnagyobb probléma vele pedig mindösszesen az, hogy nem nagyon lehetett megtapogatni az IFA-n, és nem derült még ki, hogy ha érkezik is-e Európába, akkor mely piacokon lehet majd megvásárolni. Amiről viszont már kiderült, hogy nagy valószínűséggel megvásárolható lesz, az a TCL új készüléke, a P80 Ultra, aminek a legérdekesebb része a kijelzője.
1: Én már az első Next Paper, mert hogy ez a márka jelzése azoknak a TCL telefonoknak, amiknek egy különleges papírszerű borítás van a képernyő fölött. Ez azt jelenti, hogy egyrészt sokkal kellemesebb megérinteni, de ennél egy sokkal hasznosabb az, hogy valóban ilyen e-paper-szerű felületet kapunk, nem csillog, nem tükröződik, tehát szikrázó napsütésben is tökéletesen olvasható. A P80 Ultra most azt tudja még ezen felül, hogy ez az első AMOLED technológián alapuló Next Paper telefon, tehát egy igazán rendes 6,83 hüvelyk átmérőjű 120 Hz-es kijelzőn van ez a felület, amit, mint ahogy mondtam, tapicskolni is baromi jó, illetve nem tükröződik, tehát egy sokkal természetesebb élményt ad akár olvasáshoz, akár videónézéshez, bármihez. Ez mindenképpen egy jó irány, és itt már tudjuk, hogy nagyjából 550 eurós áron fog érkezni ez a telefon, ami a hardvert, a tudását nézve, és ezt az egyedi felület technológiát, képernyő felület technológiát nézve, azt mondom, hogy egyelőre korrekt árnak tűnik, ha megérkezik Európába és esetleg Magyarországra, mindenképpen nagyon szívesen megnyomkodnánk, mint ahogy nagyon szívesen megnéznénk a világ első kivehető akciókamerával, kivehető vezeték nélküli akciókamerával ellátott mobiltelefonját, ami a Ragvon X Snap 7 Pro névre hallgat.
2: Önmagában már a strapa telefonok is egy réteg terméknek számítanak, ha mindezt kombináljuk azzal a képességgel, hogy kivehető az egyik ilyen telefonnak a kamerája, és viselhető, bedobható vízbe, illetve mindenféle biciklire és egyéb extrém sportos eszközre felapplikálható, akkor egy igazán-igazán réteg eszközt írtam most le, és valóban egyébként a Ragvon X Snap 7 Pro nevű kicsit nyelvtörő névvel ellátott készülék, az pontosan egy ilyen termék. Maga az akciókamera nem fogja mindenkinek a haját letépni a specifikációival, egy 2,7K-s 30 képkocka per másodperces videó rögzítésére képes, 64 GB beépített memóriájú mini egységről van szó, ami 40 percig működik a saját kis mini akkumulátoráról, illetve csak 5 méter mélységig vízálló, tehát nem ez lesz majd az az eszköz, amivel búvárkodni megyünk, de ettől függetlenül a kamera érdekessége az nyilván abból a szempontból is megvan, hogy ezt a kis egységet ki lehet kapni a hátlapjából a telefonnak, és lehet vele rögzíteni mindenféle kicsit extrém sportosabb helyzetet, majd pedig vissza tudjuk pattintani a hátlapba, ami így tölti, illetve a készülék memóriájába át tudjuk húzni az elkészült videókat. Nem ez lesz a tartalomgyártók kedvenc eszköze, de ettől függetlenül az extrém sportok, mindenféle sportokat űző, szabadtéri elfoglaltságokat űzőknek egy ilyen nagyon-nagyon érdekes alternatív változat ez. És ha már alternatív érdekességekről beszélgettünk, akkor mindenképpen beszéljük az Acer projektjéről, ami ebben a formában nem biztos, hogy megvalósul, de én nagyon szeretném, mert a Dual Play Mini koncepció egy nagyon-nagyon érdekes termékkategória továbbgondolása, a kézi játékkonzolokból csinál egyfajta laptop-szerű eszközt.
1: A 8 üveges kézi játékkonzol, ilyet azért már láttunk, tehát mondhatjuk a legnépszerűbb, és per pillanat még mindig azt mondom szívemre tett kézzel, hogy legjobbat a Steam Deck-et, de ugye volt az Acernek is saját kézi konzolja, kézi játékkonzolja, volt a Lenovo-nak is, stb. De hogy ez az első olyan, aminél ez így picit ilyen notebookosan föl lehet nyitni és át lehet fordítani a kijelzőt, alatt a billentyűzetet találunk, tehát kvázi teljes értékű mini számítógépként is már amennyire a forma engedi, tehát az a pici forma engedi a pici billentyűkkel, de tudjuk használni ezt a készüléket, úgyhogy ez mindenképpen egy olyan irányt mutat, hogy a gyártók nem engedték el a kézi konzolokat, nem is tudják, hiszen a Steam Deck annyira népszerű, hogy biztos, hogy jönni fognak a Windowsos verziók, ahol ugye mindig a Windows lesz a szűk keresztmetszet, mert hogy egyelőre túlságosan erőforrás igényes önmagában az operációs rendszer, és erre jönnek még az ilyen meg olyan egyre durvább hardware kívánó játékok is, de mindenképpen egy olyan koncepció, amivel azt tudjuk mondani, hogy kisebb munkára, e-mailek válaszolására, stb. Önmagában is alkalmas az az eszköz, természetesen nagy monitorra kötve, billentyűzettel egérrel pedig akár egy teljes értékű számítógép is lehet. Meglátjuk, hogy lesz-e konkurenciája ennek a modellnek, és hogy valóban megjelenik-e majd a projekt Dual Play Mini valaha, ha nem is teljesen ebben a formájában. Ami viszont biztos megjelenik, az a Dell 14S, ami nekem elsőre picit úgy tűnik, mintha elirigyelte volna a MacBook Neo-nak a sikerét.
2: És nyilván majd kiderül, hogy valójában tényleg ez történt a Dell részéről, az a legszűkebb keresztmetszet, hogy milyen áradásban fog megjelenni ugyanis ez a készülék, mert hogy alapvetően belépő szintű, mondjuk az, hogy belépő prémium eszköznek szánják, ami már egy ilyen nagyon vicces oximoron, de lényeg, hogy a spórolós olcsó megoldásokkal ellentétben itt alumínium készülékházba gyönyörűen, szépen, vékonyan eldolgozott és kidolgozott készülékházba illesztették bele a hardware-ét ennek a laptopnak, ami méretei tekintve sem annyira a megszokott olcsó laptop kategória, 1,5 kg-os súlyával, 2,8K-s felbontású kijelzővel, amit ráadásul 120 Hz-es képfrissítést kínál, Intel Core 5 és Core 7 processzor választékkal, illetve egy 13,5 mm-es vastagsággal egy egészen érdekesen jó balansznak tűnik így a Windows-os laptopok terén, mint minden eszköznél, ennél pedig különösen igaz lesz az, hogy az ára lesz a döntő, hogy ez lesz a jobb ajánlat, vagy mondjuk egy MacBook Neo még mindig, de ha már a megfizethető áru eszközökről beszélgetünk, és a prémiumabb megjelenésről, akkor mindenképpen beszéljünk a Lenovo IdeaPad Vibe-ról, ami egy picit másképp közelíti meg, de szintén hasonlóan érdekesen közelíti meg a kedvező áru laptopok világát.
1: Az IdeaPad Vibe egy színes burkolatokkal, tehát tényleg nagyon fiatalos színekben is kapható, cserélhető billentyűzet kupakokkal megáldott kis notebook lesz, ami abszolút a fiatalokat és a hát kisebb pénztárcával rendelkezőeket célozza meg, úgyhogy ez mindenképpen érdekes volt. Mellette természetesen a Lenovo megint hozott egy olyan koncepciót, amit valószínűleg csak jó pár év múlva fogunk látni, vagy legalábbis olyan árcédulával, ami azért még a tehetősebbeket is könnyezésre fogja késztetni. A 14-ről 17 szóra kigördülő képernyő és laptopjukat is elhozták, ugye ilyen hasonlót már csináltak régebben is, de hogyha letudtuk most a laptopokat meg a telefonokat, egy kicsit nézzünk át a képalkotás világába, mert hogy akciókamera fronton is jó néhány újdonság volt, ráadásul van egy-kettő, ami kifejezetten olyan, ami ugyan réteg készülék, de azt a réteget nagyon-nagyon jól fogja kiszolgálni, ha piacra kerül, ez pedig nem más, mint a Hohem iPic.
2: Önmagában már az nem újdonság, hogy viselhető kamerákat vásárolhatunk, amikhez különálló eszközként hozzá csatlakozhatunk, vagy lecsatolhatunk róla kijelzőket, illetve az sem újdonság, hogy a fizikai stabilizátorral, gimbalal ellátott kamerákat tudunk vásárolni, erről mi is hosszasan beszélgettünk már korábban, de az az érdekesség, hogy ezt a két kategóriát ötvözték, és a Hohemnél ezt tették meg, gyakorlatilag arról van szó, hogy ahogy mondjuk a DJI Osmo Pocket szériája is egy ilyen gimbalos, stabilizátoros, tartalomgyártó kis kézi kamerát kapunk, ami mindezek mellett egyszerre egy lecsatolható kis modult is tartalmaz, ez a kamera pedig külön távolról vezérelve viselhető eszközként képes arra, hogy felvegye azt, amit mondjuk látunk saját belső nézetünkből, vagy akár csak szimplán egy fix pozícióban rögzíthetjük valahol, és utána távolról vezérelhetjük. Tényleg nagyon réteg termék, de nagyon sokan kerestek korábban is már olyan kamerát az akciókamera világon belül is, aminek elsődleges funkciója a jó stabilizátor volt, és mindez, ha egy jó képalkotásra áldotta meg a gyártó, remélhetőleg, akkor pedig egy nagyon érdekes, nagyon-nagyon sok rétű tartalomgyártó kamerát kapunk a Hohem iPic személyében, de ha már kategórián megújításról vagy újraalkotásról van szó, akkor az Anker Mindbase okos eszköz, okos otthon eszköz mellett semmiképpen sem mennék el, mert hogy ők egy nagyon-nagyon-nagyon jó koncepciót hoztak el erre az ifára.
1: Az Anker egyrészt mostantól Anker, tehát ezt csak azért mondjuk el, hogy a jövőben ne legyen zavaró ez a dolog, megszűnnek az almárkák, tehát a Soundcore és a többi ilyen Ankeres almárka, mostantól minden a nagy anyacég márka neve alatt jön, így a Mindbase is, ami gyakorlatilag egy otthon használható helyi, lokális AI agy, egy olyan központ, ami arra képes, ami nekem a szívfájdalom, és tök jó, hogy végre van ilyen, hogy az összes létező okos otthon technológiát, nyilván a népszerűbbeket és a nagyobbakat, képes egyben kezelni, tehát igazából mindegy, hogy az IKEA-s, a Samsungos, vagy az Apple verziót használjuk otthon, ezek az eszközök képesek lesznek, tehát a különböző gyártótól érkeznek, képesek lesznek a Mindbase segítségével együtt működni, és lokális AI, ami azért fontos, mert hogy ezek az adatok nem kerülnek ki a házunkból, azok, amiket ezek az eszközök rögzítenek, képet, hangot, stb. Vagy vezérelnek, azok az információk ott maradnak nálunk. Nyilván itt azért nyitok egy zárójelet, ezt azért majd gondolom megvizsgálják még jobban az Unióban is, de maga az alapötlet nagyon jó, az biztos, hogy nem lesz olcsó, ugyanis akár 48 terabájtnyi háttértárat is bele tudunk pakolni a Mindbase-be, ami önmagában egy nagyon-nagyon vaskos pénztárcát igényel, de minden esetre azt mutatja, hogy az Anker azon gondolkozik, és abban gondolkozik, hogy egyszerűbbé tegye az otthoni okos otthon integrációt, és ennek a Mindbase az egyik legújabb és legfrissebb jelöltje. De ha már újdonságról beszélünk, nem hagyhatjuk el a világ egyik legbizarrabb, legnagyobb furcsaságait gyártó cégét, a Dysont, aki most egy kamerás fogkefét hozott nekünk.
2: Oké, nem teljesen az IFA-n mutatkozott be, hanem egy picivel előtte, de azért az IFA-n lehetett először tényleg élőben látni a Dyson Camera Jet nevű fogkeféjét, ami, ahogy a neve is jól leírja, igazából egy optikai elemzéssel dolgozó fogkefe, képes gépi tanulással működő makroobjektíves kamerájával valós időben érzékelni azt, hogy hol milyen problémákat találhatunk majd a fogsorunkban, hol kell pontosan milyen vízsugárat indítania, hol kell egy picit erősebben mosnia, szóval gyakorlatilag arról van szó, hogy a Dyson egy kamera segítségével és mesterséges intelligenciával nyilvánvalóan próbál egy nagyon-nagyon alapos személyre szabott szájápolási metódust kidolgozni nekünk a kis fogkeféjében. Én egy picit idegenkedem tőle, de ettől függetlenül ez is egy nagyon-nagyon érdekes koncepció, ami jól mutatja, hogy milyen furcsaságokkal is találkozhatunk még az IFA-n, illetve, hogy mi vár ránk majd a közeljövőben, ha mesterséges intelligencia hardverekről van szó.

0: iFater. Technológia konyha nyelven. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 3:30 most nem sokkal, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd, egyebek mellett nyitjuk majd az amerikai tőzsdét is, de első körben az elmúlt órák fejleményei következnek. A gyermekbarát digitális környezetre fókuszál a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 15. média és internet konferenciája. A szervezet alapító elnöke elmondta, hogy a kétnapos eseményen mintegy 40 elismert szakértő tart előadást, pszichológusok, kiberbiztonsági szakértők, média szakemberek, újságírók, influencerek és nyelvészek mellett a digitalizációs államtitkár is elfogadta meghívásukat. Edvi Péter külön kiemelte a mesterséges intelligencia rohamos terjedését.
3: A mesterséges intelligenciáról ezen a konferencián több előadás is szól, de nem a technikáról, meg mire lehet használni, és mennyi pénzt lehet belőle csinálni, hanem sokkal inkább a hatásról beszélünk, hogy milyen hatással van a gyerekekre, milyen hatással van a családokra. A másik pedig, hogy a közösségi a média hatásáról beszélünk, hogy a gyerekekre, családokra milyen hatással van, és hát sajnos ott is azt látjuk, hogy nagyon rossz a helyzet. Először is a gyerekeket nagyon beszippantja, másik oldalról nem szabályozza, tehát a politika, a szabályozás legalább 10 évvel van lemaradva.
2: A piaci várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal emelte irányadó kamatait az Európai Központi Bank. A döntés alapján a betéti kamat 2,5%-ra, az irányadó refinanszírozási kamat 2,65%-ra, az aktív oldali rendelkezésre állás kamata pedig 2,9%-ra nő szeptember 16-ától. Az LKB előző ülésén még változatlanul hagyta a kamatszinteket. Legutóbb júniusban módosítottak, akkor szintén 25 bázispontos emelésről döntött a kormányzó tanács. Jogi lépéseket tesz a kormány a megszüntetett szuverenitásvédelmi hivatal egykori vezetőinek közpénzköltései miatt. A vezetők több millió forintos fizetésük és juttatásaik mellett hivatali VIP bankkártyával is fizettek megkérdőjelezhető tételeket. Több elszámolás hiányosan érkezett be, és előfordult, hogy szabadság alatt magáncélú költéseknél is használták a hivatali bankkártyát. A nyáron megszüntetett hivatal 2025-ben mintegy 120 munkatársal és 6,2 milliárd forintos éves költségvetéssel tökötött. A kormány szerint az intézmény teljes egészében központi költségvetési támogatásba gazdálkodott.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9%-kal emelkedik 149.212 pontra. A részvénypiac forgalma 14,5 milliárd forint. A vezető részvények között egyedül a Richter esik 12.540 forintra 3,1%-kal. 3,3%-os pluszban a MOL 5.170 forinton, 0,5%-kal erősödik az OTP 45.610 forinton, és 2,1%-os pluszban a Telekom 2.542 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 365 forintot és 30 fillért, 1 dollárért 314 forintot és 70 fillért kérnek. Európában nincs jó hangulat, a londoni FTSE 4/10, a frankfurti DAX 6/10, a párizsi CAC-on pedig 4/10%-kal van lejjebb. A milánói és a madridi tőzsde 1/10%-ot csökken. És elindult a kereskedés már 4,5 perce a Wall Street-en, a Dow Jones 3/10, az S&P 500 6/10, a Nasdaq Composite pedig 8/10%-kal csökkeni éppen. Az aranyára is 1,5%-os mínuszban, uncianként 4392 dollárt kérnek a sárga nemes fémért.
0: Időjárás jelentés.
2: Fokozatosan szakadozik, vékonyodik a felhőzet, általában több órára még kisüt a nap, kevésen lehet kisebb eső vagy zápor. A szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik, majd délutánra, késő délutánra nagy részt mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul, késő estére 15 és 23 fok közé hűl a levegő. Köszönöm figyelmüket, a folytatásban jön az iFater, híreket pedig majd 4 órakor.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. iFater. Technológia konyha nyelven.

0: Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
1: Többször szóba került itt az iFaterben, hogy az okos tévék hogyan csinálnak pénzt, mert hogy az okos tévé gyártók hogyan csinálnak plusz pénzt abból, hogy ezek a tévék valóban okosak, és ugye nyilvánvalóan elemzik és átküldik az anyucinak, apucinak, az anyacégnek azokat az adatokat, hogy milyen appokat, hogyan és mind használunk, amit aztán természetesen az appgyártók felé és akár hirdetők felé is értékesítenek tovább. Ehhez viszont az kell, hogy ezek a tévék ilyen vagy olyan módon figyeljenek minket, és hogy ezeket aztán online el tudják küldeni hazai szerverekre, ahol nyilván remélhetőleg anonim módon ezeket az adatokat vizsgálják. Ezzel szemben most az LG környékén egy kisebb fajta botrány bontakozik ki, mert hogy úgy néz ki, hogy nekik nem kell online elérés, egyfolytában nézelődnek és hallgatóznak.
2: A Gamer Nexus és több független biztonságkutató dolgozott együtt ezen a projekten, amiben felmérték azt, hogy az okos tévék hogyan működnek és hogyan kommunikálnak, illetve hogyan gyűjtenek adatokat. És hát az LG kapcsán azért vannak most ilyen furcsa, mondjuk azt, hogy kellemetlen hírei ennek a kis csapatnak, mert hogy több százmillió készülékük lehet érintett abban az adatvédelmi problémában, és hogyha ez beigazolik, akkor elég erős kihágásban, ami szerint a mindig kész vagy mindig aktív funkció segítségével, tehát hogy a tévékészülékünk bármikor aktiválható, akár egy online parancs segítségével is, ezt ugye mi magunk kapcsoljuk be a tévénél, nem az LG, ennek segítségével a mikrofonok is folyamatosan aktív állapotban vannak, illetve a távoli hangvezérlés funkciókat is használja ez a rendszer, tehát hogyha valaki mondjuk azt is beállította, hogy kéz nélkül tudjon beszéddel tévét irányítani, akkor ezek kettőse lehetővé teszi a gyártó számára, hogy adatokat gyűjtsön, és ezeket felhasználja, mármint az így begyűjtött adatokat, a saját úgynevezett ACR, vagyis Automatic Content Recognition, tehát automatikus tartalomfelismerő rendszerén keresztül, amely a képernyő tartalmak alapján próbálja megállapítani azt, hogy mit nézünk, mit szeretünk, és ennek megfelelően célzottabban próbál meg minket arra rávenni a különféle hirdetéseken keresztül, hogy vásároljunk. És hát nyilván ugye az LG azért nem felkészületlen ebben a témában, és ők rögtön azért reagáltak is erre az állításra. Állításuk szerint az eszközök nem folytatnak jogosulatlan lehallgatást, a készüléti figyelés tényleg csak arra hivatott, hogy a különféle aktiváló parancsokat figyelje és azokat detektálja, a funkció pedig a felhasználási feltételeknek megfelelően működik, és nyilván ugyanakkor az adatvédelmi szakértők azért ezt picit árnyalják, ugyanis legtöbben nincsenek tisztában azzal, hogy a tévé ilyenkor ténylegesen állandó jelleggel hallgatózik, és folyamatosan figyeli azt, hogy mi mikor szólunk hozzá, még hogyha ezt mi magunk kapcsoltuk is be, és egyelőre az nem tisztázott, hogy ténylegesen bármilyen adatot gyűjt-e ilyenkor a tévékészülék, és továbbít-e bármilyen szerverre. Az egy biztos, hogyha valaki ezt a két funkciót, tehát az Always Ready-t, illetve a távoli mikrofonos hangfelismerést bekapcsolva hagyta, akkor az LG TV minden egyes szót hall, és itt már csak az a kérdés, hogy ebből bármit feldolgoz-e. Ezek megelőzésére az említett két funkció kikapcsolásával tudunk felkészülni, de ha már buktákról beszélgetünk, illetve ha már kínos helyzetekről, akkor beszéljünk egy kicsit pozitívabb dolgokról, egész konkrétan egy egészen nagy sikerről, mert hogy az Isar Aerospace feljutatta Európa első műholdját földkörüli pályára.
1: Az Európai Unió egyre inkább törekszik abban, hogy ha lehet, akkor mindenben legyen uniós, valamilyen uniós céghez köthető saját technológiája, cloud, AI és természetesen az űrkutatás sem maradt ki ebből. Az Isar Aerospace 2018-ban alakult, München közelében három egyetemista alapította, és a vállalat célja, hogy megfizethető és rugalmas indítási lehetőséget biztosítson kis és közepes méretű műholdaknak, és tavaly 2025-ben már volt egy ilyen próbálkozás, hát ami finoman szólva sem sikerült túl jól, úgyhogy az idei egy évvel későbbi indítás az ezen a területen, tehát hogy valamit feljuttatunk az űrbe sikeresen, az azért rövidnek számít, hogy kijavították a hibákat, de egy 28 méter magas rakétával, a Spectrum kétfokozatú rakétával sikerült feljuttatni műholdakat, amiket aztán telepített is, tehát nem csak az volt, hogy elérte azt a célt, hogy feljutott az űrbe, hanem sikerült végigvinni teljesen a projektet. Ez a rakéta akár egy tonnányi rakományt is föl tud juttatni az űrbe, ami azért nem olyan pici, pláne űrtechnológiában nem olyan pici, úgyhogy nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy az Európai Uniónak végre van saját saját olyan rakétája, ami valamilyen szinten riválisa lehet a világvezető SpaceX-nek, és most már a 4-500 munkatársat foglalkoztató cég azon dolgozik, hogy a jövőben természetesen pénzzé tegye ezt a, mutatom az idézőjelet, fúrozási technológiáját, úgyhogy egész biztosan a jövőben még fogunk hallani az ISAR Aerospace nevű cégről itt az Unión belül, de hogyha már Unió, és hogyha már nagy dolog, akkor beszéljünk arról, hogy az Egyesült Államok után Magyarország és a nyugat-balkáni országok lettek azok, ahol először összeforrasztották a Starlink technológiáját mobil technológiával.
2: Nyilván nem arról van szó, hogy a Starlink mint szolgáltatás ne lenne elérhető már elég széles körben Európában. A Starlink Mobile egy olyan szempontból új érdekesség, hogy eddig kizárólag az amerikai T-Mobile-nál lehetett elérni ezt a funkciót. A feladata ennek a szolgáltatásnak, ennek a úgynevezett direct-to-cell szolgáltatásnak az, hogy olyan területeken biztosítson lefedettséget, ami még fizikai tornyokkal sem érhető el. Tehát abban az esetben, ha valakinek van egy újabb, modernebb, LTE-képes okostelefonja, és igazából nincs semmilyen egyéb specifikus hardware követelménye ennek a rendszernek, akkor képes olyan térerőben elég ritkás területen is telefonhívásokat, illetve üzenetek küldését és fogadását végrehajtania a Starlink Mobile segítségével, amit más esetben nem lenne képes, tehát mondjuk egy az eddig megszokott műholdas telefonokhoz képest sokkal kézzelfoghatóbb és egyszerűbben elérhető szolgáltatásra van szó, aminek az első lépése, és a 4G hozta el Európába először ezt a szolgáltatást, illetve hozzá 2027-ben, és első lépésként tényleg csak egy ilyen minimális mobilos kommunikációra lesz alkalmas majd a Starlink Mobile. A Starlink Mobile V2 viszont már ennél sokkal többet fog kínálni, ez gyakorlatilag egy, ha nem is 5G szintű, de azért egy 4G-t már bőven megugró sebességet biztosít majd azoknak a felhasználóknak, akik igénybe tudják ezt venni az említett cégcsoport valamelyik mobil szolgáltatójánál, ugye ebbe beleértve a magyarországi One szolgáltatót, illetve a nyugat-balkáni hasonló néven futó szolgáltatókat, és mindezek mellé egyébként nyilván szó volt arról, hogy egy úgynevezett Sovereign Solutions nevű megoldás is érkezik, ami egy zárt kommunikációs rendszer biztosít majd, és ez elsődlegesen inkább állami szintű szolgáltatás lesz, illetve nemzetbiztonsági szolgáltatás. De a Starlink Mobile egyébként még nem tudni milyen áron és milyen extra költségként, de minden átlag felhasználó számára elérhető lesz Európa ezen szegmensében, és nyilván az Európai Unióban is lesz majd saját megoldás, de azt viszont még úgy tudom, hogy csak 2030-ra fogják leghamarabb megvalósítani. Addig marad nekünk az Elon Musk-féle megoldás azokon a területeken, ahol amúgy ritkás a lefedettség. De ha már ritkás lefedettségről beszélgetünk, akkor mindenképpen szó kell ejtenünk egy picit az új modern világ egyik nagy problémáról, a mesterséges intelligencia adta tanácsokról, mert hogy ez adott esetben túrázáshoz nem feltétlenül a legideálisabb megoldás.
1: Hát a három túrázó, akik a kaliforniai Sasta hegyen ragadtak, biztos, hogy ezen a véleményen vannak, ugyanis ők egész egyszerűen megkérdezték a Google-féle Gemini szolgáltatást, ugye a Google saját mesterséges intelligenciáját, hogyha szeretnék megjárni a Sasta hegyet, akkor mennyi ennivalót, innivalót vigyenek, és amúgy mennyi ideig tart ez a túra, és amúgy hogy menjenek, és hát úgy néz ki, hogy a Gemini nem volt ebből a szempontból nagyon okos, ugyanis a három fiatal férfi hajnal 3-kor indult el túrázni, és bár a túrázóknak azt ajánlja a hivatalos forrás, tehát az az oldal, ami azzal foglalkozik, hogy hogyan bázd meg a Sasta hegyet, hogy ha délig nem érik el a csúcsot, akkor mindenképpen forduljanak vissza, mert hogy éjszaka finoman szólva is problémás onnan lejönni, ennek ellenére ők este 7 órakor érkeztek meg, tehát itt egy szolid 7 órás kis gapről van szó, amit a Gemini nem vett figyelembe, és hát fölhívták a rendvédelmi szerveket, a helyi sheriff hivatalt, hogy hát segítsenek nekik, mert hogy este 7 van, és a sötétben kéne lebotorkálniuk a hegyről, úgyhogy végül a Mud Creek kanyonban töltötték az éjszakát, nem messze a hegytől, mielőtt másnap reggel az erdészeti szolgálat konkrétan kimentette őket, majd ezután a szolgálat kiadott egy hivatalos közleményt, hogy amennyiben a jövőben bárki azt tervezi, hogy a Sasta hegyet vagy bármilyen ilyen természeti objektumot meglátogasson, akkor ne feltétlenül a Gemini-tól vagy bármilyen más AI-tól vegye az ikletet és az információkat, hanem bizony-bizony menjen föl hivatalos forrásokra és nézzen utána kézzel, szemmel, emberi aggyal, hogy mi kell ahhoz, hogy egy ilyen túrát éppbőrrel megusszanak.

0: meg, hogy ez fotógép, mert hogy az Instaxnál nem annyira vannak előtérben a videós képességű készülékek, és mégis van a tetején egy hosszú csík, amiből fénykép jön ki. De kialakítása szempontjából, minden szempontból olyan, mint egy retro videokamera, úgy, hogy már most szeretném a karabinert lenyúlni róla, mert az külön nagyon-nagyon tetszik, de ettől függetlenül annyira szépen van összerakva, és annyira ügyesen pendíti meg ezeket a nosztalgikus húrokat, hogy beszélnünk kell arról, hogy akkor mi is ez, ami itt van előttünk?
1: Név szerint ez az Instax Mini Evo Cinema, a design pedig a 8mm-es, tehát még a 8mm-es filmet használó kézi kamerákkal idézi.
0: Hát akkor az nem is 80-as évek, hanem még jóval korábbi.
1: De egyébként az a vicces ebben, hogy ez a pár évtizedes visszaugrás, ez az időutazásos gondolat, mert egyébként nagyon jól tette ebben a kamerában. Gyorsan tisztázzuk, hogy mi mit jelent, mert az Instax, ahogy mondtad, Instax fotós eszközt jelentene. Az Evo, az pedig azt a szériáját jelenti a Fujifilm Instax modelljeinek, ami nem közvetlenül arra a bizonyos kis instant filmre, vagyis igazából erre a kis kazettás filmöcskére fotózna, amit ugye az Instaxok használnak, hanem ez egy digitális eszköz.
0: Van memóriája.
1: Van memóriája, van egy digitális érzékelő lapkája, tehát elektronikusan rögzíti a képeket és videókat, erre kitérünk mindjárt, mert
0: kell cinema.
1: A Mini az ugye pont a formátokat, a film formátokat mutatják, mert ugye a Fujinál van három, ez a Mini, az egy pici álló,
0: igen.
1: Van a Square, az a négyzet, és van a Wide, ami az a nagyobb, ez a kb. Két Mini egymás mellé pakolva, ez a szélesebb formátum, ez a Minivel dolgozik, szóval már ezt is tisztáztuk, és ugye itt jön az érdekesség, hogy ezeknél a digitális analóg kombóknál, amiket az Instaxhoz behozott a Fuji, ezeknél mindig van valami trükk. Ugye a korábbiakban inkább csak arra retro kinézetre mentek rá, meg arra, hogy igazából ott is egy fotonyomtatóként működik, tehát Bluetooth-on rá lehet kutyítani képeket. Ez itt is működik, tehát azért ez mindazt tudja, és mindezeken felül van egy olyan érdekes trükke, hogy tud videó felvételeket, egy 15 másodperces felvételeket rögzíteni.
0: Itt azért nálam billeg a cinema kitétel, tehát a 15 másodperc az sehol nem cinema a bolygón, de oké. Okay.
1: Még mindig Instax eszközről beszélgetünk, és ezeket a felvételeket egyrésztről, és majd itt foghatod mindjárt a fejed, hogy mindenféle effektekkel elláthatjuk, az effektek az adott évtizedre, az 1930-as évektől indulva, az 2020-as évek.
0: És ez egy tárcsára van kivezérelve.
1: Az adott évtizedekre jellemző stílust, igen, képviselik ezek az effektek, amik egy-egy ilyen a tárcsán állítható évtizedre ugrálva jöhetnek elő, és a tényleg ez a 30-as években ez még fekete-fehér, nagyon-nagyon szakadozó, agarozó képpel, kb. Mint hogyha ez a
0: néma film
1: korszakot idézni, és de hogy megvan itt tényleg ez a 90-es évek klasszikem kordereim, meg a korakét az...
0: Meg a neon színek.
1: Meg a neon színek, minden megvan, és mindezt az erősséget egyébként a lencse, az objektív, egyébként egy tök jó fényérzékeny objektív, egy F2.0-es, azért ez korrekt objektív, körüli kis tárcsával lehet állítani egy tízes skálán, hogy mennyire legyen erős az effekt.
0: Meg kell védenem az Instaxot, mármint hogy abban a szempontból mondtad, hogy el fogom dobni az agyamat, és hogy majd foghatom a fejemet. De hogy az, az igazság, hogy nekem nincs bajom ezzel a retro dologgal, már a kinézettel sem, én szeretem ezt a szuper 8-as feelinget, ez jó móka, ráadásul tényleg olyan, hogy ezt bárhol előveszed és elkezdesz vele bármit csinálni, biztos, hogy lesz olyan ember, aki olyan hozzá, tehát hogyha valakinek ez igénye, így akar csajozni, pasizni, akkor az Instax Evo Cinema az tökéletesen alkalmas rá, Mini Evo Cinema, majd egyszer kimondom hosszan, nincs nem érdekes, de hogy ha jól csinálják ezeket az effekteket, ha jól csinálják a dizájnt, akkor nekem nincs ezzel bajom. És azt, hogy mondjam, hogy nem gagyi. Tehát mindegyik évben tényleg megvan. Most az, hogy évre nevezték el, ezen lehetne filozofálni, hogy ez jó vagy nem, de azok az effektek, amiket csinál, az jó, és a 15 másodpercet is értem, mert hogy ez azért végül is egy fényképezőgép, ennek tükrében a kialakítás egy kicsit meghazudtolja a nevet, ugye ez a camcorder kialakítás, az a Super 8-as kamera kialakítás azért meghazudtolja, hogy mit tud, de borzasztóan szórakoztató, nem csinál jó videókat, mert ha a minőséget nézzük, pixelszám szempontjából 720p-s videókat csinál. Tehát ezt annak idején, amikor még olyan öreg, azt HD-ready tévéként árulták a 720p-s tévéket, tehát hogy ez egy negyed full HD, ami hát semmilyen szempontból gyakorlatilag egy fogtömés tud jobb minőségű videót felvenni manapság, viszont annyira jól áll ez a kis buta effekt halmazzal ennek az egésznek ez, hogy semmi 4K, semmi 120 frame per szekundum, semmi technikailag értelmezhetetlen videotechnikailag a tudása, a 15 másodperc pedig egyenesen vérlázító is lehetne, de hogy egyrészt ezzel át kell gondolni, hogy mit teszel föl, át kell gondolni, hogy akkor azt hogyan, mert hogy az effekt utána nem módosítható, tehát hogy ha azt fölvetted, az úgy néz ki. 1930-as effekte 30-a, 2020-as, 2020-as. Szóval ez tényleg egy

0: kreatív játékszer, nagyon mókás, nagyon jól van összerakva, tehát hogy itt prémium érzetet megkapjuk, az tiszta sor. Nekem egy picit az ára fáj játékszerhez képest. Mert hogy azt gondolom, hogy van ennél jobb Instax kamera.
1: Igen.
0: Szóval nekem egyedül csak az árcédula az, nyilván újdonság, nyilván csomó szempontból ez egy teljesen új formátum, nekem ott ezek csak a léc. Nincs más bajom bele.
1: Jó, ez egy teljesen értelmezhető, tehát egyébként valóban az egy brutális árahoz képest, amit mondjuk eddig megszoktunk az Instaxoktól, de technikailag igen azt mondom, hogy azt meg senki más nem tudja, mint ez. Tehát, hogy egyrészt megvannak ezek a videók nem csak annyi arra szolgálnak, hogy a belerakható memóriakártya, vagy a beépített néhány percnyi memória az megteljen és tök jól mutogathatjuk meg telefonra, átöltjük applikációval, meg egyebek, hanem van egy ilyen kis apró trükkje ennek az egész Instax szolgáltatásnak, mert ez egy szolgáltatás is, és az applikáción keresztül tudjuk szinkronizálni egy virtuális ilyen fotófalra az alkotásainkat.
0: Felhőbe.
1: Minden egyes videóból kiragadhatunk egy fotót.
0: Igen.
1: Ezt a fotót, ezt ki is nyomtathatjuk, természetesen. Minden videóra rárakhatunk egy QR kódot. És itt az érdekesség az adnak, hogy a QR kódot beolvasva a fotófalunkat betölthetjük, megnyithatjuk az adott videót, megoszthatjuk másokkal ezeket a videókat.
0: Csak az Instax applikációval működik, vagy ezt a videófalat meg tudom nézni más?
1: A videót meg tudod nézni alapvetően bármilyen böngészőből.
0: Okay.
1: Tehát, hogy ez nem kell az applikáció. Ahhoz kell az applikáció, hogy felragd a felhőbe. És önmagában meg ugye le is töltheted nyilván, hogy bár az Instax belső memóriájából USB-C-n keresztül, mert azzal is tölthető, azzal szinkronizálható, ez tök egyszerű.
0: A piros pont.
1: De hogy...
0: Kevés Super 8-as kamerát láttam USB-C töltésre.
1: Tény. Magukat a videókat meg lehet nézni bármin keresztül letöltve, memóriakártyát tud fogadni az eszköz, microSD kártyát nyilvánvalóan. És önmagában nézve szórakoztató a tartalom, hogy gyárt, és 2 évig vissza lehet nézni, amit felhőbe felraktunk, mármint közvetlen az Instax felhőbe. Ez egy élmény megosztó cucc, nem ezen tárol, nem az érzékeny cuccokat. Ez tényleg arra szolgál, hogy legyen egy virtuális fotófalunk. Sőt, ugye az egyik ilyen kedvenc dolog, amire használható, és egyébként mostanában így elterjedt, mint szokás, ugye pár éve már létezik az, hogy esküvőkön vesznek ugye a szervezők egy polaroidot, vagy Instaxot.
0: Hát, hogy azon a nyomtató
1: és kamerát. Akkor lehet egy ilyen kis fotófalat csinálni. És utána elindult mostanság az, hogy mini videós üzeneteket is lehet hagyni a párnak. Na most ez a 2-1-ben technikailag.
0: Igen.
1: Szóval már most találtunk így hirtelen egy piaci részt, amire ez tök jó lehet. Mondom, tényleg az, hogy nagyon szórakoztató, minőségi az eszköz maga. Nem azt mondom, hogy ez mindenkinek való, aki instant fotózni akar, meg tényleg ez egy digitális kamera, amin tud instant fotó nyomtatni, igazából, de ezzel együtt egy nagyon szórakoztató és nagyon jó pofa kombináció. Az ára viszont azért egy picit kemény.
0: Tudnánk még mesélni erről az amúgy jól összerakott, nagyon-nagyon-nagyon vidám, nagyon-nagyon szórakoztató játékszerről, ami az Instax Mini Evo Cinema, de ez az egy óra általában hamar eltelik, így van ez most is, úgyhogy ha további infók érdekelnek, akkor a YouTube-on, az iFater.net oldalon és a TikTokon is megtalálsz minket, itt pedig egy hét múlva,
1: egészen pontosan 167 óra múlva újra találkozunk.
0: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk, szevasztok!
1: Sziasztok!
2: A műsort szombaton a 11 órai hírek után újra meghallgathatja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: 94.2 Trend FM.
2: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Pontban 4 órakor a mikrofonnál Kecsőrihárd.
3: Korrigált az olajár reggel, de a Brent hordonkénti ára továbbra is 100 dollár felett van, miután az amerikai hadsereg 5 iráni tartályhajót semmisített meg. A Szefó már szerint egyre nagyobb az esélye annak, hogy az olajár 120 dollár fölé emelkedik, amennyiben a kereskedelmi hajózás elleni támadások tovább fokozódnak. Elemzők szerint egyre biztosabb, hogy a jövőben vámot szednek a szoroson való átkerésért, a bezárazás zajlik, hogy ki részesedik ebből az üzletből, az még nem dőlte minden esetre, hogy Omán is bejelentkezett.
5: Omán alapvetően az elmúlt évtizedekben egyfajta békéltetőként pozícionálja önmagát különböző közel-keleti konfliktusokban, így most ebben is. Ugyanakkor természetesen Ománnak sincs ellenére, hogyha neki anyagi bevétele haszna származik a hormózi szoroson való áthaladó hajóforgalomból. Eddig egyébként ott nem szeret senki vámot, ebből senkinek nem volt konkrétan haszna, az elkövetkező időszakban lesz. Mindenki egyetért abban, a mindenki alatt értjük itt az amerikaiakat, az irániakat, de akár az omániakat is, hogy a jövőben be kell ezt árazni, akkörül nincs egyetértés, hogy ki mennyit fog ebből kapni.
3: Egyébként az olajárak jelenleg a Brent 104 dollár 70 centen, az észak-amerikai könnyűolaj a WTI 99 dollár 40 centen. Itthon nincs változás az átlagárakban, a 95-es benzin 626, a gázolaj pedig 701 forintba kerül, persze töltőállomásokon lehet eltérés az árak tekintetében. Megduplázza az alap és innovatív kutatásokra szánt forrást a kormány. A Tudománypolitikai és Innovációs Államtitkár Szegeden jelentette be, hogy a Nemzeti Kutatási Innovációs Hivatal jelenleg 103 milliárd forintos alapját 3 év alatt 225 milliárd forintra emelik. Horváth Péter szerint ez a magyar tudomány és innováció történetének egyik legnagyobb forrásbővítése lehet. A cél az is, hogy a kutatási, fejlesztési és innovációs kiadások GDP arányos szintje a jelenlegi 1,3%-ról 2%-ra emelkedjen. Tuzson Bencét és Kósaj Lajost is meghallgatja az MNB korábbi működését és ahhoz kapcsolódó visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A már elfogadott munkarend szerint a vizsgálóbizottság működése során két korlát érvényesül. A vizsgálat nem irányulhat egyedi büntetőjogi felelősség megállapítására és nem veheti át az igazságszolgáltatás szerepét. A jelentést december 31-ig kell benyújtani. A parlament egyébként jövő kedden megválasztja az új alkotmánybírókat. A képviselők döntenek a szakképzésről szóló törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról, valamint az alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények módosításáról is. Az állami számvevőszék felszámolná a sporttaó jelenlegi rendszerét. Az ÁSZ azt javasolja, hogy vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy az évente mintegy 125 milliárd forintos sporttámogatás elbírálása kizárólag a sportpolitikáért felelős döntéshozók hatáskörébe kerüljön. A magyar állam 16 év alatt mintegy 1700 milliárd forintnyi társasági javító bevételről mondott le a sportjavára.
2: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-kal erősödik 149.357 pontra. A részvénypiac forgalma 15,7 milliárd forint. A vezető részvények között a Richter 4%-ot gyengült 12.530 forintra. A MOL 3,7%-os pluszban 5.190 forinton, az OTP 4%-kal erősödik 45.590 forintra, a Telekom pedig 2%-os pluszban 2.544 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 365 forintot és 20 fillért, 1 dollárért 314 forintot és 30 fillért kell adni. A bank azt mondja, hogy Európában a londoni FTSE 4/10, egyébként a párizsi kakaron is, a frankfurti DAX pedig 6%-kal csökken, a milánói és a madridi tőzsde pedig gyakorlatilag stagnál. A Wall Street-en a Dow Jones 6%-kal esik, akárcsak az S&P 500, a Nasdaq kompozit mutatója pedig 7%-os csökkenéssel áll.
2: Időjárás jelentés.
3: Fokozottan szakadozik, vékonyodik a felhőzet, a kevés helyen lehet kisebb eső vagy zápor, a szelet élénk helyenként erős lökések kísérik, késő délutánra nagyrészt mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul, késő estére 15 és 23 fok közé hűl a levegő. Köszönöm figyelmüket, hírekkel legközelebb majd fél ötkor.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
6: Szép napot, jó rádozást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután, itt a Trend FM-en csütörtökön hosszú műsorsáv, ma 6 óráig rádiózhatunk majd együtt. A tökös harcsa receptig eljutunk majd, az a műsor vége, de előtte komolyabb dolgokról beszélünk, a fuvarozási szektor problémáiról, üzemanyagárakról, Airbnb szabályozásról itt Budapesten, a turizmus.com összeállításban. Szóval sok minden szóba kerül, és sok nagyszerű vendég lesz itt a stúdióban. Monitor délután egészen 6 óráig rádiózunk együtt.
2: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
1: Folytatjuk a Monitor délután, itt a Trend FM-en Lajkó Ferenccel beszélgetek, a NIT Hungary főtitkárával, iparági szakértővel, magánvállalkozók nemzeti fuvarozó ipartestülete. Tegnap adtak egy sajtóközlemény, tovább mélyült a magyar közúti fuvarozás profitválság a 26 második negyedévében. A nemzetközi fuvarozás összköltsége az infláció 6-szorosával több mint 12%-kal ugrott, meg a belföldi fuvarköltségek pedig több mint 6%-kal nőttek, miközben a fuvardíjak alig több mint harmadát tudták a fuvarozók áthárítani. Viszonylag alacsony szállítási volumenek, tehát igazából áremelésre nincs lehetőség, és eszembe jutott egy beszélgetésünk Katkics Attilával a Logifresh-ben június végén, akkor az volt a kérdés, kátyúban vagy fordulóponton a magyar közúti fuvarozásról beszélgettünk. Hát ez most nem a fordulópont, vagy nem a pozitív fordulópont, ugye? Hetessel kezdődnek a dízelárak, ma hajnalban néztem a benzinkutakon.
2: Hát nem a fordulópont még, inkább a kátyú mélyült, és a gazdasági környezet romlott, annak ellenére, hogy egyébként a makrogazdasági mutatók, akár az inflációt tekintjük, akár az ipari termelésnek a meglódulását, vagy a kiskereskedelmi forgalomnak a töretlen növekedését, amik ugye áruval látják el a fuvarozói szektort, még azért nem érzékelhető áttörő siker mondjuk a keresleti oldalon, tehát a fuvarozási szolgáltatások iránti kereslet oldalon. Ez most egyébként a kisebbik baj, mert ugye ez 3 éve tart, és ugye azt várjuk, hogy majd mikor jelenik meg tényleg ez a napi fuvarszámban. A nagyobb baj az inkább a költségek oldalán van, tehát amit elmondtam, hogy ilyen drasztikusan emelkedtek a költségek, ugye a nemzetközi fuvarozásban 12,3%-kal, a belföldiben pedig 6,4%-kal nőtt az összköltség az egy évvel korábbi költségszinthez képest, és ugye erre mondtuk, hogy ez az infláció többszöröse. Ennek két fő felelőse van, az egyik az az üzemanyagár, tehát az drágult tavalyhoz képest is, az előző negyedévhez képest is, de augusztusban mondhatjuk azt is, hogy az előző hónaphoz is drasztikusan, ugye csak augusztusban, júliushoz képest 10%-kal, talán még egy picit többen is nőtt a gázolajnak az ára. Tehát ez a másik fő felelős pedig az árfolyam. Ugye az árfolyam az egy kétélű, vagy éppen egy többélű fegyver, bizonyos dolgoknak jó tesz a forint erősödés.
1: Van, akinek jó, van, akinek nem jó.
2: Az exportáló cégeknek, és ilyennek számít, így viselkedik a nemzetközi fuvarozás, annak pedig nem tesz jót. Az, hogy az egy évvel ezelőttihez képest 1%-kal erősebb a forint, ez 4,6%-os veszteséget okozott, profit veszteséget okozott a nemzetközi fuvarozóknak, úgyhogy ez a két főtétel adja össze azt, hogy miért is sokszorosa a költségnövekedése a fuvarozásban az inflációnak.
1: És ehhez képest van itt ez a gázolaj ár, ami most már napról napra följebb kúszik, most már tényleg nem is nagyon lehet követni, de mondom, ugye 700-al kezdődik, talán a legolcsóbb kútnál is már.
2: Így van.
1: És hát nagyon várták, vagy vártátok a szerdát, meg az összes testület, aki fuvarozással foglalkozik, és fuvarozó nyilván várta a szerdát, mert azt gondolták sokan, hogy jön majd a bejelentés, hogy milyen módon lehet megtámogatni a dízeleseket, vagy a fuvarozókat, és vagy a fuvarozókat. Azt hiszem csak a dízelesekről volt szó.
2: Igen, hát a fuvarozás az alapvetően dízelre épül. Hát itt inkább a lakosság szempontjából volt fontos az, hogy a benzin belekerül-e vagy sem. Sokan kérdezték igen tőlem is, hogy most akkor ez mi a helyzet, meg akkor védettárat akarunk, vagy nem akarunk. Ugye ezek sem ilyen tiszta egyszerű kérdések, de azért engedtessék meg nekem is, hogy én a saját szakmámra fókuszálok, mert nyilván most a mások majd a saját ügyeikért lobbiznak, de hogy a fuvarozás szempontjából nem az a probléma, hogy 610 680 vagy éppen 700 forint az üzemanyag, nem ez a legfontosabb probléma. Azt nyilván senki nem várhatja, hogy bármely üzemanyag ár az előzőhöz képest majd egy bármely kormány megfinanszírozza a fuvarozóknak, és akkor a borozók, meg a megbízók, meg ennek majd örülnek. Nyilván ez nem egy racionális, és a érdeképviseleti szervezetünk szempontjából vagy oldaláról is nem ezt képviselem. Itt a probléma azzal van, hogy júliusról augusztusra, tehát nem egészen egy hónap alatt 13%-ot, tehát hogy most a 700-as üzemanyagárat nézzük a mait, ugye júliusban volt egy nagyjából 615 körüli átlagárfolyam, 13%-os növekedés egy hónap alatt. A probléma abból adódik, hogy ezt a fuvarozók kifizetik ma, holnap a benzinkutakon, de az ügyfeleikkel lehet, hogy csak két hónap múlva tudnak leülni, tárgyalni. Tehát több hónapra elhúzódik egy ilyen gyors és intenzív üzemanyag áremelkedésnek az áthárítási periódusa. Ez ilyen szakma, meg hát ilyenek a megbízók. Tehát a megbízók nem állnak sorba, hogy kedves fuvarozó, akkor ha láttam reggel a hírekben, hogy 700 az üzemanyag, akkor fizethetnék-e többet, tehát ezért meg kell minden esetben küzdeni, még azoknak is, akiknek van ilyen klauzolják. Tehát a probléma abból adódik, hogy itt van egy akár 3 hónapos ugye átfutási idő, és ezt a fuvarozók meg kell finanszírozni, meg kéne finanszírozni, ha meg tudná. 11 negyed éve veszteséges ez az iparág, és nagyon nehéz helyzetben vannak a vállalkozások. Itt ugye 90%-a a fuvarozóknak KKV, akik likviditás szegények. Nekik nem nagyon van már erre pénzük. A probléma innen adódik. Tehát ezt a részét kellene megsegíteni átmenetileg. Ahogy a korábbi védettár is egy néhány hónapos időszakra volt kitalálva, aztán ugye ki is vezették, amikor ki lehetett, amikor az árak ugye stabilizálódtak és leestek az alá, tehát erre kell valamilyen megoldást találni a döntéshozóknak, és mi ugye akkor kértük a Nithangere, akkor kérte, hogy a kormány a fuvarozókat ne felejtse ki, vagy hagyja ki ebből, amikor hétfőn megjelent ugye az egy ilyen parlamenti közvetítés nyomán, hogy a miniszterelnök úr ugye nyilatkozott arról, hogy kívánnak az üzemanyagára kapcsolatosan valamilyen megoldást találni, tehát bekívánnak avatkozni a dízel árába valamilyen módon, ahol a lakosságot és a mezőgazdaságot nevezte meg kedvezményezetként. És akkor ugye mi erre kezdtünk el ezzel a témával foglalkozni, hogy kérem szépen, nekünk az a persze nincsen bajunk, ha a mezőgazdaságot segítik, hiszen az is egy nehéz helyzetben lévő ágazat, de Magyarországon a teljes nem egészen 5 milliárd liter gázolajból több mint 55%-át a fuvarozás használja fel. Tehát a legnagyobb felhasználó a lakosság mellett az a fuvarozás és a mezőgazdaság. Tehát mi azt kértük, és azt kérjük most is, és azt gondoljuk, hogy a kormány be tud és be kíván avatkozni, akkor a lakosság, a mezőgazdaság mellett a közúti fuvarozás is legyen a figyelmi középpontjában, és nekünk is találjanak ki valamit, hogy túléljék a vállalkozások.
1: Csak 3 nagyon rövid, ami eszembe jutott, a Halod Attilával beszélgetek majd még ma délután, és nem úgy néz ki, hogy ez a válság nagyon hamar megfordulna, vagy lezáródna, vagy bármilyen pozitív fordulat történne, tehát itt most lehet, hogy hosszabb időszakra, negatív időszakra és emelkedő árakra kell berendezkedni, legalábbis a szakértők ezt mondják, ez az egyik, tehát itt 1-2-3 hónapos ilyen átsegítés, az lehet, hogy most kevés. A másik eszembe jutott még az, hogy a többi szervezetet is hallom mozgolódni, és jönnek a nyilatkozatok, egy másik rádióban pont reggel hallottam. Azt szeretném megkérdezni, hogy nincs ilyenkor annak értelme, hogy az érdekképviseleti szervezetek összeálljanak, és ne külön-külön kopogtassanak a miniszterelnöknél, vagy éppen az aktuális kormánynál, mert az talán hatásosabb lenne. Értem, hogy kevés volt most az idő, nyilván ez egy, de hát látszanak a tendenciák, és látszik az, hogy ez a 11. veszteséges negyed év, hát ez az év is valószínűleg így fog elmenni, 3 év. Kukában a fuvarozóknál.
2: Van értelme az együttműködésnek, és elég sok területen együtt is működünk a másik érdekvédelmi szervezetekkel, nem csak a közúti fuvarozók érdekeit védő szervezetekkel, hanem vasúti és logisztikai érdekvédő szervezetekkel is. Például ugye a kormánnyal, amik július 2-án a két miniszterrel tartott egyeztetésen, és ott ült ugye a széles körű egyeztető szakma, illetve az utána megalakult munkabizottságban is közösen veszünk részt, és legtöbb esetben közös álláspontot fogalmazunk meg. Ebben az esetben nem volt idő arra, hogy egyeztessünk. Itt egy hétfő délután esti kipattant és felkapott hírre kellett hát nem azt mondom, hogy azonnal, de mondjuk az éleple alatt tudni reagálni. Nem volt idő arra, hogy egyeztessünk, ezért mindenki a saját módszerével, a saját szóhasználatával és logikájával indult neki a feladatnak. Úgyhogy ennek most csak ennyi a magyarázat, hogy egyáltalán nem volt arra idő, hogy itt egyeztessünk.
1: A másik az, hogy évek óta mi beszélgetünk, és azt pontosan értem, hogy az ügyfelek nem nagyon hajlandók egy-egy üzemanyagár növekedés után odaállni a fuvarozókhoz, hogy itt, amit mondtál is, hogy akkor én többet szeretnék fizetni, sőt, az ártárgyalások nagyon nehézkesek, és ha nem muszáj, nem fizet senki. Tehát előbb-utóbb ez az én olvasatomban áremeléshez vezet. Örülhetek én, hogy nekem kis benzines autóm van, és nem dízel, de előbb-utóbb ez az összes fuvarban megjelenik, meg kell, hogy jelenjen.
2: Így van.
1: És ez az összes árucikben, ami minket érinti, 10 millió embert, az hamarosan meg fog jelenni, ha eddig nem jelent meg.
2: Ez így van, ez biztos, hogy be fog épülni, mert ez, ha bármilyen segítség is van, ez csak átmeneti lehet, hiszen ezek azért piaci folyamatok, vagy a költségeket azért a nap végén valakinek ki kell fizetni. Ugye majd bizonyos idő múlva a fuvarozó be tudja építeni az árába, aztán majd egy idő után a megbízó is beépíti az árába, és végső soron majd mi fogyasztók ugye járulunk a pénztárhoz, és fizetjük ki ezt az egészet a sor végén, de lehet, hogy ez egy fél éves elcsúszással történik meg. És ugye itt van az a pont, ahol a fuvarozókat, különösen a kis és középvállalkozásokat kell segíteni, és csak hogy tényleg ne a levegőbe pufogtassak. Tehát a 2021-es csúcshoz képest, ahol ez a közúti fuvarozási szakma, de egyébként a magyar gazdaság is egyfajta lokális csúcsponton volt, több mint 13 ezer vállalkozás fért el a magyar fuvarozási piacon, és élt meg tisztességgel. Az egy egészen jó év volt gazdaságilag. Ma ott tartunk, ugye néhány évvel később, hogy 12,5%-kal kevesebb fuvarozó vállalkozás van, több mint 1600 vállalkozás ment tönkre az elmúlt néhány évben. Tehát én úgy gondolom, hogy ebből látszik az, hogy nagy a baj, látszik az, hogy amiket kimutatnak ugye ezekben a közúti fuvarozási árindex adatokban, amiket mi is ugye felhasználunk nitként, hogy itt nem elméletek, hanem a valóság van bemutatva, és gyakorlatilag tömegesen hullanak a kis családi fuvarozó vállalkozások, alapvetően amiatt, hogy nem tudják megfinanszírozni ezeket a veszteséges éveket, és ezeket az extrém kilengéseket, amelyeket például az árfolyam változás, vagy az üzemanyag árának a változása jelent.
1: Nagyon szépen köszönöm, várjuk a pozitív fordulatot együtt a szektorral. Lajkó Ferenc, Nyithungary főtitkár. Köszönöm szépen, hogy beszélgettél.
2: Köszönöm szépen, szervuszondos.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A műsor támogatója az Autovallis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovallis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovallis.com.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Fél öt múlt fél perccel, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. 25 ember meghalt, miután kigyulladt egy külföldi teherhajó a kelet-kínai Csingtaóban. A kínai állami hírügynökség szerint a hajó a Peihai hagyógyárban javítás alatt állt, amikor tűzötött ki rajta. A fedélzeten 42-en tartózkodtak, közülük 12 embert sikerült kimenekíteni, 5 sérültet pedig kórházba vitték. A tüzet délutánra eloltották, a mentési munkálatok azonban folytatódnak. Xi Jinping, kínai elnök, a baleset okainak feltárását és a hasonló esetek megelőzését sürgette. Illegális migráció elleni küzdelem, emelkedő energiaárakkal szembeni összehangolt fellépés és az Európai Unió következő 7 éves költségvetése. Ezek a mai pozsonyi V4-es csúcs találkozó legfontosabb témái, ezt mondta Magyar Péter kormányfő. Úgy fogalmazott, örül, hogy a visegrádi négyek újra hangsúlyosabb szerepet képviselhetnek az uniós döntéshozatalban. Az eseményen részt vett Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák kormányfő is. A költségvetési hiány csökkentéséről és az euró bevezetéséről is szó volt a 64. közgazdászvándorgyűlés nyitónapján Egerben. Kármán András pénzügyminiszter szerint a kormány célja a gazdaságpolitikai iránti bizalom helyreállítása, a deficitet pedig nem adóemelésekkel, hanem az állami működési kiadások és a túlárazott szerződések visszafogásával csökkentenék. Hangsúlyozta, a takarékosság nem érintheti az egészségügyet, az oktatást és a szakképzést. Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke arról beszélt, hogy az euró bevezetésénél nem a gyorsaság, hanem a sikeresség a döntő. Szerinte a közös valuta átvétele csak akkor lehet kedvező Magyarország számára, ha az euró után is biztosított marad a fenntartható felzárkózás és a jólét növelése. Lemondott önkormányzati képviselői mandátumáról Egri Attila, a Fidesz-KDNP 8. kerületi frakcióvezetője. A Józsefvárosi Fidesz közlése szerint Egri 2003 óta vett részt a kerületi önkormányzati munkájában, ahol képviselőként, a bizottsági vezetőként és alpolgármesterként is dolgozott. A párt a lemondásokat nem részletezte, közölte ugyanakkor, hogy tiszteletben tartják Egri döntését.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 1,2%-os erősödés mellett 149.647 ponton áll. A részvénypiac forgalma 16,8 milliárd forint. A vezető részvények között a Richter esik 0,5%-kal 12.520 forintra. A MOL 3,8%-os erősödés mellett 5.195 forinton. Az OTP 0,8%-os pluszban 45.770 forinton. A Telekom pedig 2,1%-kal erősödik 2544 forintra. Bankközi devizapiacon 1 euróért 364 forintot és 70 fillért, 1 dollárért 313 forintot és 70 fillért kérnek. Európában nincs jó hangulat, a londoni FTSE 6-tized, a frankfurti DAX 7-tized, a párizsi Kakaron 4-tized, az olasz tőzsde 2-tized, a madridi pedig 1%-kal gyengül. A Wall Street-en a Dow Jones 4-tized, az S&P 500 és a Nasdaq kompozit mutató pedig 0,5%-kal gyengül. Az aranyára is mínuszban, 4405 dollárt kérnek unciánként. Az amerikai könnyűolaj 99 dollár 40 centbe kerül, a Brent 104 dollár 80 centbe jelen pillanatban. A holland tőzsdén jegyzett gáz ára október végi szállítással 2,9%-os pluszban, megavattóránként 81 eurót és 50 eurócentet kérnek a gázért.
0: Időjárás jelentés.
3: Fokozottan szakadozik, vékonyodik a felhőzet, általában több órára kisüt a nap, kevés helyen lehet kisebb esőzápor. Az északnyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik, majd késő délutánra nagyrészt mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul, késő estére 15 és 23 fok közé hűl a levegő. Köszönöm a figyelmüket, a folytatásban folytatódik a monitor délután, azon belül is földgömbrovat. Hírösszefoglalóval várom önöket 5 órakor, zárjuk majd a hazai értéktőzsdét is, és természetesen az elmúlt órák legfrissebb fejleményei is jönnek majd.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Földgömb. A megismerés kalandja.
4: Folytatódik a monitor délután itt a Trend FM-en, a legfrissebb földgömb magazin van előttem, hiszen csütörtök délután van, fél öt múlt néhány perccel, és Varga Mátéval beszélgetek, aki fotós, újságíró, szöveg és fénykép Varga Máté, Kairó, a szeméthegyek láthatatlan emberei. Egy városrész Kairóban. Azzal kezdtem a beszélgetést, még miért itt bekapcsolódtunk, hogy gratuláltam neked, mert hihetetlen fotóanyag, és igazi bugyor, amit ott megnéztél. Mesélj, légy szíves, Kairóban vagyunk.
5: Üdvözlöm a hallgatókat én is. Igen, Kairóban járunk. Hát ugye Kairóról van egy kép a fejünkben. Megérkezünk Kairóba, akkor sok esetben nyilván az első útunk a piramisokhoz vezet, megnézzük a Szfinxet, az Egyiptomi Múzeumot, kávézunk a belvárosban, szóval egy egész más részét akartam én most felfedezni Kairónak. Ugye itt egy 20 milliós metropoliszról beszélünk, egy hatalmas városról, mindez Észak-Afrikában, ahol a szemétfeldolgozás, meg úgy általában ez a fajta szolgáltatása egy városnak nem mindig annyira képült, vagy annyira...
4: Hulladékgazdálkodás, ugye?
5: Igen, hulladékgazdálkodás lehet ezt így nevezni, mint mondjuk mi, amihez itt nyugaton hozzászoktunk. Itt pedig van egy városrész, ez a Kairónak a Mokatam hegyénél van, Mansiat Nasser, ahol évtizedek óta kopt keresztények működtetik ezt az újrahasznosítási rendszert, miközben maguk egyébként mély szegénységben, komoly egészségügyi kockázatok mellett, illetve a társadalom teremhelyzetében élnek. Szóval itt járunk, és őket úgy hívják egyébként, hogy a zabalinok. Mit tehát az, hogy zabalin arabul? Szemétgyűjtő, szemétember, hulladékkal foglalkozó ember, amiben van egy enyhe ilyen pejoratív él is, annak ellenére, hogy egyébként ők ezt használják magukra. Szóval egy városrészben vagyunk, ahol a szemét ural mindent nagyjából.
4: Ez, ahogy írod, ez Kairó gyomra, ugye? Tehát minden, ami képződik ebbe a 20 milliós városba, az nagyjából egészében oda kerül ebbe a városrészbe.
5: Legalábbis egy nagyon nagy része. Az egy baromi érdekes dolog, hogy a nyugati nagyvárosokban az újrahasznosítási arány az nagyjából olyan 20-30%-ra tehető. Most ez Amsterdamtól Budapestig, ez nagyjából hasonló. Ezek a zabalinok hulladéknak mintegy 80-85%-át képesek újrahasznosítani. Szóval egyébként egy elképesztően hatékony rendszerben élnek. Megint meg más kérdés, hogy szemét között, effektíve a szemétben, szóval ezt a cikkben is írom, ahogy belép az ember, ahogy elkezd közelíteni, már látja ezeket az óriási szemétbálákat, és ahogy megy egyre beljebb, látja ennek az egész rendszernek a a nagyon konkrét, nagyon exakt, nagyon egyértelmű működését. Szóval egy egészen elképesztő világba csöppen, ahol mindenkinek megvan a saját kis szerepe, és folyamatosan zajlik a munka, éjszaka is zajlik a munka, napközben is zajlik a munka, szét kell választani a hulladékot, a műanyag megy ide, a
4: fém megy
5: oda. Szerves hulladék megy oda, a fém amoda, disznókat tartanak például, akik feldolgozzák, ugye ez nagyon érdekes, hogy egy ilyen muszlim tengerben találni disznókat. Ezzel kapcsolatban volt is egy sztori egyébként, nem akarok annyira előre szaladni, de még 2009-ben, amikor emlékezhetnek a hallgatók közül, sokan is volt a H1N1 járvány, akkor nagyjából 300 ezer sertést vágatott le az egyiptomi kormány, ami nyilván a zabalinoknak a gazdaságát és az organikus hulladékfeldolgozó részét is kifejezetten megzavarta.
4: Mert hogy a disznók tüntetik el tulajdonképpen, mindent eltüntetnek, ami végül fönnmarad a szelekció után, ugye?
5: Így van, ez a disznóknak a disznóknak a feladata.
4: Mi lesz vele? Mert vannak, gyűjtenek, válogatnak, pakolnak, látszik a képeken, hihetetlen kisgyerekek, eszméletlen körülmények között, tehát az ez leírhatatlan nyakig a szemétben, a hulladéktengerben. De mi lesz vele? Akkor teherautókra pakolják, nem tudom, granulátumot, vagy csak szétválogatják, és úgy megy feldolgozókba? Tehát azért ez érdekes, és ez számomra nem volt teljesen világos.
5: Igen, a granulátumot azt mondjuk el lehet adni a környező műanyaggyárnak, vagy műanyagipari gyárnak. Lehet készíteni különböző textíliákat. Ugye lehet kartont készíteni a szemétből. Nagyon sokféle újrahasznosítási metódus van, illetve nagyon sokféle dologgal kereskednek. Ugye az ember nem azért kezd el hulladékkal kereskedni, mert egyszer egy ilyen gyerekkori indítatásból ő úgy döntött, hogy akkor ő majd a hulladékkal fog foglalkozni. Ez a 30-as, 40-es évek elején alakult ki, amikor ezeknek a Zabalin közösségnek az ősei felső Egyiptom szegény falvaiból Kairóba költöztek a jobb megélhetés reményében. És akkor adta ezt a szükségszerűség, hogy házról házra hulladékot összegyűjtsék, és aztán abból valamit elkezdjenek kiszelektálni, vagy ezt megpróbálják újra hasznosítani és esetleg eladni. Szóval ezt a szükség szülte egyáltalán, hogy ezt az életmódot kellett választaniuk, és aztán ez itt a Mokattam hegynek a lábánál alakult ki egyébként, ami a kopt keresztényeknek egy fontos helyszíne, mert hogy Szent Simon tevékenykedett ott, aki nekik egy nagyon központi alak.
4: Visszamennék oda, hogy egy középkori, vagy még rosszabb körülmények között dolgok, hát egészségügy, meg nem tudom, ezek ott hogy működik, víz, meg tisztálkodás, ez ott hogy működhet. Tehát ez a város is így működik, és ehhez képest, a középkorhoz képest, ezek szerint akkor a feldolgozó ipar az Európát veri, ahogy mondtad, a százalékokat. Tehát ez írt érdekes ellentét.
5: Százalékokban mindenképpen veri, viszont megint feltehetjük azt a kérdést, hogy de milyen áron.
4: Igen,
5: milyen. Szóval itt azért jelen van a gyerekmunka, itt azért elképesztő mértékben vannak különböző betegségek, amik ugye ezek a károsanyag kitettség okoz. Kifejezetten a ráknak az aránya az magas, a különböző azbesttel kapcsolatos kialakuló betegségek, amilyen betegség igazából betállapot jelen van. Igen, kifejezetten kosz van, azt muszáj megjegyezni, hogy így. Én például ettem ott, ugye a vendégszeretet az itt is, mint ahogy az egész Közel-Keleten az elképesztő és óriási és csodálatos, és nyilván abban a megtiszteltetésben részesültem most is, hogy vendégül láttak a helyiek, viszont azt mondanom sem kell, hogy utána 4-5 napig én nekem egy WC közelében kellett, nem az időmet sajnos, mert tehát összeedtem valami olyasmit, amit ott lehet, hogy nem kellett volna, szóval, hogy jó, igazából nem ez a lény. Nem ez a lényeg, hogy így ebben velem mi történt, mert hát ilyen előfordul, hogyha az ember ilyen helyeken eszik, az én nyugati gyomrom nem feltétlenül van ehhez hozzászokva, viszont tényleg az teljesen nyilvánvaló, hogy annak ellenére, hogy a feldolgozóipar tulajdonképpen sikerestek is mondható, hát tulajdonképpen a nyugati arányokra ráver, de milyen áron nem történik milyen áron. Mindez. Hát hatalmas árat fizetnek.
4: Picit beszélj arra, hogy hol laknak az állatok, és hogy a galambok, ugye, meg a tehenek, meg a tetőkertek, azok hogy néznek ki ezekre a nagyházakon?
5: Igen, hát ugye Egyfelől egy nagyon sűrűn lakott részről beszélünk, nagyon sűrűn lakott városrészen vagyunk, így viszont minden apró kis helyet, zegzugot, addig még hasznosítatlan területet ki kell használni. Ennek pedig az egyik módozata pont az, hogy egymásra építkeznek, ugye a tetőn tudják megoldani azt, hogy magasabb házakat építenek, és sok esetben mondjuk a tetőkön tartják a haszonállatokat. Szóval, hogy beszélhetünk itt, én láttam tetőn tehenet, ami egy elég abszurd látvány, kecskéket ott legelnek fönt a harmadikon. Ugye ez is egyébként ott egy státuszszimbólum lehet, hogy kinek mekkora háza van, mert hogy a házon belül zajlik egyébként a munka, szóval, hogy ez a két dolog nem elkülöníthető, nem az van, hogy a család, vagy a apuka reggel elmegy dolgozni egy
4: a cég ugyanott van, a székhely ugyanott van.
5: Ugyanott van, igen. Így van, home office van, tulajdonképpen lehet ezt így is mondani. De hogy azt, hogy kihasználnak mindent, ugyebár, mert hát erre vannak rákényszerülve. Szóval, hogy nem csak az, hogy ott élnek egy ilyen hatalmas épületkomplexumban, mondjuk egy jó nagy család, ahol mindenkinek megvan a saját kis feladata, hanem ott zajlik a hulladéknak a feldolgozása is, illetve az állataikat is ott tartják, mondom, mondjuk éppen a kecskéket a harmadikon. Illetve van ez a galamboknak a nagy szeretete, ez egyébként egész Egyiptomra, meg Közel-Keletre jellemző, vagy legalábbis erre a vidékre mindenképpen ezeket a galamb tornyokat építik föl, ahol galambokat tartanak, akiket versenyeztetnek, akiket eladnak, akikkel kereskednek, ami egy státuszszimbólumot jelent, kinek vannak jobb galambjai. Tehát egy ilyen egész hatalmas kultúra épült rá a galambokra. Baromi érdekes egyébként.
4: Csak két nagyon rövid dolog jutott, nagyon sok minden jutott eszembe, csak két rövid kérdés. Az egyik az, hogy ilyenkor hogy fogadnak egy európai újságírót, aki jön, fotózza őket ebben a maguk világában, amit azon teljesen természetes, tehát ez világos, aki amiben születik van. A másik pedig az, hogy ott lehet-e kitörés bármilyen szinten ebből a világból. Nyilván senki nem talált aranyszállítmányt ott a szemétben, vagy nagyon kevesen, de hogy ott bármi lehetőség, nyilván egészségügyről, oktatásról keveset tudnék elképzelni, ahogy látom a képeket, meg amit írsz. Hát nem valószínű.
5: Igen, az első kérdésedre válaszolva óriási nyitottsággal fogadtak. Én találkoztam korábban ott a szírom is a cégben egy fordítóval, akivel sikerült felvennem a kapcsolatot még korábban, szóval sokat segített, hogy volt ott velem most az utcán egy helyi. Viszont ennek ellenére nyilván lefektetve a játékszabályokat, például az, hogy nőket lehetőleg ne fotózzak ott sem. Most nem muszlimokról beszélünk elsősorban egyébként, hanem keresztényekről. Általában a keresztény kultúrában sokkal nyitottabbak mondjuk abba az irányba, hogy akár az ember nőket fotózzon. Itt megkértek arra, hogy lehetőleg ne fotózzak nőket. Hogyha az ember betartotta a játékszabályokat, akkor megint csak maximális nyitottságot, vendégszeretetet tapasztalt. Megkínáltak az ételükből, leültettek az asztalukhoz, elmesélték a történetüket, szóval, és büszkék voltak. Szerintem az is elképesztően fontos egyébként, hogy büszkék voltak arra, hogy ők keresztények, büszkék voltak a saját identitásukra, illetve nyilván megmutatták azt, hogy ők hogyan élnek, és el akarták mesélni a történetüket. Szóval ilyen szempontból én nem tapasztaltam semmilyen zártságot, nyilván az is fontos, hogy az ember nyitott szívvel közelítsen az emberek felé, és ez sokat tud segíteni. Illetve a másik kérdésedre válaszol, hogy van-e innen kitörési lehetőség? Igenis, meg nem is. Szóval én hallottam olyan példákat, akiknek sikerült tanulniuk, de egyébként nagyon sok esetben az történik, és ez is egy baromi érdekes dolog, ilyen családmérnökösködés zajlik tulajdonképpen, hogy egy családban nagyon sok gyerek születik, mondjuk ez lehet 8 és 8-10 akár. És abból egy-két gyerek ki van jelölve arra, hogy akkor majd ő tanulhat. Legyen az a két gyerek, aki majd kitör ebből, és iskolába fog járni. A többieknek viszont le van osztva a feladata a hulladékfeldolgozásban. Gyakorlatilag ez így zajlik. Vannak olyanok, akik ki tudtak törni, és akik tudnak tanulni, illetve vannak azok, akik megmaradtak a családi bizniszben, és ott folytatják.
4: A cikk vége az különösen tetszik, az egész cikk nagyon jó, de nagyon tetszik nekem, amikor elmentél a szállodába. Visszatértél Európába, vagy visszatettél Egyiptomba, oda, honnan indultunk, ugye? Az Egyiptom, a piramisok, meg a szállodák, meg az összes többi. És akkor itt áll egy palackos vizet.
5: Igen. Hát ugye egyébként is, hát csak maga a visszatérés Kairó belvárosába, ugye, aki járt Kairóba, azért Kairónak van egy ilyen letűnkornak ez a nagypolgári jellege is, ugye ezek a gyönyörű, még a brit időkből ott maradt épületek, az egésznek van egy, ha elképzeljük az Indiana Jonesnak a világát.
4: Meg Poirot
5: az Egyiptomban. Igen, vagy akár Poirot, így van, és ahogy egyfelől visszatértem a szállodába, hát ez egy nagyon abszurd érzés volt azután, hogy már megint honnan érkeztem vissza, pedig nagyjából egy olyan 25 perc volt ez taxival. És hát igen, utána kinyitottam a palackos vizemet, aztán abba belekortyoltam, talán meg is ittam, és utána kidobtam, és hát nyilván ezután már azt teljes bizonyossággal láttam, illetve tudtam, hogy mi lesz majd ennek a palacnak a sorsa, ki fogják ezt a palackot esetlegesen újra hasznosítani. Igen. Nagyon. Beavatás volt ez.
4: Köszönöm a beszélgetést, és köszönöm a cikket. A legfrissebb Földgömb magazint ütöttük föl Varga Mátével, aki fotós, újságíró, és Egyiptomban járt, és a zabbálinokat mutatta be nekünk az elmúlt negyed órában. Nagyon szépen köszönöm neked még egyszer.
5: Köszönöm szépen.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Na és végül mibe fektettél?
2: Ingatlanba.
1: Lakás?
2: Nem.
1: Nyaraló?
2: Nem.
1: Akkor?
2: Üzleti ingatlan.
1: Az nem csak a nagyoknak van.
2: Én is azt hittem.
3: Megtakarítása van és keresi a következő jó döntést? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Nézze meg a kínálatot és legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
1: Na, ennek én is utána nézek.
4: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
6: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
7: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
8: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
9: A fővárosban erős a forgalom a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér irányában, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladás a Budörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Szél Kálmán tér környékén, illetve a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídnál délre. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra számítsanak. A 11. kerületben a Németvölgyi úton a Hegyalja út közelében vízvezetéket javítanak, ezért a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Lezárták a 13. kerületben a Gömb utca, Csata utca kereszteződését vízvezeték javítása miatt. Építkezés miatt lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől a Zsák utca lett. A 120-as autóbusz Újpest központ felé terelve közlekedik, nem érinti a Röppentyű utca megállót. A 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy útnál lezárták a külső sávot vízvezeték javítás miatt. Távhővezeték javítása miatt lezárták a 15. kerületben a Szerencs utcát a Pázmány Péter utcánál, ezért az Elem utca felől a Zsák utca lett. Szép Csilla, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
10: 5 óra múlt nem sokkal, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Jó napot kívánok, jövök az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. Erős Európa nem létezhet erős Közép-Európa nélkül, ezt mondta Magyar Péter a V4 országok kormányfőinek pozsonyi csúcstalálkozóját követő közös sajtótájékoztatón. Megköszönte, hogy Szlovákia segítséget nyújtott a Duna alacsony vízállása miatt kialakult energiaellátási válság idején. A találkozón szó volt az unió bővítéséről, a migrációról és az EU következő 7 éves költségvetéséről is. A V4-ek fontosnak tartják, hogy a kohéziós alap érintetlen maradjon, és az uniós költségvetés vegye figyelembe az egyes országok sajátos helyzetét. Magyar Pétert hallják.
11: Én szeretném látni a 7 éves költségvetésben a konkrét javaslatokat számszerűen, hogy mennyi, milyen támogatást és segítséget kapnak, például itt Közép-Európában a cégek. Ha kell az orosz gázról, olajról való átállásra, ha kell, akkor a fosszilis energia teljes kivezetésére, ha kell tárolókapacitásokra. Ezt várják el tőlünk az európai és a közép-európai emberek. És én nagyon örülök, hogy ebbe partnerek tudunk lenni, erőt tudunk együtt felmutatni. És meg tudjuk magyarázni azt, de magának az uniónak, hogy az nincs rendben, és köszönöm a szolidaritását a cseh miniszterelnöknek, az nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet azért, hogy megvédje Európa közös határait, a magyar határt.
10: Az elemzői várakozásoknak megfelelően az Európai Központi Bank 25 bázispontos kamatemelés hajtott végre 2,25-ről 2,5%-ra. A döntés hátterében a vártnál magasabb inflációs adat áll. Felegi Tamás részvényelemzőt hallják.
12: Az eurozónában az infláció idén várhatóan 3% lesz, és ez meghaladja a 2%-os cél értéket. Ugyanakkor arra számítanak, hogy jövőre már csak 2,5, 2028-ban már csak 2,1% lesz az infláció. Ezt az inflációs most főleg az energiaárak elmúlt hónapokban tapasztalható emelkedése okozza, és ezt is átmenetileg várják. Egyébként viszonylag jó adatokat közöltek, illetve viszonylag kedvezőek a várakozások, mind a gazdasági növekedés, mind a termelékenység, mind a munkanélküliség tekintetében. Egyedül az infláció az, ami most ugye kicsit megugrott, és ezt szeretnék visszaszorítani a célértékre.
10: A Bankmonitor elemzője szerint megvalósítható a kormányfő ambiciózus célkitűzése, az euró hazai 2030 körüli bevezetése. Cserép Máté szerint a 4 fő Maastrichti konvergencia kritérium teljesítése közül a költségvetési hiány csökkentése jelentheti a legnagyobb kihívást.
13: Azt gondolom, hogy a költségvetés az, ami nehezen megvalósítható, viszont itt elképzelhető, hogy esetleg az unió kicsit szemet hunna az államadósság fölött az euró bevezetés kapcsán. A költségvetési hiány esetében pedig azt gondolom, hogy teljesíthető a 3%-os hiány, viszont erre elképzelhető, hogy a korábbi intézkedésekhez hozzá kell nyúlni. Tehát mondhatni, megszorításokat kell bevezetnie az új kormánynak ahhoz, hogy ez majd a jövőben tartható legyen. Ugye a választások előtt rengeteg új nevezhetjük osztogatási jellegű intézkedésre volt példa, és ezeket a jövőben meg kell szüntetni, illetve ezt nem szabad folytatni.
10: A gyermekbarát digitális környezetre fókuszál a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 15. média és internet konferenciája. A szervezet alapító elnöke elmondta, hogy a kétnapos eseményen csaknem 40 elismert szakértőt tart előadást. Pszichológusok, kiberbiztonsági szakértők, média szakemberek, újságírók, influencerek és nyelvészek mellett a digitalizációs államtitkár is elfogadta meghívásukat. Edvi Péter külön kiemelte a mesterséges intelligencia rohamos térnyerését.
14: A mesterséges intelligenciáról ezen a konferencián több előadás is szól, de nem a technikáról, meg mire lehet használni, és mennyi pénzt lehet belőle csinálni, hanem sokkal inkább a hatásról beszélünk, hogy milyen hatással van a gyerekekre, milyen hatással van a családokra. A másik pedig, hogy a közösségi a média hatásáról beszélünk, hogy a gyerekekre, családokra milyen hatással van, és hát sajnos ott is azt látjuk, hogy nagyon rossz a helyzet. Először is a gyerekeket nagyon beszippantja, másik oldalról nem szabályozza, tehát a politika, a szabályozás legalább 10 évvel van lemaradva.
10: Nem kérte fel közös szakértőnek a Transparency International Magyarországot a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. A testület a GKI Gazdaságkutató ZRT felkérését sem támogatta. A bizottság döntött arról, hogy meghallgatják a jegybank törvény 2016-os módosításának előterjesztőjét, Bánki Eriket, a Fidesz volt képviselőjét. Beidézik Kósa Lajost, a Fidesz korábbi frakció vezetőjét is. Tuzson Benzét is meghallgathatják egyébként. a már elfogadott munkarend szerint két korlát érvényesül, a vizsgálat nem irányulhat egyedi büntetőjogi felelősség megállapítására, és nem veheti át az igazságszolgáltatás szerepét. A jelentés majd december 31-ig kell elkészíteni. Marti Zoltán visszavonta pályázatát a Független Közmédia Testület tagsági pozíciójára. Közleményében azt írta, azért döntött így, mert a kormánypárt egyértelművé tette, hogy a jövőben sem támogatja jelölését. Marti szerint szakmailag nem megalapozott, hogy korábbi közmédiás munkája miatt utasították el, miközben ezt a feltételt nem rögzítették a testület létrehozásakor. Úgy fogalmazott, nem kíván politikai viták középpontjába kerülni, és nem akar előre eldöntött bizottsági ülések szereplője lenni. A megválasztott tagoknak gratulált, a témát pedig saját részéről lezártnak tekinti. Felfüggesztették az önkormányzati veszélyes hulladékgyűjtéseken összegyűjtött elektronikai hulladékok átvételét. A MOHU szerint erre azért volt szükség, mert egy 2025-ös kormányhivatali döntés jogszabályellenesnek minősítette a korábbi gyakorlatot. A társaság közölte, az elektronikai hulladékokat továbbra is átveszik a MOHU hulladékudvaraiban, a szerződött fémkereskedő partnereknél és az erre kötelezett üzletekben. A MOHU szerint olyan új rendszert fejlesztette ki, amely megfelelhet a hatósági elvárásoknak. Ezt jelenleg az illetékes országos főosztály vizsgálja. Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester ugyanakkor azt írta, az önkormányzatoknak nem volt beleszólásuk, és előzetes tudomásuk sem a korábbi gyakorlat megszüntetéséről.
0: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
10: Na nézzük, hogy mi volt a helyzet. Ma a budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-kal erősödött 149.435 pontra. A részvénypiac forgalma 26,3 milliárd forint volt. A vezető részvények között vegyes volt a kép. A MOL szárnyalt 3,5%-os pluszban 5.180 forinton. Az OTP 1,2%-ot erősödött 45.920 forintra. A Richter 7%-os pluszban 12.490 forinton zárt, a Magyar Telekom pedig 3%-ot gyengült 2.530 forintra. A prémium kategóriában a Forage 4,2%-os mínuszban, az Akko 3,5%, az Alteo 2,3%, az Ány 1,5%-os csökkenésen zárt. Esett még a CIK Pannonia 6%-del, a DH Group 8%-del, a Dunahouse 2,9%-del, a Graphisoft Park 3%-del, a Masterplus 2,7%-del. Az MBH jelzálogbank 1,3%, az Opus 7%, a Pannergy 2,1%, a Rába 5,7%, az Plus 4,3%, a Waberers 1,8%, a Cvak pedig 2,2%-ot gyengült. Jelentős emelkedések nem voltak. Európában még zajlik a kereskedés, a londoni, mind mínuszban, a londoni FTSE 0,5%-ot esik, a DAX Index 6%-ot, a párizsi Kakaron 4%-ot, a milánói tőzsde 1%, a madridi pedig pár pontos mínuszban. Az amerikai piacokon, a Wall Street-en a Dow Jones 4%-kal gyengül, akárcsak az S&P 500 és egyébként a Nasdaq kompozit mutató is. Az olajárak emelkednek, a Brent 105,30 dollár, a Brent 99,80 dollár kerül. Az aranyára mínuszban 4400 dolláron uncienkénti ára, esik még a palládium is 5%-kal, a platina 5,5%-kal, az ezüst 5,4%-del, a rész pedig 4,9%-kal kerül kevesebbe.
0: Időjárás jelentés.
10: Esős hűvös idő jön, délnyugat felől a kiterjedt csapadékzóna érkezik, ezért holnap estig több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra, a szél is viharossá fokozódik. A hajnali 12-18 fokról holnap napközben 25 fokig emelkedik a hőmérséklet. 17 óra 10 perckor köszönöm figyelmüket, hírekkel legközelebb majd 6 órakor várom Önöket itt a Trend FM-en.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.
15: Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en Holoda Attilával beszélgetek, az Aurora Energy Kft. Ügyvezető igazgatójával, energetikai szakembere. Jó napot kívánok!
16: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
15: Nézegettem a híreket ma, hát nem nagyon van mit nézni rajtuk. Rendkívüli brutális hajócsata zajlik a Hormuzi szorosnál, Amerika Irán szétlövik egymást. Itt 2 hajót, 8 hajó. Mit lehet most gondolni, mit lehet mondani a jövőről szakemberként, szakértőként? Piac, turizmus, utazás, árak, minden.
16: Hát nincs egyszerű helyzetben egyik szakértő sem, amikor a jövőről kérdezik, mert nagyon nehezen látunk bele, akár az irániak fejébe, akár Trump elnök fejébe, és bizony naponta változik a helyzet. Volt egy időszak, amikor ugye enyhült ez a feszültség, akár például a kerozin ellátmány tekintetében is, ugye, ami erősen érinti a turizmust, de hát most megint egy másik válság időszakot élünk, és ugye azt látjuk, hogy önmagában nem csupán az a probléma, hogy most van elegendő nyersolaj vagy nincs. Sokkal inkább problémának tűnik az, hogy nincs elegendő finomítói kapacitás ahhoz, hogy ellássa Európát például üzemanyaggal, és ez ugyanúgy igaz egyébként a dízelre, ugye ott is tapasztaltunk nagyon erős áremelkedést, és ugyanígy igaz ez például a kerozénra is, amelyikre, hogyha azt mondjuk, hogy a Brenti ár körülbelül augusztustól kezdődően hát olyan durván 30%-kal növekedett, de a jet fuel, tehát ennek a kerozinnak az ára az még jobban emelkedett. Most már ott tartunk, hogy nagyjából olyan $100 körül él most az olaj ára, és ahhoz képest a kerozin ára az meg olyan $170 körül van. Ez egy elképesztő nagy prémium a $100 nyers olajárhoz képest. Azaz itt azonnal jelentkezik a nyersolaj kínálati probléma, és az, hogy a finomított termékekből is van szűkösség. Ez a kettő együtt nagyon erősen fölemelte ezeket az árakat.
15: Hát ezt ugye önöktől tudjuk, már hírekből tudjuk, hogy nem csak, hogy a tankerek nem jönnek, meg állnak, meg elsüllyednek, hanem egymás finomítóit is lövik szét, tehát hát a kapacitás is szűkül.
16: Ez így van, tehát szemmel láthatóan, ugye visszamegyünk egy kicsit az időbe, mondjuk 2022. február 24-e előtt elég jelentős exportőr volt Európában, például Oroszország, mind dízel, mind kerozin tekintetében, és aztán voltak ilyen nagy kerozin beszállítói Európának, mint például Szaúd-Arábia vagy India, és ugye ahogy elkezdték lőni az irániak nem csak az amerikai hadihajókat, meg az amerikai hajókat, hanem elkezdték az arab térségben lévő országoknak a különböző finomítói kapacitásait is lőni, és olyan sérüléseket okoztak, ami azonnal jelentkezett ezen. Tehát azért például Szaúd-Arábiából érkezett Európába nagyjából a kerozinnak olyan 55-60%-a, hogyha abban bármilyen sérülés van, az azt jelenti, hogy nyilván először ők is, mint ahogy minden ország szokta, a saját fogyasztóinak az ellátására törekszik, és majd utána szolgálja ki az exportot. Ez itt is így van. Ez azt is jelenti, hogy a légitársaságok számára, ugye, akiket a leginkább érinti ez a kerozin helyzet, nem önmagában az a probléma, hogy most $100 az olajár vagy sem. Ugye persze nyilván ez is probléma, de azt azért tudni kell, hogy ezek a légitársaságok általában a kerozin vásárlásaikat leszokták fedezni jóval hamarabb, és akkor abból élnek. Tehát amikor elindul fölfelé az ár, akkor persze elindul fölfelé a kerozinnak az ára is, de nem úgy reagálnak először rá, hogy akkor azonnal fölmeljük a repülőjegy árakat, hanem először a fedezeti dolgokból tudják ezt finanszírozni, aztán utána eljutnak odáig, hogy elkezdik a járatokat csökkenteni, szűkíteni, kevesebb ülést raknak be, stb. Főleg a nagyobb érzékenységgel működő úgynevezett fapados légitársaságok azok, amelyek azonnal így reagálnak, és aztán az követi majd a későbbiekben az is, hogy esetleg a jegyek ára is növekszik.
15: Hát ez szinte, most én nem én vagyok a szakember, de ez az esetleg szó, ez szinte akkor egész biztos, hogy kivehető a képletből, nem?
16: Hát most igen, de most kivehető a képletből, mert pontosan azt látjuk, hogy már voltak különböző ígéretek rá, hogy esetleg majd normalizálódik a helyzet, egy biztos, és a legfrissebb külpolitikai, meg nem ilyen biztonságpolitikai elemzések, azok mind azt mondják, hogy az irániak legalább a novemberi amerikai időközi választásig fel akarják fenn akarják tartani ezt a fajta feszültséget, az azt jelenti, hogy úgy futunk neki ennek a, mondjuk úgy a téli időszaknak, hogy bizony az árak azok tartósan ebbe a $100 feletti sába lesznek a nyersolaj esetén, és ugye, ahogy az előbb említettem, ez maga után hozza azt is, hogy a finomított termékeknél, ahol meg a finomítói kapacitás szűkössége még pluszba rátesz, egy sokkal nagyobb prémiumot kell megfizetni, akár a dízel, akár a kerozin esetén.
15: Sőt, hát, ha jól láttam, a mai nap folyamán Trump elnök is azt mondta, hogy novemberig ebben nem lesz változás. Tehát
16: ez, igen, ezt ugye? Én is láttam.
15: Tehát, tehát ez most mind a két oldal ugyanazt mondja.
16: Abszolút, tehát nagyon úgy néz ki, hogy ő akkor ebbe belenyugodott, hogy az irániak arra tették fel magukat, hogy Trumpnak minél rosszabb eredménye legyen az időközi választáson, és addig mindenképpen kitartanak, Trump meg elfogadta, és nem kezdett azzal jönni, hogy de majd ő addig megoldja, és akkor látványos eredménnyel le fogja tenni a megállapodást az asztalra, és akkor ettől majd hirtelen megjavul a népszerűsége. Szerintem rájött, hogy ezt nem fogják az irániak feladni.
15: Csak egy utolsó dolog, mert ugye nyárról, meg utazásról, meg repülőjegyekről, meg kerozinról, vagy repülőjegyárakról beszélgetünk, de ugye az LNG tankerek is ott állnak, meg ők se fognak jönni, és a gáztározók is Európában így úgy amúgy vannak feltöltve. Csak egy fél mondat arról, hogy fog-e fázni Európa télen. Hogy még, még egyet kérdezzük.
16: Mennyire lesz kemény a tél, attól függ, hogy mennyire lesz kemény a tél. Ugye tavalyi tél az elég kemény volt, főleg az azt megelőző 5 évhez képest, és akkor bizony eléggé hozzá kellett nyúlni a tárolói készleteknek. Valóban azt látjuk most, hogy az európai tárolók feltöltöttsége az nem éri el azt a szintet, mint ami tavaly volt. De például Magyarország esetében ugyanott tartunk, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Nagyjából 70-71%-os feltöltöttséggel vagyunk. Európa is egyébként 69-70% környéki feltöltöttsége, de borzasztó nagy a szórás az országok között. Például az igazán sok földgázfogyasztó Németország az eléggé alacsony szinten van jelenleg feltöltve. Mondjuk úgy, hogy kivártak. Azt gondolták, hogy nem akarnak hirtelen a piacon nagy mennyiségű igényel megjelenni, nehogy föltornázzák az árakat. Igen, ám, de a piac aztán szépen egyre lassabban ugyan, és aztán végül is felgyorsulva, hogy közeledik a tél, beáraszta ezt, hogy azért a németek előbb-utóbb meg fognak jelenni nagy gázigénnyel. Én azért tudom azt mondani, nem tudom, hogy Európa fázni fog, mi biztos nem fogunk fázni, mert azt tudom mondani erre a 70%-os feltöltöttségre, hogy az azt jelenti, hogy körülbelül az ország teljes éves fogyasztásának már több, mint a fele benne van a földgáztárolókban, azaz bármilyen zavar van, például ellátási zavar, vagy nagyon magas lesz az ár, mi már nem fogunk fázni, mert könnyedén át tudjuk vészelni ezt a telet. Nem mondom, hogy minden egyes európai ország hasonló helyzetben van.
15: Na főleg, hogyha az elnyínó is segít nekünk, ugye?
16: Így van, így van.
15: Mert még ezt is mondom. Hát igen. Sok fedett lap van még ebben a pakliban, úgyhogy...
16: Hogyne. Hát látszik egyébként, hogy nem nagyon tudják a mondjuk úgy a kereskedők sem kiszámítani, hogy akkor most mire számítsanak. Most attól nyomják fel az árat, hogy hirtelen nagy mennyiséggel megjelennek a piacon, vagy attól nyomják fel az árat, hogy most nem jelenünk meg, de majd meg fogunk jelenni, és akkor ez úgy beárazza a piac előre. Hát ilyen pánikhelyzetek, meg pánikreakciók vannak időnként a piacon, nem véletlen, hogy most 80 euró feletti árról beszélünk megavat óránként. Utoljára azért az 2023 telén volt ilyen magas az ár. Elszoktunk tőle, az idei év elején a 23-25 eurós árak. Azt mondtuk, hogy még mindig magasabb jóval, mint ami a 2020 előtti időszakban volt, de azért még ezek kezelhető tartomány. Most meg úgy hirtelen annak a négyszeresére felszaladtunk, és akkor mindenki áll és néz, hogy akkor most mikor kellene nekem vásárolni. És előbb-utóbb a németeknek is kell vásárolni. Már gyorsan hozzáteszem, a német tárolóknak a jelentőség az ország gázellátásában nincs olyan magas, mint nálunk. Nálunk a tároló sokkal stabilabb ellátója a téli földgázellátásnak. A németeknél a rendelkezésre álló tároló kapacitás, ha bár nagyobb, mint a miénk, de azért a teljes német fogyasztáshoz képest sokkal kisebb.
15: Köszönöm, hát majd beszélgetünk, megkérdezünk majd újabb dolgokat.
16: Rendben,
15: nagyon szépen köszönöm.
16: Minden jót kívánok, viszontlátásra.
15: Oloda Attila energetikai szakember, az Aura Energy Kft. Ügyvezető igazgatója volt a vendégünk.
17: Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 17:30-tól. úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.

0: Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.
1: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, és Klasszer Tamással beszélgetek, a GESZGURU IT innovációs vezetőjével. Megdöbbentő adatokat közöltek a budapesti magánszálláshely piacról az elmúlt napokban. Vizsgálatuk szerint az Airbnb és a Booking.com-on hirdetett szállások közel harmada szabálytalanul működhet. Hát az egy dolog, hogy ez 2-3 milliárd forintnyi adó, be nem fizetett adó, de hát ez egy óriási nagy szám. Minden harmadik ezek szerint fekete vagy sötét szürke, ugye? Ezeknek a szállásoknak. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Igen, a méréseink azt mutatják, hogy annak ellenére, hogy a rendeletek szerint már 6 éve kötelező eleme lenne az N-tag szám, ami gyakorlatilag egy N-szám a szállásokon a hirdetéseknek, ez az esetek harmadában vagy hiányzik, vagy hamis, vagy idegen. Ez az idegen, ez azt jelenti, hogy mivel az Airbnb és a Booking, amik ezeket a számokat nem ellenőrzi, amikor a szállásadó létrehozza a hirdetést, ezért bármilyen számot meg lehet adni, ezzel sokan élnek, illetve visszaélnek. Ez azt jelenti, hogy rengeteg olyan Budapest közepén hirdetett szállás van az Airbnb-n vagy a Bookingon, ami valójában mondjuk egy balatoni apartmanhoz tartozik, tehát nyilvánvalóan hamis számról van szó.
1: Ez komoly kutató munka volt önöknek, a GESZGURU-nak, hogy ezeket így tálcán kínálják, ezeket a méréseket?
2: Igen, ez egy komoly munka volt. Ezt gyakorlatilag akkor kezdtük el, amikor a 6. kerület nyilvánosságra hozta, hogy tiltani szeretne. Akkor kezdtük el először csak az Airbnb-t kutatni, át is adtunk egy 700 darabos listát az önkormányzatnak azokról a hirdetésekről, amiknél szerintünk nagy a valószínűsége, hogy egy feketézőről van szó. Pont azért, mert már akkor is azt mondtuk, hogy nem a teljes tiltás a megoldás, hanem először feketézőkkel kéne kezdeni, mert akkora magas számról van szó, hogy az ő levágásukkal már könnyen lehet, hogy meg is oldanánk a problémát, anélkül, hogy legális szálláskiadókat ellehetetlenítenénk.
1: Ott ezt akartam egyébként kérdezni, hogy mit szóltak az önkormányzatok, mikor önök eléjük tárták azt, hogy minden harmadik fekete, mert hát ez nyilván egy iszonyú fontos kérdés, mert ha lemondanak az ilyenfajta bevételről, az is nagyon fog fájni a nap végén, meg az év végén, tehát itt a teljes tiltástól valószínűleg el kell jutni majd más megoldásig, vagy megoldások, és minden kerület keresi itt a lehetőséget, meg ott vannak a panziók is, ugye, az átsorolás problematikája, mint kiskapu.
2: Így van, hát ugye nagyon sok érvük volt azzal kapcsolatban, hogy miért a tiltás a megoldás, többek között az egyik az volt, hogy azért kell tiltani, mert nem tudnak más ellenőrzést csinálni, tehát nem tudnak más szabályt betartatni, de hogyha mindenki be van tiltva, akkor nagyon könnyű a dolguk, hiszen akkor bárki, aki hirdeti magát, az illegális. Legalábbis ez volt az elmélet, sajnos a gyakorlat ezt ugye nem igazolja. Mentségükre legyen mondva, hogy ez ugye nagyon nehéz, mert hogyha valaki az Airbnb-n hirdet egy szállást, akkor mint foglaló, vagy mint hatóság igazából csak annyit tudnak pusztán a platform adatait nézve, hogy ez a hirdetés valószínűleg illegális, de nem tudják, hogy pontosan hol van. Tehát az Airbnb egy nagyjából 150 méter sugarú körön belül helyezi el, ad neki egy fantázia nevet, és a fotókon látszanak jellemzően belső terek, amiből nagyon nehéz megállapítani, hogy pontosan hol van ez a lakás. Ezt ugye hiába mondtuk nekik, hogy ha tiltanak, akkor azok, akik feketézők, és akikről semmilyen adatuk nincsen a múltból, tehát korábban sem voltak bejelentkezve, azokat továbbra sem fogják megtalálni. Ez mindenképpen szükség lenne együttműködésre az Airbnb-vel. Ők úgy gondolták, hogy ha tiltanak, akkor ez nagyon egyszerű lesz. Sajnos az adatok minket igazoltak, tehát jelenleg is nagyjából 700 olyan hirdetés van, ami feltehetően magán és egyéb szálláshelyhez tartozik, tehát következésképpen nem lehetne nyitva, és mégis nyitva van.
1: Hát nem tudom, pont ausztriai kollégákkal beszéltem, szakemberekkel, akik mondták, hogy ott egész más, ott is harcolnak, de ott önkormányzat tulajdonában van az ingatlanok egy része, jó része, ott sokkal könnyebb detektálni. Tehát magyarul azt mondja, hogy ezt végülis detektálni sem lehet akkor nagyon így, így radar alatt vannak, akkor itt ebből önök, mint szakemberek látnak valamiféle kiutat, vagy lehetőséget, vagy mit mondanak az önkormányzaton, mondjuk Terézvásnak? Volt 700, most is van 700, na és akkor viszont nincs bevétel, vagy nem lesz annyi bevételük.
2: Terézváros sajnos azt mondja, hogy a tiltás működött, és a házigazdák bezártak, egyszerűen nem fogadják el azt az információt, hogy ez nem igaz. Ráadásul ugye most már nem csak az Airbnb-t, hanem a Bookingot is tudjuk monitorozni, ahol ugye nagyon nagy különbség az, hogy a Bookingon pontos címet ad meg a Booking már a foglalás előtt, tehát sokkal könnyebb lenne ellenőrizni, ez az egyik. A másik meg, hogy egyébként mi elmentünk odáig is, hogy találtunk olyan hirdetést, ami konkrétan a mi egyik ügyfelünk Entag számát használta, úgyhogy nyilvánvalóan tudtuk, hogy ez a hirdetés nem az ügyfelünkhöz tartozik, nem az ügyfelünk lakása, meg a fotói voltak rajta. Úgyhogy írtunk mindenféle hatóságoknak, a NAV-nak, az MTÜ-nek, a jegyzőnek, sehol nem értünk el igazából eredményt, majd kaptunk egy tippet, hogy a Bookingnek van egy bejelentő felülete, ahol ilyen hirdetéseket lehet jelenteni, és a Booking 6 darab nap után leszette ezt a hirdetést, és válaszolt, hogy valóban megsérti a feltételeket ez a hirdetés. Tehát ez azt mutatja, hogy igazából, hogyha megfelelő hozzáállással és megfelelő dokumentációval támasztanák alá azt a hatóságok, hogy ezek a közel 5000 hirdetéssel valamilyen probléma van, és minimum fel kéne szólítani a hirdetőt arra, hogy rendezze ezeket a viszonyokat, akkor a platformok egyébként partnerek lennének ebben. Csak nyilván ez sokkal nagyobb munka, és sokkal nehezebb, mint azt mondani, hogy oké, mindent betiltok, és akkor ez majd megoldja a problémáimat.
1: Ez nem, mint a háború, jó szövetségeseket kell választani, már aki együttműködő, de ebbe munkát meg pénzt kell fektetni, az egészen biztos itt a városrészeknek, a kerületeknek is. Emlékszem, szakemberek azt mondták, mikor elkezdtek keménykedni a kerületek, hogy oké, ezek majd akkor így megszűnnek, és akkor majd a szállodába mennek át a vendégek. Hát akkor nem biztos, sőt az önök adatai azt mondják, nem feltétlenül, hanem akkor keresnek egy szürkébet vagy egy feketét a piacról.
2: Így van. Ráadásul ezek már nem is a mi adataink, tehát annak ellenére, hogy ugye, vagy hát nem feltétlenül annak ellenére, hogy azzal együtt, hogy ugye 700 lakás még nyitva van, nyilván előtte 2700 hirdetés volt elérhető Terézvárosban, tehát azért jelentősen csökkent a kínálat, de az adóbevétel az nem a kínálattal arányosan csökkent, hiszen azok, akik most feketén vannak nyitva, azok nyilván idegenforgalmi adót nem fizetnek az önkormányzatnak, hiszen azzal azt mondanák, hogy hello, itt vagyok, és valójában nyitva vagyok. Ugyanakkor az Entag adatai alapján nagyjából 94 ezer vendégészaka tűnt el az Airbnb-ből Terézvárosban, amik után nyilván 0 forint lett az idegenforgalmi adóbevétel, és ennek nagyjából a negyede ment át hotelekbe. Hát azt jelenti, hogy a vendégészakák száma az jelentősen csökkent, tehát a kiesett forgalom 75%-a az eltűnt Terézvárosból, és ezt megérzik egyébként az éttermek is. Ez júniusban a Magyar Vendéglátóipari Egyesület kiadott egy közleményt, hogy a 6. kerületi éttermeknek a forgalma 30%-kal esett vissza. Tehát ez azt mutatja, hogy nem csak, hogy nem hatásos a feketézők ellen a tiltás, de valójában tovább gyűrűzik a hatása, és más vendéglátásban érdekelt szektorok is megszenvedik a tiltást, amellett, hogy nyilván az adóbevétel is nullára esik, illetve amellett, hogy ez rengeteg családnak a megélhetését nullázta le.
1: De hát itt több kerület érintett, és többféle módszer is legalábbis a sajtóból leszivágott, hogy mit szeretnének a városvezetők, vagy hogy próbálják ezt a helyzetet megoldani, mert értem én, hogy nagyon nehéz szituációban, helyzetben vannak.
2: Igen. De a mi álláspontunk valójában az, hogy ezt igazából kerületi szinten nem is nagyon lehet szabályozni, ezzel egyébként nagyon sok kerületi szakember is egyetért. Tehát mondják azt, hogy most ugye a 6. kerület nulla napban korlátozta a kiadást, ezzel igazából csak odébb tolta a problémát, és most ilyen forró krumpliként dobálják ezt egymásnak a kerületek, de ez így nem hatékony. Ellenben, hogyha lenne egy olyan kompetens szervezet, ami megfelelően fel tudná térképezni ezt a piacot, beleértve azt a 30%-ot is, amit egyébként most a hatóságok közül senki nem lát, akkor sokkal jobb döntéseket tudna hozni. Mondok egy nagyon egyszerű példát, hogyha nem 23 fele kéne fizetni az idegenforgalmi adót, ráadásul különböző féleképpen, tehát van olyan kerület, ahol 100%-os alapú, és van, ahol vendégészakák számától függő az idegenforgalmi adónak a mértéke, hogyha ezt egységesítenék Öz-Budapest szinten, akkor vannak olyan városok külföldön, Franciaországban, meg Lengyelországban, ahol megállapodtak az Airbnb-vel, hogy az idegenforgalmi adó beszedés nem úgy működik, hogy a vendég befizeti az Airbnb-nek, az Airbnb átutalja a házigazdának, a házigazda meg vagy befizeti azt az önkormányzatnak, vagy nem. Nem, az Airbnb közvetlenül az önkormányzatnak fizeti be ezt a pénzt, és volt, ahol ennek a bevezetése után egyből a duplájára emelkedtek az idegenforgalmi adóbevételek. Tehát, hogyha egységesen, holisztikusan néznék ezt az egész problémát, beleértve a feketézőknek a szűrését, beleértve az adóbeszedést, beleértve a szabályozást, akkor úgy lehetne eredményeket elérni, hogy azzal nem a legálisakat üldöznénk, hanem tényleg a problémát kezelnénk. De amíg rosszak az adataink, addig rossz adatokból nem lehet jó döntéseket hozni.
1: Néhány év az volt a probléma, hogy nincs adat. Azt mondtuk, ha lesz adat, akkor majd mindent tudunk, ugye?
2: Igen, hát azzal kéne kezdeni, hogy legyen adatunk, aztán abból már lehet, hogy tudunk jó döntést hozni, amíg nincs addig. Egyébként az Európai Uniónak most, ami körbe ment a sajtóban, hogy van egy új rendelet tervezete a rövid távú szállások kiadással kapcsolatban, ezt ugye nagyon sok sajtó úgy értelmezte, hogy akkor az EU segít abban, hogy hogyan lehet betiltani az Airbnb-ket. Hogyha valaki elolvassa ezeket a tervezeteket, akkor valójában ebben nem arról van szó, hogy hogyan lehet segíteni az önkormányzatokat, vagy a helyi hatóságokat abban, hogy hogyan tudják betiltani az Airbnb-t, hanem arról van szó benne például többek között, hogy először a feketézőkkel kell kezdeni, illetve olyan kötelezettségeket is ad a hatóságoknak, hogy nem lehet hasból azt mondani, hogy az Airbnb okozza a lakhatási válságot, hanem ezeket kötelezően adatokkal alá kell támasztani 3 évre visszamenőleg, hogy milyen hatása van az Airbnb-nek a lakbérekre és az ingatlanárakra, és hogyha ezt nem tudják igazolni, akkor nem szabályos ennek a betiltása, tovább megyek, nem a tiltással kell kezdeni, tehát ez is a rendelet tervezetben van, hanem egyéb megoldásokat kell találni, illetve, hogyha tiltanak is, vagy bármilyen szabályt bevezetnek, nem korlátlan időre, hanem maximum 5 évre, és úgy, hogy ezt meg lehessen támadni valamilyen bíróságnál, tehát azt lehessen mondani, hogy oké, akkor támasszák alá ténylegesen, hogy milyen kutatásokat és hatástanulmányokat végeztek ezzel kapcsolatban. Tehát önmagában az, hogy valamilyen szervezet, akinek esetleg ebben érdekeltsége van, gondolok itt mondjuk például a hotel lobbira, hiszen ugye, ahogy elmondtam, a kieső vendégészakák 25%-a az a hotelekhez ment, nekik ez nagyon jó volt. Önmagában egy szervezet azt mondja, hogy az Airbnb okozza a lakhatási válságot, ezt nem kell elhinni, ezt adatokkal alá kell támasztani.
1: Na jó, adatok vannak, akkor mérni kell továbbra is, jó példák is vannak, vagy vannak jó gyakorlatok, azt akár át lehet venni, tehát valamilyen módon azért itt lehet megoldás, vagy lehetne megoldás Magyarországon, Budapesten is, ha önt hallgatom, vagy ezeket a mozaikokat most összerakom magamban.
2: Igen, hát legalábbis meg kell próbálni haladni a jó megoldás felé, tehát mi nem mondjuk azt, hogy ez nem okoz problémákat, persze. És nem kell ezzel foglalkozni, és vagy nyugati állapotokat kell. Hanem tényleg vizsgáljuk meg azt, hogy hogyan lehet ezt úgy csinálni, hogy a kecske és a káposzta is boldog legyen.
1: Köszönöm szépen. Grasser Tamás, a GESZGURU IT innovációs vezetője volt a beszélgetőtársa Monitor délután. Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm. Viszontlátásra.
0: Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 17:30. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.

0: Monitor délután. Magazin műsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Csütörtökben jöhet a gasztro programajánló Lévai Ferenctől, az Aranypont ZRT vezérigazgatójától. Ez most az én ötletem volt, ezért elnézést kérek, mert a múltkor láttam ott Réti Majorban, hogy rengeteg hatalmas tököt termeltetek, azok ott voltak a pincében meg a pajtában. Arra gondoltam, hogy össze lehet-e kötni a tököt meg a halat egy receptbe.
2: A létező legjobb párosítás, és a világon semmi nem kell hozzá. Imádom az olyan recepteket, amiket nagyon egyszerűen meg tud csinálni bárki, anélkül, hogy óriási gasztronómiai képzésen kéne átmenni. A legegyszerűbb az volt, amit fogtunk egy darab puncsfilét, ezt szépen lefűszereztük az ő hűzése, szerint ebben van egy egészen pici kis borsocska, egy icipicivel több sót használ, mint amit én, aztán beletette a serpenyőbe, két oldalról kicsit megpirította, vajon megfuttatta, már ott is volt, és addigra mire ez elkészült, előtte már nyilván beletette a sütőbe a tököt, és sütött ott vagy egy kilónyi jó tökpürét, össze volt a tök apróra vagdosva. Annyi kis trükk volt benne, hogy miután úgy érezte, hogy ez egy picit éretlen, egy nagyon kicsi mézzel átdörzsölte a nyers tököt, és úgy sütötte meg. Utána kikapta a sütőtököt, csinált egy kis pürét belőle, mellé tette ennek a nagyon-nagyon finoman meggrillezett, tehát nem igazi grill, mert ugye amikor már megfutatjuk egy kicsit vajon vagy olajon, most nagy kedvencünk a dióolaj, mert a dióból elképesztő olaj nyerhető, ami a magas sőt nem bírja, de alacsony hőn elképesztően jó élettani hatása is van, meg salátákra rátéve, egy zseniális is dolog. És akkor ezt a pürét mellé tettük ennek a aranyos kis megsütött szeletkének, olyan finom vacsora volt 20 perc alatt, ez valami elképesztő. Aminek nagyon jó életbeni hatása nem csak a hal igazán kielégítő minőségű fehérjéje, hanem az a tökpüré, a maga picit édeskészségével, azzal a látságával, és ugye egy óriási vitamin és mindenféle fontos ásványi anyag előfordul a tökbe. Az a zöldségfélénk egyike, hála Istennek, amit nem kell permetezni, a legnemesebb fajtái is ellenállnak mindenféle betegségnek. Egy fantasztikusan laktató, tápláló jó kis étel, hát csak szuszogtam utána, megmondom őszintén, egyetlen hiányosságát éreztem ennek a menőnek, nem kívántam utána a bort. De várom kellett fél órát, mint egy pohárnyi bort megittam rá, mert azért a halat mi se temetjük el vízbe, hát az kutya módon néz neki. Hát akkor örülnék annak, hogyha a halapinte szokása újra divatba jönne, mint hogy tavaly már. Remélem, hogy sikerült nagyon sok kedves hallgatónak a divatba hozunk. Kívánok mindenkinek békés, boldog hétvégét, és ezt a kis receptet mindenképpen próbáljuk ki. Ponty, filé, tökkel.
0: Monitor délután. Magazin műsor a 94.2-n.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, köszönöm a mai figyelmüket, ez volt a csütörtöki adás. Holnap péntek, Fintech világa, 4 órakor, Siklós Bencével, a PIK tanácsadójával várom majd önöket. Már a jó utat, a kocsiban vannak, aztán jó pihenést, viszont hallásra.
0: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon, a trendfm.hu-n.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
2: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban lassú a haladás a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve, valamint a Rákóczi úton is. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szerviz úton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra számítsanak. Lezárták a félútpályát a 11. kerületben a Németvölgyi úton a Hegyalja út közelében, mert javítják a vízvezetéket. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot csatorna javítása miatt. Lezárták a 13. kerületben a Rozsnyai utcát a Röpentyű utca és a Hajdú utca között, mert csatornát építenek. Távfővezeték javítás miatt lezárták a 15. kerületben a Szerencs utcát a Pázmány Péter utcánál, így az Elem utca felől a Zsák utca lett. Sávlezárásra készüljenek a 16. kerületben a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Szép Csilla, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Jó estét kívánok! A mikrofonnál Kecső Rihárd az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. Berlinben tárgyalt Forsthofer Ágnes, az országgyűlés elnöke. Látogatása során fogadta Julia Klöckner, a Bundestag elnöke, akivel a parlamenti kapcsolatok erősítéséről egyeztetett. A találkozón elhangzott, hogy az új Magyarországgyűlésben megalakul a magyar-német baráti csoport, amelynek Forsthofer Ágnes is tagja lesz. A magyar küldöttség megtekintette a Bundestag ülését is. A két házelnök közösen koszorúzott az 1989-es magyar határirányításra emlékező berlini emléktáblánál. Erős Európa nem létezhet erős Közép-Európa nélkül, ezt mondta Magyar Péter a V4 országok kormányfőinek pozsonyi csúcstalálkozóját követő közös sajtótájékoztatón. Megköszönte, hogy Szlovákia segítséget nyújtott a Duna alacsony vízállása miatt kialakult energiaellátási válság idején. A találkozón szó volt az unió bővítéséről, a migrációról és az EU következő 7 éves költségvetéséről is. A V4-ek fontosnak tartják, hogy a kohéziós alap érintetlen maradjon, és az uniós költségvetés vegye figyelembe az egyes országok sajátos helyzetét. Magyar Pétert hallják.
5: Én szeretném látni a 7 éves költségvetésben a konkrét javaslatokat, számszerűen, hogy mennyi, milyen támogatást és segítséget kapnak, például itt Közép-Európában a cégek. Ha kell az orosz gázról, olajról való átállásra, ha kell, akkor a fosszilis energia teljes kivezetésére, ha kell tároló kapacitásokra. Ezt várják el tőlünk az európai és a közép-európai emberek. És én nagyon örülök, hogy ebbe partnerek tudunk lenni, erőt tudunk együtt felmutatni, és meg tudjuk magyarázni azt, de magának az uniónak, hogy az nincs rendben, és köszönöm a szolidaritását a cseh miniszterelnöknek, az nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet azért, hogy megvédje Európa közös határait, a magyar határt.
4: Marti Zoltán visszavonta pályázatát a Független Közmédia Testület tagsági pozíciójára. Közleményében azt írta, azért döntött így, mert a kormánypárt egyértelművé tette, hogy a jövőben sem támogatja jelölését. Marti szerint szakmailag nem megalapozott, hogy korábbi közmédiás munkája miatt utasították el, miközben ezt a feltételt nem rögzítették a testület létrehozásakor. Úgy fogalmazott, nem kíván politikai viták középpontjába kerülni, és nem akar előre eldöntött bizottsági ülések szereplője lenni. A megválasztott tagoknak gratulált, a témát pedig saját részéről lezártnak tekinti. Nem kérte fel közös szakértőnek a Transparency International Magyarországot a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. A testület a GKI Gazdaságkutató ZRT felkérését sem támogatta. A bizottság döntött arról, hogy meghallgatják a jegybank törvény 2016-os módosításának előterjesztőjét, Bánki Eriket, a Fidesz volt képviselőjét, és beidézik Kósa Lajost, a Fidesz korábbi frakcióvezetőjét is.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os emelkedéssel 149.434 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 26,5 milliárd forint. A vezető részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 3,5%-ot emelkedett 5.180 forintig, az OTP 1,2%-os pluszban 45.920 forinton zárt. Gyengült a Richter 12.490 forintra 7%-kal, a Telekom pedig 3%-os mínuszban 2.530 forinton zárt. A bankközi devizapiacon 1 euróért 364 forintot és 70 fillért, 1 dollárért 313 forintot és 70 fillért kérnek. Európában vegyes volt a kép többnyire. Hát inkább mínuszban zártak a főbb indexek. A londoni FTSE 6 tized, a frankfurti DAX 8 tized, a párizsi kakaron 0,5%-os mínuszban zárt. A milánói börzén 1 tized, a madridi parketten pedig 2,5%-os volt a mínusz. A tengeren túlon a Wall Street-en a Dow Jones 6 tized, az S&P 500 és a Nasdaq Composite pedig 0,5%-os mínuszban tartózkodik jelenleg. Az olajárak emelkednek, az amerikai könnyűolaj, a Brent jelenleg, vagy az amerikai könnyűolaj, a WTI a 100 dollár fölött már, 101 dollár 40 centen, a Brent 106 dollár 80 centen jelen állás szerint.
0: Időjárás jelentés.
4: Esős, hűvös idő jön, délnyugat felől a kiterjedt csapadékzóna érkezik, ezért holnap estig több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra, a szél is viharossá fokozódik. A hajnali 12-18 fokról holnap napközben 25 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Klasszis Klub Live a Trend FM-en. A Klasszis Média podcastjának szerkesztett verziója. A műsorvezető Csabai Károly. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok! Köszöntöm Önöket, Csabai Károly vagyok, az M4 és a Privátbankár főszerkesztő. Bemutatom a mai vendégemet, Simor Andrást, a Magyar Nemzeti Bank 2007-2013 közötti elnökét. Szervusz András, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást.
1: Arra gondoltam, hogy mindig valami aktualitással kezdjük, hát néhány szót azért tegyünk arról esetleg, hogy holnap lesz szeptember 11-e, ugye 25 éve annak, hogy megtörtént ez az esemény. Hogy emlékszel, hogy mit csináltál te akkor? Pontosan. Mindenki emlékszik arra, de mi volt veled akkor?
2: Pontosan emlékszem. Akkor én egy Deloitte nevű tanácsadó cégnél dolgoztam, és egy bankhoz mentünk valamilyen projekt kapcsán prezentálni. Szerettük volna megnyerni ezt a projektet. Ajánlatot tettünk, és beléptünk az ajtón, és azzal fogadtak, hogy most ezt kicsit hagyjuk, mert inkább nézzük, hogy mi történik a világban.
1: Akkor ez azt jelenti, hogy olyan délután fél három fele volt.
2: Én nem tudom már pontosan, akkor valószínűleg.
1: Nagyjából fél három között
2: igen.
1: volt.
2: Igen.
1: Hú, ez elég megdöbbentő volt. Hát igen, aztán utána ezek hozták vele a nagyobb biztonsági intézkedés. A világ azért nem ugyanaz, mint volt előtte.
2: Nem. De hát sok minden történt ebben a világban azóta, ami miatt nem ugyanaz, mint előtte volt.
1: Igen. Sokakat érdekel az, ami alapján ugye néhány hónappal ezelőtt, vagy illetve pontosan a kormányváltás után ugye a te neved megfordult a sajtóba, ez a bizonyos zsarolásos ügy. És ugye hát szerintem mindenki hallotta, hogy mi történt, de azért nagyjából én arra kérlek, hogy foglald össze, hogy mit lehet tudni erről, hogy akkor mi történt, és aztán utána az is érdekli az embereket, hogy hol tart most, ha tudsz erről valamit itt a jogi része ennek az egész történetnek.
2: Hát nagyon röviden, a Nemzeti Bank akkori alelnöke, és itt most 2023 decemberéről beszélünk, megfenyegette az Erste Bank magyarországi vezérigazgatóját, hogy ha én továbbra is az Erste Bank Bécsi felügyelőbizottságának tagja maradok, és nem kérek kvázi bocsánatot azokért a általam elmondottakért, amiért én azt mondtam, hogy a Nemzeti Bank felelős a elszabadult 20% fölötti inflációért, és a 18%-os alapkamatért. Tehát, hogyha nem változtatom meg a véleményem, és nem kérek tőlük bocsánatot, illetve maradok a pozíciómba, akkor, most nagyon egyszerűsítve, az Erste Bank ezt meg fogja bánni. Ebből nekik sok bajuk lehet, mert ugye a Nemzeti Bankban van a bankfelügyelet, a pénzügyi felügyelet, és hát ők egyrészt engedélyeznek dolgokat, másrészt vizsgálatokat indítanak, harmadrészt büntetnek, korlátozhatják a bank tevékenységét. Tehát egy csomó olyan eszköz van a kezükben, amivel kárt tudnak okozni a banknak. És akkor én egy pár nap gondolkodás után lemondtam a pozíciómról, mert nem akartam a banknak kárt okozni. És amikor én ezt elmondtam, ezt az egész történetet már a választások után, akkor két dolog történt. Egyrészt a Nemzeti Bank már új vezetése belső vizsgálatot indított az ügyben, és feltárták, hogy mi történt, és ennek eredményeként ők a rendőrségen feljelentést tettek hivateli visszaélés gyanújával. Ami pont az, amiről én beszéltem, az is ennek a jogi, ennek a tényállásnak a jogi meghatározása az hivateli visszaélés, ami a BTK szerint 3 évig terjedhető börtönbüntetéssel járhat. Ők ezt a feljelentést megtették, ezzel párhuzamosan engem már keresett a Nemzeti Nyomozóiroda, hogy ők látván az adást, látván, hallván azt, amit elmondtam, ők is elindítottak egy nyomozást, amiben meghallgattak engem, meghallgatták az Erste bankosokat, gondolom másokat is, nem tudom kit mit. És ez volt májusban valamikor. Most azóta nem tudom, hogy mi a helyzet, gondolom folyik a nyomozás. Én azt gondolom, hogy ez eredményre fog vezetni, és lesz vádemelés, mert minden egy irányba mutat az összes információ és bizonyíték, ami napvilágra került, de hát meglátjuk, hogy mi lesz.
1: Az érdekes persze, hát most is finoman kell fogalmazni, mert mégsem jogászok vagyunk mi, de hogyha vádemelés, hogy ez meddig terjedhet, itt csak megint hipotéziseket tudunk felállítani, tehát csak az, aki megtette, tehát aki leült veled név szerint, vagy esetleg mondjuk, aki megkérte, hogy üljön le veled. És akkor most hát itt... nagyon eufemisztikusan fogalmaztam, de hogy a Kandrás Csaba volt az, aki leült veled, és Matolcsi György volt a főnöke abban az időben.
2: Hát igen, nem velem nem ült le senki, az Erste Bank vezetőjével ültek le.
1: Vagy bocsánat, korrigálni kell.
2: De nyilván itt sok szereplős lehet ez a dolog, mert egyrészt aki a fenyegetést tette, egy, mellette van-e felbújtó, aki esetleg szólt ennek az embernek, hogy fenyegesse meg az Erste Bankot, hát és illetve vannak még többen lehetnek még a bankban, akik valamilyen formában részt vettek ebben, akik mondjuk a fenyegetést beváltották, tehát elindítottak vizsgálatokat ennek kapcsán, vagy megakadályoztak kinevezéseket, vagy korlátozták a bank tevékenységét. Tehát ők is, ha volt ilyen, nem tudom, akkor ők is részesei ennek az egész bünténynek.
1: Igen, ez büntényes, hogyha jól tudom, ez akár 3 év szabadságvesztéssel is sújtható.
2: Hát az a maximum, amit az a BTK előír, hát nyilván én nem tudom, hogy ez mennyire súlyos az azon a kategórián belül. Nekem elég súlyosnak tűnt, de hát ez nem az én dolgom, hogy ezt eldöntsem.
1: Hát elég súlyos, és akkor ezt végül is Varga Mihály vezetésével tette meg a büntető feljelentést már a jegybank.
2: A jegybank, igen.
1: Már a jegybank részéről. Hát majd meglátjuk, hogy ez ügyben mi történik. Hát itt se őrülnek gyorsan a malmok, ahogy akkor lehet érzékelni, és ugye ilyen gyors átkötése, ugye az MNB alapítványok ügyében sem nagyon őrülnek gyorsan a malmok, ugye másfél évvel ezelőtt, 25 tavaszán történtek meg az első feljelentések, és azóta még tanúkihallgatásra sem került sor. Most el kell fogadnunk azt talán, hogy nagyon leterheltek a bíróságok, nagyon leterheltek a nyomozó hatóságok, de én azért, ez csak az én véleményem, hogy azért itt az, hogy ismeretlen tettes ellen nyomoznak, azt tudom, hogy egy jogi kategória, de azért nem érzed úgy, hogy lehetett volna ebben mondjuk gyorsabban haladni, mikor például a sajtó annyi mindent föltár, tehát ez magunkat is belevéve, annyi dokumentumot, iratot, körülményt, hogy ez alapján talán már valamilyen lépésre lehetett volna jutni. Te hogy látod ezt, vagy csak ez a mi türelmetlenségünk, az újságírói?
2: Én nem vagyok jogász, tehát én nem tudom, hogy milyen mélységben kell bizonyítékokat feltárni, ellenőrizni, megnézni, hogy van-e valami ellene szóló érv. Ez a másfél év, ez nekem is borzasztó hosszú időnek tűnik, de mondom, én nem vagyok ennek szakértője. Az én ügyem az ehhez képest egy piti ügy. Már olyan értelme piti, hogy nagyon egyszerű. És hát itt is eltelt azért már májustól szeptemberig jó pár hónap. Nem tudom. Szóval ugye akkor még a bíróság, vagy a nyomozók nem voltak annyira túrtelheltek, amikor a Nemzeti Bank ügy kipattant. Tehát ott nem hiszem, hogy a túlterheltség ennek az oka. Ugye az is kérdés, legalábbis fölmerül bennem, mint kérdés, hogy vajon az igazságszolgáltatás fel van-e készülve azokra, arra mennyiségű és bonyolultságú ügyre, ami most eléjük kerül. Hát gyakorlatilag nincs nap, hogy ne hallanánk azt, hogy valamelyik minisztérium ne tenne feljelentést ilyen vagy olyan ügyben. Uh-huh. Na most van hozzá szakember, aki ezeket föl tudja dolgozni? Van hozzá szakember, aki ilyen bonyolultságú ügyeket föl tud dolgozni? Mert azért az én ügyem, mondom, az egy pénfügy, nagyon egyszerű.
1: Tehát pontosan ezért gondolná az ember, hogy ezt hamar le lehetne
2: zavarni. Azt gondolnám, hogy ezt hamar le lehet zavarni, igen. De akkor, amikor például az MNB-ből ezek a pénzek eltűntek, azt külföldre kimentik, a végső haszonhúzók azok láthatóan nem találhatók meg az iratok között, vagy vélhetően nem találhatók meg az iratok között, mert vélhetően nincs olyan papír, amin az ő aláírásuk szerepel. Tehát azért ezek sokkal bonyolultabb ügyek, uh-huh. és ezeknek utána járni nem egyszerű. Biztos ezt is lehet, de nem tudom, hogy mennyire van ebben tudás, tapasztalat a nyomozóhatóságok kezében, és mennyire van annyi nyomozó, aki ennyi bonyolult ügyet fel tudna dolgozni. Nem tudom.
1: Igen, meg hát nekem egy jogász azt mondta, hogy arra is kell figyelni, hogy kit hallgatsz, kit hívsz be tanúként, mert hogyha valakit behívsz tanúként, és kihallgatsz tanúként, akkor állítólag vele szemben már vádat már nem emelhetsz. Tehát, hogy nem tudom megítélni, én elfogadtam, mert én közgázt végeztem, tehát nem jogi egyetemet, de biztos, hogy ez van. Viszont az is kétségtelen, hogyha türelmes is a Tiszatábornak a szavazóbázisa, nem tudom, hogy meddig tart ez a türelem, hogy azt látják, hogy vannak ugyan, lehet látni azt is, hogy elvisznek embereket mondjuk vezetőszáron, de mindig csak a nagy emberek mögötti, alatti rész, tehát most mondjuk például Hankó Balázs körül már majdnem mindenkit letartóztattak, de Hankó Balázs ott ül benne a parlamentben, csak mondtam egy példát, hogy meddig tartott a türelem, meddig lehet elmagyarázni ezt, ugyanezt, amit mondtam, amit én, szerintem én elfogadom, mert tényleg nagyon bonyolult ügyek ezek, meg most itt van ez Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal, vagy fordítva a neve, aki tényleg nagy fába vágja a felszéjét.
2: Hát én úgy gondolom, hogy a politika szempontjából két olyan nagy fajsúlyos témakör van, ami meg fogja határozni a Tisza párt jövőbeni sikerét a választók körében. Az egyik ezeknek a rablási, korrupciós ügyeknek a feldolgozása, és ebben eljutni az igazságtételig. Nyilván nem minden ügyben, de legalább néhány nagy ügyben, néhány fontos pozícióban lévő embernek bírósági ítélettel kell távoznia a bíróságról, hogy a Tisza párt az elszámoltatást sikerként tudja választóinak bemutatni, és ettől borzasztó messze vagyunk, és én nem tudom, hogy a választók türelme ebben a kérdésben meddig tart. A másik, ami legalább ilyen fontos, az én véleményem szerint, az a gazdaság helyzete. Vagy talán még fontosabb is, mint az elszámoltatás. Szóval én azt gondolom, hogy az nem véletlen, hogy 2026-ra bukott meg az Orbán rendszer. Nyilván ennek sok összetevője van, de az egyik legfontosabb összetevője az, hogy a magyar gazdaság az utóbbi 4 évben nem növekedett, hogy volt egy iszonyatos infláció, hogy az emberek nem érezték úgy, hogy jobban élnek, és ezért én azt gondolom, az összes többi dolog, ami addig is volt, talán nem ilyen mértékben volt rablás, mint az utóbbi pár évben, de korábban is volt. De akkor az annyira nem zavarta az embereket. És én azt gondolom, hogy ez összefügg azzal, hogy a gazdaság jobban húzott az előző években. És ezért borzasztó fontos lenne, hogy a gazdaságot újból egy tartós, viszonylag gyors növekedési pályára tudja állítani a kormány.
1: Ennek a, hát nem azt mondom, hogy jeleit, de mondjuk, jó, akkor beszéljünk arról, hogy eltelt ugye 4 hónap, majdnem napra pontosan 4 hónap, hogy fölállt az új kormány, hogy a gazdaságpolitikában milyen jeleit látott, hogy mik történtek, milyen intézkedések, vagy a bejelentett intézkedéseket hogyan értékeled?
2: Én 1-2 évvel ezelőtt írtam egy cikket, amiben 12 plusz 1 pontban foglaltam össze azokat az okokat, amik miatt a gazdaság ilyen rossz állapotba került Magyarországon, és ezek a kormány, akkori kormány gazdaságpolitikájában rejlettek ezek az okok. És ha ezeket végignézzük, akkor ezek között van jó pár, ami viszonylag könnyű megoldani. Tehát például a korrupció kérdése, például az, hogy az úgynevezett egyéjszakás törvénykezés, ami rengeteg kárt okozott a gazdaságban. Vagy például az államnak az iszonyatos ráterjeszkedése a gazdaság működésére. Tehát, hogy nem hagyták a gazdaságot szabadon működni, hanem rángatták jobbra-balra. Ezekben a kérdésekben viszonylag könnyű előlépni, úgy tetszik, nem kerül pénzbe, és nem kerül semmibe, csak nem kell kárt okozni. És ebben én úgy látom, hogy lépett előre a kormány, tehát nem folytatta ezt a károkozást. De van egy csomó olyan dolog, amiben lépni kellene. Például van egy olyan adórendszerünk, amelyik rettenetesen torzítja a gazdasági teljesítményt. Itt alapvetően a különadókra gondolok, tehát az, hogy a kiskereskedelmi cégeknek a jelentős része folyamatosan veszteséges, ez nyilvánvalóan fenntarthatatlan. Az, hogy itt korlátozzák az árak működését a gazdaságban, az nyilvánvalóan károkat okoz.
1: Az áréstop.
2: Az áréstop. Igen. És ott van kamatstop, meg nem tudom én, tehát egy csomó olyan dolog van a gazdaságban, ami a gazdaság normális működését gátolja. Most ezeknek mind az a sajátossága, hogy ezek, én azt gondolom, hogy alapvetően népszerű intézkedések voltak, de kárt okoztak a gazdaságnak, és amikor azt mondom, hogy kárt okoztak a gazdaságnak, akkor kárt okoztak az embereknek is. Még akkor is, hogyha egyes rétegeknek hasznot hoztak a társadalomba, de a lakosság egészének, vagy az átlag magyarnak kárt okoztak, a jólétét rontották, még akkor is, hogyha a jó érzését nem rontották. Tehát én azt gondolom, hogy ezeknek az intézkedéseknek, mint ahogy általában a Fidesz kormány gazdaságpolitikája lényege az volt, hogy nem a gazdaságot próbálta segíteni, hanem a hatalomgyárat próbálta előrébb vinni, hozzásegíteni a kormányt ahhoz, hogy újra megválasszák. Ennek pedig a lefordítása az, hogy az emberek jó érzését vagy közérzetét javította, de a jólétét azt nem javította, vagy adott esetben rontotta, és ez a kettő, az nem kell, hogy okvetlenül. Tehát attól, hogy nekem lehet, hogy a jólétem nem javul, de a közérzetem az jobb. És a Fidesz az az emberek közérzetét próbálta befolyásolni a gazdaságban, miközben a jólétükben károkat okozott. Na most, ahhoz, hogy ebben változtatni lehessen, ahhoz szerintem az első feladat az elmondani az embereknek azt, hogy miért volt gond az, hogy olcsó lakáshitellel próbálták az embereket lakáshoz juttatni, miközben ennek az eredménye az lett, hogy fölmentek a lakásárak, és lehet, hogy egy pár ember, aki hozzáférhetett ezekhez a hitelekhez, olcsón jutott lakáshoz, vagy olcsóbban, bár nem sokkal, mert hiába van 3%-os hitel, ha 15-20%-kal fölmennek a lakásárak, akkor majdnem ugyanott vagyunk. De van egy csomó ember, és az emberek többsége, az nem fért hozzá ezekhez a hitelekhez, viszont őnek is 20%-kal többet kellett fizetni a lakásokért. De ez csak egy példa. Vagy hiába korlátozzuk a benzinárakat, hogyha utána, amikor feloldjuk a tilalmat, akkor drágább a benzin, mintha nem nyúltunk volna hozzá az árakhoz. Tehát végeredményben ott is az emberek fizették meg a benzinárstopp költségeit, csak nem akkor, hanem mondjuk 6 hónap múlva. De sorolhatnék meg más intézkedéseket is. Amikor arról beszélünk, hogy a gyereket szülő nők azok adómentesek lesznek, akkor ezzel többek közt azt segítjük elő, hogy a családi vállalkozásokban, ahol férj és feleség dolgozik, a feleség kapja az összes bért, a férj pedig minimálbéren van, és ezzel megint torzul az egész gazdaság, miközben a költségvetés rengeteg bevételtől esik el. Tehát egy csomó olyan dolog történt, ami közérzetjavító, de jólét romboló volt, és ez vezetett oda, hogy a gazdaság ilyen állapotban van. Ha ezeken nem változtatunk, akkor a gazdaság nem fog kijönni ebből az áldatlan helyzetből. Tehát ha valaki abban reménykedik, hogy csak attól, hogy megállítjuk a lopást, majd a gazdaság olyan gyorsan fog fejlődni, mint a többi környező országban, akkor én fájdalommal azt kell mondjam, hogy ez nem valószínű. Valamit javulni fog, de nem fog tartós növekedési pályára állni. Itt látható most is, hogy nem állt be alapvető változás a gazdaság fejlődésében. Valamicskét változott a helyzet, de a beruházások többek közt például síralmas állapotban vannak. Márpedig beruházások nélkül, beruházások növekedése nélkül itt nem lesz tartós növekedés. Tehát én azt gondolom, hogy nyilván gazdaságpolitikai intézkedésekre lenne szükség, meg egy új költségvetésre lesz szükség, most nem a 26-osra, hanem 27-esre, és ebből még nem láttunk semmit, de ezt megelőzően én azt gondolom, hogy a kormánynak el kellene tudni magyarázni az embereknek, hogy a magyar gazdaság mitől állt földbe, és mit kell változtatni azon, hogy ebből a helyzetből kilépjünk. Ha ezt nem kezdjük el elmondani, elmagyarázni, megértetni az emberekkel, akkor valószínűleg intézkedéseket sem tudnak majd hozni, megfelelő intézkedéseket sem, mert népszerűtlenek lesznek, és akkor a gazdaság sem tud növekedési pályára állni.
1: Akik a Trend FM-en hallgatnak minket, azoknak most híreket mondunk.
0: Hamarosan folytatódik a nap vendége. 94.2. Trend FM. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
3: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardó, az alvás szakértője.
4: Na és végül mibe fektettél?
5: Ingatlanba.
4: Lakás?
5: Nem.
4: Nyaraló?
5: Nem.
4: Akkor?
5: Üzleti ingatlan.
4: Az nem csak a nagyoknak van.
5: Én is azt hittem.
6: Megtakarítása van és keresi a következő jó döntést? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Nézze meg a kínálatot és legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
4: Na, ennek én is utána nézek.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
7: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
8: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
9: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
8: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
10: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. Ukrajna finanszírozási gondok miatt korlátozza a költségvetési kiadásokat. A pénzügyminiszter szerint az év végére halasztanak minden nem elsődleges fontosságú kiadást, amely nem érinti a védelmi, biztonsági és szociális területeket. A tárcavezető arra figyelmeztetett, hogy ha a parlament nem fogadja el a nemzetközi partnerek feltételeihez kötődő törvényjavaslatokat, akár a bérek kifizetése is késhet. A kormány korlátozott likviditás esetén elsőként a védelmi és biztonsági kiadásokat finanszírozza. Az Európai Parlament gazdasági szakbizottsága elfogadta a társasági adózásról szóló jelentést. A dokumentum célja, amelyet egyébként Kollár Kinga, a Tisza párt EP képviselője készített, annak vizsgálata, hogyan lehet Európában versenyképesebb, igazságosabb és kiszámíthatóbb vállalati adórendszert kialakítani. A jelentés foglalkozik a globális minimumadó végrehajtásával, a társasági adószabályok egyszerűsítésével, valamint a digitális adóztatás nemzetközi kérdéseivel is. Kollár Kinga szerint Európa versenyképessége végső soron munkahelyekről szól, ugyanakkor az adóverseny nem veszélyeztetheti az egészségügyhöz és oktatáshoz hasonló közszolgáltatások finanszírozását. A jelentés a szakbizottsági támogatások után az Európai Parlament plenáris elé kerül, ahol várhatóan októberben szavaznak róla. Magyarország szerint nincs rendben, hogy napi 1 millió euróba kerül az európai közös határok védelme. Magyar Péter miniszterelnök a Visegrádi Országok és Írország pozsonyi csúcs találkozója után azt mondta, a határvédelem támogatására igazságosabb uniós megoldásra lenne szükség. A kormányfő szerint az illegális migráció ügyében ma már többségi álláspont az Európai Unióban a szigorúbb fellépés és a határvédelem megerősítése. Hozzátette, reméli, hogy az októberi Európai Tanács ülésén megállapodás születhet az illegális migráció elleni küzdelemről. Felfüggesztették az önkormányzati veszélyes hulladékgyűjtéseken összegyűjtött elektronikai hulladékok átvételét. A MOHU szerint erre azért volt szükség, mert egy 2025-es kormányhivatali döntés jogszabályellenesnek minősítette a korábbi gyakorlatot. A társaság közölte, az elektronikai hulladékokat továbbra is átveszik a MOHU hulladékudvaraiban, szerződött fémkereskedő partnereknél és az erre kötelezett üzletekben. A MOHU szerint olyan új rendszert fejlesztettek ki, amely megfelelhet a hatósági elvárásoknak, ezt jelenleg az illetékes országos főosztály vizsgálja. Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester ugyanakkor azt írta, az önkormányzatoknak nem volt beleszólásuk és előzetes tudomásuk sem a korábbi gyakorlat megszüntetéséről.
0: Tőzsde hírek.
10: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os emelkedéssel 149.435 ponton zárta a mai kereskedést. A részvénypiac forgalma 26,5 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen zárták a mai kereskedést. A MOL 3,5%-os rally mellett 5180 forinton fejezte be a napot. Az OTP is erősödött 1,2%-kal 45.920 forintra. A Richter gyengült 7,1%-kal 12.490 forintig, a Magyar Telekom pedig 3,1%-os csökkenés mellett 2.530 forinton zárt. Európában nem volt jó hangulat a mai kereskedésben, mínuszban zártak a főbb nyugat-európai indexek. A londoni FTSE 6,1%-ot, a frankfurti DAX 8,1%-ot, a párizsi kakaron pedig 0,5%-ot gyengült. A milánói börzén 1,1%, a madridi parketten pedig 2,1%-os volt a mínusz. Az elemzői várakozásoknak megfelelően az Európai Központi Bank 25 bázispontos kamatemelés hajtott végre 2,25-ről 2,5%-ra. A döntés hátterében a vártnál magasabb inflációs adat áll. Felegi Tamás részvényelemzőt hallják.
11: Az eurozónában az infláció idén várhatóan 3% lesz, és ez meghaladja a 2%-os cél értéket. Ugyanakkor arra számítanak, hogy jövőre már csak 2,5, 2028-ban már csak 2,1% lesz az infláció, Ezt az inflációt most főleg az energiaárak elmúlt hónapokban tapasztalható emelkedése okozza, és ezt is átmenetileg várják. Egyébként viszonylag jó adatokat közöltek, illetve viszonylag kedvezőek a várakozások, mind a gazdasági növekedés, mind a termelékenység, mind a munkanélküliség tekintetében. Egyedül az infláció az, ami most ugye kissé megugrott, és ezt szeretnék visszaszorítani a célértékre.
0: Időjárás jelentés.
10: Esős hűvös idő jön, délnyugat felől a kiterjedt csapadékzóna érkezik, ezért holnap estig több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra, a szél is viharossá fokozódik. A hajnali 12-18 fokról holnap napközben 25 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Klasszis Klub Live a Trend FM-en. A Klasszis Média podcastjának szerkesztett verziója. A műsorvezető Csabai Károly. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Ugye az általad említett példaként felhozott esetek között van egy, amit tényleg senki nem ért, ez az árestopnak a kivezetése, amit már a Nemzeti Bankon kívül a független elemzők, tulajdonképpen mindenki, az Országos Kereskedelmi Szövetség is azt mondja, hogy azt miért nem vezették ki eddig, és ugye a Tisza párt ugye a választási kampányban, a programjában is azt mondta, hogy minden hatósági árbeavatkozásnak a ellene van, tehát tulajdonképpen ezt ki kell vezetni, és ugye a védett árakat meg is szüntették, és nem érti az ember. Ráadásul az adatok, most már az inflációs adatok is jönnek ki, tehát azok is azt mutatják, hogy tulajdonképpen semmi értelme ennek az árestopnak a fenntartása, és mégis fenntartják ezt az intézkedést.
2: Igen, nem tudom. Én nem látok bele a moszorkánykonyába. Feltételezem, hogy azt gondolják, hogy ez egy viszonylag népszerű intézkedés, és vannak embercsoportok, akik ezt nagyra értékelik, és nem akarnak népszerűséget veszíteni, gondolom én. De nem tudom, mi
1: de
2: a magyarázata.
1: Az biztos, hogy mindenki.
2: Ha valamikor, akkor ezeket akkor kell kivezetni, amikor 1-2% körül van az infláció. Tehát nem, hogy a Nemzeti Bank által meghatározott célon, hanem az alatt van az infláció. Márpedig most ott van.
1: A célra is mindjárt visszatérünk, de a másik pedig ugye, ami most nagyon aktuális kérdés, ugye, hogy 700 forint fölé ment a dízelár, a benzin ugye egy más okból, itt most egy külön, vagy legalábbis egy fél műsor kerete lenne elmagyarázni, hogy a dízelár miért szakadt el a benzináraktól, de hogy ugye Magyar Péter azt mondta, hogy igenis be fognak avatkozni valahogy, de nem úgy, ahogy az előző kormány, tehát hogy ugye védett árakat bejelentette, ugye 615 forinton maximalizálták a dízelt és 595 a benzinárat, hanem más okból. Ez jelentheti-e azt, hogy most az én véleményem szerint én, ha döntési helyzetbe kerülnék, vagy a közelében, én azt mondanám, hogy azoknak lehetne támogatást adni, akiknek ez a bizonyos dízel tankolás, ez elengedhetetlen, tehát akiknek a munkájukhoz tartozik, akik nem tudnak meglenni anélkül, hogy ne tankolják, akik olyan munkába járnak mondjuk autóval, tehát azok, és nem tudják megengedni egy bizonyos jövedelem kategória alatt, jelentheti ez a megoldást, vagy milyen megoldás lehet még más, mondjuk egy ilyen közgazdasági megközelítéssel?
2: Szóval én azt gondolom, hogy a szabadon mozgó árak azok a piacgazdaságnak az alapjai. Tehát az ár az azért van ott, mert a kereslet-kínálat ezt diktálja, és az irányítja a gazdaság szereplőinek viselkedését. Tehát ha egy termék ára fölmegy, abból spórolni fogunk, abból kevesebbet fogunk használni, és ez a gazdaság hatékony működéséhez hozzátartozik. Ha ezeket mi ilyen vagy olyan módon korlátozzuk, az árak szabad alakulását, ezzel a gazdaságnak kárt okozunk hosszabb távon, és amikor azt mondom, hogy a gazdaságnak kárt okozunk, akkor a gazdaság szereplőinek is kárt okozunk, beleértve az embereket is, akik lehet, hogy most 3 hónapig örülnek annak, hogy ugye korlátozva van a benzinnek vagy a dízelnek az ára, de ezt itt vagy ott vagy másút ennek a következményeit meg fogják fizetni. Tehát, na most lehet támogatást adni, de én annak a híve vagyok, hogy ha támogatást adunk, akkor azt ne az árban érvényesítsük, hanem azoknak adjunk közvetlenül támogatást, akik erre valamilyen formában rászorulnak. Ezt a kormány megteheti, szociális intézkedésként mondhatja azt, hogy a fuvarosok, vagy a ilyen vagy olyan gazdasági szereplők, azok, akik sokat kell, hogy használják a dízel járművüket, azok kapnak ennyi vagy annyi támogatást. Ezzel nem torzítja az árrendszert, nem torzítja az áraknak a piacbefolyásoló, gazdaságot befolyásoló szerepét, és mégis támogatja azokat, akik erre érdemesek. Hogy milyen alapon érdemesek, azt nem nekem kell eldönteni, ezt a kormány eldöntheti. Én ezt egy sokkal jobb beavatkozásnak tartom, amellett, hogy valószínűleg sokkal kevesebbe is kerül, mert nem a lehető leggazdagabb embereket támogatják, akik mondjuk 6 literes benzin motorral robognak az országba.
1: Egy másik ilyen ugye szent tehene volt a Fidesznek, az a rezsicsökkentés. És akivel eddig beszéltem, mindenki azt mondta, hogy hát ahhoz sokkal érzékenyebb hozzányúlni. Te, neked mi a véleményed erről?
2: Hát a rezsicsökkentésről megint csak ugyanaz a véleményem, hogy ez kifejezetten kárt okozott az országnak, és ha megnézzük például a vízközművek állapotát, tehát az, hogy jelenleg az ivóvízeknek a 20-25%-a elfolyik a lukas vezetékeken, és ennek következtében is vagyunk olyan helyzetben, ahol vagyunk. Hát ez többek között azért van, mert az ivóvíz árában nem tükröződtek azok a költségek, amik a hálózat fenntartását és javítását lehetővé tették volna. Illetve azért használunk annyi energiát, mert olcsóbb, mint a piaci ár, és ezért nem szigeteljük megfelelően a lakásainkat. Vagy nagyobb lakásba lakunk, mint amennyi esetleg szükséges lenne. Tehát én azt gondolom, hogy nem jó a piaci árakat eltéríteni a kereslet-kínálat egyensúlyától. Megint csak biztos, hogy vannak olyanok, akik támogatással érdemesek, azok a direktbe célszerűbb szerintem támogatni, ezzel a szociális célnak is eleget teszünk, és a gazdaság fejlődését sem torzítjuk és korlátozzuk. De megint csak az a helyzet, hogy valószínűleg ez egy nagyon népszerű intézkedés, mert végül is az emberek nem végeztek mind közgazdasági egyetemet, tehát nem kell nekik ezt érteni, hogy ez milyen károkat okoz. Azt viszont értik a havi villanyszámlájukban, meg gázszámlájukban, hogy ez mennyi kedvezményt jelent számukra. Tehát ezt meg kell próbálni a politikusoknak elmondani, elmagyarázni, megértetni az emberekkel. Ha ezt nem teszik meg, szerintem, akkor továbbra is egy ilyen torz, lemaradó gazdaság lesz Magyarország, mint amilyen. Elégedetlenek lesznek az emberek, hiába olcsóbb a rezsi, de ha nem nőnek a bérek, ha nem nő a gazdaság, akkor 4 év múlva én nem hiszem, hogy boldogok lesznek az emberek, és boldogan fognak szavazni a Tisza pártra a következő választáson. Tehát én azt gondolom, hogy elemi érdeke a Tisza pártnak, hogy a gazdaságot növekedési pályára állítsa, és ehhez nem elég a rablás leállítása, ehhez a gazdaságpolitikának érdemben kell változtatni ahhoz képest, amilyen az Orbán rendszer gazdaságpolitikája volt, és ennek jeleit még nem látom. Nem vagyok türelmetlen, lehet, hogy jönni fog, meg kell nézni a 2027-es költségvetést, de ezzel foglalkozni kellene, mert ennek a súlyossága az az az első helyen van szerintem az összes többi kérdés mellett.
1: Hát már csak azért is ugye, mert itt az uniós pénzek visszaszerzése kvázi, vagy a befagyasztásnak a feloldása az megtörtént, ugye, és te nem tartasz attól, hogy ez egy kicsit elkényelmesíti a gazdaságot? Tehát most rázuhan 16,4 milliárd euróra a gazdaságra, és hogy nekünk meg kell újra tanulnunk azt, hogy hogyan lehet versenyszerűen pályázni mondjuk pénzekre. És hogy nem egy pályázó van, hanem bárki nyerhet. Tehát ez a fajta szemlélet, ez a fajta gondolkodás, metódus.
2: Nyilván ez egy kérdés, és ezzel foglalkozni kell, de azért én hozzátenném, hogy az uniós pénzek gazdasági növekedésre gyakorolt hatását szerintem sokan hajlamosak túlbecsülni. Nyilván van hatása, de én szerintem sokkal nagyobb hatása van annak, hogyha egy országban erős verseny van, hogyha egy országban jó egészségügy működik, ha egy országban jó oktatási rendszer működik, ha egy országban hatékony, gyors igazságszolgáltatás működik. Én azt gondolom, hogy ezeknek a tényezőknek a gazdasági hatása az vetekszik, vagy nagyobb az EU-s pénzek általános gazdasági hatásával, mert nem csak a gazdaságnak azokat a szegmenseit mozgatja meg, akik éppen ingyen pénzhez jutnak az EU-tól, hanem az egész, ezek a tényezők, amiket említettem, oktatás, egészségügy, igazságszolgáltatás, a gazdaság összeszereplőjét pozitívan érinti. És szerintem erre van leginkább szükség, és ezek a kormánynak alapvető feladatai. Tehát én azt gondolom, hogy az Orbán kormány egyik nagy hibája volt az, hogy ő a gazdaságba való beavatkozáson keresztül próbálta a gazdaságot gyorsabb pályára állítani, nem pedig azt a környezetet próbálta javítani, ami a gazdaság működését természetes módon segítené, vagy segíthetné, nevezetesen egészségügy, oktatás, igazságszolgáltatás.
1: Már fél óra eltelt a beszélgetésünk, tudom, mint a fejnél járunk. Itt az ideje, hogy fölolvassak nézőolvasói kérdést, bár most valami technikai probléma miatt élőben nem látom a kérdéseket, úgyhogy ezt majd esetleg a kollégáim tudják ezt a hiányt pótolni, vagy itt javítani ezen a helyzeten, de már kapták kérdést korábbról. Bújtorné Gulyás Zsuzsana azt kérdezi, hogy ön szerint elképzelhető-e, hogy Varga Mihály mondjuk egészségügyi állapotára hivatkozva le fog mondani az MNB elnöki pozíciójáról, megelőzendő, hogy lemondásra szólítsák fel?
2: Én nem mondom, hogy nagyon jól ismerem Varga Mihályt, valamennyire ismerem, én ezt nem tartom egyáltalán valószínűnek.
1: Ti ugye dolgoztatok úgy, hogy te voltál elnök.
2: Ő miniszter volt, és én meg a Nemzeti Bank elnöke volt. Igen, volt egy
1: bank elnöke, igen.
2: Hát nem gondolom, hogy ez bekövetkezne.
1: Igen. Visszatérve itt a amíg esetleg megjavulnak itt a technikai feltételek, és jön még kérdés, addig én kérdeznék. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Védelmi Hivatal hát elég nagy port kavart itt a vezetőjének a kiválasztása. Én azt láttam egyébként, hogy te is megfogalmaztál egy kis kommentet a közösségi médiában. Mi a véleményed erről végül is? Ami most történt, egyébként ma Hatházi Ákos megint posztolta arról, hogy tulajdonképpen ez az egész kiválasztási folyamat nem volt teljesen átlátható. Most így utólag néhány héttel később hogyan ítéled meg ezt a mostani helyzetet, ami most kialakult?
2: De az egyik dolog, amit én mondanék, hogy ez egy a gazdaság mellett szerintem ez a másik legfontosabb tényező, ami a Tisza párt jövőjét az én megítélésem szerint, bár nem vagyok politológus, meg választási szakértő, de szerintem ez a másik, ami a Tisza párt jövőjét meg fogja határozni, hogy ebben milyen eredményeket érnek el. És ebben nem csak ennek a hivatalnak kell emberfeletti teljesítenie, hanem az egész magyar igazságszolgáltatásnak. Én abban reménykedem, hogy az a felzúdulás, vagy nagyon feszített hangulat, amit kialakult az elmúlt pár hétben, az egy nagyon erős üzenetet küldött a kormánynak és vezetőinek, hogy ezzel a kérdéssel nagyon-nagyon hangsúlyosan kell foglalkozniuk, mert az emberek eredményeket várnak, és az eredmény az szerintem két dolog, emberek rács mögött, pénz vissza. Hát most
1: igen.
2: Lefordítva,
1: igen,
2: erről van szó.
1: Igen, igen.
2: És nem az az eredmény, hogy elmagyarázzák nekünk, hogy ez miért történt meg velünk, meg miért történhetett meg velünk. Ez érdekes, de ezt az emberek szerintem nem fogják eredménynek tartani. Tehát itt elképesztő hatékonysággal nagyon gyorsan be kéne indulni ennek az egész gépezetnek, ehhez pedig olyan emberekre van szükség,

0: mondjuk Dubajból, vagy Svájcból, vagy mit tudom én, Bahamákról, ez egy szakma. Tehát hol vannak azok az emberek, akik ehhez értenek? Mondjuk itt volt például egy ember a kiválasztási folyamatban, akinek ez a szakmája.
1: A Ligeti Miklósra?
0: Nem, vagy... most nem őrá gondolok, hanem a Sárvári Nikolász.
1: Ja, Sárvári Nikolász, igen.
0: Aki
1: igen,
0: ezt, igen akinek igen ez a szakmája.
1: Igen.
0: Most nem ő nyert. Én nem tudom, hogy kinek kellett volna nyerni, tehát én ezt nem tudom megítélni. De ő egy olyan tudással rendelkezik, ami Magyarországon szerintem nem nagyon van meg. Olyan, aki politológus, meg foglalkozik ezzel a témával elméletben, olyan sok van. Tehát, és a vagyon visszaszerzéshez nem is okvetlenül van erre szükség. Tehát ha úgy definiáljuk a célt, hogy ki van Rács mögött, és mennyi pénzt szereztünk vissza, akkor ez egy bűnüldöző tevékenység. És itt akkor a bűnüldözéséhez és a vagyon visszaszerzéséhez kell leginkább érteni. Olyan emberek kellenek leginkább ebbe a szervezetbe, akiknek ebben kimagasló tapasztalatuk és gyakorlatuk van. Én nagyon remélem, hogy ilyen emberek be fognak kerülni ebbe a szervezetbe, és hogy van a legendő ilyen embere egyáltalán Magyarországon, aki ezt tudja, aki ért ehhez.
1: Igen, mert hát attól függetlenül, hogy mondjuk ki lett az elnök, ezek az emberek még bekerülhetnek.
0: Abszolút.
1: Tehát nem feltétlenül Unger Annától kell elvárni, hogy ilyen tevékenység. Ő egy jó vezető kell, hogy legyen, aki tud mondjuk irányítani egy hatalmas szervezetet, delegálni tud mondjuk feladatokat, bevonni ilyen szakembereket. Gondolom ez a garanciája annak, hogy ez a folyamat megfelelően működjön.
0: Így van, pontosan. Ugye egy szervezet első embere az nem kell, hogy minden részlethez értsen. Azt gondolom, hogy két dologhoz kell, hogy a lényegét kell látnia és értenie annak a munkának, ami ott folyik, és kell tudnia irányítani egy szervezetet, vezetni, és az irányításba az is beletartozik, hogy azoknak a szakembereknek, akik ott dolgoznak, azoknak iránymutatást adni, hogyha esetleg tévútra kerülnek. Na most ezt olyan ember tudja megtenni, aki azért valami tapasztalattal rendelkezik abban a tevékenységben, ami ott folyik abban a szervezetben.
1: Még a utolsó egy-két percben még érdekelne a véleményed a vagyonadóról.
0: Hát...
1: Amit eddig erről tudunk, mert ugye nem tudunk.
0: Nem tudunk sok igazából minden. Sok mindent, csak az elveket.
1: Igen. És azokkal egyetértesz-e vagy sem?
0: Én egy kicsit szkeptikus vagyok a vagyonadóval szemben. Szerintem ez egy olyan intézkedés, aminek a céljait sokkal könnyebben el lehetne írni egy progresszív jövedelemadóval, tehát egy több kulcsos jövedelemadóval, nagyjából ugyanezt a célt el lehetne érni. A költségvetés több bevételből is jutna belőle, de vélhetően a kormány úgy érzi, vagy a Tisza párt úgy érzi, hogy annak a politikai költségei azok jóval nagyobbak lennének, tehát népszerűtlen lenne egy több kulcsos jövedelemadó. Ezzel szemben a vagyonadó az népszerű lenne, viszont a vagyonadó megvalósítása irdatlan költségbe és komplikált folyamatokba fog kerülni, és valószínűleg a töredékét fogja behozni annak a pénznek, amit egy több kulcsos jövedelemadóval el lehetne írni. Itt megint arról van szó, hogy vélhetően a politikai szavazatmaximalizáló érdek, az felülírja a gazdaságilag racionális érdeket, és sajnos ezt láttuk a Fidesz 16 éves kormányzása alatt is.
1: Majd meglátjuk, mert Most úgy néz ki, hogy Magyar Péter a napokban mondott a vagyonadóról is újra egy olyan mondatot, hogy itt készül a munka, és majd meglátjuk, hogy ebből mi lesz. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.

0: És itt voltál, és elmondtad a véleményed, megismerhették a nézők, olvasóink a véleményedet. Önök az elmúlt egy órában Simor Andrást, a Magyar Nemzeti Bank 2007-2013 közötti elnökét hallották és láthatták is a Klasszis Média YouTube csatornáján. Ha arra kérem önöket, hogy ha még nem tették, akkor mindenféleképpen iratkozzanak fel, és akkor ezen beszélgetéseket a jövőben is meg tudják nézni, illetve hallgatni, és a viszont hallásra.
1: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trendfm letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: A műsor támogatója az Autovallis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovallis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovallis.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó estét kívánok! A mikrofonnál Kecső Rihárd az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. A Bankmonitor elemzője szerint megvalósítható a kormányfő ambiciózus célkitűzése, az euró hazai 2030 körüli bevezetése. Cserép Máté szerint a négy fő maastrichti konvergencia kritérium teljesítése közül a költségvetési hiány csökkentése jelentheti a legnagyobb kihívást.
4: Azt gondolom, hogy a költségvetés az, ami nehezen megvalósítható, viszont itt elképzelhető, hogy esetleg az Unió kicsit szemet hunyna az államadósság fölött az euróbevezetés kapcsán. A költségvetési hiány esetében pedig azt gondolom, hogy teljesíthető a 3%-os hiány, viszont erre elképzelhető, hogy a korábbi intézkedésekhez hozzá kell nyúlni. Tehát mondhatni, megszorításokat kell bevezetnie az új kormánynak ahhoz, hogy ez majd a jövőben tartható legyen. Ugye a választások előtt rengeteg új nevezhetjük osztogatási jellegű intézkedésre volt példa, és ezeket a jövőben meg kell szüntetni, illetve ezt nem szabad folytatni.
3: Korrigált az olajár reggel, de a Brent hordonkénti ára továbbra is 100 dollár felett van, miután az amerikai hadsereg 5 irányi tartályhajót semmisített meg. A Migrációkutató Intézet vezető kutatója szerint egyre nagyobb az esélye annak, hogy az olajár 120 dollár fölé emelkedik, amennyiben a kereskedelmi hajózás elleni támadások tovább fokozódnak. Elemzők szerint egyre biztosabb, hogy a jövőben vámot szednek az oroson való átkerésért, a beárazás zajlik. Hogy ki részesedik ebből az üzletből, az még nem dőlt el, minden esetre Omán is bejelentkezett. Szájfó Márt hallják.
5: Omán alapvetően az elmúlt évtizedekben egyfajta békéltetőként pozícionálja önmagát különböző közel-keleti konfliktusokban, így most ebben is. Ugyanakkor természetesen Ománnak sincs ellenére, hogyha neki anyagi bevétele, haszna származik a hormozi szoroson való áthaladó hajóforgalomból. Eddig egyébként ott nem szeret senki vámot, ebből senkinek nem volt konkrétan haszna, az elkövetkező időszakban lesz. Mindenki egyetért abban, ha mindenki alatt értjük itt az amerikaiakat, az irániakat, de akár az omániakat is, hogy a jövőben be kell ezt árazni, akkörül nincs egyetértés, hogy ki mennyit fog ebből kapni.
3: Jogi lépéseket tesz a kormány a megszüntetett szuverenitásvédelmi hivatal egykori vezetőinek közpénzköltései miatt. A vezetők több millió forintos fizetésük és juttatásaik mellett hivatali VIP bankkártyával is fizettek megkérdőjelezhető tételeket. Több elszámolás hiányosan érkezett be, és előfordult, hogy szabadság alatt magáncélú költéseknél is használták a hivatali bankkártyát. A nyáron megszüntetett hivatal 2025-ben mintegy 120 munkatárssal és több mint 6 milliárd forintos éves költségvetéssel működött. A kormány szerint az intézmény teljes egészében központi költségvetési támogatásból gazdálkodott.
1: Tőzsdehírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os emelkedéssel 149.435 ponton zárta a mai kereskedést. A részvénypiac forgalma 26,5 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen zárták a mai kereskedést. A MOL 3,5%-os rally mellett 5.180 forinton fejezte be a napot. Az OTP is erősödött 1,2%-kal 45.920 forintra. A Richter gyengült 7%-kal 12.490 forintig, a Magyar Telekom pedig 3%-os csökkenés mellett 2.530 forinton zárt. Európában nem volt jó hangulat a mai kereskedésben, mínuszban zártak a főbb nyugat-európai indexek. A londoni FTSE 0,6%-ot, a frankfurti DAX 0,8%-ot, a párizsi CAC-on pedig 0,5%-ot gyengült. A milánói börzén 0,1%, a madridi parketten pedig 0,2%-os volt a mínusz. Az elemzői várakozásoknak megfelelően az Európai Központi Bank 25 bázispontos kamatemelés hajtott végre 2,25-ről 2,5%-ra. A döntés hátterében a vártnál magasabb inflációs adat áll. Felegi Tamás részvényelemzőt hallják.
6: Az eurozónában az infláció idén várhatóan 3% lesz, és ez meghaladja a 2%-os cél értéket. Ugyanakkor arra számítanak, hogy jövőre már csak 2,5, 2028-ban már csak 2,1% lesz az infláció. Ezt az inflációt most főleg az energiaárak elmúlt hónapokban tapasztalható emelkedése okozza, és ezt is átmenetileg várják. Egyébként viszonylag jó adatokat közöltek, illetve viszonylag kedvezőek a várakozások, mind a gazdasági növekedés, mind a termelékenység, mind a munkanélküliség tekintetében. Egyedül az infláció az, ami most ugye kissé megugrott, és ezt szeretnék visszaszorítani a célértékre.
1: Időjárás jelentés.
3: Esős, hűvös idő jön, délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik, ezért holnap estig több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra, a szél is viharossá fokozódik. A hajnali 12-18 fokról holnap napközben 25 fokig emelkedik a hőmérséklet.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
7: Itt az este köszöntöm Önöket, a különleges zenei válogatás rendben elkezdődött, itt leszünk együtt egészen reggelig, ha Ön is kitart, meghallgathat egy csomó olyan dalt, amit még nem hallott máshol. Íme az ajánlat, ez a Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Onodi Eszte gyermekkorát Budapesten töltötte, 8 éven át tanult egyébként zongorázni. 1991-ben érettségizett a budapesti Eötvös József gimnáziumban. 1991 és 95 között az ELTE angol-magyar szakán tanult és szerzett bölcsészdiplomát. Közben 1994-ben felvételt nyert a Színház és Filmművészeti Főiskolára, Zsámbéki Gábor osztályába. Már harmadéves főiskolásként megkapta első főszerepét a Katona József Színházban és belekóstolt a filmforgatás világába is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a Trend FM-en most Ónodi Eszter énekel.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
1: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardó, az alvás szakértője.
0: Reklámot hallottak.
2: Hello Hungary, indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
3: Csúszunk, mászunk, építsünk, mókázzunk együtt. Körbejártuk az országot, és összegyűjtöttünk 4+1 vidéki játszóteret, ahol a játék öröme tényleg korlátlan. Benkó Zoltán Szabadidőközpont, Kölyökdomb, Kecskemét. Egy akadálymentes, integrált játszótér, ahol minden gyermek számára adott a lehetőség az önfelett szórakozásra. Bubba éneke játszótér, Hévíz. Szemünk előtt elevenednek meg a mesés elemek a Bubba éneke játszótéren, ahol fából faragott mászókákon és virágos réteken kalandozhatnak a kicsik. Dunaparti játszótér, Nagymaros. A hajós mászókától a homokozón át a kisvonatig rengeteg játék sorakozik itt. Ez vár ránk a varázslatos panorámájú Dunaparti sétányon Nagymaroson. Kalandváros, Szombathely. Csúszdák, függőhidak, kötélpályák, ügyességi játékok és egy 27 méteres favárkomplexum is színesíti a Kalandvár tárházát. Plusz egy. Foli arborétum és borászat, Badacsonyörs. Ez az 5 hektáros örökzöld kert valóban paradicsomi hangulatot áraszt. Úton útfélen egyedi kerti játékokat lelhetünk fel, a gyerekek kúszhatnak, mászhatnak, vagy épp az óriás csúszdán döngölhetik a saját rekordjaikat.
2: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Váci Eszter a Marcibányi téri Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskolában tanult, felső fokon pedig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Iskola jazzének tanszakán 2001-ben kapott művésztanár diplomát. A jazz meg azzal szerepelt először nagy közönség előtt, még főiskolás korában ismerkedett meg azokkal a zenészekkel, akikkel együtt kezdett el aztán dolgozni a Váci Eszter Quartetben és a Váci Eszter és a Szörben. A Váci Eszter Quartet 2009-ben megjelent Vissza hozzá című első albuma alig egy év leforgása alatt lett aranylemez, 2011. januárjában pedig elérte a platina fokozatot.
1: Trend Nights.
2: Váci Eszterék a folytatásban, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az első magyar színes televízióra elnevezett Color Star zenekar 1996-ban alakult, stílusát tekintve nehezen behatárolható csapatról van szó újra. Dalaiban különösen egyet alkot a jazz, a népzene, a rock és különféle elektronikus zenék. A Color Star az elsők között ötvözte az elektronikus party zene különböző irányzatait, a pszichedelikus gitár alapú rockkal. Koncertjeiken rendszeresen kísérleteznek a zenét vizuális elemekkel elősítő megoldásokkal, hogy megjelenéseiket egy összművészeti eseményé emeljék.
0: Trend Night.
1: Most pedig meg is hallgatunk egy dalt a Color Star-tól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok! A mikrofonnál Kecső Rihárd az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. A gyermekbarát digitális környezetre fókuszál a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 15. média és internet konferenciája. A szervezet alapító elnöke elmondta, hogy a kétnapos eseményen csaknem 40 elismert szakértőt tart előadást. Pszichológusok, kiberbiztonsági szakértők, média szakemberek, újságírók, influencerek és nyelvészek mellett a digitalizációs államtitkár is elfogadta meghívásokat. Edvi Péter külön kiemelte a mesterséges intelligencia rohamos térnyerését.
3: A mesterséges intelligenciáról ezen a konferencián több előadás is szól, de nem a technikáról, meg mire lehet használni, és mennyi pénzt lehet belőle csinálni, hanem sokkal inkább a hatásról beszélünk, hogy milyen hatással van a gyerekekre, milyen hatással van a családokra. A másik pedig, hogy a közösségi, a média hatásáról beszélünk, hogy a gyerekekre, családokra milyen hatással van, és hát sajnos ott is azt látjuk, hogy nagyon rossz a helyzet. Először is a gyerekeket nagyon beszippantja, másik oldalról nem szabályozza, tehát a politika, a szabályozás legalább 10 évvel van lemaradva.
2: Ukrajna a finanszírozási gondok miatt korlátozza a költségvetési kiadásokat. A pénzügyminiszter szerint az év végére halasztanak minden nem elsődleges fontosságú kiadást, amely nem érinti a védelmi, biztonsági és szociális területeket. A tárcavezető arra figyelmeztetett, hogy ha a parlament nem fogadja el a nemzetközi partnerek feltételeihez kötődő törvényjavaslatokat, akár a bérek kifizetése is késhet. A kormány korlátozott likviditás esetén elsőként a védelmi és biztonsági kiadásokat finanszírozza. Az Európai Parlament gazdasági szakbizottsága elfogadta a társasági adózásról szóló jelentést. A dokumentum célja, amelyet egyébként Kollár Kinga, a Tisza párt EP képviselője készített, annak vizsgálata, hogyan lehet Európában versenyképesebb, igazságosabb és kiszámíthatóbb vállalati adórendszert kialakítani. A jelentés foglalkozik a globális minimumadó végrehajtásával, a társasági adószabályok egyszerűsítésével, valamint a digitális adóztatás nemzetközi kérdéseivel is. Kollár Kinga szerint Európa versenyképessége végső soron munkahelyekről szól, ugyanakkor az adóverseny nem veszélyeztetheti az egészségügyhöz és oktatáshoz hasonló közszolgáltatások finanszírozását. A jelentés a szakbizottsági támogatások után az Európai Parlament plenáris elé kerül, ahol várhatóan októberben szavaznak róla. Felfüggesztették az önkormányzati veszélyes hulladékgyűjtéseken összegyűjtött elektronikai hulladékok átvételét. A MOHU szerint erre azért volt szükség, mert egy 2025-es kormányhivatali döntés jogszabályellenesnek minősítette a korábbi gyakorlatot. A társaság közölte, az elektronikai hulladékokat továbbra is átveszik a MOHU hulladékudvaraiban, szerződött fémkereskedő partnereknél és az erre kötelezett üzletekben. A MOHU szerint olyan új rendszert fejlesztettek ki, amely megfelelhet a hatósági elvárásoknak, ezt jelenleg az illetékes országos főosztály vizsgálja. Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester ugyanakkor azt írta, az önkormányzatoknak nem volt beleszólásuk és előzetes tudomásuk sem a korábbi gyakorlat megszüntetéséről.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os emelkedéssel 149.435 ponton zárta a mai kereskedést. A részvénypiac forgalma 26,5 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen zárták a mai kereskedést. A MOL 3,5%-os rally mellett 5180 forinton fejezte be a napot. Az OTP is erősödött 1,2%-kal 45.920 forintra. A Richter gyengült 7,1%-kal 0,1%-kal 12.490 forintig, a Magyar Telekom pedig 0,3%-os csökkenés mellett 2.530 forinton zárt. Európában nem volt jó hangulat a mai kereskedésben, mínuszban zártak a főbb nyugat-európai indexek. A londoni FTSE 0,6%-ot, a frankfurti DAX 0,8%-ot, a párizsi kakaron pedig 0,5%-ot gyengült. A milánói börzén 1%, a madridi parketten pedig 0,2%-os volt a mínusz. Az elemzői várakozásoknak megfelelően az Európai Központi Bank 25 bázispontos kamatemelés hajtott végre 2,25-ről 2,5%-ra. A döntés hátterében a vártnál magasabb inflációs adat áll. Felegi Tamás részvényelemzőt hallják.
4: Az eurozónában az infláció idén várhatóan 3% lesz, és ez meghaladja a 2%-os cél értéket. Ugyanakkor arra számítanak, hogy jövőre már csak 2,5, 2028-ban már csak 2,1% lesz az infláció. Ezt az inflációt most főleg az energiaárak elmúlt hónapokban tapasztalható emelkedése okozza, és ezt is átmenetileg várják. Egyébként viszonylag jó adatokat közöltek, illetve viszonylag kedvezőek a várakozások, mind a gazdasági növekedés, mind a termelékenység, mind a munkanélküliség tekintetében. Egyedül az infláció az, ami most ugye kissé megugrott, és ezt szeretnék visszaszorítani a célértékre.
0: Időjárás jelentés.
2: Esős, hűvös idő jön, délnyugat felől a kiterjedt csapadékzóna érkezik, ezért holnap estig több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra, a szél is viharossá fokozódik. A hajnali 12-18 fokról holnap napközben 25 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Te jobban csinálom.
1: Különleges zenei válogatás.
2: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
3: A Győri Name Project zenekar egyre nagyobb sikereket ér el, a követőik száma is rohamosan nő. A srácok a kezdetektől tudják, mit akarnak élőzenés populáris műfajban nyomulni, dallamos nótákkal is könnyen emészthető, mégis tartalmas szövegekkel. Semmi nincs túltolva, a zenészek úgy jelennek meg, ahogy a hétköznapokban is találkozhatunk velük. A valóság és a gicsmentesség még inkább hitelesebbé teszi a Name Projectet, amely továbbra is sikerre ítéltetett.
2: Trend Nights.
3: A Name Projecttől is meghallgatunk egy dalt. Most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
4: Elmondom a gondom, beleakadok folyton. A szó elakad, kiakad a szív, ha téged lát. Nem tagadom, mondom, magamban nem folytom. Bírnám, ha kettőn megérne egy próbát.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Daxe 2017 óta működő budapesti világzenét játszó zenekar. Tömény tányzenéjükben magyar népzenei és dél-amerikai hatások is vannak. A bandában a székely és a cigány mellett van két brazil származású tag is, ezért a magyar és az angol mellett némelyik daluk portugálul íródott. A rendszeres budapesti koncertek mellett vidéki klubokban és fesztiválokon is megfordultak már. A kezdetektől fogva turnéztak külföldön francia, német és spanyol közönség előtt is. Az első években rengeteget zenéltek Európa utcáin, amitől még energikusabb lett a héttagú banda. A sok élő hangszernek és az extrém színpadi jelenlétnek köszönhetően mindig különleges, egyedi műsort visznek színpadra. Pörgős dalaik tánczene alapúak, így a közönség nem csak hallgatja, de végig is táncolja a koncerteket.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják a folytatásban, már is a Daxel következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Juhász Attila Jazz egy klasszikus hangzású formáció, vezetője Juhász Attila, aki sokoldalú, virtuóz muzsikus, kiváló hangszerelő és zeneszerző. A Quartet 2008 óta működik ebben a felállásban, 2010-ben Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazz lemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet ritmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos hazai, illetve nemzetközi sztárral felléptek már. A zenekar másik szólistája, Réger Attila, letisztult játékában ötvöződik a jazzgitár tradíció tisztelete és az invenciózus új utak keresése. A zenekar egyfajta kreatív alkotó műhelyként működik, ahol a saját kompozíciók mellett fontos szerepet kap a vendégszólistákkal való együttműködés is. Koncepciójukban a hagyományos swing elemek mellett teret kap a modernebb harmónia és ritmusvilág.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünk következik most a Juhász Attila Jazztől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok! A mikrofonnál Kecső Richárd az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. Berlinben tárgyalt Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke. Látogatása során fogadta Julia Klöckner, a Bundestag elnöke, akivel a parlamenti kapcsolatok erősítéséről egyeztetett. A találkozón elhangzott, hogy az új Magyarországgyűlésben megalakul a magyar-német baráti csoport, amelynek Forsthoffer Ágnes is tagja lesz. A magyar küldöttség megtekintette a Bundestag ülését is. A két házelnök közösen koszorúzott az 1989-es magyar határirányításra emlékező berlini emléktáblánál. Erős Európa nem létezhet, erős Közép-Európa nélkül, ezt mondta Magyar Péter a V4 országok kormányfőinek pozsonyi csúcs találkozóját követő közös sajtótájékoztatón. Megköszönte, hogy Szlovákia segítséget nyújtott a Duna alacsony vízállása miatt kialakult energiaellátási válság idején. A találkozón szó volt az unió bővítéséről, a migrációról és az EU következő 7 éves költségvetéséről is. A V4-ek fontosnak tartják, hogy a kohéziós alap érintetlen maradjon, és az uniós költségvetés vegye figyelembe az egyes országok sajátos helyzetét. Magyar Pétert hallják.
2: Én szeretném látni a 7 éves költségvetésben a konkrét javaslatokat számszerűen, hogy mennyi, milyen támogatást és segítséget kapnak. Például itt Közép-Európában a cégek. Ha kell az orosz gázról, olajról való átállásra, ha kell, akkor a fosszilis energia teljes kivezetésére, ha kell tárolókapacitásokra. Ezt várják el tőlünk az európai és a közép-európai emberek. És én nagyon örülök, hogy ebbe partnerek tudunk lenni, erőt tudunk együtt felmutatni. És meg tudjuk magyarázni azt, de magának az uniónak, hogy az nincs rendben, és köszönöm a szolidaritását a cseh miniszterelnöknek, az nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet azért, hogy megvédje Európa közös határait, a magyar határt.
1: Marti Zoltán visszavonta pályázatát a Független Közmédia Testület tagsági pozíciójára. Közleményében azt írta, azért döntött így, mert a kormánypárt egyértelművé tette, hogy a jövőben sem támogatja jelölését. Marti szerint szakmailag nem megalapozott, hogy korábbi közmédiás munkája miatt utasították el, miközben ezt a feltételt nem rögzítették a testület létrehozásakor. Úgy fogalmazott, nem kíván politikai viták középpontjába kerülni, és nem akar előre eldöntött bizottsági ülések szereplője lenni. A megválasztott tagoknak gratulált, a témát pedig saját részéről lezártnak tekinti. Nem kérte fel közös szakértőnek a Transparency International Magyarországot a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. A testület a GKI Gazdaságkutató ZRT felkérését sem támogatta. A bizottság döntött arról, hogy meghallgatják a jegybank törvény 2016-os módosításának előterjesztőjét, Bánki Eriket, a Fidesz volt képviselőjét, és beidézik Kósa Lajost, a Fidesz korábbi frakcióvezetőjét is.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os emelkedéssel 149.435 ponton zárta a mai kereskedést. A részvénypiac forgalma 26,5 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen zárták a mai kereskedést. A MOL 3,5%-os rally mellett 5.180 forinton fejezte be a napot. Az OTP is erősödött 1,2%-kal 45.920 forintra. A Richter gyengült 7,1%-kal 12.490 forintig, a Magyar Telekom pedig 3,1%-os csökkenés mellett 2.530 forinton zárt. Európában nem volt jó hangulat a mai kereskedésben, mínuszban zártak a főbb nyugat-európai indexek. A londoni FTSE 0,6%-ot, a frankfurti DAX 0,8%-ot, a párizsi CAC-on pedig 0,5%-ot gyengült. A milánói börzén 1%, a madridi parketten pedig 0,2%-os volt a mínusz. Az elemzői várakozásoknak megfelelően az Európai Központi Bank 25 bázispontos kamatemelés hajtott végre 2,25-ről 2,5%-ra. A döntés hátterében a vártnál magasabb inflációs adat áll. Felegi Tamás részvényelemzőt hallják.
3: Az eurozónában az infláció idén várhatóan 3% lesz, és ez meghaladja a 2%-os cél értéket. Ugyanakkor arra számítanak, hogy jövőre már csak 2,5, 2028-ban már csak 2,1% lesz az infláció. Ezt az inflációt most főleg az energiaárak elmúlt hónapokban tapasztalható emelkedése okozza, és ezt is átmenetileg várják. Egyébként viszonylag jó adatokat közöltek, illetve viszonylag kedvezőek a várakozások, mind a gazdasági növekedés, mind a termelékenység, mind a munkanélküliség tekintetében. Egyedül az infláció az, ami most ugye kicsit megugrott, és ezt szeretnék visszaszorítani a célértékre.
0: Időjárás jelentés.
1: Esős, hűvös idő jön, délnyugat felől a kiterjedt csapadékzóna érkezik, ezért holnap estig több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra, a szél is viharossá fokozódik. A hajnali 12-18 fokról holnap napközben 25 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Farkas Gábor Gábriel a Balatonfüredi Bem József Általános Iskola énekzenei tagozatos osztályába járt, tagjai szólistája volt az iskola válogatott kórusának. A helyi zeneiskolában ajánlott hangszerek, a klarinét és a cselló kipróbálása után hatodikos korában a vágyott hangszeren zongorán kezdett tanulni. A gimnáziumi évek alatt találkozott Fogel Róberttel, akinek rendezésében sok megyei színjátszó fesztiválon szerepeltek. Az egyik fesztiválon a saját rendezésében Örkény István egyperces novelláiból mutatott be etüdöket, és a produkció megkapta a rendezői külön díjat. A külön díj egy felsőfokú rendezői tanfolyam volt, még az érettségi előtt 16 évesen letette a felsőfokú rendezői vizsgát, de csak az érettségi után vehette kézbe az oklevelet. A gimnáziumi évek alatt kisebb zenekarokban billentyűs, vokalista és énekesként is játszott. A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán 2000-ben fejezte be tanulmányait, a budapesti Moulin Rouge énekes konferenciéjaként performanceban celebrálta diplomáját, amely annyira elsöprő volt, hogy másnap minden jelentős napilap foglalkozott vele. A színpadon aratott siker után nem maradtak el a továbbiak sem, hiszen a műemléképület palát díszítő nagyszabású falfestményével is kivívta a nagy érdemű elismerését.
0: Trend Night.
1: Farkas Gábor Gábrieltől is meghallgatunk egy dalt most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Takács Nikolás 1986-ban született Galánta városában. Kiskora óta énekes szeretett volna lenni, 8 évesen részt vett a Pap Aréna nevű tehetségkutatón, amit meg is nyert. Zenei tanulmányait a Pozsonyi Állami Konzervatóriumban kezdte klasszikus ének és hegedű szakon, ezt követően a Kőbányai Zenestúdió jazz ének szakára járt. 2005-ben Budapestre költözött, 19 évesen együtt lépett fel a világ hírű jazzdobossal, Jávori Vilmossal. Ezt követően a magyar jazz élet más kiemelkedő alakjaival is lehetősége nyílt együtt zenélni, így Babos Gyulával, Tony Lakatossal, Charlie-val, Solti Jánossal és még sok méltán híres művésszel. 2010-ben elindult az X-Faktor televíziós tehetségkutató versenyen, ahol az egész ország megismerhette őt. Első előadásával a közönséget és a zsűri tagjait is egyaránt levette a lábáról.
0: Trend Nights.
1: A következő percekben Takács Nikolás énekel, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsett zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffmann Máté indította be. A kezdeti szánypróbálgatások közepette hamar fény derült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsett első demo felvétele. 2008 nyarán a Kulturpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsett mindig új utakon járhasson.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsettől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardó, az alvás szakértője.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok! A mikrofonnál Kecső Richárd az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. A Bankmonitor elemzője szerint megvalósítható a kormányfő ambiciózus célkitűzése, az euró hazai 2030 körüli bevezetése. Cserép Máté szerint a négy fő maastrichti konvergencia kritérium teljesítése közül a költségvetési hiány csökkentése jelentheti a legnagyobb kihívást.
3: Azt gondolom, hogy a költségvetés az, ami nehezen megvalósítható, viszont itt elképzelhető, hogy esetleg az Unió kicsit szemet hunyna az államadósság fölött az euróbevezetés kapcsán. A költségvetési hiány esetében pedig azt gondolom, hogy teljesíthető a 3%-os hiány, viszont erre elképzelhető, hogy a korábbi intézkedésekhez hozzá kell nyúlni. Tehát mondhatni, megszorításokat kell bevezetnie az új kormánynak ahhoz, hogy ez majd a jövőben tartható legyen. Ugye a választások előtt rengeteg új nevezhetjük osztogatási jellegű intézkedésre volt példa, és ezeket a jövőben meg kell szüntetni, illetve ezt nem szabad folytatni.
2: Korrigált az olajár reggel, de a Brent hordonkénti ára továbbra is 100 dollár felett van, miután az amerikai hadsereg 5 irányi tartályhajót semmisített meg. A Migrációkutató Intézet vezető kutatója szerint egyre nagyobb az esélye annak, hogy az olajár 120 dollár fölé emelkedik, amennyiben a kereskedelmi hajózás elleni támadások tovább fokozódnak. Elemzők szerint egyre biztosabb, hogy a jövőben vámot szednek az oroson való átkerésért, a beárazás zajlik, hogy ki részesedik ebből az üzletből, az még nem dőlt el, minden esetre Omán is bejelentkezett. Szájfó Márt hallják.
4: Román alapvetően az elmúlt évtizedekben egyfajta békéltetőként pozícionálja önmagát különböző közel-keleti konfliktusokban, így most ebben is. Ugyanakkor természetesen Ománnak sincs ellenére, hogyha neki anyagi bevétele haszna származik a hormózi szoroson való áthaladó hajóforgalomból. Eddig egyébként ott nem szeret senki vámot, ebből senkinek nem volt konkrétan haszna, az elkövetkező időszakban lesz. Mindenki egyetért abban, ha mindenki alatt értjük itt az amerikaiakat, az irániakat, de akár az omániakat is, hogy a jövőben be kell ezt árazni, akkörül nincs egyetértés, hogy ki mennyit fog ebből kapni.
2: Jogi lépéseket tesz a kormány a megszüntetett szuverenitásvédelmi hivatal egykori vezetőinek közpénzköltései miatt. A vezetők több millió forintos fizetésük és juttatásaik mellett hivatali VIP bankkártyával is fizettek megkérdőjelezhető tételeket. Több elszámolás hiányosan érkezett be, és előfordult, hogy szabadság alatt magáncélú költéseknél is használták a hivatali bankkártyát. A nyáron megszüntetett hivatal 2025-ben mintegy 120 munkatárssal és több mint 6 milliárd forintos éves költségvetéssel működött. A kormány szerint az intézmény teljes egészében központi költségvetési támogatásból gazdálkodott.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os emelkedéssel 149.435 ponton zárta a mai kereskedést. A részvénypiac forgalma 26,5 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen zárták a mai kereskedést. A MOL 3,5%-os rally mellett 5.180 forinton fejezte be a napot. Az OTP is erősödött 1,2%-kal 45.920 forintra. A Richter gyengült 7,1%-kal 12.490 forintig, a Magyar Telekom pedig 3,1%-os csökkenés mellett 2.530 forinton zárt. Európában nem volt jó hangulat a mai kereskedésben, mínuszban zártak a főbb nyugat-európai indexek. A londoni FTSE 0,6%-ot, a frankfurti DAX 0,8%-ot, a párizsi CAC-on pedig 0,5%-ot gyengült. A milánói börzén 1%, a madridi parketten pedig 0,2%-os volt a mínusz. Az elemzői várakozásoknak megfelelően az Európai Központi Bank 25 bázispontos kamatemelést hajtott végre 2,25-ről 2,5%-ra. A döntés hátterében a vártnál magasabb inflációs adat áll. Felegi Tamás részvényelemzőt hallják.
5: Az eurozónában az infláció idén várhatóan 3% lesz, és ez meghaladja a 2%-os cél értéket. Ugyanakkor arra számítanak, hogy jövőre már csak 2,5, 2028-ban már csak 2,1% lesz az infláció. Ezt az inflációt most főleg az energiaárak elmúlt hónapokban tapasztalható emelkedése okozza, és ezt is átmenetileg várják. Egyébként viszonylag jó adatokat közöltek, illetve viszonylag kedvezőek a várakozások, mind a gazdasági növekedés, mind a termelékenység, mind a munkanélküliség tekintetében. Egyedül az infláció az, ami most ugye kicsit megugrott, és ezt szeretnék visszaszorítani a célértékre.
0: Időjárás jelentés.
2: Esős, hűvös idő jön, délnyugat felé a kiterjedt csapadékzóna érkezik, ezért holnap estig több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra, a szél is viharossá fokozódik. A hajnali 12-18 fokról holnap napközben 25 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pátkai Rozina énekesnő, dalszerző, képzőművész Budapesten született 1978-ban, aki bossanovát játszó együttesével vált ismerté, amellyel számos hazai és nemzetközi versenyen ért el sikereket. 2016-ban indult Minka elnevezésű projektje, amely az elektronikus zenét és a magyar költészetet ötvözi.
1: Trend Night.
2: Már is érkezik egy dal Pátkai Rozinától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az aranyakolt formációt Kis Tibor és Vastag Gábor hozta létre, majd csatlakozott Gábor Andor, aki mágikus ütőhangszeres játékával színesíti a produkciót. Koncertjeik szobazene hangulatot idéznek, ahol a közönség közelebb kerülhet a dalok gyökeréhez. A hobbi projekt olyan maradék dalok gyűjteménye, amiket kiköpött magából a kanapé, ezt mondják, de még nem fértek be sehová. Egy dal spice, például az első dal az üzenet van, egy a cigaretta szünetekben összezenélt szerelem gyerek és az üzenet nincs című Quimby szám folytatása.
1: Trend Night.
2: Az aranyakord érkezik már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carlson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carlson Coma Fonogram díjat nyert az év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
1: Trend Night.
2: A Carlson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Németh Róbert a magyar indie rock zenei szintér első fecskéje és úttörője. A Heaven Street 7 zenekar egykori basszusgitárosa intim hangvételű közvetlen személyes dalokat vett fel 2016 őszén Nincsen mozgás az Esemény Horizonton címmel megjelenő debütáló szólólemezére. A lendületes egyúttal merőben személyes hangvételű második szólólemez bemutatkozó koncertjén új felállású koncertzenekara is bemutatkozott.
1: Trend Night.
2: Németh Róberttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Night.
2: A Budapest Bár következik most, azonnal, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Konyha egy háromtagú zenekar, akik retrósan lerobbant hangzással és fordulatos magyar szövegekkel játszanak. Eklektikus, a szóltól a garage rockig terjedő skálán mozgó popzenét. A Konyha hangzásának gyökerei a 60-as, 70-es évek fordulója körül keresendők, amikor a rockzenészek már túl voltak az elektronikus hangszerek feltalálása okozta eufórián, és már nem akartak feltétlenül csak szép hangokat kihozni belőlük. Ennek eredménye a sok koszos, túlvezérelt gitár és énekhang. A Konyha szövegei ezzel látszólag ellentétesen mai élethelyzetekből indulnak, de megpróbálnak túllépni azon az állásponton, hogy jó és mély dalt kizárólag fájdalmas dolgokról lehet írni. A háromtagú csapat Badics Márk, Herr Attila és Szepesi Mátyás dinamikus, de lerobbant hangzású dalokat ad elő, szövegeiben pedig egy dinamikus, de lerobbant kor túlélési filozófiáit vázolja.
1: Trend Nights.
2: A Konyha zenekar következik most a különleges zenei válogatásban.

különleges zenei válogatás most a Trend FM-en. Revolution rising. Yeah, yeah.

egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata.

0: Zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A hazai Crème de la Pop tagjai 2013 tavaszán tettek szent fogadalmat, hogy nem hagyják feledésbe merülni a 90-es évek legsikeresebb magyar dalait. A 30-as évek beli francia swing stílusban előadott Hip Hop Boys, Tankcsapda, Carpe Diem és Shy Guys daloknak örül a közönség, és ez a tagokat, vagyis Gál Csaba Bugit, Kertész Csabát, Kövér Kristófot és Boros Gábor további lelkes munkára ösztönzi, ha tehetik, nézzék meg őket élőben is.
0: Trend Night.
1: A Crème de la Pop következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

van élt egy lány. Nem volt szépnek mondható, árva volt és magányos, de szíve tiszta, mint a hó.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Szűcs Gabi Budapesten a Könyves Kálmán gimnáziumba járt, majd érettségi után a Gornagy Mária színi tanodában színészmesterséget tanult. 19 évesen kezdett Silk Olga tanárnőnél énekelni, ez alatt a Víg Színház darabjaiban lépett fel. Elvégezte az OSK előadó művészi kurzusát, ének előadó művész szakon, jazztáncot tanult még emellett. Tagja volt a Cotton Club Singersnek, készítettek dalokat a Stereo Swing-el, és nagyon sok dalt vettek fel szóló produkciójával is.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban itt a Trend FM-en már is Szűcs Gabi énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kozma Orsi kislányként a Magyar Rádió gyermekkórusában énekelt, majd a budapesti Szent László gimnázium elvégzése után színészpályára készült. Toldi Mária stúdiójába került, ahol 2 évig tanult. Az Operett Színház valahol Európában évájaként debütált, majd Székesfehérváron, a Dzsungel könyvében. Később zenekarok, Szűzriadó, Kim Novák, Jazz meg az, Cotton Club Singers, ezután 2005-ben Szakos Krisztiánnal elkészítették az első szólólemezét, és 2008-ban megalakult a Kozma Orsi Quartet, színesítve az énekesnő palettáját. Megjelent az első stúdióalbum is, a Hide and Seek, amely azonnal fonogram díjjelölt lett.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is Kozma Orsi énekel.

0: Ács.
1: Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Nomád zenekar ötlete a gitáros Jánosi Szabolcs és az akkori énekes Fodor Zoltán fejében fogant meg 2004-ben. Ők akkor még kisebb-nagyobb megszakításokkal 17 éve zenéltek együtt, például a legendás Bedlam zenekarban. Az első album 2007-ben jelent meg, majd néhány tagcsere és egy hosszabb szünet után 2012-ben kapcsolt teljes sebességre a zenekar. Ekkor találták meg új énekesüket Juhász Marci személyében, akit a Csillag születik című műsorban ismerhetett meg az ország, és akinek a hangjában a rock és a blues világa keveredik a magyar zenével. A lemez különleges szín a mai zenei palettán, nincs aktuális trend, modern zenei megoldások, csak jól megírt dalok, szövegek, okos riffek, frappán szerkezetek, jó ízléssel megválasztott hangszínek, hangszerelés. Klasszikus nagyívű progrock hatásokról lehet beszélni a 70-es évektől napjainkig.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a Nomád zenekar következik.

0: 94.2 Trend FM.
1: Wake up. The time has arrived.

time has come to release your soul and let your spirit

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Onodi ezt a gyermekkorát Budapesten töltötte, 8 éven át tanult egyébként zongorázni. 1991-ben érettségizett a budapesti Eötvös József gimnáziumban. 1991 és 95 között az ELTE angol-magyar szakán tanult és szerzett bölcsészdiplomát. Közben 1994-ben felvételt nyert a Színház és Filmművészeti Főiskolára, Zsámbéki Gábor osztályába. Már harmadéves főiskolásként megkapta első főszerepét a Katona József Színházban és belekóstolt a filmforgatás világába is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a Trend FM-en most Ónodi Eszter énekel.

én vagyok az. Csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár le, hány legény a szerelem él. Csak egy legény van talpon a vidéken, én vagyok az. Csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár le, hány legény szerelem él.

0: Csak egy legény vagy tapon a vidéken, én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény szerelemért. Egy, csak egy legény vagy tapon a vidéken, én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavasz várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény a szerelemért. Tavasz!
1: Különleges zenei válogatás.
2: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
3: DJ Buci a magyar hip-hop szintér egyik alakítója és aktív szereplője. 96-ban DMC-t nyert rap együttese volt, amelyben kezdetek óta a zenei alapokat készítette, emellett felkérésre film és színházi zenéket is alkotott. Első önálló lemeze Silent Partner címmel 2004-ben jelent meg. DJ Buci zenéjének vázát az urbánus hip-hop annak ütemvilága adja, emellett sokat merít a magyar kultúrkörből. A túlnyomó részt instrumentális számokban az elektronika, a jazz, a koltár zene és a népzene erős, filmzenei hatásokkal jelenik meg.
2: Trend Night.
3: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is érkezik DJ Buci.